tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány Stratmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló országos egészségpénztár veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka. Számolt be erről az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel. Hegedűs Zsolt kiemelte, a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét. A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagyértékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek. A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között teremtik meg. A Batthyány Stratmann László Alapítvány a gyógyításért honlapja szerint közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Új tartalmakkal folytatódik idén a gyümölcs és zöldségfogyasztást népszerűsítő nemzetközi kezdeményezés, az Európai Friss Akció, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a kampány sajtótájékoztatóján Budapesten. Süle Katalin közölte, hogy a szervezők egyszeri akció helyett maradandó változást szeretnének elérni az étkezési szokásokban, hogy a zöldség és a gyümölcs a mindennapok részévé váljon a családokban. A francia és belga konzorciumi együttműködőkkel együtt a NAK küldetésének tekinti, hogy a helyi termékek eljussanak a legfiatalabb fogyasztókhoz, ám ez nem könnyű feladat, annak ellenére sem, hogy az egészségtudatosság egyre általánosabb. Annak érdekében, hogy az Európai Friss Akció a következő években is sikeres legyen, rövid és közérthető videós tartalmak készülnek és jutnak el a közösségi médián keresztül a fogyasztókhoz. A kampány egész nyáron ott lesz a sport és családi rendezvényeken is. Üzenetei közvetítését influencerek és ismert sportolók segítik. A kamara áprilisban jelentette be, hogy idén újabb periódussal folytatódik az Európai Friss Akció. A kezdeményezés a 6 és 17 év közöttiek, valamint családtagjaik megszólítására összpontosít, annak érdekében, hogy a szezonális alapanyagok a mindennapi étkezés részeivé váljanak. Európai szintű akció keretében országosan ellenőrzi a rendőrség a motorkerékpárral közlekedőket, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a motorok gumiabroncsát, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák megfelelő működését június első hetében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n. Az ellenőrzésnek az is célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott,
szabálytalan

0: átalakításokat, a többi között a kipufogók átalakítását, mert a motorkerékpároknak az utólagos, nem gyári módosítások esetén is meg kell felelnie a környezetvédelmi és zajszint előírásoknak. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata június 1-e és 7-e között hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Felhívták a figyelmet a biztonságos és szabályszerű közlekedés érdekében a motorosoknak különös figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a gumiabroncs mintázati mélysége a teljes felületen sehol sem lehet kevesebb 1,6 mm-nél. Arra kérik a motorosokat, hogy az utazás megkezdése előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és közlekedésük során ne lépjék túl a megengedett legnagyobb sebességet.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc város napján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja, csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
2: Engedje meg, hogy beszélgetésünk elején szeretettel gratuláljak ehhez az elismeréshez, és köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat egy beszélgetésre.
3: Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagyon köszönöm a kedves szavait, a gratulációt.
2: Mit jelent az ön számára ez az elismerés?
3: Mindenképpen nagyon jó érzéssel töltött el, amikor ezt a díjat megkaptam, bár nagyon hihetetlen dolog volt ez számomra. El sem akartam hinni, amikor a színpadon álltam. Valami csodálatos érzés volt. A 40 évben eltöltött munkámnak a gyümölcse volt ez. Hihetetlen öröm számomra, és csak köszönni tudom mindazoknak, akik méltónak találtak erre a díjra. Mindenképpen köszönöm eddigi vezetőimnek, akik ezen az úton engem elvezettek eddig, munkatársaimnak, akikkel közösen e feladatokat oldottuk minden nap, és természetesen családomnak, akik a mindennapokban mindig mellettem állnak.
2: Hogyan idézné vissza a Miskolc városnapi május 11-i ünnepi alkalmat? A Miskolci Nemzeti Színházban bizonyára a családja körében élte meg ezt a pillanatot.
3: Igen, hát nagyon csodálatos nap volt. Igaz, nagyon nagy izgalommal készültem erre a napra. Nagyon izgultam, hiszen még színpadon nem álltam a Nemzeti Színházba, csak a nézőtéren ültem. A családom kísért el természetesen, akik nagyon büszkék voltak rám, illetve a munkatársaim otthon szorítottak értem, és ők is nagyon örültek annak, hogy e díjat megkaptam. Nagyon felemelő érzés volt, amikor átvehettem polgármester úrtól és jegyzőasszonytól ezt a gyönyörű díjat, és a közönség tapsa valami felemelő érzéssel töltött el. Csak köszönni tudom ezt a díjat, nagyon hálás vagyok érte.
2: Néhány hét távlatából, miután ugye megkapta ezt az elismerést, mik azok az érzések, gondolatok, amelyek tovább kísérik ennek a díjnak az elnyerése után?
3: Nagyon hosszú volt az út, amit eddig megtettem. Hosszúra sikerült itt a Hámeli Szolgáltatási Központban is az utam. Annak idején, mikor 2 gyermekes édesanyaként oda kerültem, nem gondoltam, hogy sikerül ilyen hosszúra nyújtanom az ott eltöltött éveimet, bár bíztam benne, hiszen amikor oda kerültem, már éreztem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem, és tudtam, hogy azokért az emberekért dolgozhatom, akik számomra nagyon sokat jelentenek, ezek az idősek. Gyermekkoromtól nagyon szerettem körükben lenni. Nagymamám még körül nagyon szívesen töltöttem az időmet, még a testvéreim kint játszottak az udvaron, én addig nagymamám még körül szívesen voltam, nagyon szerettem náluk lenni, és az élet furcsa dolgokat tud produkálni, az én nagymamám is ezen a területen dolgozott. És örömmel hallgattam, és nagyon szerettem hallgatni a történeteit, ahogy mesélt gyermekkoromba, és úgy gondolom, hogy ez indított engem leginkább ezen a pályán, és természetesen az idősek iránti szeretetem, tiszteletem, hiszen Számomra ők azok az emberek, akik megérdemlik a segítő kezünket. Mindenképpen jó érzéssel tölt el, ha tudunk segíteni rajtuk, hiszen ők építették fel nekünk ezt az országot, és nekik köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk.
2: És hogyha itt az elmúlt évtizedekről picit részletesebben szólhatunk, akkor ugye jelenleg is, és csak nem 4 évtizede a Meszegyi Hámori Szolgáltatási Központjában dolgozik. Idézzük vissza egy picit részletesebben az idevezető utat, ha szabad kérnem.
3: Én Szolnok megyében egy kis alföldi városban születtem, és 82-ben kötöttünk házasságot férjemmel, és 83 óta élünk Miskolcon együtt, 2 gyermekem született párommal, és 86-ban kerültem az első munkahelyemre, bölcsődei területen kezdtem el dolgozni, majd jött egy új lehetőség számomra. 1988. december 6-án a bölcsődei vezetőm kérésére, akit annak idején fölkértek a Hámori Szolgáltatási Központ vezetésére, kérte, hogy tartsak vele. Hát nem kellett sokat kérlelnie, és így kerültem a jelenleg is, ahol dolgozom, a Hámori Szolgáltatási Központba, és kezdtük el az akkori közös munkát. Az épület akkor még üresen állt, és közös tevékenykedés munka következett, hogy december 21-én, amikor is a nyitás napja volt, méltóképpen tudjuk fogadni a területen élő időseinket. Hát nem volt könnyű időszak. Az első időszakban, ha visszagondolok, voltak nehézségek. Ugye abban az időben a szociális szó valahogy egy kicsit úgy az emberekbe, nem is félelmet, de nem szívesen léptek be hozzánk, mert úgy gondolták, hogy akkor a családon belül megoldják a idősek ellátását, és nem szívesen kértek segítséget. Egy kicsit úgy húzózkodtak tőle, majd amikor jobban megismertek bennünket, a munkánkat, egyre többen és egyre szívesebben csatlakozták hozzánk, és fogadták el segítségünket.
2: Ahogy hallhattuk a családban, a nagymamájától is ugye ezt a példát látta, így akár a kezdeti időben, vagy az azóta eltelt évtizedek alatt, mik lennének azok az emberi tulajdonságok, melyeket ön is megfogalmazna, kiemelne, hogy a szociális téren dolgozók körében meghatározóak, hogy látja ezt most?
3: Hát mindenképpen a munkámban. A szeretet, az idősek iránti szeretet, a munkám iránti elhivatottságom, ahogy a munkám végeztem, az idősek iránti tiszteletem, ezzel mindenképpen a munkámban vezetett, hiszen enélkül nem tudtam volna végezni a munkám, de szerencsés vagyok, mert ez szívemből jött, és nem okozott számomra nehézséget. Mindjárt megtaláltam az idősekkel a közös hangot, nagyon elfogadóak voltak irántam, és érezték ők is az irántam való empátiát, és hogy mindenképpen szeretnék segíteni, könnyíteni a nehezebb napjaikon.
2: Ugye fiatalként kezdte meg az ezen területen való szolgálatot, hiszen ahogy hallhattuk, nem is feltétlen munkának, hanem hivatásnak, szolgálatnak tekinti ugye azt a tevékenységet, amelyet már 4 évtizede végez. A fiatal felnőtt kortól, hogyha nézzük így napjainkig, akkor talán az is elmondható, hogy az ön személyét is formálták, az itt megtapasztaltak ezek a mindennapok?
3: Igen, nagyon sok fajta életúttal találkoztam az éveim során. Nagyon sok feladat merült fel, és a legfőbb cél ugye nyilván az volt, hogy ezeket a feladatokat megoldjuk. És mindenképpen az emberi módon próbáltam mindig segíteni. Mindig az volt a célom, hogy a legempatikusabb módon, a legegyszerűbb, de legempatikusabb módon próbáljak az időseken segíteni. Az évek alatt úgy gondolom, hogy nagyon fiatalként kerültem ide, de én is formálódtam. És azt tapasztaltam, hogy az ember, tehát az empatikus készségem a soha nem hagyott el. Az idősek iránti szeretetem mindig velem volt, mindig, ahogy a nő hozzájuk fordultam, segítettem, de azt gondolom, hogy az adott helyzetekből mindig lehetett tanulni. Az ember az évek alatt azért erősödik. Vannak pillanatok, amik nagyon nehezek, tehát az embert érzékenyen érintik. Amikor az ember úgy talál egy időst olyan helyzetbe, ott nem lehet nagyon sokat gondolkodni, hanem meg kell oldani a feladatot, az a legfőbb célunk olyankor. Viszont azt gondolom, hogy az idősektől nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok élettapasztalattal rendelkeznek, amit átadnak a fiataloknak, és én mindig örömmel fogadtam, ha jó tanácsokat kaptam esetleg tőlük. Ebből építkezni lehetett.
2: A munkája során hogy látja, hogy mi az a legtöbb, ami az időseknek adható?
3: Hát mindenképpen megérzik, hogy hogyan viszonyul az ember hozzájuk. Szükségük van a szeretetre, az odafigyelésre, és ha az ember így végzi a munkáját, akkor ez csak elfogadásra talál részükről is, és megnyílnak. Volt olyan család például, akihez jártam, hogy tőlem több mindent elfogadott, mint a saját lányától. Szívesebben fordult hozzám, bizalommal, mint a lányához. Annyira megszokta már a mindennapi látogatásaimat, és szívesen fogadta tőlem a segítséget.
2: Az intézmény keretein belül hogyan telnek a mindennapok, vagy mi mondható el itt ugye arról a 4 évtizedről, 1988. decemberétől, hiszen ahogy hallhattuk, a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott már az idős ellátáshoz.
3: 1988. december 21-én nyílt meg a Szolgáltatási Központ az ott élők számára, ami csodálatos, felemelő érzés volt. A mai napig nem felejtem el ezt a gyönyörű karácsonyt, amit akkor együtt tölthettünk el először az ott élő emberekkel. A Szolgáltatási Központban nappali ellátás, étkeztetés és házi segítségnyújtással segítjük az területünkön, illetve a Szolgáltatási Központba érkező ellátottakat. Akkoriban házi segítségnyújtásban kezdtem el én dolgozni, viszont az idő haladtával átkerültem a nappali ellátás területére. Maga a kor összetétel nem változott, csak itt benn dolgozom a Szolgáltatási Központba, a klubtagoknak szervezek programokat, így részesei a mindennapi életnek. Tehát abban az időben, amikor elkezdtem dolgozni, az érdeklődési körük másak voltak az időseknek. Abban az időben ugye nagyon szerettek, például bejöttek a klubba kötni, lábtörlőt fonni, hímezgettek, kézi munkáztak, majd ez az idő haladtával változott. Az érdeklődési körük változott, hiszen bekerültek a modern eszközök a mindennapi használatukba, például ugye megjöttek az okostelefonok vagy a laptop. A laptop használatára lehetőségük volt, hogy a klubban megtanulják a használatokat. Szakember segített számukra, kis csoportokba elsajátíthatták a kezelését ezeknek az új eszközöknek, és valami fantasztikus érzés volt, amikor láttuk, hogy amikor már tudták kezelni önállóan ezeket az eszközöket, bejöttek a klubba, és örömmel mutatták a családi eseményeken készült fotókat, az unokákról készült fotókat, és nagy öröm volt számukra, hogy ők ezt elsajátíthatták. Ennek a klubnak nagyon jó közösségépítő szerepe van. Nem magányosan otthon töltik a szabadidejüket, hanem közösségbe. És ez arra is jó, hogy egyre jobban megismerik egymást. Bővítik a társas kapcsolataikat, illetve napjainkban már az a jellemző, hogy a klubba, ahogy érkeznek, azt tapasztaljuk, hogy régi munkatársi kapcsolatból adódóan keresik meg a klubba, hogy szeretnének járni, vagy baráti csoportok is jelentkeznek hozzánk, és az idővel ez tehát nagyon sokat változott.
2: A világ változásai már ugye megfigyelhetők azokban a tevékenységekben is, ha jól értem itt a tevékenységi körökből, az érdeklődési körből
3: igen,
2: is látszik
3: teljesen
2: ez.
3: Megváltozott az érdeklődési körök, azt tapasztalom, de ez így jó, hiszen haladunk a világgal.
2: Ez akkor minden generációnál megfigyelhető, ugye?
3: Igen, igen, és van már a munkám során, hogy például harmadik generációt viszem a családban, de ez valóban tapasztalható. Ahogy haladunk az évekkel, akkor előre haladtával, ez a változást meg lehet tapasztalni a mindennapi életünkben, ott a klubban is, igen.
2: Itt ugye ezek a tevékenységi körökben figyelhetőek meg, de az alapértékek, mint az egymásra való odafigyelés, az idősekre való odafigyelés, a szeretet, ez örök.
3: Ez örök, igen, és nem csak a részemről, hanem olyan jók és csoport működik nálunk, hogy odafigyelnek egymásra. Segítik egymást a mindennapjaikban. Például, ha valakinek van autója, és elmegy vásárolni, segít annak éppen, akinek nincs, és közösen elmennek vásárolni. De ha valaki nem jön esetleg a rendezvényre, akkor már megy a telefon, hogy mi történt, miért nem jöttél, miért nem jelentél meg. Tehát odafigyelést lehet mindenképpen tapasztalni.
2: A munkatársakkal való együttműködésről, együttmunkálkodásról mi az, amit megosztana velünk is?
3: Elmondhatom, hogy a munkatársaimmal nagyon jó a kapcsolat. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Mondják, hogy ilyen született lyukanyó típus vagyok, tudom, de szívesen kérnek tőlem segítséget, és én szívesen segítem őket, amiben tudom, de kölcsönös. Egymásért vagyunk, és azért vagyunk, hogy a napi feladatokat minél jobban meg tudjuk oldani. Nem számít, hogy ki melyik részén dolgozik, az a lényeg, hogy a célunk egy, az idősek ellátása. És fordulhatnak ők is hozzám bármivel, és én is, és nagyon szeretek velük dolgozni. Vezetőnőmmel szintén, akire ha ránézek, már mi pillantásokból is értjük egymást.
2: Az intézmény működéséről, mindennapjairól már hallhattunk néhány gondolatot, hogyha még egy picit azokba a programokba behavatna bennünket, amelyek jellemzik a mindennapokat.
3: Mindenképpen a programjainkat úgy próbáljuk összeállítani, hogy az időseinkhez igazodjon. Kikérjük véleményüket, hogy mi az, amit szívesen végeznének a klubban, de már ismerjük annyira őket, hogy tudjuk, hogy mi az, amivel legszívesebben foglalkoznak. A területünkből adódóan nagyon előnyös helyzetben vagyunk, hiszen a barlangok a túráinknak kiváló alkalmat adnak. A túrákat gyakran teszünk a bükkben, ilyenkor termiseket gyűjtünk, amit a kreatív foglalkozásainkon fel tudunk használni, vagy például gyógynövényeket gyűjtünk, amit a klubban megszárítunk, és a tél folyamán te a délelőttökön elfogyasztjuk. Szerencsére van köztünk, akik ebben szakemberek, ismerik ezeket a gyógynövényeket. Szeretnénk minél tovább és minél jobban fenntartani állapotukat, hogy a jó állapot ne romoljon, és mindenképpen megmaradjon a testi-lelki jólétük. Arra törekszünk, és ennek megőrzése nagyon fontos számunkra, és mi ezért próbálunk tenni programjainkkal is, minél változatosabban, hogy részesei lehessenek ennek a klubéletnek, közösségbe töltsék el, ez a fontos, hogy nem magányosan otthon, hanem társaságba. És nagyon jó közösségépítő társas kapcsolatokat alakítanak ki, illetve bővítik társas kapcsolataikat ezáltal.
2: Itt a beszélgetésünk folyamán ugye elhangzott, hogy ön is milyen mintákat látott maga előtt, akár a családi körben, akár itt a munkaközösségben a legelső vezetője, személyes és szakmai példáján keresztül is. Ennyi időtávlatából úgy gondolom, hogy ön is sokaknak tudott utat mutatni, akik ezen a területen kezdték meg a tevékenységüket. Mik azok a legfontosabbak, amelyeket ilyen tekintetben a jövő generációjának igyekezett az eddigiekben is átadni?
3: Tudom, hogy nem népszerű ez a szakma sajnos. A fiatalok más irányba próbálnak elhelyezkedni, de én azt gondolom, aki az idősek iránt szeretettel van, látja ennek a munkának az értelmét, azt, hogy milyen jó érzés egy idős embernek segíteni. Én azt tanácsolom a fiataloknak is, hogy merjék ezt a munkát vállalni, hiszen ha szívvel, lélekkel végzik, és bele tudják a adott helyzetbe képzelni magukat, az idős ember oldaláról meg tudják ezt közelíteni, hogy milyen érzés lehet az ő helyébe lenni. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel tölti el az embert, és megvan ennek a munkának a szépsége, csak meg kell találni benne.
2: Ön megtalálta, ezt igen, hallhattuk az eddigiekben.
3: Igen,
2: is.
3: Én mindenképpen.
2: Beszélgetésünk végén egy picit összegzésképpen, hogyha még egyszer megfogalmazhatjuk ugye azokat a gondolatokat, hogy a Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díj mit jelent az ön számára.
3: Hát, ahogy az elején is elmondtam, a Benkő Sámuel díjat megkapni valami csodálatos érzés, mely nagyon boldoggá tett. A színpadon állni valami felemelő érzés volt. Tudom, hogy kevés embernek adatik meg ez az érzés, ez a boldogság, amit átéltem aznap a színpadon, de azt kívánom, hogy minél többen élhessék meg ezt a boldogságot, ezeket a pillanatokat. És még egyszer köszönöm azoknak, akik méltónak találtak e díjra. Több évtizedes munkám így ért véget, soha nem gondoltam. A munkám a hivatásom, amit mindig szívvel, lélekkel végeztem, és tehettem azokért, akik megérdemlik, hogy segítőkezet nyújtsunk számukra. Hiszen sokat köszönhetünk az idős korosztálynak, nekik köszönhetjük, hogy itt lehetünk, megérdemlik a segítőkezünket.
2: Én köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat, amiket hallhattunk az elmúlt percekben, és beszélgetésünk végén még egyszer tisztelettel, szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget, jó munkát, és minden jót kívánok mind a szakmai, mind a személyes életútján a továbbiakban is.
3: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönet a gratulációkért, és minden jót kívánok én is mindenkinek.
1: Benkő Sámuel egészségügyi és szociális díjjal ismerték el Szabó Béla Miklósné több évtizedes elhivatott munkáját május 11-én Miskolc városnapján. Szabó Béla Miklósné szakmai pályafutását 1986-ban kezdte a bölcsődei ellátás területén, majd 1988. decemberében a Hámori Szolgáltatási Központ megnyitásakor csatlakozott az idős ellátáshoz. Azóta is ennek a közösségnek a meghatározó tagja csaknem 4 évtizede. A kitüntetettel Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: A miskolciak kedvelt kiránduló helye Tokaj hegyalja. A következő percekben Tarcalra hívjuk a hallgatókat, ahol a gróf Degenfeld szőlőbirtok fennállásának 30. évfordulóját ünnepelték. Erre az alkalomra limitált jubileumi pezsgő készült. A palackok különleges címkéit a tarcali iskola hátrányos helyzetű diákjainak rajzai adták. Az összegyűlt 1,5 millió forintot a tarcali általános iskola udvarának felújítására ajánlották fel. Minden tombolára bocsátott pezsgő egyedi darabként kapcsolódott a kezdeményezéshez, amely az elmúlt évtizedekben Tokaj hagyományos örökségét kortárs, organikus és élményközpontú szemlélettel kapcsolta össze. Tóth Máté birtokigazgatóval beszélgettünk. Egyetlen mondattal vezetném be ezt a beszélgetést, hogy mi is ez a birtok ott Tarcalon, hogy Tokaj egyik olyan szakmai és emberi központja, ahol nem csak bor készül, hanem kapcsolatokat teremt. Na hát innen induljunk el Tóth Máté birtokigazgatóval. Jó napot kívánok!
2: Ez pontosan így van. Itt a birtokon általában két dologra helyezzük a hangsúlyt. Az egyik az a kapcsolatok, amiket tudunk létesíteni az emberek között, illetve az ember és a természet között, az ember és a történelem között. A másik pedig ugye az örökségünknek a megőrzése a jövő generációi számára. Ez jelenti nem csak a történelmi örökséget, vagy építészeti örökséget, ami az első dolog, ami az embernek az eszébe jut, amikor hozzánk érkezik, hanem a természeti örökséget, az a madár csergés, ami körbevesz minket, és az, ahogy a szőlőt műveljük, ahol a biodiverzitást próbáljuk megőrizni a lehető legnagyobb mértékben a nagyon környezetkímélő vegyszermentes technológiánkkal, illetve az a fajta szemlélet, ahogy már a borászati épület is ugye a fák kivágása nélkül épült fel.
1: Itt tulajdonképpen a településsel is szorosan tartják a kapcsolatot, mert ez a 30. évforduló, ez egy jótékonysági alkalom is volt tulajdonképpen, hogyan zajlott ez.
2: Pontosan, így van. Hunku Emese, a Tarcali Klapka György általános iskolának az igazgatója, és vele kerültünk kapcsolatba, és ahogy beszélgettünk arról, hogy telik ott a mindennapok az tanároknak, ahogy igyekeznek ezeket a jó részint hátrányos helyzetű gyerekeket főzni, tanítani, és biztosítani nekik azokat a mindennapi dolgokat is, amire szükségük van a tanulmányokon túl, és azt volt a legfontosabb céljuk, hogy a most csak színes traktorgumikkal ellátott iskola udvarban legyen egy tisztességes játszótér, és ehhez a projekthez szerettünk volna valamilyen módon hozzájárulni, és ez a 30 éves jubileumunk az apropója, ahol ugye a különböző illusztris vendégeinket és üzleti partnereinket szerettük volna megkérni, hogy a grófnő adományát kiegészítve járuljunk esetleg közösen hozzá az iskolának, a játszóterének a felépítéséhez, és ehhez ugye a gyerekek is hozzájárultak, ugyanis rajzoltak. Úgy mondták az iskolában a tanárok, hogy 2 hétig Degenfeld lázban égett az iskola, és rengeteg gyermekrajzot kaptunk, és van egy különleges pezsgünk, amit 5 évig érleltünk Seprőn, tehát egy nagyon hosszan érlelt, különleges, mindegyik magnum, tehát egy 1,5 literes kiszerelésű pezsgő, és ezekre hát vakartuk a fejünket, hogy mi is legyen, és azt találtuk ki, hogy a gyerekrajzokat helyezzük rá a címkére, tehát úgy nyomtattuk ki a címkéket, hogy minden egyes pezsgőre a címke az egy külön-külön gyerekrajz. Tehát, hogy minden pezsgő teljesen egyedi, és ezeket a pezsgőket tettük bele a jótékonysági tombolába, ebből lehetett 20 darabot hazavinni a nyerteseknek, és így tudtunk összegyűjteni 1,5 millió forintot összesen a játszótérnek a részére az iskolának, amiért ők is nagyon hálásak, mi pedig nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg így a közös munkával tudtunk valami olyat készíteni, olyat mutatni a közönségünknek, a fogyasztóinknak, amit egyébként nem sikerült volna a gyermekek nélkül, csak úgy magunktól.
1: Említette már, illetve elhangzott a biogazdálkodás, hogyan működik ez a Degenfeld birtokon?
2: Mi alapvetően nem arról szoktunk beszélni, hogy így permetezés, meg úgy vegyszerek. Nyilvánvalóan tele vannak a szőlősorok között ugye virágokkal, meg állatokkal, rovarokkal, azok ugye maguk is bevonzák ugye a különböző békákat, nyulakat, néha vaddisznót, őszt is, de hogy tele van élettel maga a szőlő, és azt szoktuk mondani, hogy amikor egy vevő egy ilyen bioterméket vesz tőlünk, ugye ezek biocertifikáltak az ültetvényeink és a boraink is, akkor igazából sok, mindig azt kérdezik először, hogy ez miben jobb neki, mint hogyha egy nem bio bort vesz, és azt szoktuk mondani, hogy itt igazából amit ő megvásárol az az, hogy valahol nagyon messze tőle van valahol egy négyzetméter, ami élettel van tele, és egy ilyen vibráló közeget teremt, és nem pedig egy legyomírtózott, lerovarírtózott kultúrsivatag, ahol a steril körülmények között tud kinőni a szőlő biztonságos körülmények között, hanem sokkal inkább bele van illesztve a szőlőültetvény a már ott lévő természeti közegbe, és nem pedig a természeti közeget vágjuk ki, és annak a helyére tesszük az ültetvényt. Szóval ez egy ilyen hozzájárulás valahol messze tőle egy területhez.
1: Említenek egy borsort, hogy milyen különleges volt ezen az ünnepségen, a 30. jubileumon. Megismerhetik a végterméket is, de hát ez egy nagyon jó PR értéket képvisel mindenki számára. Tehát kifele is sok mindent mutathat Tokaj hegyaljáról.
2: Abszolút, abszolút így van. Amikor a grófnő és a férje, ugye Linner úr, a 90-es évek után ugye lehetőségük nyílt, hát ugye a Degenfeldnek 150 év után újra ugye létrehozniuk, vagy újra megélniük az örökségüket itt Tokajhegy alján, és ugye a birtok felépült, akkor ugye ez egy elsődleges cél volt a nulladik perctől, ez a tulajdonosoknak is a látásmódja, ugye a grófnőtől nyilván a grófi család, a hagyományok megőrzése, az építészet, a műemlékek felújítása, és a Linner úrtól pedig az, hogy precíz, modern technológia, professzionalizmus, és ez a kettő, ahogy megvalósul, ebből származik például az is, ami a rendezvényen tapasztalható volt, hogy nem csak az, hogy van egy tradicionális tokai portfólió, hanem hogy például a friss boraink is, azok tényleg iszos precizitással vannak összetve, nagyon kristálytisztán és nagyon érthető módon közvetítik azokat a fajtákat, meg azt a termőhelyet, ahol vagyunk, és benne van ugye az innováció is, amit az étteremben is a Latorcai Csaba, ugye a séfünk tud közvetíteni, hogy ezeket a borokat egy teljes szabad hozzáállással szeretnénk, hogy párosítsa ételekhez, és így is például a rendezvényen is, ugye az ételpárosításoknál ugye a fő étel, ami nagyon örülök, hogy ilyen a legpozitívabb visszajelzéseket kaptuk, az egy ilyen szarvas Wellington volt, és ahhoz párosította ugye a tokai aszunkat, és jellemzően az emberek az édesborra azt gondolják, hogy édes étele lehet, de valójában itt nagy borról van szó, amit nagy ételekhez lehet párosítani, és így ezekkel a vastag, különleges, mély, hosszú ízű tokai bor különlegességekkel nagyon könnyen tudjuk helyettesíteni a nagy vörös borokat, amikor egy ételpárosításról van szó, ami egy meglepetésként szolgál, és a legjobb tényleg az, amikor visszahalljuk, meg látjuk az arcokon, hogy működik, és valami újat tapasztaltak, amit haza tudnak vinni az emberek, és ezt a fajta innovációt mind a természetvédelemmel kapcsolatban, mind pedig ugye magával a borkészítéssel, mind pedig a gasztronómiával kapcsolatban. Ezt szeretnénk közvetíteni, és szeretnénk egy ilyen érthető, direkt módon edukálni róla az embereket, nem fellengzős módon, hanem csak bemutatni tényleg azt, hogy mennyire változatos a körülöttünk lévő világ, és mennyire változatos az, amit mi ezzel együttműködve el tudunk érni.
1: Tóth Máté birtok igazgatóként nyilván a gazdálkodást is felügyeli. A megváltozott időjárási viszonyok között milyen nehézségekkel állnak szembe?
2: Hát ez egy óriási téma, úgyhogy most nem tudom, hogy ha csak 2,5 órás az interjú, akkor nem fog beleférni, de alapvetően itt arról van szó, hogy nem csak felmelegedésről van szó, hanem inkább maga az időjárásnak a eloszlása, tömbösödése, hektikussá válása. Tehát nagyon sok ideig nem esik eső, utána nagyon gyorsan nagyon sok eső hullik le, egyik sem jó, és ez állít, igazából a kiszámíthatatlanság állít kihívásokat ugye a szőlészborászunknak, Súlyog Balázsnak, akinek ugye köszönhetjük ezeket a termékeket. És ez mind a klímaváltozásnak, mind pedig ugye a bioművelésnek a sajátossága, ez a folyamatos megfigyelés, adaptáció, fejvakarás, és gyakorlatilag nincsen két ugyanolyan év, amikor viszonylag receptszerűen lehetne eljárni. De például amúgy talán most április volt egyébként a legmegrázóbb példa, amikor gyakorlatilag szinte azt mondhatjuk, hogy nem esett eső. Tehát az utóbbi több mint 150 évben ez volt a leg, bocsánat, 1901 óta ez volt a legszárazabb április, de aztán utána néztem, és 1901 óta vannak mérések, úgyhogy a hivatalos mérések, szóval valószínűleg jó formán valaha ez volt a legszárazabb áprilisunk, ami óriási károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőnek mélyebbre mennek a gyökereinek, olyan hatalmas problémája ennyi kimaradással nem volt, de ez megmutatja azt tényleg, hogy bármelyik hónapban lehet egy olyan időjárási anomália, ami meghatározza a szőlőnek az egészségét. Ez nálunk nyilván az érési időszakban, augusztus-szeptember a legkritikusabb. Akkor nem csak az dől el nálunk, hogy milyen egészséges és milyen mennyiségű, vagy milyen minőségű termés van, hogy elégnek-e a savak a nagy melegben, hanem ugye az is, hogy milyen körülmények adottak arra, hogy az aszusodás égbe tudjon menni, és ezeket a tokai édesbor különlegességeket milyen minőségbe és a mennyiségbe tudjuk majd realizálni.
1: Igen, hát szóval ez az a műfaj, ami 0-24-es szolgálatot igényel, ugye? Tóth Mátét hallottuk, a Degenfeld szülőbirtok igazgatóját, és hát aki nem hallotta elejétől a beszélgetést, 30 éves jubileumuk alkalmából 1,5 millió forinttal egy jótékonysági akció keretében tudták támogatni a település Tarccal iskoláját, amiből játszóteret építenek. Reméljük, hogy jövőre is lehetőség lesz majd, illetve hát az év folyamán ilyen akciókra. Én nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, és kívánunk maguknak jó időt és szép termést.
2: Én is nagyon köszönöm, hogy meghallgatta.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Idősen sírást hallani.
1: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László,

0: Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött, első osztályú, légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS Gyermekfalu Alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel, a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

Clam. A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrög sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukackrater.hu címre.

0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm Önöket! Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényét hallgathatják meg, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula, Jászai Mari díjas színművész előadásában hallják.
2: Bent a pinceszobában aztán elmondott mindent. Őt és az anyját Berlinben érték az oroszok. Kurt már nem élt akkor. Ő egy bombatámadásnál halt meg. Jürgen falun volt, munkaszolgálatban. Az első napokban nem volt semmi baj, de aztán valaki feljelentette őket. Éjszaka jöttek értük. Szörnyűségeket éltek át a vallatás alatt. Az anyját elvitték Oroszországban munkára, őt egy kaszárnyába vitték, ahol az étkezdében kellett mosogassa a tányérokat. Ahol szörnyű volt ott, rettenetes. Betegséget kapott, és kórházba vitték később, ahol egy halott gyereket hozott a világra. Akkor lett 14 éves éppen. Kórházból vissza kellett volna menjen újra a kaszárnyába, de ő megszökött. Egy évig bujkált parasztoknál, csavargott országutakon, egyedül, kiszolgáltatottan, néha hozzászegődve valakihez, hogy ne kelljen éheznie és legyen födél a feje fölött. Aztán sikerült átszökni a határon, és azóta egy menekült táborban él nem messze innen. Az anyjáról nem hallott azóta, hogy a börtönben elszakították tőle. Csak annyit tud, hogy Oroszországba vitték. Néhány nappal ezelőtt valaki említette a táborban, hogy az apja Hannoverben van. Így jött el. A rendőrségnél mondták meg a címet. Ült a nyikorgó ócska vasárt szélén, lehajtott fejjel és beszélt. Szintelen, üres hangon, mint aki nem is hallja már a szavakat, amiket mond. Két sovány, fejletlen válla előre görbült, ahogy ott ült a vékony ruha alól, kimeredtek a csontok. Haja borzasan hullott az arcába, és félig eltakarta a száját, amikor beszélt. Így a hang, amivel a szavakat mondta, valahogy még személytelenebb volt, mint ha távolról jött volna valami sötét, ismeretlen és borzalmas messzeségből. A professzor ott ült oldalt a ládán, fejét a két öklére támasztotta, és nézte mereven a betonpadló kitaposott foltjait. Kábult zsibbadást érzett a fejében, valami mérhetetlen súly nehezedett a mellére, és folytogatta. Ült és hallgatta a leány egyhangú, szintelen beszédét. Talán nem is értette meg külön-külön a szavakat, nem is fogta föl egyenként őket, csak az értelmüket, a súlyukat érezte, mint egy rettenetes nagy szürke sziklatömböt, amit gonosz és kegyetlen erők lassan és feltartóztathatatlanul hengerítettek rá egy országra, egy népre, egy leányra, egy kislányra, az ő kislányára. Aztán a leány ott az ágy szélén befejezte a szörnyű vallomását, és elhallgatott. Ült ott, mozdulatlanul, és a szürke szennyes betonpadlót nézte ő is. A csönd rásúlyosodott az alacsony mennyezetű pincére, a sötét falakra, az asztalon pislákoló petróleumlámpára, a dísztelen bútorokra. A professzor lassan fölemelte ökléről a fejét. Ránézett a leányára, és nyelt egyet. Ha tudtam volna előre, mondta száraz torokkal folytottan és keserűen. Ha tudtam volna mindezt előre, nem küzdöttem volna az ellen, hogy a titkomból bombákat csináljanak. Én vagyok az oka, Krista, hogy mindez megtörtént veled. Én egyedül. Isten a tanúm, hogy nem ezt akartam. A leány felkapta a fejét, és értelmetlen tekintettel meredt az apjára. Azt hiszed, hogy megbolondultam? Kérdezte a professzor, és furcsán keserűen elvicsorodott. Nem, nem vagyok bolond. Most már nem, csak voltam. Bolond voltam akkor, amikor azt hittem. Ne beszéljünk róla. Késő. Inkább együnk valamit, Krista. Ott a polcon van néhány húskonzerv még. Hagyd el majd én, te csak pihenj. Te már éppen eleget... Jaj, mivé lett ez a világ, rettenetes, rettenetes. Te szegény kislányom, te szegény. Jaj, nem, ez borzasztó, borzasztó. Mi lesz az emberiségből? Másnap előkereste az ócska konzervdobozból a megmaradt dollárokat, és a lengyel táborban ruhát, cipőt vett értük Krisztának. Jutott még egy apjú takaróra is, fehér neműre, harisnyára, egy kiló zsírra és 2 kiló cukorra. Aztán elment a lányával együtt a Vörös Kereszthez, és bejelentette Jürgen adatait és utolsó címét. A választ 4 hónap múlva kapta meg hivatalos levélben. Jürgen Heimis Habichtot 1945. februárjában az oroszok magukkal vitték. Azóta semmi hír róla. A professzor szótlanul vette tudomásul a hírt. Krisztának nem is tett említést róla. A levelet eltépte és elégette. Valami tompa fásultságban élt már akkor. 5 hete volt már alkalmazásban, mint éjjeli őr. A pénzbeváltás kényszerítette bele ebbe az állásba. A Reichsmark értéktelen papírrá vált, és abban a pillanatban az üzletek kirakatai megteltek áruval. Krista nagyra nyílt, vágyódó szemekkel állt a felhalmozott csodák előtt, és az a kevés pénz, amit beváltáskor kaptak, hamar elfogyott. Munka után kellett nézni. Krisztát egy női szabászüzletbe vették föl tanoncnak, ő pedig éjjeli őr lett. Protekcióval jutott ehhez az álláshoz. Egy nagy építkezési vállalat több kiégett bérház újjáépítését kezdte el a város másik végében, és egy königsbergi szobafestő, aki valamikor hetekig dolgozott az egyetem épületében, ott volt alkalmazásban ennél a vállalatnál. Ő protezsálta be Habicht professzort éjjeli őrnek. 75 pfennig órabérrel. Délután 4-től reggel 7-ig tartott a szolgálat, hetenként 1 szabad éjszakával. A pincelakástól a munkahelyig 1,25 óra gyaloglás. 2:30-kor indult útnak, egy kis kopott táskában magával cipelve a vacsorát, és reggel 8:30-re ért újra haza. A pénz, amit ezért a munkáért kapott, elég volt 2 élelmezésére. Nem volt nehéz munka, és hamar beleszokott. Egy kis deszkabódéban, ahol a pallérok a szerszámaikat tartották, volt egy rozoga vaskályha, egy asztal, egy szék, és az asztal fölött egy villanyégő. A kis vaskályhába be lehetett fűteni fahulladékkal, ha hűvös volt az éjszaka, és olyankor egészen barátságos tudott lenni a bódé. Kint deszkatégla épületfa állott halomba rakva, azokra kellett ügyelni. Könnyű munka volt, s meg lehetett szokni hamar. Csak az első napok voltak különösek. Mindjárt az első délután, amikor a főpallérnál jelentkezett a szűk kis irodában, az szúrós szemmel szinte ellenségesen mérte végig. – Maga éjjeli őr? – Igen, felelte a professzor. – Mi a neve? – Habicht. Herbert Habicht. Azt mondták nekem, hogy maga valami tanárféle volt régen, mondta összehúzott szemmel a főpallér. Igaz ez? Igaz. Akkor bizonyára egyetemet is végzett, mi? Talán doktorátusa is van. Van. Úgy. Szóval a maga neve akkor Dr. Habicht. Professzor Dr. Habicht. Miért nem így mondja? Szégyelli? A professzor fakó arca egy árnyalattal megszínesedett, alig észrevehetően megrándult a nyaka. Nekem nincs okom, hogy szégyeljem azt, ami voltam, sem azt, ami most vagyok. A hangja kemény volt, és a főpallér egy pillanatig döbbenve nézett rá. Aztán bólintott, és kinyújtotta felé a kezét. Igaza van, professzor úr, Isten hozta nálunk. Szégyelje magát az emberiség, igen, hogy egy tudós ember, mint maga, egy doktor, egy egyetemi tanár ilyen módon kell megkeresse a kenyerét. Disznóság, én mondom, erre iszunk egyet. Voltak az irodában mások is egyszerű pallérok. Morogva bólogattak azok is, fejüket csóválták, sorra odaléptek hozzá, és kezet fogtak vele. A főpallér elővett a szekrény mögül egy pálinkás üveget, és oda nyújtotta a professzornak. Isten hozta, professzor úr! Sorra ittak az üvegből.
3: Egészségére, professzor úr, mondták. Lesz még jobban is. Így nem maradhat a világ.
2: Így kezdődött el az első nap. Valami különös meleg érzést hagyott maga után. Érezte, hogy ezek az egyszerű emberek őszintén nyújtották feléje a kezüket káröröm nélkül. Úgy vették be maguk közé, sajnálattal és tisztelettel mégis, mint egy idősebb testvért, akit a bal sors letaposott. Azon az első éjszakán ismerkedett meg a szomszédaival is. Úgy 10 óra körül kopogtak a bódi ajtaján, és köpcös kerekarcú vidám emberke dugta be a fejét. A professzor éppen egy amerikai tudományos folyóiratban lapozott, amit Krista szerzett az amerikai missziónál. A köpcös bedugta a fejét az ajtón, és rávigyorgott. Kellemes időtöltést, kolléga úr! Nincs véletlenül egy szál gyufája, holnap becsülettel megadom. Hogyne, tessék! Felelt a professzor, és előkotort a zsebéből a gyufaskatuját. Az idegen bejött, meglátta az asztalon az angol nyelvű folyóiratot, belenézett és füttyentett egyet. Olala! Inkognitóban szintén? Ebben az esetben engedje meg, hogy bemutatkozzam. Werner Grote, valamikor a Falkund Reich Verlag lektora, dramaturg és színműíró, ma államilag engedélyezett házőrző kutya, a Krauss and Co. cég szolgálatában. Örvendek, felelte, és mosolyognia kellett. Dr. Herbert Habicht, egyetemi tanár Königsbergből. Nézd csak oda, csapta össze a kis köpcös a kezét. Hát olyan kevés a bakter ebben a hazában, hogy már az egyetemi tanárokra is sor került. Habicht, Habicht, valami rémlik nekem. Nem volt magának valami kis ügye annak idején a hatalmasokkal? A professzor rántott egyet a száján. Annyi csak, hogy bezártak. Több nem. És miért, ha szabad megkérdezni? Mert ostoba, becsületes szamár voltam. A kis köpcös vidám fintort vágott. Olala! Szóval egy válfaja a háborús bűnösöknek. A tábornok szerint ugyanis minden becsületes ember háborús bűnös, mivel elvesztettük a háborút. Nagy filozófus az öreg úr, majd megismeri. Ott van a főhadiszállása, ahol az iskolát építik. Vigyázban állok előtte, ha találkozunk, mert én csak főhadnagy voltam. Még locsogott a vidám kis ember egy darabig, aztán kivett a skatujából a 300 gyufát, megköszönte és elment. A professzor 20 percenként kiment a bódéból, és körüljárta a telepet. Ősz eleje volt, hűvös párás éjszaka. Néha egy-egy siető ember kopogott végig a kihalt utcán, a házak sötéten meredtek föl az égnek, sötéten és némán. Néha egy macska nyávogott egy távoli háztetőn, s olykor egy-egy tehervonat mozdonya sípolt valahol. A messzi csillagok harmatot szitáltak a magasból, s a csönd mély volt és titokzatos. Néha megállt a deszkarakáson túl a sarkon, és figyelte az éjszaka csöndjét. Az volt az érzése ilyenkor, mintha egy halott város fölött őrködne. Egyedül, egyetlen élő ember, utolsó ember, aki megmaradt. Üres halott kőfalak között. Talán valóban ilyen lenne most ez a város, gondolta, ha én akkor. Ez és sok-sok más város a földön. És én sem állnék itt egyedül az éjszakában, és senki sem állana sehol. Ott azon a sarkon találkozott össze később a tábornokkal. Már jóval éjfél után lehetett, lassan haladt át a deszkarakások előtt, és a galériát föltűrte, mert hűvös volt. Mikor a sarokra ért, egy hosszú szürke emberi alakot pillantott meg, ott állt mozdulatlanul. Jó estét! Köszöntött Reá, amikor melléje ért. A szürke első köpenybe burkolt magas ember feléje fordult. Csak egy hegyesre pödört fehér bajuszt látott. Egy kemény, kisé hajlott orrot és 2 szúrós nézésű szemet. A többit elfötte a sapka ellenzője. De ahogy mereven és szögletesen megfordult, ahogy ott állt magasan, egyenesen, azonnal tudta, hogy nem lehet más, csak a tábornok. Jó estét! Recsegte egy érdes, kemény hang. Szolgálatban? Igen, bár úgy látom, elég felesleges. Nem jár erre senki. A szolgálat sohasem felesleges, fiatalember, recsegte a hang. A szolgálat nevel,
3: ébren tartja az öntudatot és a kötelességérzetet. Ez igaz, ismerte be a professzor is, aztán csak álltak és hallgattak mind a ketten. Valahol egy közeli utcán teherkocsi dübörgött keresztül zakatolt a kövezeten, aztán mind halkabb lett, végül elnyelte a csönd. Szolgált? Tessék? Azt kérdem, hogy hol szolgált és milyen rangban? Nem voltam katona, ismerte be szégyenkezve, ugyanis, tudom, maga az a, hogy is hívják, dr. Habicht, egyetemi tanár. Igen, a főhadnagy jelentette már. Elvesztettük a háborút, mi? Most itt vagyunk, persze. Nem is lehet másként. Aki elveszíti a háborút, az háborús bűnös, az rabszolga, mi? Ami most van, az a káosz, mondta a professzor lassan. Ha a társadalmi rend felbomlik, akár belső katasztrófa folytán, akár külső nyomásra, akkor felborul az egyensúly is. Ez a káosz. A társadalmi megrázkódtatás fölkavarja a szemetet, és időbe kerül, amíg mindenki megtalálja újra a helyét. Fizikai törvény. Valahol magasan a csillagok alatt vadludak húztak át. Hangjuk idegenül hullott alá a sötét városra, idegenül és búsan. Igen, szólalt meg a tábornok, mintha álomból riadt volna föl, és a hangja talán egy árnyalattal még keményebb volt. Igen, ezt jól mondta, a rend, igen, és a törvény. Kár, hogy nem volt katona, kár? Na mindegy, viszontlátásra. A szolgálat, szolgálat. Még állt egy ideig a sarkon, és nézett a tábornok után, ahogy szürke esőköpenyében szikáran egyenes derékkal lassan tovahaladt az üres utcán. Egy gázlámpa révetek fénye elnyújtotta az árnyékát kísértetiesen hosszúra. Ahogy ott ment, olyan volt, mintha egy régi meséből lépett volna ki. A rend és a törvény, ismételte a professzor a tábornok szavait félhangosan a sötét utcasarkon, és ez a két szó olyan volt ott a halott csöndben, mint amikor fagyott téli rögök dobognak egy koporsó fedelén. Hajnal előtt még egy látogatója akadt. Egy őrjáratát végző rendőr. Néhány percre bejött a bódéba. Belengedte a kezeit a vaskályhánál, és álmos szemmel mondott néhány rosszkedvű szót az életről, amely egyformán nehéz mindenkinek, akármi legyen is a mestersége. Aztán reggelig nem jött más senki. Az utca lassan életre kelt, emberek másztak elő valahonnan, és sietve mentek a munkahelyük felé. Szemetes kocsi dübörgött át a kövezeten, valahol teljes edények csörömpöltek, nagyon messziről hallani lehetett az első villamos csilingelését. Aztán megjöttek az első munkások, és a professzor hazamehetett. Így telt el az első éjszaka. Este a kis köpcös színműíró valóban visszahozta a háromszál gyufát. Ó, a tábornok, mondta, ő a mi külön német Don Quixote-nk. Száműzött emlékmű, antik dísztárgy, ő a német múlt. Én nagyon szeretem szegényt. Ha látnám, milyen feszes vigyázban állok előtte. Főhadnagy, szokta mondani. Kitartunk az utolsó emberig. Igen, tábornok úr, az utolsó gatyánkig kitartunk. Szegény öregnek csak egy inge van, maga szokta kimosni, és olyankor úgy veszi föl délután vizesen. A Manteuffelstrasse végében lakik. Egy kis padlásszobában. Ez a Manteuffel is tábornok volt valamikor, de a bakterségről megfeledkezett. Sokat lecsokott össze-vissza, vidám fickó volt és szórakoztató. Föl a fejjel, professzor, mondta, amikor visszaindult a maga bódéjához. Még mindig egy nurra áll a játék a mi javunkra, mert mi el tudjuk végezni a bakterek munkáját, de próbáljanak meg a bakterek színdarabot írni, vagy új gyógyszereket kikísérletezni a laboratóriumokban. Egyébként ajánlom, hogy tegyen tisztelgő látogatást a tábornoknál. Az öreg úr nagyon sokat ad a formára. Később egy nyers goromba szél kerekedett, fölkavarta az éjszakai utca porát, és kísértetiesen fütyült a kiégett házfalak között. A tábornok bódéjából fény szivárgott ki a réseken, amikor úgy éjfél körül bekopogtatott hozzá. Tessék! recsent meg odabent az ismerős hang. A tábornok ott ült, egy zsákkal letakart bádok hordón, a gyalulatlan deszkaasztal előtt, és zsebkésével leveles dohányt vágott.
4: Nagyon örülök,
3: recsegte, és feltápászkodott a hordóról. Tessék helyet foglalni, kedves professzor, ha jól emlékszem, ugye? Dr. Herbert Habicht, egyetemi tanártábornok úr.
4: Ja, Habicht professzor. Königsberg, ugye? Ősi német város. Ezek a hülyék azt hiszik, hogy egyszerűen csak elvehetik tőlünk. Tessék helyet foglalni. Sajnos ez a fedezék kissé primitív. De hiába háborúban vagyunk. Oda arra a ládára talán, úgy. Éppen dohányt vágok, látja, a pipámba. Egy volt őrmesteremtől való derékfickó, vaskereszt. Most paraszt, cell mellett. Ez is a háborúhoz tartozik, a pipa, meg ez a dohány. Ukrajnában mahorkát szívtunk. A hadifogságban semmit. Sokkal rosszabb volt.
2: Az ernyőtlen villanykörte éles, halott fényt vetett a tábornok arcára, ahogy ott ült a hordón, a dohányt vágta és beszélt, rövid, recsegő mondatokban. Katonásra nyírt fehér haja tompán csillogott a széles domború homlok fölött. A gondosan kipödört őszbajusz elfötte a száját, és a bozontos szemöldök tüskéi harciasan meredeztek. Az arca beesett volt és mélyen barázdált, de egészségesen rózsaszínű még mindig, és a hatalmas kiugró orr valami kemény, meg nem alkuvó karaktert adott annak az arcnak. Ugyanaz a nyakig begombolt szürke katonai esőköpeny volt rajta, és ott a lámpa fényénél szánalmasan látszottak rajta a kopások és a foltozások. Az ellenző sötétkék sapka ott hevert az asztalon.
4: Persze, mondta a tábornok, nem kellett volna elveszítsük a háborút. Ez lett volna a legegyszerűbb. Ha minden német megtette volna a kötelességét azon a poszton, ahova a sors állította, ma másként lenne. Hiszi, professzor, hogy másképpen lenne? A kötelességem múlott. Semmi egyeben. Elhiszi, professzor?
3: Elhiszem. Felelte lassan.
2: Csak azt nehéz eldönteni, hogy mi a kötelesség. Úgy értem, az igazi kötelesség. A saját népünkkel szemben és az emberiséggel szemben. A jelennel szemben és a távoli jövendővel szemben. Ezt néha nagyon nehéz eldönteni, tábornok úr.
4: Hogy mi a kötelesség?
3: Recsent föl haragosan az öreg úr.
4: Azt nagyon egyszerű eldönteni, fiatalember. Becsülettel szolgálni a hazát? Ez a kötelesség. De maguk fiatalok túlságosan sokat gondolkoznak, beszélnek és firkálnak, ahelyett, hogy cselekednének. Ez a baj magukkal.
3: A professzor kissé megbántottan szólt közbe.
2: Azt hiszem, a kimondottan fiatalok közé nem számíthatom már magamat.
4: Mi? Recsent rá a tábornok dühösen. Mennyi lehet, 50? Én, kedves barátom, 72 éves koromban még hadosztályt vezettem Oroszországban. És fiatalabb voltam, mint a mai 20 évesek, ezt jegyezze meg. A mai fiatalok már szakállal és ráncos homlokkal jönnek a világra, ez a baj. A legegyszerűbb dolgokon is össze-vissza töprengenek, és ezzel elködösítik a fogalmakat. Hogy mi a kötelesség? Becsülettel szolgálni a hazát, és kész, utolsó lélegzetig.
3: Haragos arccal esett neki újra a dohánynak. Úgy markolta az ócska zsebkést, mintha kard lett volna, s a dohány ellenség. A professzor lehajtott fejjel kuporgott a ládán, és arra gondolt, mennyivel jobb azoknak, akik ilyen egyszerűen látják a világot és a problémákat. Kis idő múlva a tábornok újra fölütötte a fejét, és abba hagyta a dohányvágást.
4: Tudja, professzor, mondta csöndesebben, az a baj, hogy az emberek egy nagy része nem akarja vállalni sem a kötelességet, sem az ezzel járó felelősséget, de még a saját hibáinak a következményeit sem. Látja, én nem vesztettem el a háborút. Engem nem vert meg semmiféle ellenség soha. Amikor visszavonultam, parancsra vonultam vissza. Amikor letettem a fegyvert, parancsra tettem le. Mások vesztették el a háborút, nem én. A gerinctelenek, a pimaszok, a leselkedő, mindig okosok.
3: és mégis vállalom és viselem a következményeit én. Annak a vesztett háborúnak a következményeit, amit nem én vesztettem el. De akik elvesztették, a bujkáló pimaszok, azok nem jönnek ide ebbe a bódéba, azok most is fönt ülnek a nyeregben. Hát látja, ez a szomorú. És azért örvendek, hogy öreg ember vagyok már, és nem élhetek sokáig. Mert az a nép, amelyiknek a fiai nem tudnak sem győzni, sem veszíteni úgy, ahogy kell és ahogy illik, az nem nép többé, csak csőcselék. Piha! A németek kivesztek erről a földről, kedves barátom. Ezt én mondom magának. Heinz von Tück, lovassági tábornok. Valami keverék basztárd ez, ami itt maradt, és a mi nyelvünkön jártatja a száját, mert cselekedni gyáva. Bocsásson meg. 15 perc eltelt, hív a szolgálat és a kötelesség. Mikor a bódéból kiléptek, a szél apró hideg esőcseppeket vert az arcukba. Fekete volt az éjszaka, mint a szurok, és a szél vonyítva kaparta a téglarakások oldalát. Ilyen időnk volt a Briansk erdőben is, amikor a nagy orosz offenzívát visszavertük, dörmögte a tábornok, és feltűrte esőkabátján a gallért. Az őrszemeket jártam végig, éppen ilyen fekete éjszaka volt, mint az ördög hasában. Zúgott a szél a fenyők között, hogy az ember a saját szavát alig hallotta. Egy lövést se lehetett hallani sehol. Az eső is esett, pogány idő volt. A fickók behúzódtak a gödreikbe, sárosak voltak és lucskosak, és átkozódtak, mint az ördögfiókák. Nekem nem tetszett ez a nagy csöndesség ott túl. Már az előre tolt állásoknál voltam, amikor egyszerre csak huri-huri, ropog minden oldalról a puska meg a géppisztoly. Úgy törtek ránk minden tüzérségi előkészítés nélkül, mintha egyenesen a sötét éjszaka okátta volna ki őket a nyakunkba. Szaladok előre a géppuska állásig, hát már ott vannak előtte a fickók, alig 50 lépésre nőnek ki a sötétségből, mint a kísértetés, dobálják ránk a kézigránátot. Beugrom a szakaszvezető mellé a géppuska gödörbe. Lőjed a teremtésit! De a szakaszvezető csak eldől mellettem, mint a zsák. Ugrom magam a géppuskához, durr! Kaszálom magam előtt a sötétséget. Hátra a távbeszélőhöz ordítok, oda a segédtisztemhez. Parancsot adni az ellentámadásra, bevetni az egész hadosztályt. Ügyes fiú volt a segédtisztem, egy százados. Három golyót kapott a bőre alá, amíg a távbeszélőhöz eljutott, de a parancsot leadta. Fél óra alatt nem csak visszanyomtuk, de még saját állásaikból is kivetettük őket. Mire hátulról verni kezdte a tüzérségünk, a mi tartalék állásainkat mi már régen elől voltunk. Hajnalban a tüzérséget is lerohantuk. 600 löveget zsákmányoltunk, és a ravaszul kitervezett offenzívájuk összeomlott. Ja, igen, azok katonák voltak ott mellettem azon az éjszakán. Németek, ha azokon múlt volna... Itt elválnak utaink, professzor. Jó szolgálatot. Még van egy darab idő reggelig. A bódéban fölélesztette a kialudt tüzet, aztán leült melléje, és hosszasan bámult maga elé. A tábornok szavaira gondolt. Tudta, hogy nincs egészen igaza, és mégis úgy érezte, hogy igaza van. Szomorú és csügget érzés volt ez. Irigyelte a tábornokot. Minél tovább gondolkozott rajta, annál inkább irigyelte. Jó lehet neki, gondolta keserűen. Tudja, hogy tett valamit, ami meggyőződése szerint a kötelessége volt. Én? Mit tettem én? Mit tehettem volna? Mit kellett volna tennem? Vajon ha akkor másképpen cselekszem, ha nem gondolok az emberiségre, csak arra, hogy német vagyok? Vajon akkor most én is azt érezném, amit ő? Vagy talán valóban minden másképpen lenne most? És az a sok kemény, becsületes német ember, az ilyenek, mint ez a tábornok, nem ok nélkül tartották volna oda mellüket a halálnak? Később egyik körútja alkalmával összetalálkozott újra a kis vidám dramaturggal. Hallom, hogy meglátogatta az öreg Don Quixote-t. mondta az vigyorogva. Csodálatos őslény az öreg, mi? Én mindig meghatódom, ha összekerülök vele. Mintha egy özönvíz előtti ősállat csontvázát látnám, vagy egy 10 000 éves templom romjait, amit az egyiptomi sivatag homokjából ásnak elő. Szánalmas és tiszteletre méltó egyszerre. Az, felelte a professzor lassan, tiszteletre méltó, és irigylem is egy kicsit. Egy utcai gázlámpa alatt állottak. Az eső apró sűrű szemekben esett a vége láthatatlan feketeségből, és a hulló vízszemcsék tompa villogással vibráló sárgás gömböt képeztek a lámpa körül. Irigyli? Kérdezte a dramaturg halkan, és figyelve nézett az arcába. Akkor magával valami baj van, professzor, az nem jó. Igen, felelte a professzor, és a hangja majdnem kemény volt. Velem valóban baj van. Úgy érzem néha, hogy valamit elhibáztam, amit nem lehet jóvá tenni. Abban a dologban? Kérdezte a másik, és előrehajolt, hogy jobban láthassa az arcát. Igen, abban a dologban. Szóval mégis volt valami találmány? Volt, felelte a professzor reketten erőlködve. Ugyanaz, amit most azok az amerikai kollégák megtaláltak. Hoplá! A kis köpcös meglepetten füttyentett. Ez baj? Ez igazán baj. Megértem, elgondolkozva bólogatott. Nem irigylem, professzor, nem. Igazán nem irigylem. Áruló vagyok, ugye? Úgy értem, hazaáruló. Így nevezik az ilyent, mint én, nem? A hang elkínzott volt, és kétségbe esett. A kis dramaturg komolyan nézett maga elé. Nem a szavakon múlik, professzor, felelte lassan. Mit ír magának, ha azt mondom, hogy nem, vagy ha azt mondom, hogy igen? Azon múlik mindig, hogy mit értünk a szavak alatt. Az utóbbi években a fogalmak összezavarodtak egészen, és az ember nem mer hozzányúlni a szavakhoz, mert nem biztos benne többé, hogy tulajdonképpen mit takarnak. Mondja, professzor, igazából hogy kerül maga ide? Miért nincs maga is Amerikában azok között? Vagy a háború után már nem érdekelt senkit, hogy miért történt magával akkor ez a dolog? Letagadtam. Az angoloknak is letagadtam. 500 000 fontot ígértek, de letagadtam. Nem gondoltam arra, hogy mások is rájöhetnek. Nem gondoltam arra, hogy a pusztítást nem lehet megállítani ezen a világon. A gonoszságot. Nem hittem, hogy ez a világ halálra van ítélve. Ma már tudom. Csönd volt. És mélységesen sötét éjszaka. Mintha nem lett volna körülöttük a város, mintha semmi sem lett volna, csak a sötétség, s az eső, és az árva gázlámpa a sötétség közepén. A szél is elállt. Hallani lehetett az eső halk neszét a deszkákon. Bocsásson meg, mondta hirtelen a professzor. Átázik a kabátom, nem jön be? Köszönöm, felelt a kis köpcös dramaturg, majd máskor. Tudja, tette hozzá hirtelen, ha vallásos ember lennék, most azt mondanám, hogy maga olyan, mint a régi szentek, akikről az ájtatosságtól csöpögő ócska könyvekben olvas az ember. De így csak azt mondhatom, bocsásson, megkérem a szóért, hogy őrült, de nagyszerű őrült, és maga irigyli a tábornokot? Én magát irigylem, professzor. Viszontlátásra. Azzal gyorsan megfordult, és néhány lépés után elnyelte tömzsi alakját a sötétség és az eső. Csak másnap éjjel találkoztak össze megint, de erről a kérdésről többet nem esett szó közöttük. Az esők hideget hoztak, a levegő nyers lett és barátságtalan, az éjszakák ködösek. A tél szagát ott lehetett már érezni a ködben. A tábornok is egyre szótlanabb lett foltozott esőköpenyében, és egy idő múlva hallani lehetett túlról a köhögését, Görcsösen és kínlódva köhögött. Néhány napig ágyban kellene maradnia, tanácsolta a professzor, amikor néha összetalálkoztak. Ezek a ködös éjszakák nem használnak a köhögésnek. De a tábornok ilyenkor csak haragosan összehúzta bozontos fehér szemöldökét. Nem dezertálunk, fiatalember, recsegte. Ilyen nincs, a szolgálat szolgálat, ez még a régi iskola. Aztán egy este idegen ember ült a bódéjában. Az öreg alig, hanem befejezte, mondta, és vállat vont. Minek is éljen, nincs senkije. Három napra rá eltemették. Olcsó fenyőfa koporsóban, virág nélkül, díszkíséret nélkül. A professzoron kívül csak a dramaturg volt jelen, és néhány öreg asszony, amikor a koporsóval együtt betették a földbe. Az öreg asszonyok sírtak, pedig azt se tudták, hogy ki az, akit ott temetnek. Ők szokásból jártak ki a temetőbe, és valószínűleg magukat síratták. Don Quixote letette a fegyvert, mondta halkan, és meghatottan a dramaturg, amikor ott állottak a nyitott sír fölött, és az első nyírkos, agyagos göröngyöket aládobálták a vén katona koporsójára. Én azt írnám a fejfájára, itt nyugszik az utolsó Nibelung. De mindegy, hogy odaírnám-e vagy nem, úgysem olvasná el senki. Az eső akkor is esett. Kitartóan egyformán szürkén, mintha egy felhőgyászba öltözött szomorú édesanya valahol odafönt magasan siratná haldokló fiát, a földet. Teltek a hetek. Szürkén egyformán húztak át a város fölött akár a felhők. Néha egy-egy órára kisütött a nap, megcsillogtatta az ázott köveket, aztán újra összetömődött a köd, felhővé lett. Esett, esett az eső. Krista vidám szorgalommal tanonckodott a női szabászatnál, és terveket szőtt, modellekről álmodott, és divatszalonról, amelyet valamikor ő vezet majd. A professzor szótlanul végezte a maga dolgát. Délután 4-kor pontosan megjelent a munkahelyén, elbeszélgetett a pallérokkal, időről, politikáról, árakról. Ismerték már a munkások is, tisztelettel köszöntötték, és barátságosan, és néha egyet szót is váltottak vele.
1: Mai magazinunkban Vas Albert Elvész a nyom című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szersény Gyula előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban,

0: épül fel. Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a katának a szélesebb körű elérhetősége, a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók, a kézművesek munkalehetőségét növelni, ezért üdvözlik a kormány tervezett intézkedését, közölte Németh László, az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter hétfőn a parlamentben jelezte, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adója széleskörű elérhetőségét, mert az adó nem egyszerű, kiszámítható és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet az ezt választóknak. Németh László kifejtette, már korábban is jelezték, lehetővé kellene tenni a katás vállalkozók számára, hogy az adószámmal rendelkező cégeknek is adhassanak számlát. Ezzel a beszállítói kört lehetne bővíteni, a katások munkalehetősége növekedhetne, mert dolgozhatnak más vállalkozásoknak is. A kata adó nem szélesebb körű elérhetősége fehéríteni a munkavilágát, a gazdaságot. Ha nem adhat egy katás vállalkozó számlát egy másik vállalkozásnak, akkor kénytelen lesz előbb-utóbb feketén dolgozni, fogalmazott az IPOSZ elnöke. Június 9-éig lehet jelentkezni a MEÖT Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciájára. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, annak missziói és evangelizációs bizottsága minden évben megrendezi ezt a találkozót, idén június 22-e és 26-a között várják Réf Fülöpön a résztvevőket. Többségükben reformátusok szoktak érdeklődni. A téma most az egyház jövője, a jövő egyháza. Ezzel kapcsolatban több előadás lesz, de ahogy mindig, ezúttal is lehetőséget ad a rendezvény a lelki töltekezésre, a tapasztalatcserére, a kötetlen együttlétre. A programokat Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ismertette.
1: A Máté 16-18 a központi igény, a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, és a témánk pedig az egyház jövője, a jövő egyháza. Erre épült az egész hét, minden napra megvan a program, hétfőn vacsorával, igehirdetéssel kezdődik este, ezt Durko István baptista lelkipásztor, a missziói bizottságnak az elnöke fogja tartani, és minden reggel van egy imaközösség és egy biblia tanulmány, az Evangélium az Ószövetségben ez lesz kedden, ezt Ungvári Csaba rektor helyettes úr a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról fogja tartani. Szerdán Keresztelő János útkészítő munkája, ezt Váradi Endre teológiai tanára, baptista teológia rektora, csütörtökön Jézus és tanítványi közössége, Szuhánszki Gábor metodista lelkész tartja, pénteken pedig biblia tanulmány Pál eklesziológiája, Sevcsik Zoltán evangélikus lelkész tartja. És a biblia tanulmány után mindig van két előadás. Kedden Füsti Molnár Szilveszter református lelkipásztor tartja, Isten népe az Ószövetségben, és a második a megújulási mozgalmak az Ószövetségben. Szerdán Duránszki Pálint szociológus és Varga Mes református lelkipásztor tartják, a jelen egyháza, és a második előadás a jövő egyháza. Csütörtökön Szentimai Róbert ortodox pap fogja tartani. Az első adás címe Hiszek a test szerinti feltámadásban, a második az isteni kép más helyreállítása. Aztán minden nap van utána egy csoportfoglalkozás, vacsora és igehirdetés. Pénteken pedig bibliatolmány után lesz egy urvacsorás istentisztelet, ez pedig Regőci Szabolcs pünkösdi lelkipásztor tartja majd. Tehát látjuk, hogy egy nagyon gazdag alkalmat szervezünk.
0: Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a puff. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában

0: kulcsfontosságú, a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani. A Wizz Air teljesítette a gazdasági versenyhivatal korábbi eljárása során tett vállalásait, amelynek eredményeként több mint 134 millió forint jutott el az SOS gyermekfalu alapítványhoz, ugyanakkor egyes igazolások késedelme miatt 5 millió forint bírságot kapott a légitársaság. 2019-ben zárták le azt a versenyfelügyeleti eljárást, amely során a versenyhivatal számos megtévesztő gyakorlatot tárt fel a társaság egyik repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel, a fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Most hétvégén péntek délutántól vasárnap estig a lovas sportoké és a lovas kultúrájé lesz a főszerep a Hortobágyi pusztán. 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi lovasnapokat. Idén először nem nyár közepén lesz a rendezvény, azért hozták előre az időpontot, hogy lehetőleg elkerüljék a legnagyobb kánikulát, ami megviseli a lovasokat, az állatokat és a közönséget is. Valamennyi már megszokott és kedvelt programmal lehet találkozni a Mátai Ménesben. Csikós bemutató és bajnokság, fogadhajtó és díjugrató versenyek, kaszkadőrshow, valamint méneshajtás is lesz. A gyerek lovasfalut is megnyitják, ezen kívül lesz vásár, ahová a hajdúbihari kézművesek, népi iparművészek viszik majd a portékáikat. A központi témát meghatározta, hogy az ENSZ 2026-ot a legelők és a pásztorok nemzetközi évévé nyilvánította. Részletek Budai Bernadettől a szervező, Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. Ügyvezetője.
1: Ez a legtöbb látogatót vonzó eseményünk, körülbelül 15 ezer látogatóra számítunk. Lehet, hogy idén többre, hiszen idén először nem júliusban kerül megrendezésre, hanem igazítottuk a kánikula ellenére erre a június első hétvégére. Ez talán a látogatóknak is kellemesebb, és hát a lovaknak, illetve a lovasoknak. Ez az a hagyományőrző rendezvényünk a sok közül, ahol kifejezetten a lovaké a főszerep, és hát a pásztorság, a pásztor hagyományok, hiszen a csikósok a pásztorok közül nagyon fontos helyet foglalnak el. Mindig valamilyen téma köré szervezzük ezt az eseményt. Most idén 57. alkalommal adott volt a téma, hiszen 2026 a legelők is pásztorok nemzetközi éve, de nem csak hagyományőrzésről szól ez a rendezvény, hanem a lovas sport különböző szakágait is bemutatja, csikós bajnokság, fogadhajtó verseny, díjugrató versenyek, különböző show jellegű kaszkadőr bemutatók, illetve a pásztorokhoz kapcsolódó eszközök, kézműves mesterségek is megmutatkoznak.
0: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 4-e csütörtök van. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, és ma ünneplik névnapjukat a búcsúk. Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30 rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével beszélgetünk a kínai-magyar kapcsolatok lehetséges jövőjéről.
2: Azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk. Azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy van, aki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem előfeltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abba az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára.
1: Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a Borsodi Nekézseny Község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló igét hallgassuk meg a Rómabeliekhez írott levél 16. részének 16. verséből. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszönt titeket Krisztus, minden gyülekezete. Amen. Köszöntsétek. Ennek a szakasznak ez az ünnepélyes szó az újra és újra visszatérő ritmusa. Mert az ige megérkezik oda a római levél végére, amiért az egész levél fontos. Mert megváltottságunk nem élhető meg magányosan, ha csak ez nem egy speciális élethelyzetből következik. A Krisztus testvérként hív bennünket. Még ha egészen egyedül lennénk, akkor is Isten hívő közösségének a nagy családjába köt bennünket, szerte ezen a világon és református egyházunkon keresztül. Ez az, amiért Isten életünket oly korán igyekszik megszólítani. Olyan nagy öröm, hogy ez a köszöntsétek azt is jelenti, hogy van egy élő hitű közösség. Van Isten szeretete, amely segít a befogadásban. Van Isten szolgálatra hívó igéje, amely olyan sokféle módon gazdagítja egy-egy gyülekezetnek és közösségnek is az életét. Csodálatos módon számolhatjuk imádságunkban, hálaadásunkban, hány és hány ember szorgoskodik, munkálkodik azon, hogy az istentisztelet létrejöhessen. Hányan és hányan vannak azon, hogy ne csupán szavakban, hanem tettekben is megnyilvánuljon Isten szeretete ebben a világban. Hányan dolgoznak akár diakónia, akár másfajta szeretetszolgálat által azok között, akiknek valódi szükségeik vannak. Hányan gyógyítanak, ápolnak az Isten hívására. És ne felejtsük el Calvin szavait, aki azt mondta, hogy minden hivatás végezhető Isten dicsőségére. Micsoda nagy dolog, amikor így látjuk az Isten által elhívott egyházat, mint az ő dicsőségét zengő közösség, amely nem csak vasárnap, hanem a hét minden napján őt magasztalja. Amíg lehetőségünk van arra, hogy egy gyülekezetnek fizikálisan is, valósan is része legyünk, nem virtuális gyülekezetbe hív bennünket. A különböző szolgálatok kiteljesednek, megérnek, és ezek által növekedik a gyülekezet Krisztus testévé, mint egymásnak tagjai. Az Úr kiteljesíti életünk, hiszen mindannyiunk szívére bíz nem csak fontos ügyeket, hanem olyan személyeket, akikről gondoskodhatunk, akikért imádkozhatunk, akiknek segítségére lehetünk. És éppen ugyanígy indítja őket is a mi megerősítésünkre. Bár Pál még nem járt személyesen a római gyülekezetben, számtalan személyt név szerint üdvözöl. Így adhatunk hálát mi is gyülekezeti, testvérgyülekezeti közösségeinkért, és egyházunk meg annyi szolgáló tagjáért. Nem vagyunk egyedül, mert az Isten munkálkodik. Olyan felemelő, amikor egy tágabb közösség tagjaiként látjuk és érezzük magunkat. Olyan nagy dolog nekünk is Nekézsenyben, amikor imádkozhatunk Lénátfalvi testvéreink mindennapjaiért, akik testvérgyülekezetünk lehetnek, vagy egész egyházunk magyarországi és határon túli gyülekezetéért, vezetőiért. Egy szóval szeretett közösség az, amibe hív minket az Úr. S az itt újra felbukkanó házi gyülekezet kifejezés arra is indíthat, hogy mi se csak a vasárnap találkozásaira gondoljunk. Fogadjuk be egymást, legyen imádságos közösségünk, olvassunk együtt Bibliát, imádkozzunk és készítsünk kicsiny szeretet vendégséget testvéreink számára, hiszen olyan kevés a valós és élő barátság és szeretet átadó közeg. A szent csók abban az időben, családban, gyülekezetben a szeretet, a tisztelet megadásának a jele is volt. Hálás szavak és tettek által mi is fejezzük ki egymás felé örömünket és megbecsülésünket. Nem kerül sokba, szokták mondani, de mégis felüdíti a másikat, hogy Isten észreveszi, látja azt, amit igyekszünk érte megtenni, és egymásért. Hiszen Isten ajándékozott meg bennünket egymás által. Így adhatunk hálát a gyülekezetünkben szolgáló lelkészek, gondnokok, presbiterek, szívvel és kézzel munkálkodó, sokszor csak kevesek számára ismert testvérek életéért. Köszöntsétek egymást, legyen a mai nap és minden vasárnap ennek az áldott köszöntésnek és közös örömnek az alkalma az evangélium által. Legyen az Úr magasztalásáé, aki megláttatja velünk hány és hány hívő testvér volt segítségünkre, életünk folyamán abban, hogy hívőkké lehettünk. Amen. Imádkozzunk. Szerető Urunk, dicsőítünk és magasztalunk. Kérünk, hogy erősítsd meg azt, hogy igéd adjon nekünk valódi sasszárnyakat, hogy örömökön és bánatokon felülemelkedve tudjuk a te látószögedből tekinteni életünket. Kérünk, hogy légy a mi erős kővárunk, légy oltalmazó, irgalmas atyánk minden megpróbáltatás, kihívás és kísértés között. Erősítsd a mi gyülekezeti kötődésünket. Hadd tudjunk hálát adni minden általad küldött kedves testvérért, akik által ma azok lehetünk, akik által ma is munkálkodsz szerte a világban, hogy meghallhattuk hívó szavadat, hogy megérthetjük életünkre vonatkozó akaratodat. Így könyörgünk ma azért is, hogy te légy gyülekezeteink, egyházunk minden szolgálattevőjével. Te légy a mi megerősítő Urunk, aki szeretettel fegyelmezed, és utat mutatsz egyházunknak, hogy hűséges és hiteles követőid és hirdetőid lehessünk. Így légy velünk ezen az egész napon, és egész életünkben. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. A modern technológiai megoldások segítségével korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a réteg lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Milyen hatással lesz a kínai-magyar kapcsolatokra például az, hogy a magyar hatóságok feltártak egy szennyezést a szegedi BYD autógyár építésénél? Milyen lesz az új kormány Kína politikája? Mit vár és mire figyel a Kína kutató? Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével Hegedűs Márk beszélget.
2: Nyilván nem sok idő telt még el a magyarországi politikai változás, kormányváltás után, és minden bizonnyal nem is ez a legfontosabb témája a magyar külügynek, hogy milyen lesz a kínai-magyar kapcsolatok, de önnek mi a benyomása, milyen irányban változhat, ha változik, vagy nem változik a kínai-magyar kapcsolat, hogy látja ezt?
3: De valóban csak benyomásaim vannak, hiszen ugye még föl sem állt a külügyminisztériumnak a teljes stábja, államtitkári szintig megvannak a vezetők, de közöttük nincsen kína speciális. De ez persze nem is elvárás, vagy az lenne furcsa, hogyha lenne. Az alsóbb szinteknek a személyzete, meg az egész hozzáállás az még nem teljesen egyértelmű. Nem van az első, aki felteszi ezt a kérdést, különösen a kínai kollégák érdeklődtek, hogy akkor most így lőttek-e a kínai-magyar kapcsolatoknak, és akkor most mindent lerombolunk-e, amit az elmúlt 16 évvel felépítettünk. Én nekem a benyomásom annak alapján, amit ugye Magyar Péter miniszterelnök, meg Orbán Anita külügyminiszter kínai ügyekről, vagy kínai kapcsolatokról mondott, ez nem sok, az pozitív, tehát optimizmusra ad okot, már hogyha azt pozitívnak tartjuk, hogy próbálunk egy jó pragmatikus kapcsolatot tartani a kínaiakkal, én annak gondolom, én mindenképpen pozitívnak gondolom. Ugye Magyar Péter választási győzelme után másnap rögtön tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót a Hungexpon, ahol a South China Morning Postnak ez az egyik legtekintélyesebb ázsiai lap, egy hongkongi napilapról van szó, de egész Ázsiában hát ilyen nagyon tekintélyes újságról van szó. Szóval ennek külön azért ide utazott a tudósító, hogy megkérdezze Magyar Pétertől azt, hogy mi lesz a magyar-kínai kapcsolatokkal, és a miniszterelnök, vagy akkor még csak miniszterelnök jelölt, vagy megválasztott miniszterelnök, azt mondtam, hogy Kína egy nagyon fontos ország, egy nagy hatalom, jóba akarunk vele lenni, ő nagyon szívesen elutazik Kínába, nagyon szívesen fogad Magyarországon kínai vezetőket, tehát tulajdonképpen egy ilyen jó pragmatikus kapcsolatokra törekszik. Még amikor a kampányban, hát így a kínai akkugyárok kapcsán kérdezték őt, hogy akkor mi lesz ezekkel a kínai befektetésekkel. Ott eléggé adta volna magát, hogy kampány szempontból azt mondja, hogy mindent eltöröl a föld színéről és jóval fogja behinteni a helyüket, de nem ezt mondta, tehát nagyon bölcsön azt mondta, hogy ezek a gyárak már itt vannak, ezek termelnek, rá kell őket szorítani arra, hogy betartsák a mindenféle környezetvédelmi, meg munkabiztonsági szabályokat, hogy ezeket betartják, akkor nincsen velük semmi gond, működjenek tovább. Orbán Anita is, ő kevesebb beszélt, neki Facebook posztjai voltak a kínai kapcsolatokra, ami leírta, hogy a keleti nyitás nem volt különösen sikeres, mert nemhogy növekedett volna például a Kínába az exportunk, vagy pontosabban a magyar exporton belül a Kínába irányuló exportnak a aránya, hanem inkább csökkent a nagy keleti nyitáson, meg összességében elég korlátozottak a siker. Kínából is nem olyan befektetéseket sikerült ide csábítani, amelyek magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtenének, hanem alacsony hozzáadott értékű, végig is egy összeszerelő üzemeket hoztunk ide, ezt ugye Orbán Anita írta, de a kínai-magyar kapcsolatokat pragmatikus, kölcsönös előnyökön nyugvó alapokra kell helyezném. Én ebből azt szűröm le, hogy nem akarják így felborítani vagy lerombolni mindazt, ami az elmúlt időszakban így üzleti kapcsolatokban, tudományos, kulturális, stb. Kapcsolatokban épült. Nyilván kevesebb csinadratta lesz, kevésbé leszünk konfrontatívak az érdekekben. Lehet, hogyha megint lesz ilyen EU-s nyilatkozat a nem tudom kínai emberjogi helyzetről, vagy a dél-kínai tengeri kínai mozgásokról, egyebekről, akkor Magyarország nem fogja ezeket megvétózni, de nem mi fogjuk az első sorban verni a dobokat, hogy akkor most azonnal nem tudom, ítéljük el Kínát, és váljunk le tőle, és ne vegyünk semmit Kínától, és ne engedjük be ide a kínai tőkét, hanem azt gondolom, hogy egy jó pragmatikus kapcsolat lesz, kevesebb politikai csinadrattával, és esetleg több vagy nem sokkal kevesebb üzleti együttműködéssel.
2: Már ahogy szóba hozta a gyárakat, arra eszembe jutott egy közelmúltbeli hír, hogy a Szegeden épülő BYD gyárnál a Csongrád Csanád megyei kormányhivatal feljelentést tett a BYD-t építő, vagy a BYD gyárral szemben, hogy nem tettek eleget a környezetvédelmi engedélyeknek, és erre aztán a rendőrség is reagált, és környezetkárosítás gyanúja miatt nyomozást is indítottak. Ez már ennek a politikának lehet a következménye, hogy ez eddig nem került a föld felszíne fölé, képletesen is, meg gyakorlatilag is, mert a szántóföldekre ment ez a szennyezett föld állítólag, de ez most csak egy kép akart lenni, szóval, hogy ez ön szerint ebben változás, hogy a kormányhivatal most ezt publikálja, nyomozás indul, vagy ez így lett volna egy hónappal ezelőtt is ön szerint?
3: Hát ez tényleg csak spekuláció, de én azt gondolom, hogy ez nem lett volna így egy hónappal ezelőtt. Tehát az előző kormányzat alatt egyfajta ki nem mondott védettséget élveztek ezek a cégek. Nyilván ezek közül ugye a Gödi Samsung gyára a legeklatánsabb példa, ami ugye nem kínai, de hát a kínaiak nagyon sajnálják, hogy a koreaiaknak a mindenféle hát szó szerint is piszkos ügyletei rávetültek az ő gyáraikra is. De akkor, mint hogyha lett volna valamiféle politikai védettség, ez most megszűnt, és egy picit azt látom, hogy hát a mindenféle alacsonyabb szintű hatóságoknak, hivataloknak, egyébeknek a vezetése próbálja kitalálni, hogy mit szeretne az új kormány. Tehát ugye a új kormány még igazából nem nagyon állt fel. Most még nincs ilyen policy, de próbálja kitalálni. A Csongrád Csanád megyei, nem tudom, INTS, nem tudom ki indított az eljárás, mindenféle szervek, hogy mi lesz az új irány, és abban ez eléggé illeszkedik, hiszen ezt, hogy a kínai, meg minden egyéb más céget is rá kell szorítani arra, hogy tartsák be a magyarországi törvényeket, ezt azért többször jelezte Magyar Péter. Azt gondolom, hogy ez jó irány, és itt összességében elmondható, hogy a kínai cégek, mint általában egyébként a kapitalista cégek, ugye mindig annyit tesznek meg, addig mennek el, amennyit megengednek nekik. Tehát, hogyha engedik a kínai cégnek, hogy olyan helyre tegye le a szennyezett földet, ahol az szennyez, ahol azt tilos, és a magyar hatóságok szemet hunynak, akkor a kínai cég, de egyébként nem csak a kínai cég, hát azért volt ebben környezet szennyezési botrányai nyugati cégeknek is, az oda fogja tenni, hogyha ezzel nem tudom, 3 forinttal kevesebb költsége van. Ha viszont azt látják, hogy itt a szabályok keményen be vannak tartatva, akkor be fogják őket tartani. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen indokolt, reális, olyan nagyon a befektetőket nem elriasztó politika, hogy azt mondjuk, hogy egész egyszerűen tartsátok be a törvényeinket. Ez elfogadható, és szerintem ez jó irány. Nyilván legközelebb a BYD is meg fogja gondolni, hogy hova teszi a szennyezett földet.
2: De ez azt nem befolyásolja szerint, hogy a gyár el fog készülni, a termelés el fog indulni, és elkészül az első Szegeden gyártott BYD?
3: Nem, hát itt ilyen Pityaner ügyekről van szó, a debreceni szétjelne, ezek elképesztő hatalmas komplexumok, amik ráadásul épülnek. Ugye én is láttam a BYD építkezést, gondolom ön is látta, hiszen ugye szegedi illetőségű, hogyha jól tudom. Tehát olyan, hogy egy ekkora építkezésen, ahol sok ember dolgozik sok évig, ekkora területen, ne legyen sem rengeteg alvállalkozóval, tehát nem arról van szó, hogy jönnek a kínaiak is felépítik, hanem itt több száz céget megbíznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak, azok is alvállalkozókat alkalmaznak. Tehát, hogy ebben a bonyolult láncban senki ne kövessen el semmi szabálytalanságot, és mindig minden munkáson legyen munkavédelmi sisak, mindig minden vegyi anyagos hordót pontolja tegyenek, ahol azt a környezetvédelmi hatóságok előírták. Ez lehetetlen. Hát, ilyen nincsen, nem csak a kínai építkezéseken, hanem a német építkezéseken, meg az amerikai gyárépítkezéseken se. Ez egy veszélyes dolog. Itt lesznek sérülések, itt lesznek szabályszegések. Ez nem azt jelenti természetesen, tehát ezek ilyen pityáner ügyek ahhoz képest, hogy hány, nem tudom, csillió forintos beruházásról, meg milyen jelentési ügyekről van szó. Ezeket a hibákat korrigálni fogják a megrendelők, tehát ebben az esetben a BYD, a debreceni ügyekben a CATL. Én azt gondolom, hogy ez jó üzenet nekik, hogy mi erre ezentúl jobban fogunk figyelni, akkor ezentúl a kínaiak is jobban fognak figyelni, de biztos, hogy lesznek szabálytalanságok, biztos, hogy lesznek balesetek. Hát olyan nincs, hogy egy ekkora gyárba, főleg egy ekkora gyár építkezésénél, nem, hogy senki ne essen be a gödörbe, vagy sehova ne folyjon ki a mész, vagy a nem tudom, malter, vagy akármilyen legyen.
2: Visszaugorva arra, amit mondott Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy ő jelezte, hogy szívesen találkozik akár Xi Jinpinggel is, ha ez úgy alakul, de hogy ön szerint ez így fog-e alakulni? Tehát itt az elmúlt években Orbán Viktor miniszterelnök kapcsán az elemzők sokszor elmondták, hogy nagyobbnak látszott az ő személye és külpolitikája, mint az ország mérete indokolta volna. Most ez csak a személyének szólt, akkor tehát az, hogy például Xi Jinping itt volt korábban Budapesten, ez az ő személyének szólt, vagy lehet olyan ügy, amit meg kell beszélni, akár Kínában, akár Magyarországon, vagy mit gondol erről?
3: Hát per pillanat azt mondanám, hogy azzal, hogy jó eséllyel nem mi leszünk az EU-ban a legkínabarátabb kormány, mert az elmúlt bő egy évtizedben az voltunk, azzal Magyarországnak a különlegessége is elveszik Kína számára. Tehát egyike leszünk a sok kicsi EU-s tagországnak. Ez nem tragédia, tehát nem kell nekünk nagyobbnak látszani, mint amilyenek vagyunk, vagy valaki szerint kell, de azt gondolom, hogy ez nem feltétele a gyümölcsöző kapcsolatoknak. Tehát, hogyha abba az irányba megy a magyar-kínai kapcsolatok fejlődése, ahogy ez most kinéz, nem leszünk különlegesek Kína számára. Ez nem azt jelenti, hogy időről időre nem fog ide jönni egy szakminiszter, ez mindenképpen, de akár egy magasabb szintű vezető. És Xi Jinping nem fog ide jönni, tehát ő nem jön 10 éven belül ugyanabban a kis országban. Nagyjából 10 évente jön egyáltalán ebbe a régióba kínai pártfőtitkár államelnök. Miniszterelnökre, tehát a kettes számú vezetőre esetleg lenne esély, bár azzal, hogy ugye elveszítjük a különlegességünket, lehet, hogy ez sem fog megtörténni, de mondom, hogy ez nem tragédia, tehát ez nem úgy mérik egy kapcsolatnak a gyümölcsözőségét, hogy akkor most mekkora az egyfőre eső pártfőtitkári látogatásoknak a száma, hanem úgy, hogy alakul a magyar export, hogy alakulnak az itteni befektetések, egyemek. Ezek pedig nem feltétlenül politika függők. Aztán az is lehet, hogy hát az új magyar miniszterelnöknek megtetszik az a világpolitikai pozíció, amit Orbán Viktor kivívott magának, és elkezd ő is valamiféle külön utasabb politikát folytatni, nem feltétlenül olyan mértékben, mint Orbán Viktor, de hogy nem tudom, bizonyos ügyekbe vállalja a konfrontációt, bizonyos ügyekbe vállalja, hogy szorosabb kapcsolatot ápol ezzel, azzal, amazzal. Tehát nyilván a miniszterelnöknek az ambícióitól is függ az, hogy milyenek lesznek a magyar-kínai kapcsolatok. Hát ez aztán tényleg abszolút spekuláció, de én azt látom, hogy a Magyar Péterbe esetleg, nem most, tehát most még nyilván az EU-s kapcsolatoknak a rendbetétele, normalizálása a fő prioritás, de hogyha azok rendben lesznek, akkor elképzelhető lesz olyan ambíciója, hogy ő esetleg a világpolitika színpadjára is kilépjen, és nem tudom, mondjuk az átlagos EU-s országnál jobb kapcsolatokat építsen ki például a kínaiakkal. Ez így benne van a pakliba, ez nem most fog megtörténni, hanem hát egy-két év után, amikor úgy érzi, hogy az EU-s viszonyok már rendben vannak. De mondom, hogy ez abszolút spekuláció, tehát erre azért én nem építeni.
1: Kedves hallgatóink, Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjével Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben a kínai-magyar kapcsolatok lehetséges jövőjéről.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amelyet a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika. Ezért a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium minden települést partnerként kezel, és hisz abban, hogy az emberséges és működő Magyarország a városokkal, vidéki térségekkel, a kis településekkel és helyi közösségekkel, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel szoros együttműködésben építhető fel. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú, légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utas tájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani. A miniszter kiemelte, a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. Vitézi

0: repülőjegy kiegészítő szolgáltatásával kapcsolatban. Az eljárásban a társaság vállalta, hogy a szolgáltatást 2010 óta igénybe vevő utasok számára összesen több mint 4,5 milliárd forint értékben biztosít kompenzációt és a fel nem használt kreditek összegét az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalja át. A GVH tavaly márciusban indított utóvizsgálata megállapította, hogy a Wizz Air teljes körűen teljesítette vállalásait, több mint 66 ezer utas részesült 290 millió forint kompenzációban, amelyből 156 millió forintot használtak fel. A fennmaradó 135 millió forintot pedig az SOS Gyermekfalu Alapítvány részére utalták át. Segíti az aranyszínű sárgaság elleni hatékonyabb védekezést a szőlőültetvényekben a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal interaktív térképes alkalmazása. Az oldalon pontosan követhető a legsúlyosabb növényegészségügyi fenyegetésnek számító, komoly károkat okozó betegség terjedése, ami hasznos lehet a védekezési stratégiák megtervezésében. A térkép támogatja a helyspecifikus döntéseket, a szőlőtermő területek és borvidékek megjelenítése pedig pontos képet ad a kockázati környezetről. Megjeleníthetők rajta a korábbi kitörések, a fertőzési helyzet, a fertőzött térségek és a pufferzónák. Ezért a hivatal arra kéri a szőlősgazdákat, hogy figyeljék a honlapon megjelenő adatokat. A közlemény szerint az aranyszínű sárgaság az egyik legsúlyosabb növényegészségügyi probléma, amely nagy gazdasági károkat okozhat a belföldi szőlőtermesztésben. A Nébih laboratóriumi vizsgálatai eddig 18 vármegyében és 21 borvidéken igazolták a kórokozó jelenlétét. Visszaszorításában kulcsfontosságú a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni összehangolt védekezés, ám ennek időpontja térségenként eltérhet, ezért a növényvédelmi intézkedéseket a területi felhívásokhoz időzítve kell végrehajtani.
1: Az időjárásról.
0: Nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, így a Dunántúlon erősen felhős vagy borult lesz az ég. Keleten a nap első felében még napos idő várható, fátyol felhőkkel, majd ott is megvastagszik a felhőzet, egy-egy záporzivatar is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. Hajnalban 10 és 17 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. június 4-e csütörtök van. Néhány mondatban a tartalomról. Feltalálom magam, ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata, hogy a régió központoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe.
2: Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon ez, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. 1920-ban e napon írták alá Versailles-ban a Nagy Trianon palotában a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló trianoni békediktátumot. 1741-ben e napon született Reinisch József költő, bölcseleti és teológiai doktor, tanár, műfordító. 1862-ben Jekelfalusi Zoltán, a monarchia utolsó fiumei kormányzója született. 1869-ben Tragor Ignác jogász, takarékpénztári igazgató, helytörténeti író. 1902-ben Illés Endre író született. 1925-ben e napon látta meg a napvilágot Harag György erdélyi színész, rendező. 1940-ben Kozma Imre római katolikus papa, magyar-máltai szeretetszolgálat elnöke született. 1942-ben Béres Ilona Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész. 1952-ben Lempert László magyar-amerikai matematikus. 1966-ban pedig Cecilia Bartoli olasz operaénekesnő született. E napon hunyt el 1946-ban Simonyi Sem Adam Sándor politikus ügyvéd miniszterelnök, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnöké. 1976-ban Latinovics Zoltán színművész hunyt el, ő érdemes művész volt, a Magyar Színház Művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth Díjas. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alak ábrázolás jellemezte művészetét. És 1977-ben hunyt el Kovács Margit, keramikus művész, a modern magyar kerámia művészet megalapozója.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: útravaló. Egy társul szegődő gondolat.
1: Életfilozófiák, minden mindegy. Indulni kellene. Csak menni, de lehet, hogy elmenni. A közelségért. A távolságért. Még sincs, ami vezéreljen. A láb nem mozdul, vagy csak éppen tétova lépéseket tesz. Várnak, nem várnak, úgyis mindegy. Maradni kellene. Valakinek ez fontos lenne, de a lábak szinte szaladnak a maradás felelőssége elől, úgyis mindegy. Meg szólni kellene. A szavak vigasztalhatnának, taníthatnának, talán simogatnának, elgondolkoztatnának. A száj mégis zárva marad, nehogy viselni kelljen a következményeket. És úgyis mindegy. Vagy hallgatni kellene. Meghallgatni, elhallgatni, végighallgatni. De a szózuhatag elkergeti a csendet. Nehogy utána véletlenül elfogjanak a szavaink. Úgy is mindegy. Tanulni kellene. Emberséget, törődést, élni tudást. Mégis mindegy, ha a boldoguláshoz mindezek nem elegendőek. Tanítani kellene. Átadni a tudást. Mindazt, ami által úgy gondoljuk, jobbak lettünk. Az ismeretet, amivel többek lettünk. De nem lehet tudni, lesz-e, aki hallgatja, akkor meg mindegy, hát ha megteszi más. Látni is kellene a mellettem lévőt s a távoliakat. De a szem bezáródik. Túl sok energiát emésztene föl a látni tudás, és úgy is mindegy, hogy én látom-e, vagy más. Tenni is kellene kis dolgokat, amelyek kevesek számára láthatóak, legfőjebb érezhetők. Ám ha látványosat, nagy dobra vertet nem lehet, a többi úgy is mindegy. Várni kellene, kivárni, megvárni. De ami nem ma az enyém, az már nem is számít. Mindig az a mindegy, a minden mindegy. Még mindegy, és már mindegy. Élet célok nélkül, élet felelősség nélkül, élet értékek és mértékek nélkül, mert még nem számít, mert már nem számít. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer így, egyszer úgy, oly mindegy. Minden lépés, minden szó, minden tett, még nem mindegy, már nem mindegy. Pedig az életben, azért ugye tudjuk jól, semmi sem mindegy.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! A magyar bankrendszer stabilitási mutatói továbbra is kedvezőek. A szektor likviditása bőséges és képes nagyobb sokkokat is kivédeni, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentést bemutató online tájékoztatóján. Továbbra is jelentős profitabilitás jellemzi a magyar bankrendszert, 18,9% volt a saját tőke arányos jövedelmezősége tavaly év végén. A nem teljesítő hitelek aránya mind a vállalati, mind a lakossági piacon alacsony. A bankok nettó kamatjövedelmének növekvő része származik a központi költségvetéstől. A bankok teljes kamatjövedelme 2137 milliárd forint volt, amihez a támogatott hitelek jelentősen több mint 400 milliárd forinttal járultak hozzá tavaly, közölte Banai Ádám. Vitézi Dávid szerint az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy azzal nem lehet megvárni a KRESZ átfogó módosítását, hanem hamarabb kell lépni. A közlekedési és beruházási miniszter erről egy interjúban beszélt. A miniszter a roller balesetek száma és súlyossága miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályait külön ütemben javasolná megalkotni. Vitézi Dávid jelezte, hogy a kormány még nem tárgyalta ezt, de szerinte a következő hetekben sorra kerülhet. A modern technológiai megoldások segítségével korszerű hőkamerás drónok alkalmazásával védik a gidákat a kaszálási időszakban, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Május vége, június eleje az őszgidák születési időszaka, amely egybeesik a gépesített mezőgazdasági kaszálások kezdetével, amikor rendkívül körültekintően kell eljárniuk a gazdálkodóknak, hogy ne veszélyeztessék az újonnan világra jött állatokat. A világra jövetelt követő első hetekben a gidák túlélését a lapulási reflex és a teljes szaktalanság biztosítja. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. Álcázó testszínük és semleges illatuk következtében elkerülik a rájuk leselkedő ragadozók figyelmét. A gabonatáblákban, erdőkben ez elegendő védekezési stratégia, azonban a réteg lucernások kaszálása során ez a legfőbb veszélyforrás is egyben. A gidák az érkező traktorok zajára sem ugranak fel, hanem továbbra is mozdulatlanul lapulnak, ami akár végzetes is lehet számukra.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, feltalálom magam. Ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata az, hogy a régióközpontoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés, ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdeztük az előadókat és a résztvevőket élményeikről. A riporter Jászter Beáta.
2: Feltalálom magam címmel egy múzeumi program indult a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Egészen év végéig tart ez a programsorozat. Ringer Istvánnal, a múzeum igazgatójával beszélgetek erről, mit jelent ez a program.
3: A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével zajlik egy nagy állami kulturális program, aminek mi is, a Kazinczy Ferenc Múzeum is részesei lettünk. Ennek a programnak az az alapgondolata, hogy a kistelepüléseket, a régió központoktól talán távolabb lévő települések közösségeit megpróbálja minél intenzívebben a kultúrához hozzájuttatni, most nagyon profán módon talán ennyiben fogható meg a lényeg, és ebben az állami programban kistelepülési közösségek buszos utaztatását valósítják meg, aminek a célállomása valamilyen kulturális intézmény vagy kulturális szervezet, és ezekben az intézményekben, ugye mi esetünkben a múzeumban különböző programokat kapnak a kistelepülési közösségek. És hát ugye ennek a mi részünkről három fontos eleme, lába van. Az egyik a régészeti programelem, ami az új helyi várásatásához, az ott előkerült leletekhez és a vártörténethez kapcsolódó prózai irodalmi szövegekhez kötődik. A másik a várostörténet, helytörténet, és van egy harmadik programelem, ami meg természettudományi, az élő környezeti örökség megismertetésére szorítkozik is. Tulajdonképpen egy központi gyűjtő oldalon ajánljuk ezeket a lehetőséget, programokat, amiket kiválaszthatnak különböző települési közösségek, jelentkezhetnek erre, és ugye ebből az említett programból az utazásuk, a buszos utazásuk finanszírozásra kerül, mi pedig nagy szeretettel fogadjuk ezeket a csoportokat. Ugye ennek az a lényege, hogy olyan közösségek is eljönnek, eljuthatnak ide a múzeumba, akik máskülönben valószínűleg nem jutnának el, akár a távolságokán, akár azért, mert nincs egy ilyen szervezett program, ami ennek keretet ad. Tehát ez egy tipikus win-win helyzet, ahogy mondani szokták, hogy ők is nagyon jól járnak, hiszen élményeket kapnak, mi pedig nagyon örülünk annak, hogy új közösségeket ismerünk meg itt a múzeumban, és az idei évben ez egy nagyon jelentős látogatói számnövekedést is eredményez majd, ami azért nem elhanyagolható szempont. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ennek a programnak mi észesei, állomásai lehetünk, és ma volt az első ilyen alkalom, aminek az élménye, azt gondolom, hogy kölcsönösen pozitív volt a vendégekben is, bennünk, a szervezőkben is.
2: Így van, ma a régészeti témával indult az első alkalom, és Hajdú-Bihar megyéből jött egy nagyon lelkes csapat. Hogyan épült fel ez a mai alkalom, ez a mai előadás, és mi minden történik még a csoporttal, hiszen estig tart a program?
3: Most ugye mondhatnám azt, hogy heteken keresztül készültünk és gyakoroltunk, de ez nem lenne teljesen igaz. Volt azért egy erős improvizatív jellege ennek a dolognak, de azt gondolom, hogy mivel ez egy kísérleti első alkalom volt, most láttuk azt, hogy hogyan működhet az, amit mi elképzeltünk. Ugye három lába eleme volt a mai programnak, az újhelyi várból kibontva. Én meséltem egy kicsit a régészetről, a régészettudomány kialakulásáról, szerepéről, majd az újhelyi vár régészeti kutatásáról és történetéről. Jászter Beáta prózai szövegeket olvasott föl a vár történetéhez kapcsolódóan és a régészethez köthető irodalmi szemelvényeket, Váradi László restaurátor pedig a régészeti lelet restaurálás kulisszatitkaiba adott egy rövid bepillantást, egy kvázi élő restaurátor bemutatóval, ahol az alkalmazott módszereket, vegyszereket, eljárásokat illusztrált, és közben egy 16. századi ezüst pénzt is tisztítani kezdett. Ebből a három elemből állt a mai program, amit nagy érdeklődéssel és figyelemmel fogadott a közönség, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek van valóban értelme, ez nem egy ilyen kötelezően letudott program volt, hanem éreztük azt, hogy itt van egy nagy figyelem, egy nagy szeretet, és hát nyilván mi magunk is akkor ezáltal egy picit inspirálódtunk, és nagyon-nagyon jó élményekkel zártuk ezt a délelőttöt.
2: Gyula Ferencnével beszélgetek, aki Berettyó Újfaluból érkezett Sátorai a Újhelyre egy múzeumi program keretében. Mit láttak, mit hallottak, hogyan tetszik a város, hogyan tetszik ez a múzeum?
4: Valójában ismerjük Sátorai a Újhely nevét, de ilyen átgondoltan, felkészülten váró vendéglátókkal még nem találkoztam. Minden értelemben érdekessé tették. Nem egy száraz előadást hallhattunk, hanem rendkívül vicces, felkészült, vidám betétekkel és irodalmi részletekkel, ami külön csodálatos volt, és köszönjük az előadó hölgynek. És úgy láttam, hiszen nem volt fiatal korosztály, hogy feszült figyelemmel kísérték, pusmogtak, főleg mikor körbeadták az ásatások során előkerült pénzérmét, akkor mindenki izgatottan várta, hogy milyen volt, és milyen lett, és hogy csinálták ezt, és sőt, még kérdeztek is e tárgyban. Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk, hogy megismerhettük Sátoralja Újhely történetét, és irodalmából, vagy a rávonatkozó irodalmi részleteket is hallhattunk. Így egy komplex délelőttünk van, most még egy tüzetes tárlatnézés következik, majd pedig, ahogy a programból értesültünk, a város többi részét is megismerhetjük bizonyos kiskerekes vonatról megtekintve.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szép napot kívánok!
4: Köszönöm szépen, és én is hasonló szépeket kívánok. Remélem, még lesz lehetőségünk önt hallani máshol is. Köszönöm szépen!
2: Váradi László restaurátorral beszélgetek. Egy nagyon különleges program indult itt a Kazinczy Ferenc Múzeumban, és most a régészeti témában indult az első előadás. Szó volt itt a város erősségéről, a vártörténetéről, a várostörténetről, de talán ami a legjobban érdekelte az embereket, az az, hogy mit csinál a restaurátor a várban található fémpénzekkel. Azt mondtad, hogy piszkálod őket.
5: Hát igen, nem biztos, hogy megfelelő volt a szóhasználat minden esetben, de valóban, ahogy a végén idejött az idős hölgy, és akkor mondta, hogy azt állapítottuk meg, hogy jobban szeret dolgozni, mint domálni. Csak ebbe igaza van. Igen, adott esetben, mert ilyen is volt, nem is egy eset, amikor tényleg, ha jól emlékszem, pontosan 32 darab érme volt összetapadva. Ezek többség ez is volt, de volt közte bronzból vert érme is, és ez köztudomás, hogy a bronz alfinisabb, és ő neki a korróziója sokkal intenzívebb, és be is tudja fedni, összetapasztotta ezeket olyan mértékben, és persze viszonylag gyenge állapotúak voltak a tárgyak, benne is nem lehetett nekiesni mondjuk szikével, hogy szétfeszegessen, mert mondjuk tettem próbát, és láttam, hogy a perem, a pénzpereme le fog válni, és a közepe meg ott marad oda tapadva, úgyhogy ez bizony hetekig kellett áztatnom előtte. De azt hiszem, ammóniás kálium karbonátot használtam akkor. Színes részbegyületeket kioldja, az ezüstöt nem bántja, de ez türelemjáték, tehát ennek idő kell, ezt nem lehet melegíteni, szidegen kell addig újra piszkálni, tehát hogy mondjam, hogy ha már ezt a szót használtam, akkor maradjunk ennél, és újra feszegetni is, hogy eltávolodjanak egymást, hogy közé tudjon hatolni a vegyszer, és így tovább. Ez mondjuk ez a része az érméknél, de hát ugye a leletek rengeteg félék. Itt csak éppen pénzeket hoztam a könnyebbség kedvéért, de mondom, ha megküszködünk a vassal azért, mert ő a legkevésbé állóképes. Vannak meglepő esetek, amikor olyan állapotban tud maradni földbe több száz éven át, hogy az ember el se hinné. De ugyanez persze igaz a bronzra is. Mert hogyha is csak a szakmát vesszük, és nem kifejezetten ezt a témakört, amiről itt szó volt, akkor ugye volt már a kezemben olyan bronzkori lelet, amin gyönyörű egybefüggő patina volt, csak le kellett mosni, és ahol makacs volt a föld, hogy cementálódott, megkeményedett, ott meg mechanikusan meg pattingatni, meg szóval arra rávenni, hogy távozzon. Egyik leggyötrelmesebb dolog az egy szarmata júnyíró olló volt a kezembe. A szarmata leletek egyébként is arról nevezetesek, hogy nagyon romatty állapotúak tudnak lenni, és ez már volt restaurátor kezébe valaha, de egy új kiállításra fel akarták újra használni, és már olyan állapotban volt. Na hát ott leválasztani mindent, amit a korábbi kollega, a kor technikai ismerete és tudatában rárakott, attól megszabadítani az egészet, újra konzerválni, ha el tudsz képzelni egy arasznyi pengét, az ollónak egy ilyen viszonylag széles és kihegyesedő pengéjét, akkor ugye ugyanebből az anyagból van kovácsolva ez a hátsó rész, ez rugós, tehát nem csuklós, hanem rugós. Na, ezek a lemezek talán 70-valahány darabra esett szét alattárgy, amikor elkezdtem főzni. És ez is időre ment. Azt hittem, hogy a agybajt kapok.
2: Azt is mondtad itt az előadáson, hogy te most egy nagyon steril terepen vagy, mert hogy ez a munka sokkal piszkosabb, és nem tudsz mindent megmutatni.
5: Pontosan így van. Hát például ez is, de tényleg így van. Hát azért bronzból, ezüstből, stb. Készült tárgyak nem olyan nagyok, azt ugye nyilván az ember is gondolja, hogy a vasból készült tárgyak lehetnek akármi, egy méteres kartpenge, egy ekevas töredék, stb. Annyi földel és korróziós maradványal, amennyit el lehet képzelni. Na, és azt lefejteni, lebontani, és akkor már nem lehet egyszerű kézi szerszámmal, hogy te megfeszíted, lepatintod, oda elsik alá, hanem gépet kell alkalmazni. Például mondjuk a Dremelnek sokféle megmunkáló eszköze van, amit szoktam használni. Na, hát az viszont mindent beterít maga körül. Ezt nem is szoktam még én se otthon, mert csak egy pici műhely van, kint csinálom a szabadba, és természetesen pormazgba, szemüvegbe. És akkor csülökig rozsda, por, meg föld. Tehát az ember ilyen. Tökötényt szoktam használni.
2: Azért meg tudtad mutatni a munkádat, hiszen körbeadtátok itt a fémpénzeket. Igen. Nagyon érdeklődő volt a közönség, de leginkább az érdekelte őket, hogy lehet-e a boltban kapni azokat az anyagokat, amikkel ezeket a fémeket meg lehet tisztítani.
5: Igen, is felmerült ez a kérdés is. Igen, mert a bácsi később nem mondta, hogy ő foglalkozik. Hát nem numizmatikával, mert az nem, de hogy így azért begyűjti, ha van ilyen érme, ez nem hajítja el. Mint a legtöbb ember egyébként. És akkor ezekkel szórakozik, hogy ő ezt megtisztítsa, megpucolja, olyanná tegye, amilyen az ő személynek kellemes, kívántos. Kérdezte, érdeklődött. Persze a nagy többségét meg lehet venni egyszerűen, ezek nem olyan veszélyes. Ismerni kell azért a recepteket, hogy mit mivel keverek össze, mert a legtöbb egyszer önmagában nem azt a hatást fejti ki, amit kellene, hanem csak bizonyos arányú keverékek formájában tudja ezt. Na jó, érdekes volt. Valóban volt bennük érdeklődés, mert azokon is láttam, ahogy körbeadtam, akik ugye nem voltak valamennyi sem benne, és nem érdeklődtek ilyen konkrét dolgok után, mint hogy a vegyszerek, hogy milyeneket használok, és hogy ezt lehet-e kapni. De azért úgy ránéztek, hogy ugye az egyik egy teljesen fekete állapotú ezüstérme volt, a másik pedig egy csillogó, villogó, és az itt lett olyan, mert olyan fekete volt, mielőtt betettem volna az argentorba, tehát volt valami kis látványélményt is lehetett ilyen módon. Mert a műveletet nem láthatták, mert ugye ezt nem tudják itt körülállni, hát mi így tudtuk ezt most megoldani.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert a további programokhoz!
5: Köszi.
1: Kedves hallgatóink, Feltalálom magam, ez a címe annak az új, egész országot megmozgató kulturális programnak, amelyet állami támogatással indított útjára a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Nemzeti Művelődési Intézet. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum is részese ennek a programnak, amelynek alapgondolata az, hogy a régióközpontoktól távolabb eső kistelepülések közösségeit is bekapcsolja a kultúra és a művelődés vérkeringésébe. Három témakörben zajlik az ismeretterjesztés ez év végéig a Kazinczy Múzeumban. Az első előadáson kérdeztük az előadókat és a résztvevőket élményeikről. A riporter Jászter Beáta volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: megkötöttem.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve. A májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzések,

0: alkony alkalmazásához. Negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel, elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

dobd ki a régit, és jöjjön az új. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Márk evangélium a 2:22. Új teremtésként többé már nem a régi viselkedésed, hanem a Krisztussal való kapcsolatod irányít. John Walker ezt írja. Néhány mérföldre a házamtól felújítottak egy közértet, de az ott dolgozók a jelek szerint kimaradtak a renoválásból. A pult mögött álló srác új egyenruhát viselt, de közben ugyanazzal a mogorva tekintettel bámult rám, mint azelőtt. Az jutott róla eszembe, hogy valahogy így néz ki, amikor régi tömlőkbe próbáljuk tölteni az új bort. Jézus figyelmeztet, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkre megy a bor is, a tömlő is. Mégis hajlamosak vagyunk így élni a keresztény életünket, nem igaz? A munkahelyi becsületesség új borát a sumákolás régi tömlőjébe töltjük, a feltétel nélküli szeretet új borát a két ajtóval odébb lakó család iránti gyűlölet régi tömlőjébe, a dicsőítés új borát a pénz, a hatalom, a zene vagy a legújabb videójátékok bálványozásának régi tömlőjébe, a reggeli biblia tanulmányozás új borát a kapkodás és rohanás régi tömlőjébe, az alázatosság új borát az önteltség régi tömlőjébe, a megbocsátás új borát a megkeseredettség régi tömlőjébe, mások előtérbe helyezésének az új borát az önző ambíciók régi tömlőjébe, az öröm új borát a féltékenykedés és a pártoskodás régi tömlőjébe, a békesség új borát a viszálykodás régi tömlőjébe. Ha ezek közül bármelyik ismerősen hangzik számodra, ideje kidobnod a régi tömlőt és engedned, hogy erős, új és tiszta edényé formáljon téged Isten. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök továbbra is Kontinentális reggeli című műsorunkat hallják, Kocák Szilvia vagyok. 2026. június 4-e csütörtök van. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, és ma ünneplik névnapjukat a bulcsúk. Isten éltesse névviselőit, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Mai magazinunk tartalmáról. Miskolcváros napján az év sportolója díjban részesült Büki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója, aki 5 versenyszámban indult a milánói téli olimpián. Ennek apropóján beszélgetünk a miskolci sportolóval.
2: Én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még.
1: A 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható 1-2 hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a török riviérára, gondolok itt a görög szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy picit nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk.
1: Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a hagyományoknak megfelelően május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlésen adták át a kitüntető címeket és díjakat a város kiválóságainak. Az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvéd Sportegyesület sportolója lett, aki már 6 éves korában megismerkedett a sífutással. A sportegyesület színeit képviselve kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult a rangos megmérettetésen. A kiváló sportoló a veszprémi Kónya Ádámmal képviselte hazánkat az 5 karikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Üdvözlöm Büki Ádámot, a Miskolci Honvédese sportolóját, sífutóját. Első körben gratulálok egy díjhoz, és korunkra való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Milyen kitüntetést, milyen díjat vehettél át itt Miskolcon?
3: Köszönöm szépen először is a meghívást, illetve a gratulációt is. Én a Miskolc város év sportolója kitüntetést vehettem át, ami igazán megtisztelő volt, és őszintén szólva annyira nagyon nem is számítottam rá. Úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó pillanat volt.
2: Hogyan élted meg a kitüntetést, akár ott a színpadon magát, az ünnepséget? Említetted, hogy meglepetés volt.
3: Igen, szerintem egy nagyon szép ünnepség részesei lehettünk. Mi gyakorlatilag a színpadon berendezett ilyen kicsit kávéház feelingben élhettük át az egészet, és ott ugye minden díjazottról egy ilyen körülbelül egy perces kisfilmet levetítettek, amit a kitüntetés megelőző hetekben forgattak le mindenkivel. Nyilván a mi részünk is egy már maga az, hogy készítettek velünk ilyen felvételt, az, hogy kijöttek egy edzésre, és ott igazából ez is egy kicsit úgymond újdonság volt, mert például Sírolleren ilyet én még nem csináltam, úgyhogy ott Lilafüred környékén trükkös volt, hogy autóval követték a Sírollert, illetve hát ugye az is nagyon jó volt, hogy itt tényleg az összes díjazottat kicsit mi is megismerhettük, és beleláttunk a munkájukba.
2: Milyen érzés volt így kívülről magadat látni egyfajta méltatásként, hogy bemutatják a te munkádat, az eddigi elért eredményeidet?
3: Igen, mi azért színpadról is egész jól láttuk szerencsére a kis filmet. Nagyjából így megvolt, hogy mi lesz, de ugye mi nem láttuk a vágott filmet készen, csak ott tényleg élőben, és akkor szerintem egy ilyen jó dolog volt, hogy mindenki egy kicsit felelevenítette, hogy honnan jön, mit csinál, és hogy mik a mondjuk a céljai, vagy mi az, amit elért.
2: És hát ugye Miskolc városától kaptad az év sportolója díjat. Miskolc neked mit jelent, mit hordozol úgymond a szívedben Miskolcról, akárha egy rajtvonalhoz odaállsz, vagy csak egyszerűen edzel bárhol, itthon, Budapesten, vagy külföldön?
3: Igen, én Miskolcon nőttem fel, gyakorlatilag az egyetemista éveim során költöztem később Budapestre, és gyakorlatilag én ott alapoztam meg a nevezett kis sportkarrieremet. Tényleg nagyon jó közösség van Miskolcon, szerintem az, hogy nagyon közel van a természet, ugye ott a Bükk, mi szerencsére nagyon jó helyen laktunk, illetve a szüleim most is ott élnek még, és gyakorlatilag tényleg kiléptem a házból, és már mehettem az erdőbe, vagy éppen kerékpározni, vagy éppen télen mondjuk, amikor még nagyobb havak voltak, akkor ugye Bánkútra is egész gyorsan fel lehetett érni egy sífutó edzést megcsinálni, úgyhogy abszolút pozitív emlékek meg élmények kötnek így Miskolchoz, és tényleg egy ilyen szerencsére egy olyan közösségbe nőhettem fel, aminek így az értékeit a mai napig magamban hordozom, és tényleg, hogyha találkozom az ország bármely részén miskolciakkal, akkor ez egy felüdülés.
2: És gyerekkorodban milyen sport iránt érdeklődtél, egy kicsit visszalépünk a múltba. Gyerekkorodban hogyan kezdődött a sport iránti érdeklődés, mi volt úgymond az első sportod?
3: Én elég szerencsés helyzetben voltam, mert sok sportágot kipróbálhattam, már egész az óvodától kezdve ott igazából úszás, jégkorcsolyázás, utána pedig általános iskolába, gimnáziumba mindenféle labdajátékokat. A sífutást is egyébként elég korán, már ilyen 6-7 éves koromban kipróbálhattam, és akkor ott ugye tényleg mindenfélét csináltam, de egyiket se annyira nagyon komolyan is. Amikor ilyen, hát ilyen ifi korosztály környékén, 16 éves koromban, akkor már úgy bennem megfogalmazódott, hogy akkor, ha már csinálok valamit, akkor csináljam egy kicsit komolyabban, és akkor ugye egyfajta válaszút elé érkeztem, hogy akkor melyik sportág legyen az, és akkor így végül is a sífutás mellett döntöttem, illetve a terepfutás az, ami még úgy hangsúlyosabb maradt, mert ezek nagyon jól kiegészítik egymást, és hát persze a felkészülés részeként azóta is futok, kerékpározok, úgyhogy elég sokféle outdoor sportot csinálok, ez szerintem azért is jó, mert tényleg jól kiegészítik egymást, és segít abban, hogy ne égjünk ki, hogy minél hosszabban, fenntarthatóan legyen motiváció, mert tényleg nem nap csináljuk ugyanazt a mozgást, de mégis közben, meg ugye még nyáron a síroller is egy nagyon fontos felkészülési forma, úgyhogy mindig is így az állóképességi sportokban éreztem, hogy eredményesebb tudok lenni. Nyilván valamilyen szinten csapatsportokkal összehasonlítva könnyebb a felkészülés, mert nem kell edzésekhez másokhoz igazodni, hanem tényleg ilyen elég rugalmas, amikor én tudok menni edzeni, akkor kimegyek, edzek, és amennyit beleteszek, annyit veszek ki belőle jó esetben. Úgyhogy igazából emiatt sokáig még biatlonoztam, illetve azt mondom, hogy ugye sífutással kezdjünk gyerekkorban, utána itt Magyarországon azért az utánpótlás nagy részt a biatlonra épít, úgyhogy én is ott nagyon megszerettem a lövészetet is, és akkor egészen tényleg gyakorlatilag az előző olimpia utáni évig a biatlon volt így a fősportág, és mellette ilyen évi pár sífutóversenyen rajtozáltam, ami belefért, mert azért a biatlon versenynaptár is télen elég sűrű volt, és akkor végül az előző olimpia után már azért érett, hogy váltsak sífutásra, mert mégis közelebb állt hozzám, és úgy éreztem, hogy talán eredményesebb tudok lenni, de aztán végül szerintem a lehető legjobb időpontban váltottam csak sífutásra, mert onnantól még majdnem egy teljes olimpiai ciklusom volt a felkészülésre, és így részt tudtam venni gyakorlatilag végig a teljes olimpiai kvalifikációs időszakban.
2: Körülbelül mikor dőlt el, és miért pont a sífutás mellett döntöttél? Bármilyen szülői befolyás, behatás volt-e? Ugye szüleid is sportoltak, a szakákban benne vannak. Miért pont a sífutás mellett döntöttél?
3: Igen, egyébként ilyen nyomás, szülői nyomás nem volt sose. Tehát, hogy azt sportoltunk, tesszük, amit szerettünk volna. Igazából tényleg így ez tetszett meg a legjobban, meg nagyon szeretek kint lenni a szabad levegőn, menni mindenfelé a természetben, akár éppen tényleg futva, vagy akár síléceken. És hát a biatlonról való váltásban pedig az is közrejátszott, hogy egyrészt az olimpiára úgy éreztem, hogy sífutásban azért jóval jobb esélyeim vannak kijutni, illetve már ezt a teljes olimpiai ciklust főállású munka mellett csináltam végig, és biatlonban nagyon nehéz lett volna kvótát szerezni magyarként, mert eléggé más a kvalifikációs rendszer, illetve ugye a másik dolog, hogy így munka mellett az edzés óra számban már jelentősen kevesebbet tudok megcsinálni, mint mondjuk egyetem alatt, és így már a lövészetet nagyon-nagyon nehéz lenne beiktatni, úgyhogy annak tényleg eredménye is legyen.
2: És mit lehet tudni magáról a sífutásról, mint sportágról, szakágról, milyen felszerelésben, milyen körülmények között, hogyan sportoltok? Ha valaki még nem látott volna sífutó versenyt, hogyan képzelje ezt el, miként zajlik egy ilyen?
3: Igen, most itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni. Gyakorlatilag, ha azt veszik, hogy a mai világban úgy néz ki egy sífutó felkészülés, akkor az úgy néz ki, hogy a versenyszezon az körülbelül november végétől március végéig tart. Áprilisban van egy körülbelül hónap most pihenőidőszak, és akkor ilyenkor májusban kezdjük el az alapozást, ahol azért változatos, hogy éppen ki mit csinál, de mondjuk a többség tényleg fut, sírolezik, kerékpározik, konditermi edzéseket végez, és akkor az így megy a nyár végéig. Itt nagyon sok az edzésóra szám, az intenzitás még csak mérsékelten magas, és akkor ez is megint versenyző függő, hogy ki mennyire akar mondjuk síroleren versenyezni, mert annak is ugye külön van versenyszezonja mondjuk nyár közepétől ősz végéig, és ott egyre inkább a síroller irányába helyeződik a hangsúly, tehát egyre több edzést végzünk síroleren, és akkor egyfajta második alapozás következik szeptember, október, novemberben, amikor ugye elkezdjük a havas kilométereket gyűjteni. Ősz elején nyilván inkább ez gletszeren tud megvalósulni, tehát ott ilyen kb. 3000 méter magasságban vannak sífutópályák, és akkor oda járunk fel gyűjteni a havas kilométereket. Felszerelés igényben pedig hát sajnos ez egy elég technikai sportág, aminek magas a felszerelés igénye. Ugye, csak hogyha most azt nézzük, hogy arról beszélünk, hogy alapvetően kell mondjuk egy sífutó léc, egy sífutóbot, sífutócipő, akkor az még úgy nem is hangzon olyan soknak, bár egyik se egy kifejezetten olcsó felszerelés, de hogyha viszont azt mondom, hogy egy felnőtt versenyzőnek alsó hangon most a sífutásban a két futó stílus, tehát a klasszikus és kocsijázó stílust is veszük, akkor ilyen 16-16 pár lét az, ami sílét az, ami lefed mindenféle hótípus, mindenféle időjárási viszonyt, akkor azért ez egy elég költséges sportág tud lenni, illetve a másik az, hogy tényleg ugye rengeteget kell hozzá most már sajnálatos módon külföldre utazni, hogy egyáltalán havon lehessünk. Szerencsére ebben a Magyar Síszövetség minket válogatott versenyzőként teljes mértékben támogatott, minden edzőtáborunk, minden versenyünk költségeit gyakorlatilag fedezik. Ugyanakkor viszont azt kiemelném, hogy normafán van egy-egy kilométeres sífutókör, amit azért szerencsére egész sok havasnapot tudnak garantálni a tél folyamán, amikor olyan az időjárás. Ez egy szerintem kiváló felkészülési lehetőség, én is gyakran járok, amikor itt van vagyok. Tehát most például ugye januárban, amikor leesett ez a nagyobb hó, akkor tényleg így öröm volt látni, hogy az országnak nem is tudom, ilyen 20-30 különböző pontján, ahol azért voltak olyan helyek, ahol már nagyon rég nem húzott szerintem senki sífutó lécet, de mégis látszódott, hogy azért az emberekben van erre igény, és hogy amint van egy kis lehetőség, akkor megragadják, és kimennek sífutni a természetben.
2: A síellés és a sífutás között, gondolom ezt gyakran megkérdezik, egy kicsit árnyalva ezzel magát a sportágat. Mi is a különbség, vagy hasonlóság? Gondolom azért a sífutás egy kicsit másabb.
3: Igen, a lesiklás az egy sokkal technikaibb, nem álló képesség alapú sportág, inkább mondanám ügyességinek, de azért iszonyatos erő kell ott a, ugye gyakorlatilag az embernek a testsúlyát mozgatni olyan sebességgel, olyan kanyaríveken, tehát teljesen más képességeket igényel, illetve ugye csak ha magát a pályát nézzük, akkor ugye egy lesikló pályánál az a nehezebb, hogy ott ugye mondjuk tényleg egy előkészített profi minőségű pálya kell, ahol van egy sílift, le tudnak zárni pályaszakaszokat, ahol a versenyzők tudnak edzeni, versenyezni. A sífutópályáknál kicsit talán olyan szempontból egyszerűbb, hogy az bárhol, ahol leesik egy kis hó, vagy éppen tudnak hóágyúzni, vagy snow farmingból van nekik eltéve hó előző szezonokból, akkor azt ki tudják teríteni, és onnantól kezdve ott lehet sífutni.
2: Az olimpiára, ugye a 26-os milánói téli olimpiára hogyan, miként készültél, hogyan sikerült a kvalifikáció? Talán ezt kezdjük, ezt a történetet ott az elején, hogy mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy kijutottál, mehetsz az olimpiára?
3: Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor kiderült, bár már azért régebb óta lehetett sejteni, de azért tényleg egy olimpia olyan, hogy amikor eljutunk addig, hogy ki van mondva, hogy valaki kijutott, illetve én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a repülőben vagy a buszban ülsz az adott versenyre, akkor jutottál ki, addig még ugye bármi megtörténhet, akár egy betegség, sérülés, tehát odáig el kell jutni a megfelelő formában, és tényleg egészségesen. És azért az olimpiai kvalifikáció az elég hosszú volt, tehát most próbálom azért viszonylag röviden összefoglalni, de nagyjából 2,5 évvel az olimpia előtt már úgymond résen kell lenni, mert ugyan hivatalosan akkor még nem indul el az olimpiai kvalifikáció, de az olimpiai kvalifikáció úgy nézett ki, hogy egyrészt egy egyéni szintet is meg kellett futni nemzetközi versenyeken. Itt két fajta szint van. Az egyik szint, ami a gyengébb szint, az gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ha azt megfutod, akkor vagy egy, vagy két versenyszámban állhatsz rajtad az olimpián. A nehezebb szint az, most csak hogy így nagyságrendileg nézzük, 300 fix pont alatti eredmény kell ehhez az első szinthez, amit mondtam, másikhoz 150. Itt minél alacsonyabb a pont, annál jobb egy versenyző. Tehát azért itt arányaiban ugye a fele pontszám alatt kell lenned, hogy ezt az erősebb kvalifikációs szintet elért, amivel indulási jogot nyersz minden versenyszámban. Na most itt minden nemzetközi verseny számít, az olimpiát megelőző körülbelül másfél éves időszakból. Ez a része, ez viszonylag simán sikerült, gyakorlatilag már néhány verseny után szerencsére megvolt ez a kvalifikációs szinten. És akkor kvótaszerzés az pedig úgy zajlott, hogy az országnak tudunk mi kvótákat szerezni, mert hiába mi indulunk minden versenyeken, ugye végül Kóny Ádámmal ketten jutottunk ki, hiába mi indultunk minden kvótaszerző versenyen, az nem garantálja, hogy ugye mi jutunk ki, ez csak az garantálja, hogy az országnak van kvótája, vagy nincs. Az első kvótát azt viszonylag relatív könnyen tudja minden ország megszerezni, mert ott az olimpiát megelőző világbajnokságon kell egy ilyen 300 Swiss pont alatti eredményt egy versenyzőnek elérnie. Tehát ez igazából azt szolgálja, hogy minél több nemzet képviseltetesse magát az olimpián, és emiatt viszonylag alacsony a belépési szint. Tehát ezzel az egy kvótával gyakorlatilag mi, amióta sífutás, számolhatunk, hogy ezt meg tudjuk szerezni Magyarországnak. Na most a második kvóta viszont ennél már sokkal-sokkal nehezebb, mert ott a nemzeti rangsorban a top 30 nemzet között kell végezni, és a nemzeti rangsorban pedig úgy tudsz pontokat gyűjteni, hogy világkupa indulásokkal, világbajnokságon való részvétellel, június 23-as világbajnokságon való részvétellel, és ugye minden helyezésért kap pontokat a nemzet. Na most gyakorlatilag az nehezíti meg, hogy akinek nincs világkupás versenyzője, legalábbis a férfiaknál, a nőknél kicsit más a helyzet, mert ott kevesebb nemzet van a világkupán, de férfiaknál, ha nincs világkupás versenyződ, akkor gyakorlatilag ebbe a top 30 nemzetbe bekerülni lehetetlen, és nekünk éppen ez volt a szerencsénk, hogy Kóny Ádámnak is, meg nekem is megvolt abban a szezonban a teljes szezonra a világkupa kvalifikációnk, így el tudtunk indulni minden világkupa versenyen, és ezzel bőségesen elég pontot tudtunk gyűjteni, hogy végül a top 30 nemzet között zárjunk, és akkor gyakorlatilag így szereztük meg a második kvótát, és onnantól kezdve igazából ugye a Magyar Sífszövetségnek a feladata, hogy eldöntsék, hogy ezt a két kvótát, ami ugye megszerzésre került, ezt kiknek fogja odaadni, és szerencsére így nálunk ez nem volt nagyon kérdés, voltak válogatóversenyek, ott igazán ugye a tartalék helyett válogatóztak a fiúk, én is részt vettem egyébként a válogatóversenyek egy részén, de mivel ugye nekik még nem volt meg akkor ez az indulási joguk minden versenyszámban, és onnantól már igazából nem is volt úgy annyi idő, hogy reálisan meg tudják szerezni, meg nem is voltak annyira közel ahhoz a szinthez. Tehát onnantól igazából mi már sejtettük, hogy biztos a helyünk, illetve hát ugye mi már előtte is jóval igazából az egész nyári felkészüléstől úgy építettük fel a versenytervezetet, meg tényleg az edzőtáborokat, hogy az olimpiára legyünk jó formában, és nem feltétlenül, hogy most azokon a válogatókban legyünk csúcsformában.
2: Amikor kiutaztál az olimpiára, érzelmileg, lelkileg ez miként csapódott le benned? Hogyan érted meg azt, hogy már ott vagy a helyszínen, olimpián lehetsz kint? Gyerekkorodban gondoltad-e volna, hogy olimpikon leszek?
3: Én szerencsére nagyon pozitívan éltem meg ezt az egészet, és abszolút így hozzátett a teljesítményemhez, hogy úgy álltam hozzá, hogy nincs vesztenivalóm, és csak élvezem ki, amennyire lehet. Úgyhogy ez szerintem mindig egy jó megközelítés, hogy nem foglalkoztam másokkal, mások eredményeivel, vagy hogy ki milyen versenyző, hanem tényleg így próbáltam magamból a maximumot kihozni. Volt egy kisebb betegségem sajnos így az olimpia előtt közvetlenül, egy ilyen vírusos fertőzés, de még azt mondom, hogy szerencsére abból is sikerült annyira helyre jönni, hogy azért, ha nem is életem csúcsformájában, de jó formában, és abból a maximumot kihozva tudtam versenyezni. Úgyhogy tényleg én most már azért ugye 30 évesen jutottam még ki az olimpiára, és hát azért gyakorlatilag 14 éve készültem komolyabban így a sífutásra, biatlonra, úgyhogy tényleg egy olyan pillanat volt, amire már nagyon régóta vártam, és emiatt ugye nagyon tudtam értékelni ezt az egészet, hogy tudtam, hogy mennyire sok munka meg áldozat van mögötte, hogy én itt lehetek, és kijutottam, és hát ugye azért is hálásak lehetünk, hogy mi gyakorlatilag így, hogy minden versenyszámba rajtozálhattunk, így 3 hetet kint tölthettünk Valdi fiamében, mert azért ez egy szerintem kivételes helyzet.
2: Maga belülről a verseny, vagy a különböző versenyszámok milyen élményt adtak neked, illetve mely versenyszámokban tudtál elindulni, és milyen eredmények sikerültek?
3: Igazából a siatlon versenyszámmal kezdtünk, ami nekem nem egy legerősebb versenyszámom, ez 10 km klasszikus stílus és 10 km korcsolyázó stílus. Itt igazából az volt a cél, hogy itt elég rövid körökön futjuk a versenyt, és az volt a cél, hogy minél tovább eljussak a versenyben, mert itt ugye lekörözés van, tehát amikor a legjobbak gyakorlatilag utolérnek ezen a körön, akkor ki kell állni, vagy kiintenek, sőt még nem is amikor utolérnek, hanem kicsivel ugye hamarabb. Ez igazából egy úgymond bemelegítő verseny volt nekem a többi versenyszámra, meg egy kicsit a formafelmérést is szolgálta így a betegség után, hogy mennyire sikerült helyre jönni. Úgyhogy szerencsére azért összességében kifutottam magamat, és kiosztam magamban a maximumot. A következő versenyszám az egy klasszikus stílusú sprint volt. Igazából nekem ez a úgymond leggyengébb számom, mert se nem vagyok sprinter alkat, illetve a klasszikus stílusra is gyakorlatilag én azóta készülök egy kicsivel komolyabban, amióta ugye biatlonról sífutásra váltottam, de azóta is egyébként inkább a korcsolyázó stílusú távolsági versenyekre fókuszálok, vagy így a felkészülésem alapját, úgyhogy itt igazából semmilyen elvárás nem volt magammal szemben. Itt egy kicsit az időjárás körülmények nehezítették meg a versenyt, úgyhogy amiatt egy kicsi maradt az eredményben, de egyébként nem volt egy nagyon rossz futás. A 10 kilométeres skating egyénindításos verseny volt ugye nekem a főszámom, amiben 86. helyezést értem el, 113 vagy 116 indulóból. Ez volt így a főversenyszám, meg ugye ezen indulhattak a legtöbben, tehát ebben volt a legnehezebb jó helyezést elérni. Szerintem a helyezésben abszolút elfogadható, meg sikerült nálam egyébként jobb versenyzőket megelőzni. Az időhátrány az egy picit lehetett volna jobb. Ott megint az volt, hogy egyénindításos versenynél a jobbak elindulnak a mezőny elején, tehát gyakorlatilag mi mondjuk ilyen, van akihez képest, hogy ugye 96-os rajtszámmal indultam, azt hiszem, tehát több mint 3-4 órával a versenyinduló után indultam, és amikor melegszik a hó, akkor azért az akár egy ilyen fél perc, egy perces különbséget is jelenthet a pályában, ahhoz képest, aki korábban indul. Tehát azt egy kicsit sajnáltam, hogy ez az időhátrányom emiatt egy kicsit talán több lett, de teljes mértékben kifutottam magam, tehát nem maradt semmi a pályában, sikerült jól felépíteni a versenyzést, és a következő versenyszám a csapatsprint volt, ahol szerintem így messze sikerült felülmúlnom az elvárásokat, mert én is meglepődtem, hogy igazából ennyi hátrányat be tudtam élni, és még egy csapatot meg is tudtunk előzni, mert ott végül 27 csapat volt, ami ugye már eléggé limitálja a résztvevők körét, tehát ez ugye mindig az arra utal, hogy a mezőny viszont akik vannak, azok nagyon erősek, és így nézegettük a rajtlistát, és hát nem nagyon volt olyan, akit így reálisan előre azt mondtuk, hogy hát akár meg tudunk közelíteni, de szerencsére így, hogy tényleg egy úgymond magamhoz képest extrát sikerült futni, illetve hát ugye az Ádi is nagyon jól futott, így meg tudtunk előzni egy csapatot, és a zárószám az pedig az 50 kilométeres klasszikus stílusú versenyszám, ahol a siatlonhoz hasonlóan ugyanolyan célokkal vágtunk neki, hogy minél tovább eljutni a versenybe, mert az is tömegrajtos verseny lévén a lekörözéses verseny volt. Ott még kevesebb induló volt, mint a siatlonon, mert azért egy 50 kilométeres versenyre már nem áll oda mindenki. A sprinterek például nem nagyon, ugye még egy 20 kilométeresre csak odaállnak, mert ott azért el lehet jutni a bollyal, és akkor a hajráversenyben a sprintereknek is van esélye. Itt az 50 kilométeresen azért így, hogy a norvégok gyakorlatilag az elejétől kezdve elég komoly tempót mentek, és az élbolyt szétszakították. Gyakorlatilag sprintereknek, ugye a klábon kívül, aki, de ő nem is fejezett sprinter, mert ő távolsági versenyeken is iszonyatosan jó eredményeket tud elérni. De hogy innentől kezdve, ugye, mivel erre számítottunk, ezért egy szűkebb mezőny indult. Így végül is 54. helyen köröztek le, ami szerintem helyezésben elég jó. Még egy kicsit jó lett volna ott menni, de igazából ez is klasszikus stílusban volt, és bár egy 50 kilométeres versenyszám az elég közel áll hozzám, én szeretem a minél hosszabb távokat, és ott ugye állóképességből tudom valamennyire kompenzálni a technikai hiányosságokat, úgyhogy így azt gondolom, hogy ameddig eljutottam a versenybe, az így rendben volt, és elég jól tükrözte az aktuális állapotomat, meg a teljesítményemet.
2: Így egy év sportolója díj után és egy téli olimpia után egy azon éven milyen jövőbeli tervek vannak még? Miket tervezel, mi vár rád?
3: Ezt az évet most egy kicsit szeretném mindenképp lazábra venni, mind edzés, mind versenyzés szempontjából. Vannak persze célok, ugyanúgy edzek, csak nem szeretnék magamra semmilyen nyomást helyezni, meg azért kimerítő volt így az olimpiai kvalifikációs időszak, iszonyú mennyiségű verseny, tényleg ilyen 40-50 verseny per évet csináltam az elmúlt 2-3 évben, úgyhogy ezt mindenképp most egy kicsit szeretném, hogyha kevesebb lenne, kicsit a magánéletre koncentrálni, meg igazából az egész az a célom, hogy feltöltődjek és bele tudjak vágni a következő olimpiai felkészülésbe. Úgyhogy ezzel most így le is lőttem előre, de szeretném folytatni a következő olimpiáig, és igazából jó lenne egy második olimpiára is kijutni. Meglátjuk, hogy ez sikerül-e.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc város napján az év sportolója díjban részesült Bükki Ádám sífutó, a miskolci honvédese sportolója. Ennek apropóján beszélgetett a sportolóval Sütő Dávid Pelé.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember, bár azt nehéz megmondani, hogy mi várható a világszintéren egy-két hónap múlva. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt. Az autóbuszos utazások iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi időszakban, a repülőgépes nyaralások száma pedig alig esett vissza. Továbbra is a legnépszerűbbek a közeli, a földközi tenger medencéjében elterülő üdülőhelyek, valamint a Török Riviera, a Görög-szigetek, Egyiptom vagy a spanyol tengerpart. Hogyan érintette a régió utazási irodáit a Dubaj és a környező országok elleni támadás? Milyen kihívások elé állította a szakembereket ez a váratlan helyzet?
2: Az kétségtelen, hogy minket is meglepett az első pillanatban, amik történtek, és annak a hirtelen reakciói sem mutatták azt, hogy ebből esetleg majd ilyen eszkaláció lesz, vagy pedig egyáltalán más irányt mutatnak. Az események hát sajnos pillanatilag nem túl jól áll a helyzet, legalábbis a közel-kelet és arra lévő desztinációk irányában. Azt azonban talán szerencsésnek mondhatjuk a szerencsétlenségben, hogy ez gyakorlatilag a téli egzotikus szezonnak majd, hogy nem a végén következett már be. Tehát a nagy utazások, a távoli utazásokat ez már kevésbé befolyásolta, illetve a végét sajnos igen, hiszen ott azért kellett csoportokat, utasokat hazahozni, de alapjában véve a téli egzotikus utak már nagyjából lecsengtek.
1: A konfliktus kirobbanása óta mit tapasztalnak az utazási irodák? Visszafogta-e a vállalkozói, illetve utazási kedvet, vagy inkább csak az úticélok változtak meg? Mennyire lettünk óvatosabbak az úticélok megválasztása terén?
2: Hát az első pillanatban nyilván mindenki megriadt, és nekünk is az volt az első gondolatunk, hogy valószínűleg felértékelődnek az autóbuszos és a saját gépkocsis utak, talán a repülős kárára, de azt kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi foglalási adatok nem ezt mutatják. Tehát az biztos, hogy azok a közeli földközi tenger medencében elterülő üdülőhelyek, tehát gondolhatunk itt esetleg a Török Rivierára, gondolok itt a Görög-szigetekre, vagy Egyiptomra, vagy esetleg Spanyolországra, ezek pillanatilag nem mutatják, hogy nem lenne komoly az érdeklődés. Egy pici nyilván kevesebb, mint a tavalyi, de egyáltalán nem esett olyan mértékben vissza az érdeklődés a repülőgépes nyaralások iránt, mint ahogy eredetileg gondoltuk. Az kétségtelen, hogy az autóbuszos utak száma megnőtt, illetve hát azok gyorsan beteltek, vagy legalábbis nagy részük betelt, és hát az is várható, hogy a személykocsis utak kapcsán pedig nyáron ki lehet tenni valószínűleg Horvátországba megtelt táblát, annyian fognak gépkocsival elindulni a legközelebbi horvát tengerpartra, de azt kell mondjam, hogy a jelenlegi állapotok szerint, én sem tudom, hogy egy hónap múlva mi várható. A jelenlegi állapotok szerint úgy néz ki, hogy egyáltalán nem csökkent az érdeklődés a Török Riviera, a bulgár tengerpart, a Görög-szigetek irányába, sőt Albánia is most már feliratkozott, és a spanyol partok is megmaradtak az érdeklődés középpontjába. Tehát pillanatilag azt tudom mondani, nyilván mindenki óvatos. Tehát nagyon sokan vannak úgy, mint ön, hogy meggondolják, hogy akkor most foglaljak, vagy ne foglaljak, vagy mi lesz, vagy megyünk, nem megyünk, vagy csak itthon maradunk. De én például tegnap jöttem haza Balatonról, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Balatonon sem mondják azt, hogy már olyan óriási nagy a belföldi érdeklődés. Tehát ez egy érdekes szituáció, mert nyilván a belföldre is és a külföldre is bizonyos utasok kivárnak, viszont van egy alapvető probléma, egy helyzet, hogy minden nyaralásnál mindenütt a helyszínek azok adottak, tehát a helyszínek és a helyek. Tehát pillanatilag az van, hogy aki nem mer foglalni, az valószínűleg később egy emelkedett árral fog, vagy éppen foglalt táblával találkozni egy bizonyos üdülőhely tekintetében. De azt kell, hogy mondjam, a repülős utakra visszatérve, hogy vannak például olyan utaztatóirodák, utazási irodák, akik most már garantálják, hogy ugyanazon az áron, vagy egy minimum áron, de el fognak menni az utak. Hát nyilván mindenki bizakodó, és még a nyári szezon, hál' Istennek, azért kicsit odébb van, azért egy-másfél hónap még van, addig pedig várhatóan megoldódnak, vagy oldódnak meg problémák, de alapjában véve a foglalások alapján ezt tudom mondani.
1: A hírekből viszont azt halljuk, hogy egyre több légitársaság jelenti be, hogy ritkítja a járatait, illetve lehet, hogy bizonyos idő után el se tudnak indulni a kerozin hiány miatt. Lehet ilyen körülmények mellett is tervezni?
2: Ez egy egészen más álláspont vagy állapot. Ezek a nagy légitársaságok, és nem is mondjunk neveket, mert nem illik, valószínűleg nagyon sok olyan járatot szüntetnek meg, amik eddig sem voltak eredményesek. Tehát amikről úgy tűnik, hogy nem hozta a várt eredményeket, azokat nyugodt szívvel lezárják és nem indítanak. Ugyanakkor azokat a járatszámokat, amik akár Budapestről egy London vagy bármelyik irányba eddig elindultak, egyáltalán nem csökkentek és nem is állnak meg. És a másik érdekes dolog, hogy a fapadosok közül a két komolyabb, ugye a Ryanair és a Wizz Air, ők egyértelműen bejelentették, hogy ők tovább repülik a járatokat, náluk nincs probléma kerozinhiánnyal, vagy nem tudom, hogy legalábbis hogy fogják majd megoldani, de pillanatilag abszolút pozitívan állnak a dologhoz. És azok a légitársaságok pedig, akik a charterjáratokat csinálják a földközi tenger különböző üdülőhelyeire, azok is egyelőre pozitívan állnak a dologhoz. Úgyhogy én bizakodok, hogy ez valószínűleg a szezon önmagában szolidabb lesz, mint a tavalyi, de hogy nem lesz benne olyan nagyon komoly kiakadás, mint a COVID esetében, vagy mondhatom a előző olajválságot is.
1: Van-e arra valamilyen vész intézkedési terv abban az esetben, ha például tovább súlyosbodik a konfliktus a Közel-Keleten, nem lesz üzemanyag, és esetleg vissza kell mondani majd utazásokat, erre készül-e valamilyen vészforgatókönyv?
2: Hát általában, ha egy ilyen szituáció bekövetkezik, akkor nyilván nem az utas a hibás, és azt valószínűleg az utaztató meg is téríti. Tehát ott valószínűleg nem fog az utas rosszul járni, ha valami olyan ok miatt nem tudja elindítani. De én úgy gondolom, és úgy látom, hogy a különböző más területekről, más irányból próbálják beszerezni az olajat. Nyilván én sem látok bele teljesen a légitársaságoknak a hátsó dolgaiba, de alapjában véve mindenki igyekszik más, még ha drágábban is, igyekszik máshonnan üzemanyagot nyerni. Pillanatnyilag azok a hosszú járatú utak, amik tényleg komoly problémát okoztak, mert ott azért óriási mennyiségű kerozin fogy egy távol-keleti, vagy egy még távolabb menő utaknál. Ezeknél valószínűleg lesznek járat felfüggesztések, ha nem változik a helyzet, de ezek a rövid távú 1-2-3 órás utak, ezek szerintem nem hiszem, hogy olyan komoly helyzetet eredményeznének, hogy ne lehetne megvalósítani. Bár jós, én sem vagyok nyilván, és én is a szakma oldalát képviselem, és reménykedem benne, hogy nyilván pozitívan fog eldőlni a helyzet, de én azt mondom, hogy pillanatnyilag ne temessük még el a nyarat.
1: Ha valaki most bemegy egy utazási irodába, és tanácsot kér arra vonatkozóan, hogy milyen úti célokat javasolnak számukra a nyári időszakban, milyen lehetőséget tudnak nekik ajánlani teljes biztonsággal?
2: Vannak olyan üdülőhelyek, üdülőcélok, amik már évtizedek óta bejáratottak, akár gondolhatunk egy Bulgáriára, vagy a Görög-szigetekre, de ugye azt tudjuk, hogy az utóbbi évtized legfelkapottabb úti célja az a török riviéra. Ez azért érdekes, mert árérték arányban, még ha emelkedtek az árak a korábbihoz képest is, árérték arányban egyszerűen ez verhetetlen úti cél, ott a kiszolgálás, a minőség, a kapott mennyiség az valóban egyensúlyban áll azzal a költséggel, amit fizetni kell. Más területeken még ez nem járatott be, bár a görögök is most már igyekeznek bevezetni ezt az úgynevezett all-inkluzívos szolgáltatásokat, de hát az övéké azért még mindig görögös egy kicsit, nem igazából hasonlít a törökhöz, de nyilván máshol is próbálkoznak vele. És aztán beléptek ugye az újíti célok, belépett Bulgária ismételten, mert ő egy hosszú éven keresztül kimaradt, belépett Albánia mellé, érdekes módon egész télen és nyáron is megmaradt érdekes és forgalmas desztinációnak Egyiptom, tehát a Vörös-tenger, és a másik irányban pedig a Tunézia is ismételten jön, emelkedik fölfelé, és a másik irányban pedig Spanyolország, most már nem csak a kiemelt részek, tehát akár a Barcelona, akár a Malaga, tehát az északi déli, hanem az egész a spanyol tengerpart most már érdekes lett, hiszen több helyre repülnek közvetlen járatok, és ugye ott van még mellette a Kanári-szigetek is, ami kicsit távolabb, de izgalmas hely. Tehát én úgy gondolom, hogy a repülős utaknál ezek maradnak a fő desztinációk a nyáron is.
1: Kedves hallgatóink, a 2026-os nyári szezon turisztikai kilátásait tekintve optimista az idegenforgalmi szakember. Bárdos István rádiónknak elmondta, a közelmúltban kirobbant közel-keleti háborús konfliktus ellenére egyáltalán nem csökkent az érdeklődés az utazások iránt.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. Dorgálásodtól Jákób istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló. A Zsoltár író egy olyan képet fest elénk, ahol a legyőzhetetlennek hit harcosok hirtelen elvesztik erejüket, a leggyorsabb harci kocsik pedig Isten egyetlen szavára lebénulnak. Ha őszinték vagyunk, mi is nagyon büszkék vagyunk a saját modern harci kocsiainkra, a felívelő karrierünkre, a percre pontosan beosztott naptárunkra, a sikereinkre és a végtelennek hitt teherbírásunkra. Padlógázzal száguldunk az életben. Isten azonban tisztán látja, ha ez az őrült rohanás egyenesen a szakadékba vezet. Ilyenkor előfordul, hogy a szeretetéből fakadóan enged egy bosszantó defektet az utunkon. Kapsz egy megállító betegséget, egy váratlan akadályt, vagy egy látszólagos kudarcot, ami hirtelen lefékez. Az adott pillanatban ez iszonyatosan bosszantó és fájdalmas, hiszen felborul a gondosan felépített terved. Valójában azonban ez a defekt ment meg a teljes kiégéstől, vagy egy sokkal nagyobb tragédiától. Amit te ma kudarcnak, időrabló akadálynak vagy fájdalmas megakadásnak élsz meg, az nagy eséllyel Isten kegyelmes vészfékezése az életedben. Ő állított meg, mielőtt teljesen tönkretennéd magad. Ma reggel ne a csúszásokon vagy a bezárult ajtókon mérgelődj. Helyette állj meg egy pillanatra, és engedd meg magadnak a pihenést. Vedd észre, hogy az akadály sokszor nem büntetés, hanem mentőöv. A mai ige magyarázat Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak. Emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemzőkészségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a

0: 29 fok között valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a konfirmációról beszélgetünk Ablonci Áron református lelkésszel, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Szó lesz a jelen állapotról, a gyakorlatokról, és arról is, hogy milyen jövője van a konfirmációnak, de részletesen beszélünk arról, hogy az évi 8000 konfirmandusból hányan maradnak meg a református gyülekezetekben.
2: 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően.
1: Beszélünk arról is, hogy hány éves korban lenne érdemes konfirmálni a fiataloknak.
2: Ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem.
1: És szó lesz arról is, hogy jó-e, ha egy vizsgával zárul a konfirmáció.
2: Célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta. Szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
1: Mai vendégünk tehát Ablonci Áron református lelkész, a zsinati hivatal ifjúsági osztályának

0: vezetője. Tartsanak velünk!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
0: Hogy vezet autót egy keresztjén? Meg lehet-e enni az úrvacsorából kimaradt kenyeret? Két kérdés, amellyel foglalkozhatnak konfirmációra készülő fiatalok, amelyre lehet biblikus, hiteles választ adni, de nem a heidelbergi KT-ból van. Mire alkalmasak ezek a kérdések? És egyébként hány éves korban lenne jó konfirmálni? Kell-e változtatni az évszázados szokásokon? Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel beszélgetünk.
2: Én először a konfirmációról való beszélgetésünket a szónál szeretném kezdeni. Szerinted mennyire értik, ismerik az emberek ezt a szót egyáltalán? Van-e már esetleg a szónak egy ilyen távoltartó vagy elidegenítő hatása attól, hogy fiatalok bejelentkezzenek egy konfirmációs előkészítőre?
3: Ezt az idegen szót lehet, hogy sokan nem ismerik, de ha megismerik a jelentését, akkor nagyon gyorsan megértik. Azt jelenti, hogy megerősítés, a hitemnek a megerősítése, amiben elkezdtem ezt a folyamatot, vagy a hitemben, amihez a startvonalhoz állok, hogy szeretném Krisztust jobban megismerni, ennek a megerősítése ez a folyamat, és a végén a vizsga, a megáldás, a bizonyságtétel, és hogyha így ezt elmondjuk, akkor én azt tapasztalom, hogy ezt mindenhol értik a fiatalok és a szüleik.
2: És akik az egyházon kívül vannak még ma, de szeretné őket megszólítani a református egyház, ott nem a szó magyarázata fontos szerinted, hanem egyszerűen megszólítani őket?
3: Szerintem nagyon sokan, akik az egyházon kívül vannak, nem értik ezt a szót, de nagyon sok minden más sem értenek, mint az, hogy az úrvacsoránk, a hitvallásunk mit jelent, miért úgy néz ki, miért állunk fel a templomban, vagy a katekizmusunk milyen. Ezek nagyon sok idegen kifejezés, de egyrészt, ha magyarázzuk, ezt megértik, másrészt szerintem nem az a feladatunk minden egyes folyamatunkkal, hogy azt tökéletesen olyan szavakat használunk, ami kívülről érthető, mert ez egy belső körnek szóló folyamat, nem pedig egy missziós folyamat, amit feltétlenül jó, ha értenek egyből a kívül levők.
2: A szó biztos, hogy marad, nem ezen múlik az, hogy hányan fognak konfirmálni, és milyen jövőjük lesz az egyházban.
3: Nem.
2: Oké, akkor lépjünk tovább, ha már a számokat itt szóba hoztam. Megjelent egy számomra érdekes statisztika a zsinati ifjúsági osztály Facebook oldalán, hogy 8000 konfirmáló fiatalról tudtok az idei évben a református egyházban. Engem már önmagában az is érdekelne, én nagyon szeretem a statisztikát, hogy hogyan van ilyen adatotok, és ezt a számot egy kicsit járjuk körül, hogy ez sok, kevés, mit gondolsz erről?
3: Ez egy nagyon nagy szám. Az ifjúsági munkában ez az a program, ahol a legtöbb fiatalt elérünk. Ennél nincs nagyobb ilyen program. Onnan tudjuk ezt az adatot, hogy minden évben közegyházi adatokat kell szolgáltatni a gyülekezeteknek, és azokat összesítve jön ki. Ez egy éves átlag. Nem az ez évinek a pontos száma, hanem átlagosan ennyi fiatal konfirmál. Az is igaz, hogy 3 évente körülbelül 15%-kal csökken ez a szám, tehát ez egy lefele ívelő pálya most. És hogy miért lehet viszonyítani ezt a számot? Körülbelül heti szinten 20-35 000 fiatallal foglalkozunk a gyülekezeteinkben, ifjúsági munkában, ebben az 1300-1200 gyülekezetben, ami a református egyházban van. Tehát ahhoz képest a 8000 fiatal, az egy nagyon jelentős szám.
2: Most itt muszáj ilyen fogalmakat behoznunk, bár én nagyon nem szeretem a konfirmáció kifejezésnél, de kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt a gyermek vagy fiatal konfirmációt, meg a felnőtt konfirmációt, hiszen a konfirmáció az pont, hogy a hitben felnőttségre utalna már, de szóval itt a 18 év alatti konfirmálókról van szó, amikor ezt a 8000-es számot mondod?
3: Ez egy összesített szám, az összes konfirmandusnak a száma. Nem tudom megmondani annak az arányát, hogy ebből mennyi a gyermek konfirmáló, és mennyi a felnőtt konfirmandus.
2: És kell-e egyébként szerintem ezt szétszedni, vagy ez jól van így?
3: A legjobb az lenne egy ideális állapotban, hogyha egyáltalán nem szednénk szét, sőt, hogyha nem is ezeken vitatkoznánk, hogy milyen életkorban van, mert helyén van az is, hogy egy 5. életében legyen ilyen hitvallási folyamat, egy gimis életében is, egy fiatal felnőtt, és egy 40-es, akár idősebb életében is legyen konfirmáció. mert ez a hitének a megerősítése, ami teljesen független az életkorától. Lehet annak hatása erre, de nem feltétlenül van. Például Tim Keller-i gyülekezetében, a Redeemer-ben, ott már egészen kicsi kortól, már a 3 évesek korától elkezdik ezt a katekizmust, és a gyerek Isten tiszteleteknek is része. Tehát nálunk nagyon sokszor azon vitatkoznak, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni a konfirmációt, hogy mikor legyen a konfirmáció, míg azt látjuk, hogy más gyülekezetekben ez egy annyira hosszú folyamat, hogy mindenféle életkorra kihat, és nem csak a mini-tinik vagy a gimisek életében szokott lenni.
2: És a magyarországi gyakorlatban ismersz olyan lehetőséget, hogy valaki hamarabb konfirmáljon, mint ez a 7.-8.-os 14 év körüli időszak? Most említetted itt mondjuk egy 5.-est, ez fiatalabb ennél, ez megoldható szerinted, vagy ennél merevebbek a struktúráink?
3: Szerintem megoldható, ismerek egyedi ilyen helyzeteket, ahol ez megtörténik, és ezek szerintem az egyedi jó esetek, mert az én ismeretem szerint ilyenkor tényleg az a fiatal olyan hitbeli stádiumban van, hogy ő ezt szeretné. Ő az, aki magától jelentkezik, mivel a megszokott struktúránk, az később szokott velük foglalkozni, de olyanból meg jóval többet ismerek, amelyik szintén a megszokottól eltérő, de fölfelé, tehát hogy idősebben konfirmálnak, inkább a gimis évek végén levők. Abban az életkorban tartják a gyülekezetekben a konfirmációt.
2: Ebből kellene szerinted valamilyen következtetést levonni? Tehát jó helyen van-e ez a 14 körüli életév, vagy esetleg el kellene azon gondolkodni, hogy ezt gimi végére kitolni?
3: Szerintem nem az életkor a legfontosabb kérdés, hogy mikor konfirmálnak a fiatalok, de egy fontos kérdés lehet. Tehát ahogy előbb mondtam, bármilyen életkorba eljuthat ide egy fiatal, de ha szigorúan életkori sajátosságok alapján nézzük őket, akkor a mai generációban tolódik fölfele, kifelé ezeknek a döntéshozásoknak az életkori küszöbe. Nagyon sok fiatal, hogyha beszélgetünk velük, hogy mondjuk jövő héten, pénteken milyen programot tervez, akkor nem igazán tudja megmondani, mert ennyire előre nem szokott tervezni, látni, döntést hozni. A döntéshozásai nagyon sokszor napi szinten változnak, hogy mi szeretne lenni, hol szeretne tovább tanulni, milyen tantárgyakat szeret, kik azok, akik nagyon közel álló emberek hozzá, és pont emiatt, mivel a döntéshozása az élete többi területén is változó, ezért ilyen nagy döntéseket, mint amit mi hitben várunk tőle konfirmációnál, ezt nem szokott, nem kész meghozni ilyen életkorban. Ezért érdemes szerintem kitolni felfele ezt az életkort, sokkal-sokkal feljebb a gimis éveknek a közepére, végére, de nem ez a legfontosabb kérdés szerintem. Ettől még lehetséges az, hogy fiatalabbként kezdik el. Nagyon sok gyülekezetben ezt azért teszik, mert egész egyszerűen utána máshol tanulnak, elköltöznek, és addig tudnak ebben az ifjúsági folyamatban részt venni.
2: És akkor szerinted mi a legfontosabb kérdés, hogy kérdezzek vissza a konfirmáció tekintetében? Mi az, ahol a leginkább szükség lenne arra, hogy arra oda fókuszáljunk, hogy az jobban tudjon működni?
3: Szerintem a konfirmáció célját kellene nagyon pontosan tisztázni. Jelenleg nagyon sok helyen ez egy oktatási folyamat, és ezért van a végén vizsga, hogy egy lexikális tudást összegyűjtsenek a fiatalok. Csak hogy a hittanórák miatt már nagyon sok ilyen tudást amúgy is tanulnak, és így csak duplikálva van a konfirmációs folyamat során. Tehát a célját lenne a legfontosabb tisztázni. Szerintem a konfirmáció célja az kellene legyen, hogy tanítványozzuk ezeket a fiatalokat, hogy a hitben vezetjük, hogy ehhez a startvonalhoz, ha odaállnak, hogy ők önszántukból, saját elhatározásukból kezdik el a folyamatot, akkor abban kísérjük őket, és a végén akkor lépnek be a konfirmációnak a fogadalomtétel részébe, hogyha ez tényleg a sajátjuk, ha pedig nem, akkor felszabadítjuk őket, bátorítjuk és vezetjük abban, hogy ezt később is letehetik ezt a fogadalomtételt, és semmi hátrány nem éri őket ezért cserébe. A konfirmáció célja nagyon nem tiszta, nagyon sok mindennel keveredett, és elfelejtettük azt a hitvallásos részét az egyházunknak, hogy a kereszteléskor pont azt fogadjuk meg, hogy ő majd, ha majd felnő, akkor önként a saját döntése alapján konfirmál. Tehát szerintem a keresztelőt is ehhez kell kapcsolni, át kell gondolni, és szerintem a célja az, ami nagyon-nagyon sok helyen nem tiszta, szerintem mentorálni, kísérni, tanítványozni, evangelizálni érdemes ilyenkor a fiatalokat, és ebben vezetni őket minél személyesebben.
2: És ezt hogyan lehet megtenni? amikor mondjuk otthonról egy olyan motiváció jön a fiatal mellett, biztos te is hallottál ilyen történeteket, de ha nem, akkor kérlek azt is mondd el, hogy a család, hogy teljesítse ezt az ígéretét, meg a hagyomány tiszteletből, meg családi békességből, hogy a nagymama, nagypapa is nyugodt legyen, hogy az unokája konfirmál, valamiféle külső motivációt kap a gyermek, hogy csak járjon el ezekre a felkészítőkre, és legyen túl rajta, mit tudom én, megkapja a legújabb okostelefont, amire vágyik, és hát az egy egészen más cél, mint amiről most te beszéltél.
3: Ezekben az esetekben, amikor a hagyomány nagyon erős, és a szokás is tovább erősíti ezt a folyamatot, akkor az az ütközőpont alakul ki mindig, hogy melyikre hallgatunk inkább a hagyományra, vagy arra, hogy eredetileg hitvallásaink szerint és céljaink szerint mi ez a folyamat. Én az utóbbit motiválom, azt bátorítom, hogy errefele lépjünk. Ez küzdelmekkel fog nyilván járni, hogyha ilyen ütközés van, de nagyon sok jó gyakorlatot ismerek, ahol elkezdik egy ületvezetet tanítani etéren, vállalják azokat a konfliktusokat, hogy leülnek szülőkkel, nagyszülőkkel, még a folyamat legelején tartanak szülőit, vagy közben is az évközben több szülői van, és beszélgetnek arról, hogy mi a konfirmáció. Vagy hogyha többször egy ületvezetben látnak arra példát, hogy egy fiatal esetleg nem konfirmál, mert pedig benne volt a csoportban, a folyamatban, de valamiért békességben és egyetértésben is tényleg bizalmi kapcsolatban meg tudják azt beszélni a tavasz folyamán, hogy ő még nem kész erre, és ezt a fiatal is érti, akkor azok lehetnek olyan példák, amin felbuzdulva a következő években már lehet erre hivatkozni. Mert hogy jelen példák is vannak, olyan fiatalt is láttam, látok, aki végigmegy ezen a konfirmációs folyamaton, van ez az ütközés a családba, a nagyszülőkkel, mégis rekonfirmál, és aztán éveken keresztül neki ez nagyon rossz élmény, nem közeledést segít az egyházzal, a saját gyülekezetével, hanem azt érzi, hogy valamit ráerőltettek, és ez az egyik része is lehet annak, hogy később neki nincs kedve, saját motiváció, hogy olyan erre jönni, ahol valamit ráerőltettek, nem pedig maga akarta. És egy utolsó jó példa, például a Kápolcás megyeri gyülekezetben azt csinálják, hogy minden konfirmandus mellé az oda járó gyülekezeti tagok közül, presbiterek, hívő érett keresztények közül, egy-egy házaspár vagy egy érett ember, ő maga mellé fogadja, mentorálja egy éven keresztül a fiatalt. Savonta egyszer meghívja vacsorára, beszélgetnek, egy adott tematika alapján, de így kíséri. És egyik személyesebbé válik, a fiatalnak is személyesebb, a saját kérdéseit teheti fel, a gyülekezetbe integrálódik, és arra mondom ezt a példát, ami az eredeti kérdés volt, hogy ott van sokszor ez az ütközés a hagyománnyal, a tradíciókkal. Hogyha ezeket próbáljuk egy kicsit átalakítani, értelmezni és jó irányba terelni, akkor szerintem a fiatal részéről is, és a gyülekezet részéről is befogadó fületre találhat, mert látják, hogy van egy jobb folyamat, mint a jelenleg.
2: És mennyire nyitottak erre a lelkészek gyülekezetek, hogy átgondolják ezt a folyamatot? Most mondtál egy jó példát, de hogy látod ezt nagy egészben?
3: Nagyon nagy éhséget látok a lelkészek részéről, hogy valamit kezdeni kellene ezzel a folyamattal. Éppen ezért nyitottság is van, de sok-sok fenntartással párosítva, ami teljesen érthető és természetes. De sokszor az az ütközőpont, hogy bár a lelkész szeretné ezt megújítani, vagy átgondolni, de a presbitérium a hagyományokhoz ragaszkodik. Vagy van másfajta ütközés is, hogy például a lelkész szeretné ezt nagyon jól csinálni, de annyi más feladata van, hogy egyszerűen nem jut erre ideje, és olyankor pedig abban örlődik, hogy érzi, hogy ez a folyamat nem annyira jó, de nem tud rajta változtatni. És van a harmadik, ami szintén nagyon gyakori, hogy szeretne változtatni, de nem ismeri, hogy hogyan lehet, mert nem ismeri a többiek példáját, nem ismeri, hogy milyen konfirmációs folyamatok vannak. Ebbe próbál az ifjúsági osztály folyamatosan segíteni képzésekkel, ilyen közösségi médiában posztolásokkal, honlappal, különböző anyagok fordításával, amiket használhatnak és beépíthetnek a lelkészek, ugyanúgy, mint azokat az ifjúra vázlatokat, amiket most már másfél éve heti szinten gyártunk, és nagyon örülnek is neki, és 290 gyülekezetből használják.
2: És mi a visszajelzés? Szeretik? Segítség? Arra gondolok, hogy önmagában a lelkészek ezt a folyamatot, amit elkezdtetek, hogy támogatjátok őket akár a külföldi példák fordításával, jó gyakorlatok felmutatásával, ezekből tudnak meríteni? Van aki visszajelez, hogy nagyon köszönöm, ez nagyon engem sokra arra indított, hogy...
3: Igen, nagyon-nagyon sokan. Akik részt vesznek ebben a folyamatban, azok nagyon fellélegzés, nagy fellélegzést élnek meg. Látszik a szemükön, hogy örülnek, hogy valami hiány töltődik be. Nemrégen 24 egyházmegyéből voltak együtt az ifjúsági referense. Ők hallották ezt a képzést, és öröm volt nekik. A kezükbe adtunk egy konkrét segédanyagot. Szintén nem annyira régen 6 teológiáról Kolozsváron volt együtt. Sok-sok teológus, akik ebben képződtek, és hallgatták azt, hogy hogy lehet ezt a jövőben végezni, és milyen példák, gyülekezeti modellek vannak erre. És szintén azt jelzték vissza, hogy ez volt a legjobb előadás, ami nekik nagyon-nagyon sokat segített.
2: A beszélgetésünk végén még a konfirmáció jövőjére visszatérünk, de most még ide a napjainkra hagy térjek ki. Szintén a Facebook oldalatokon találtam egy ilyen nagyon inspiráló felvetést, hogy mi az, amit egy konfirmációs vizsgán tudni kell. Önmagában ez a vizsga dolog, te is felvetetted, hogy mennyire lexikális tudás kell, vagy nem. Erről is beszélhetünk, de itt azt a két kérdést hagy tegyem fel, amit ebbe a posztba hoztatok a titeket figyelő internetezőknek, amiről lehetne beszélgetni akár a fiatalokkal, hogy hogyan vezet autót egy keresztény ember, és hogy megehetjük-e a kenyeret az úrvacsora után. Miért ezt a két kérdést tettétek ide, és ezek mire alkalmasak szerinted mondjuk egy KT kérdés mellett, azzal szemben, amellett, azzal együtt?
3: Azért ezt a két kérdést tettük ide, mert azt mutatja be, hogy lehet úgy feltenni kérdéseket, hogy ez a fiatal életéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódik, és mégis segít olyan dolgok megtanulásában, ami amúgy is fontos egy konfirmációs folyamatban. Egyszerűen csak a kérdés van átfogalmazva, de a válasz rá nagyon sok esetben ugyanúgy egy bibliai ige. Ebben a 42 tételes kérdéssorban, amit közé tettünk, csak ezt akartuk megmutatni, hogy igazából ugyanúgy bibliai ismeretet kell tudnia a fiataloknak, vagy konkrét hitvallási kérdéseket a KT-ból. Csak máshogy kérdezünk, akkor már közelebb kerül a fiatalokhoz. A konkrét kérdésre felolvasom a választ is, vagy elmondom a választ is, mert akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is így kérdeztünk, hogyha ez így rendben van neked.
2: Persze, hallgatunk.
3: Szóval hogyan vezet autót egy keresztény ember, és erre a Filippi 2:5 a válasz, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Tehát egyszerűen a cél az az, hogy Biblia ismeretben segítsük és tanítsuk a fiatalokat. Csak a metodika az megmarad ugyanúgy a KT-s verzió, egy kérdés felelet, csak olyan kérdést teszünk fel, amit a fiatal meg fog jegyezni. Érdekli őt is, mert azt gondolja, hogy na, ez érdekes kérdés. És a kérdés miatt aztán a válaszra is figyel, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Egyszerűen csak a pedagógia, a metodika változik át. Vagy megehetik-e a kelyhek mosogatása közben az úrvacsoráról megmaradt kenyeret? Igen, mert az úrvacsora vételkor nem a kenyeret szenteljük meg, hanem a maga a cselekmény teszi Isten ajándékává. Tehát nem a kenyér lesz szenté, hanem maga a hívő ember. A megmaradt kenyér és bor sorsa ezért lényegtelen, ellenteitben a megszentelt élettel. Tehát megint csak próbál praktikus lenni, olyasmi, ami az életben neki is használható, érdekes kérdés, de mégis attól még hitvallási marad.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit, ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12 382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61 092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első öt havi 51 542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Ablonci Áronnal, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjével, református lelkésszel, témánk pedig a konfirmáció.
2: És ott van a kérdések között például a Heidelbergi KT híres, hírhet első kérdése, ami neked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod is. Tehát ezek így egymás mellett jól megférnek a példa szerint.
3: Ahogy ott van az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat, rengeteg ige, további KT kérdések, egyháztörténeti kérdések, rengeteg mindenet, ami benne van.
2: Biztos vagyok benne, hogy van olyan lelkész és gyülekezet, és te is utaltál rá, mondjuk presbiterek vonatkozásában, akik nagyon a hagyomány oldaláról közelítik meg a konfirmációt, ott el tudom azt képzelni, hogy egy ilyen kérdéssor az már nem lenne elfogadható abban a közösségben. Nekik mit tudnál egy ilyen fiktív, de minden bizonnyal létező gyülekezetnek javasolni, mondani ezzel kapcsolatban?
3: Azt tudnám mondani, hogy a céljaink a fontosak. Miért vagyunk gyülekezet? Miért van konfirmáció? Miért van ez a folyamat? Mit szeretnénk a fiatalokkal hosszú távon? Miért kezdik el, ki kezdi el, és ki fejezi be? Hogyha ezekről a célokról beszélgetünk, akkor szerintem, ha azt az utat választjuk, hogy a hagyományaink miatt, vagy azért, mert ez a szokás, akkor belátható az, hogy ez nem egy hosszú távú cél, ez nem fenntartható cél. Ettől nem fognak a fiatalok oda járni, mert ez a szokás. Hanem a szokásoknak van jó hozadéka, de nem a szokás a cél, hanem a szokás az egy kialakult eredménye annak, hogyha jól csináljuk a célt. A célunk az az, hogy ezek a fiatalok megtérjenek, halljanak az evangéliumról, és ha megtértek és hallottak az evangéliumról, akkor ebben megerősödjenek. Ha ez megtörténik, akkor ebben a folyamatban kialakulhat az, hogy ő tudja, hogy hogy kell felöltözni egy vasárnapra, hogy hova kell ülni, hogy veszünk úrvacsorát, hogyan köszönünk, vagy ki milyen tisztségben van egy gyülekezetben, és hogy épül fel az egyház. És sok más bibliai igét, meg hitvallási kérdést is. De ez az eredménye annak, hogyha helyes a cél. Szerintem ez egy küzdés az összes ilyen gyülekezetben, de egyszerűen akkor is ez kell, hogy legyen a küldetésünk, mert különben nem látjuk be azt a realitást, hogy az egyházban a missziót ilyen célok alapján kell végezni.
2: És akkor most, ha azokra gondolsz, akik ezen körülmények között, amik ma vannak ebben az egyedi próbálkozások, módszerek melletti konfirmációnál, itt van ez a statisztikailag 8000 új lekonfirmált fiatal az egyházunkban, őket hogyan lehet beintegrálni a gyülekezetekbe? Hát olyan sokféle gyülekezet van, most csak a beszélgetésre visszautalunk, ugye, hogy ki hogy áll a konfirmációhoz, de hogyan fogadja szerinted egy-egy gyülekezet ezeket a fiatalokat, és hogyan lehet egy-két praktikával, tanáccsal segíteni a közösségeket, és itt most nyilván beszéltünk lelkészekről, presbiterekről, bármelyik gyülekezeti tagról, hogy ne elijesszük a most lekonfirmált fiatalokat, hanem segítsük őket, hogy a közösség része lehessenek.
3: Ideálisabb esetben ez a kérdés nem a folyamat végén merül fel, hogy hogyan hívjuk be a fiatalokat konfirmáció után a gyülekezetbe, hanem előtte, vagy közben. És erre két példát is mondok. Például az egyik gyülekezetünkben vannak modulzáró istentiszteletek, 5 modulból áll a konfirmációs folyamat, van benne egyháztörténeti, bibliaismereti, hitvallási, gyülekezetismereti rész is, és minden egyes modulzárón van egy istentisztelet, ahol szintén a fiatalok ott kell, hogy legyenek az istentiszteleten, és ünneplik őket, kapnak egy oklevelet, imádkoznak értük, kicsit így megismerik őket, látják őket. De hogyha egy konfirmációs alkalomra nem tudnak eljönni, vagy valamilyen feladatot nem tudnak megcsinálni, akkor is folyamatosan az istentisztelettel kellett pótolni, az ottani jelenléttel. Ez csak egy példa arra, hogy már a folyamat közben is beépítenek olyan ünnepeket, amikor a fiatal integrációjára figyelnek. Akkor egy másik példa az, hogy eleve úgy kezdik el a konfirmációt, hogy már ezért több gyülekezetben így van, hogy előtte ifire kell járni. Addig nem kezdheti el a konfirmációt, amíg nem jár egy évig ifibe. És ez azért segít, mert akkor így van egy olyan kortárs közeg, egy kortárs csoport, akiknek a közösségének a tagja, és hogyha ez megtörténik, ez a közösség a konfirmáció alatt is van, és utána is lesz. tehát a megtartás könnyebbé is válik ebben a réteg alkalomban, kortárs csoportban. Tehát két olyan példát mondtam, amivel a folyamat közben is segíti, de sok más példa is van, hogy például a konfirmációs istentisztelet után a rákövetkező pénteken van egy befogadó ifi alkalom, ahol őket így ünneplik, imádkoznak értük, egyszerűen ifisé avatják őket, vagy pedig behívják a következő nyári táborba, ahol szintén van egy beavatás a számukra, ami nagyon különleges és élmény marad. Sok más ilyen példa van, amiben a gyülekezet tehet ezért, hogy valahol kiosztják cetlin fényképen a neveiket, és imádkoznak értük, és egyszerűen segítik ezzel azt, hogy oda lépjen a gyülekezet idősebb része, a felnőtt része a fiatalokhoz, és így a fiatal megélje azt, hogy őt ide hívják. És talán egy utolsó, az, hogyha magában a folyamatban van sok találkozása a fiatalnak felnőttekkel, például az említett mentorálás miatt, vagy egy házi feladat miatt, hogy beszélgetnie kell presbiterekkel, gyülekezeti tagokkal, interjút kell készítenie, vagy valamilyen kis előadást kell készíteni valamilyen gyülekezeti témáról, akkor közben is folyamatosan alakulnak ki a felnőtt kapcsolatai ennek a fiatalnak.
2: Van esetleg arra valamilyen statisztikád, benyomásod, hogy mondjuk egy évvel a konfirmáció után ez a statisztikailag 8000 konfirmált, ő mennyire van jelen a mennyire vannak jelen a gyülekezeteink életében?
3: Igen, van. 52%-a ezeknek a fiataloknak lemarzsolódik a gyülekezeteinkből a konfirmációt követően, és egy másik statisztika az pedig az, hogy a konfirmációs folyamat elején 36% mondja azt, hogy szeretne a gyülekezet része lenni a konfirmáció után, és a konfirmációs folyamat végén pedig 46% az, aki ezt mondja, hogy szeretne a gyülekezet tagjává válni. Tehát nem olyan nagy a növekedés, 10%-os a növekedés maga a folyamat alatt. Ez egy nagyon gyenge eredmény szerintem, és körülbelül ugyanakkor vannak az arányok, akik lemorzsolódnak, mint ebben az előző említett kutatásban, ahol meg azt mérik, hogy mennyien akarnak csatlakozni a gyülekezethez.
2: És akkor azok a módszerek, amiket itt az előbb felsoroltál, azok segíthetnének ezen, vagy itt valami gyökeresebb fordulatra lenne még szükség szerinted?
3: Mind a kettő igaz. Itt gyökeres fordulatra van szükség, és segíthetnek. Szerintem a megmaradás ebben a sok-sok gyülekezetben, amiről mesélek, beszélek, ahol a példát hozom, ott azért van, mert tesznek érte. Most már sok-sok ilyen gyülekezetet tudnék sorolni, de azért van az, hogy több mint a fele a fiataloknak lemorzsolódik, mert nagyon sok helyen meg erre nincs energia, vagy nem figyelnek erre tudatosabban.
2: És akkor ezt tulajdonképpen átvezethet arra a kérdésre, még amire már utaltam pár percre ezelőtt, hogy a konfirmáció jövőjéről is szeretnének kérdezni a hosszabb távlatban. Tehát a tendenciát azt a beszélgetésből megértették a hallgatóink, te magad is hoztál számokat, például a 8000 és a 3 évenként 15%-a csökkenő szám, a gyülekezetben maradási hajlandóság, stb. Ha meghosszabbítjuk ezt a vonalat, akkor mi lesz ennek a vége 10-20-50 év múlva, és hol kell itt ennél radikálisabban közbelépni, hogy ez a folyamat változhasson szerinted?
3: Már most látjuk azt a nemzetközi konfirmációs kutatásokból, aminek mi is a részei vagyunk, hogy Magyarországon már érzékelhető vidéken és városban egyaránt, hogy eddig mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt a szülő is nagyon támogatta, hagyományokra hivatkozóan motiválta a fiatalt, hogy vegyen részt a konfirmációs folyamatba. Ez kezd átalakulni, hogy nagyon sok helyen már csak a nagyszülők maradnak ezen a párton, akik azt mondják, hogy szeretnék, ha a gyermek, az unoka konfirmálna, és a szülő még erre hajlik, de már nincs annyira saját motivációja. Általánosítva beszélek erről, de most egy általánosított témáról beszélünk országosan. Tehát ez az egyik tendencia, amit látunk, hogy megváltozik a gyermek mögött álló támogatói erő, és nem akkora. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy az, hogy hagyományból indítatva konfirmálnak a fiatalok, ez nagyon-nagyon erősen átalakulóban van. Minden statisztika megerősíti ezt, és nagyon mérhető és látható lesz ez a változás. És pontosan ezért gyökeres átalakításra van szükség, szerintem legalább 5 területen. Az egyik, hogy mi a célja a konfirmációnak, erről beszéltünk. A második, hogy mi van a végén. Ez egy vizsga, egy bizonyságtétel, egy hitvallás, vagy egy megáldás, vagy ezeknek a kombinációja? A harmadik nagy kérdés, hogy mit tanítunk nekik? Mi lesz ez az anyag, amit 1-2 éven keresztül tanítunk nekik? Ez oktatás, vagy tanítványozás, mentorálás? Mi? Ez a harmadik nagy kérdés. A negyedik, hogy milyen életkorban történik ez, mert életkori sajátosságokról is beszéltünk, és még beszéltünk nagyon sokat. És az ötödik kérdés, hogy hogyan integráljuk a fiatalokat a gyülekezetekbe. Az a konfirmációs segédanyag, amivel jelenleg sokan dolgoznak, és központi anyag, az most már lassan 40 éves lett, de az is jelzi ennek a komplexitását a témának, hogy Színási Sándor, aki kiadta azt a segédanyagot, ő az életének a végén írta ezt meg, sok-sok évtizednyi gyülekezeti tapasztalat, és több évtizednyi teológiai tanári tapasztalat után. Nyilván azért, mert annyira komplex ez a téma, hogy nehéz ilyen segédanyagot is kiadni. Tehát a konfirmáció jövőjével kapcsolatban ez az öt kérdés van, ami nagy kérdés, hogy mi a célja, milyen életkorban, hogyan integráljuk őket, mi van a folyamat végén, és mi az, amit tanítunk nekik ebben a folyamatban.
2: Hát ezek egy részéről beszéltünk, de akkor amiről talán kevésbé beszéltünk, csak felütés szintén, akkor azt még kérlek, hogy fejtsd ki, tehát hogy vizsga legyen-e a vége egy ilyen folyamatnak, vagy nem, mit tartanál jó iránynak, és engem az is érdekel, hogy ezt mennyire lehet szerinted ilyen törvényszerűen előírni, hogy kell kinézni egy konfirmációnak, hogy miből kell tanítani, hogy annak a folyamatnak mennyi ideig kell tartani, hány éves korban kell elvégezni, tehát lesz-e szerinted olyan 10 év múlva, 20 év múlva, hogy egy egészen más forma lesz, ami úgymond kötelező lesz minden gyülekezet számára?
3: Ez két kérdés, szóval szedjük akkor ketté őket, melyikkel kezdjünk, az, hogy lehet-e ezt törvényesíteni, kötelezővé tenni, vagy az elsővel, ami azt hiszem az volt, hogy...
2: Kezdjük a vizsgával akkor, tehát vizsga legyen a vége, vagy egy beszélgetési folyamat, egy mentorálás, egy bizonyságtétel.
3: Szerintem a legnagyobb nehézség abban van, hogy ez a kettő vegyül a legtöbb gyülekezetben a végén. Tehát ugyanazon az eseményen van a vizsga, amin a megáldás, és amin az ünneplés is. Egyszerre a fiatal oda érkezik egy hihetetlen izgalommal, egy vizsgadrukkal, hogy ennyi ember előtt tudni fogom a választ. És ebből nehéz megérkezni az ünnep részébe. Sok helyen ezt próbálják szétválasztani, mondjuk a szombati napon van a vizsga, és vasárnap a megáldás. Szerintem ezen lehetne még csiszolni, például úgy, sok helyen ezt úgy csinálják, hogy a lelkész vagy személyesen kikérdezi a sok-sok tételt, akár mindegyiket a fiataltól, és addig nem tud a konfirmációs ünnepségbe belépni, eljutni, amíg az összeset nem tudja. De akkor nem mindenki előtt történik, ez kisebb vizsgadruk helyzet, vagy mondjuk a presbitérium előtt történik el. És ezt követően van egy külön ünnepi alkalom, mondjuk egy istentiszteleten, ahol pedig már nem a vizsgahelyzet van, hanem tényleg az ünnep része, ahol a fogadalomtételt mondják el, ahol megáldják őket, ahol úrvacsoráznak, ahol megélik Isten jelenlétének a munkáját, és jobban készek erre. Nem zárom ki, hogy nem tudják megélni most is Isten jelenlétét úgy, ahogy van, de szerintem ezt szét lehetne választani. Ez az egyik, hogy a vizsgát és az ünnepet meg lehetne különböztetni. A másik pedig az, hogy nagyon sokszor, nagyon sok helyen most az oktatást helyezik a fókuszba, hogy tudásanyagot tudjanak, mert ez rendkívül fontos. De mióta a kötelező zsittan bejött, és rengeteg iskolában jelen van, és a fiataljaink is részt vesznek ebben, azóta ők abban a folyamatban is tanulják a 10 parancsolatot, a hitvallásainkat, egyháztörténetet és sok más kérdést, bibliaismeretet. Tehát a konfirmációnak meg lenne az a lehetősége, hogy itt ne oktatási anyaggal foglalkozunk ennyire mélyen, hanem megértessük velük ezeket a kérdéseket, de ezt lehetne máshogy tenni. Látunk erre jó példát Bonhoeffertől, hogy ő hogy csinálta ezt fiatalokkal, akár gettóban, nagyon nehéz helyzetekben, vagy Tinkerig hogy csinálta ezt most az elmúlt évtizedben. Tehát lehetne a KT-s módon tanítani, de mégis olyan kérdésekről, ami sokkal inkább érdekli a fiatalokat a mai kérdésekben. Tehát a vizsga maradhat olyan szempontból, hogy fontos és jó, hogy a fiataloknak legyen hitbeli tudása. De nagyon sokszor vegyítjük ezt a konfirmációs folyamat végén.
2: És akkor zárásként ez a, hogy mindezt, amiről beszélgetünk, ez elvéhet-e oda, hogy valamilyen egyházi törvényben ez összpontosul, és utána úgy kell lenni, de egyébként a kiinduló pont is érdekes, hogy ma egyébként ez mennyire van szabályozva, hogy hogyan kell egy konfirmációnak kinéznie, miből készülnek, hány éves korban kell ezt tenni, vagy ez mind szokás és hagyomány, és csak idézőjelben csak ez mondja például ezt a 14 éves kor környékét.
3: Hitvallásaink vannak arra, hogy miért konfirmálunk, mit jelent a konfirmáció, és liturgiánk, hogy mit mondanak a végén, fogadalomtételkör, hogyan áldjuk meg őket. Minden más, ami módszertani rész, arra nincsen ilyen keretezett rendszer az egyházunkban, ezért lehet ebben szabadság. Az, hogy törvényileg ezt szabályozható legyen, vagy egységesíthető legyen, ez azért komplexebb kérdés, mert szerintem ennek van olyan része, amit nem kell egységesíteni, mert más-más a gyülekezeteink helyzete. Minimum csomagot létre lehet hozni, és erre van is most törekvés és nyitottság, hogy valamilyen olyan minimum csomag legyen, amit minimum minden fiatalnak tudnia kell, vagy a folyamat része legyen, akár énekanyagban, bibliaismeretben, hitvallási kérdésekben. De maximum csomagot azért nem kell, és nem is annyira lehet létrehozni, mert teljesen más lesz az erdélyi egyháztesteinkben ennek a helyzetnek a sajátossága, mint Magyarország. Más lesz egy magyarországi vidéki kisfaluban is, mint egy nagyvárosban. Tehát ezért a standardeket nem kell így beállítani, egy minimum csomagot viszont fel lehet állítani, azért, mert az segíti a helyi lelkészt is, hogy valamire hivatkozzon. Akár életkori, akár hogy milyen hosszú ideig tart, akár hogy mi van a végén, akár hogy miből tanulnak, ilyeneket fel lehet állítani, amiből aztán én már könnyen tud támpontokként kiindulni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ablonci Áron, református lelkészt, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának ifjúsági osztályának vezetőjét hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Családban marad.
1: Családban marad.
0: Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Az Európa Rádió családi magazinja csütörtökön 10 órától.
1: 10 órától.
0: Óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. Bemutatta a szociális és családügyi miniszter, milyen fejlesztések fognak megvalósulni a szociális, család és idősügyi államtitkárságon a kormány által hazahozott 16 milliárd 400 millió euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós pénz egy részéből. Kátai Német Vilmos szerdán a Facebook oldalán tett közzé egy megfogalmazása szerint közel sem teljes listát, eszerint megvalósul majd egy jelentős digitalizációs projekt, az Egyablakos Szociális Ügyintézés, amely összhangban van az Európai Unió célkitűzéseivel. Beemelik az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását a családtámogatási rendszerbe, megerősítik a középosztályt, csökkentik a társadalmi és generációk közötti megosztottságot, és segítik a társadalmi párbeszédet, továbbá szeretnének kidolgozni más minisztériumokkal karöltve egy mentális jóllétet támogató iskolai programot. Kialakítanak egy 21. századi komplex, a képességtételt erősítő rendszert, támogatják a gyermekszegénység csökkentését elősegítő kezdeményezéseket, és hatékonyabbá teszik az energiaszegénység elleni küzdelmet. Hangsúlyt helyeznek majd a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a kiégés megelőzésére, valamint a folyamatos szakmai párbeszédre a szociális ágazatban működő szervezetek bevonásával, írta a miniszter a bejegyzésében. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a Velencei tónál az egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után széleskörű párbeszéd indult a tó megmentéséért. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
0: Az időjárásról.
2: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisneveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Miovi Ovi olimpiát. Erről az alkalomról és a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion sport tagóvodájának mindennapjairól is beszélgetünk Tóth Edinával, a Miovi Stadion sport tagóvodájának tagintézményigazgatójával, óvodapedagógussal.
2: Óvodánkban, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgásfejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportovoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játékban legyen egy kis mozgás, akkor annál értelmesebb lesz, és annál jobban fejlődik.
1: Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánok!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Mi Jóvi Óvi olimpiát. Tóth Edinát, a Miskolc Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatóját, óvodapedagógust köszöntöm műsorunkban.
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre, és azt szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején szóljunk ennek a rendezvénynek a céljáról, és egy rövid összefoglalót, értékelést is tegyen igazgatónő.
2: A második Mi Jóvi Óvi olimpiát óvodánk rendezte ebben az évben. Szakítottunk a régi hagyományokkal. Idáig versengtek a gyerekek, egymás elleni küzdelem volt, csapatokat alkottunk, és egymás ellen versenyeztek a gyerekek, de rájöttünk, illetve a korszerű óvodapedagógia azt adja, hogy a gyerekeknek nincs szüksége versenyzése, elég lesz, akik sportolók lesznek, illetve nagyobb korukban, és a játék öröméért játszunk. A játék öröméért legyen mindenféle versenyszám. Ezek a versenyek változatosak voltak, különféle olyan játékokat találtunk ki, amik érdekesek a gyerekeknek, ugyanakkor fejlesztő hatásúak. A gyerekek idegrendszeri érettsége az utóbbi időben lassabban fejlődik, és ezért fontos, hogy a gyerekeknek olyan játékokat alkossunk, amivel ezt fejleszteni tudjuk. Nagyon változatos játékok vannak erre. Érzékelő párnák, érzékelő szőnyeg, olyan játékok, amikor a jobbal agyféltekét fejleszteni szükséges. És próbáltuk ezeket a játékokat összehozni, összehangolni, és 10 pályán játszottak a gyerekek, 6 fős csapatok voltak, nagyon-nagyon élvezték a gyerekek a játékokat, mindenki boldog volt, és a legnagyobb boldogságot az adta a végén, hogy nagyon jót játszottak, de minden gyermek aranyérmet kapott. És ez volt az, amikor a gyönyörű gyermekszemek olyan boldogsággal töltöttek fel, ami a felnőtteknek is egy nagyon nagy örömet okozott.
1: Szóljunk a helyszínről is.
2: A DVTK-nak nagyon köszönjük, hogy biztosította számunkra a sátrat. Ez egy olyan hely volt, egy családias hely, ahol a gyerekekkel nagyon jól elfértünk. Nagyon jó volt a szín, tehát ez a nagy zöld, ez sokkal jobban feldobta azokat a játékokat, amiket mi kitaláltunk, és nagy volt a tér, tehát a gyerekeknek nem kellett picike helyen összezsúfolódnia, hanem lehetőség volt rá, hogy kimozogják magukat.
1: Mert itt röviden szólt, hogy 10 feladattípusban játszottak, sportoltak a gyermekek, hogyha néhány elemet kiemelhetünk mindezekből a tevékenységekből.
2: Célbadobás volt, egyensúlyozás, gumikarikák alatti álbújás, szögdelés, eszközöket kellett egyik oldalról a másik oldalra helyezni a következő gyereknek vissza. És volt egy nagyon érdekes játék, ami, ez egy csapatjáték, be kellett találni a labdával a lyukba egy ilyen lepedőszerű játékeszközön, ami nagyon szép színes volt, ami nagyon megnyerte a gyerekek tetszését.
1: Az óvodás korosztály melyik csoportjának, milyen életkorú gyermekeknek szólt elsősorban ez a hívás erre a napra?
2: Elsősorban nagy csoportosoknak tartjuk ezeket a rendezvényeket, hisz ki kell mozdítani őket az óvodából, a közlekedés azért egy kis csoportosnak nem lenne annyira biztonságos, és ezért az óvónénik a nagy csoportosaikat hozták el.
1: És ugye itt az egyéni tehetségüket, ügyességüket is megmutathatták a gyermekek, illetve a csapatban való együtt működést is megtanulhatták.
2: Igen, itt az együttműködésre is szükség volt, mert voltak olyan játékok, amikor együtt kellett működnie 2-3 gyereknek is. Voltak olyanok, amikor az egyéni ügyességüket fejlesztettük, illetve azt bontakoztathatták ki.
1: Mely intézményekből vettek részt a gyermekek ezen a napon?
2: A Mi Jóvi óvodáiból nagy részt a sportóvodák, de csatlakoztak hozzánk közeli óvodák is, illetve olyanok, akik a sportot kiemelt figyelemben tartják.
1: Egy picit részletesebben szólhatunk a napnak a felépítéséről. A reggeli órákban megérkeztek a csapatok bizonyára.
2: Igen, 9 órakor kezdődött a verseny. Verseny, de igazán nem verseny, ez egy szinte egy játékfesztivál volt. 9 órakor érkeztek a csapatok, volt egy bemelegítő, az egyik kolléganőm tartotta ezt a nagyon jó hangulatú kis bemelegítő tornát, és utána mindenki egy versenyszámhoz ment, ahol elvégezte a feladatot, és mindig a következő versenyszám az egy sípszó után ment át a másik pályára. Nagyon hálásan köszönjük Pallai Sáréti Ritának, a DVTK kosárlabda szakosztály részéről, aki ezt az eseményt lekoordinálta, ő volt a műsorvezető, és ő volt mindig az, aki sípszóval irányította, hogy mikor mennek át a gyerekek egy másik pályára. Az is egy nagyon jó új ötlet volt, hogy mivel meleg volt, nem csak a végén, az elején és a végén volt ivószünet, hanem közben is, mikor láttuk, hogy a gyerekek egy kicsit fáradnak, vagy szomjasak lehetnek esetleg, akkor volt egy kis szünet, és akkor így felfrissülve tudták folytatni a feladatokat. 11 óráig tartott a rendezvényünk. A végén még volt egy közös tánc. Az egyik kolléganőnk a Diákolimpia zenéjére betanított nekünk egy táncot, és ez az óvodáknak annyira tetszett, hogy úgy gondoltuk, hogy itt ezen a fesztiválon minden csoport előadhatja együtt közösen, és elküldtük a videó felvételt minden óvodának, és ők is megtanulták, és közösen eltáncoltuk a végén, ami ennek a rendezvénynek igazán nagyon jó hangulatot adott, és úgy búcsúztunk el a gyerekektől, hogy jövőre újra találkozunk.
1: És ugye akkor 10 csapat, 10 különböző helyszín, feladat, típus, akkor így megvolt a folytonossága a dolognak, bizonyára ez nem véletlen.
2: Így van, ez volt a célunk. Az, hogy egy versenyen egy gyerek csak áll és vár, még a többi gyerek végzi a feladatot, ennek úgy gondoljuk, hogy a mai korszerű pedagógiában nincs helye, és ez úgy a legjobb, hogyha mindenki folytonos mozgásban van. Úgyhogy úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy pörgősek is legyenek. Egy pályánál általában 2 feladat is volt, hogy a gyerekek még jobban, tehát legyen annyi idő, hogy amíg végigmegy az egyik a pályán, addig a másik elkezdhesse, és ne legyen olyan, hogy várakozik a gyermek. Mert ez a legjobb, hogyha ez az igazi mozgás, hogyha folytonos, és nem várakozással telik el az idő.
1: Egy-egy ilyen fesztiválon, sporteseményen való résztvétel a sporttevékenységen túl miben fejleszti egy gyermek személyiségét, miben fejlesztheti?
2: Hát már az, hogy kimegy az óvodából és felkészül egy ilyen versenyre, az már egy nagyon nagy pozitív élményt ad neki.
1: Bocsánat, hogy itt közbeszúlok. Akkor volt ennek egy felkészítési íve is, hogy készültek a gyermekek az intézményekben?
2: Persze, elküldtük a gyerekeknek a feladatot is, minden óvoda megkapta, és kipróbálhatták otthon is, hogy már ne úgy jöjjenek ide, hogy ismeretlen számukra ez a feladat. Ez a gyerekeknek mindenképpen fontos, hogy ne ijedjenek meg, ne azt lássák, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Itt az a lényeg, hogy a gyerekek boldogan végezzék ezeket a feladatokat, azt meg csak akkor tudják végezni ilyen örömmel, hogyha biztosak a tudásukban. És nem szabad megijeszteni egy gyereket, ezért már ez, hogy kijöttek az óvodából, és ők részt vehetnek egy óvi olimpián, ez már biztos, hogy egy nagy örömet okozott a gyerekeknek, és pozitivitást. A másik, hogy itt csapatban dolgoztak, tehát a csapatszellem kialakítása szintén egy nagyon jó dolog az óvodai életkorban, és kis csapatban voltak, kis létszámú csapatokat alkottunk. Ez is nagyon fontos, mert sokkal jobban össze tudnak dolgozni a gyerekek. A másik, hát itt a sport értéke végül is, tehát ezeken a feladatokon végigmenni, ez mind fejlesztő hatású. Tehát olyan feladatok voltak, amiknek mind megvan a fejlesztő hatása, tehát nem öncélúak, hogy csak végigmennek és kész. Van, ami a rugalmasságot, ügyességet fejlesztette, a mozgáskultúrát mindenképpen fejlesztette bármelyik feladat, és igyekeztünk, hogy újszerűek legyenek. Nem az a megszokott óvodai, amit a mozgástevékenységeken általában használunk, hanem mindegyik egy kicsit új feladatot okozzon a gyerekeknek, tehát legyen miért csinálni és miért kipróbálnia. És a végén, mikor beszélgettünk a gyerekekkel, megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat, mindenki azt mondta, hogy nagyon jót játszottunk. És ennél nagyobb dicséret azt gondolom, hogy nincs az óvónéniknek.
1: A közösségépítő jellegét miben látja egy ilyen találkozónak? Milyen lehetőségek voltak erre a gyermekek számára?
2: Az elején volt a közös mozgás, a bemelegítő mozgás, ahol egymás mellett és egymással is tornáztak a gyerekek, és a végén a táncnál beállítottuk őket, hogy csoportonként álljanak, de azért mindenki egy kicsit ismerkedett a másik gyermekkel is, illetve az óvodapedagógusok is örömmel köszöntötték egymást, mikor találkoztak.
1: És akkor, ha jól értettem a beszélgetésünk elején, akkor jövőre tervezik folytatni ezt a programot.
2: Igen, a 10 óvoda nevét feltüntettük, és kihúztuk egy kalapból, hogy ki lesz a jövő évi szervező, jövő évben egy másik óvoda fogja szervezni. Nálunk van a Vándorkupa, és jövőre mi átadjuk egy másik óvodának, aki a szervező lesz.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni a későbbiekben, műsorunkat pedig hamarosan folytatjuk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk Tóth Edinával, a Miskolc Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatójával, óvodapedagógussal beszélgetünk, és azt szeretném kérni, hogy itt a folytatásban tagintézmény igazgatónő mutassa be a Stadion Sport tagóvodát.
2: Óvodánk 1975-ben épült, akkor nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. 1990-ben szakmai megújítási törekvésként a mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési programot alkottuk meg, akkori vezetőnkkel, Patócs Bélánéval. Ebben a programban, mivel rájöttünk, hogy a gyerekek mozgásszegény életmódot élnek a lakótelepen, ezért ebben a programban arra építettünk, hogy minél többet mozoghassanak a gyerekek, és az egészséges életmódot tartsuk kiemelt figyelemmel. Óvodánkban elkezdtük az úszásoktatás lehetőségét. Először még kis csoportosok is jártak, ők januárban kezdték az úszást, de a mostani kis csoportosok elég kicsik, úgyhogy most már csak középső csoporttal járnak a gyerekek úszni, de rendszeresen szeptembertől májusig. A korcsolya oktatás is folyamatosan működött az óvodába, először szeptembertől márciusig, most már csak ilyen hat alkalmas korcsolya oktatáson tudunk sajnos részt venni, mert úgy megnövekedtek az árak, hogy ezt a szülők nem tudják a gyerekeiknek biztosítani. Azon kívül mindenféle sportot bevonunk az óvodába. Szinte sportban mindenevők vagyunk. A multisport keretein belül mindenféle mozgást, ritmikus sportgimnasztikát, kosarat, birkózást megismertetünk a gyerekekkel. Nagyon szépen köszönjük a Nagy Lajos Király Általános Iskolának, hogy az ő testnevelő tanárai eljöttek hozzánk, és heti rendszerességgel a gyerekeinket megismertették a sportágakkal. De nem csak a sport van az óvodában, természetesen. Igyekszünk a gyerekeket boldog gyerekként nevelni. Ez kifejezett célunk. Boldog óvoda vagyunk, a boldogság programba csatlakoztunk már az elsők között. Az a célunk, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni. Mert aki szereti a felnőtteket, szereti a gyerekeket, szereti az óvodát, az olyan biztos burokban nevelkedik, hogy amikor iskolába megy, akkor erős energiákkal felvértezve nagyon jól fogja magát érezni, és nagyon büszkék leszünk rá, mert jól fog tanulni.
1: Még hogyha picit részletesebben szólhatunk a nevelési programról, ugye a mozgásműveltséget fejlesztő óvodai nevelési programról hallhattunk. Hogyan épül fel, vagy hogyan képzelhetjük el mindezt a mindennapokban?
2: Az ONA szerint mindennapos mozgásnak minden óvodában lennie kell. Ez nálunk ugyanígy van, mint minden óvodában, azon felül vannak még ezek a mozgástevékenységek. Heti rendszerességgel járunk úszni a középső csoporttól. A kis csoportosoknak, mivel láttuk, hogy mindig csak a nagy csoportosokra épül minden, azt találtuk ki, hogy mesetornát vezetünk be. Egy pályázat segítségével lehetőségünk volt rá, hogy ezt bevezethessük. Azon kívül, amikor nincs mozgás, akkor még ezeket az érzékelő párnáinkat, mindenféle olyan eszközünket, ami a gyermekek idegrendszeri fejlesztéséhez szükséges, kitesszük a hatalmas nagy tornaszobánkba, és bármikor használhatják a gyerekek. Csoportonként bemegyünk, amikor rossz az idő és nem tudunk kimenni, akkor a tornaszobában tudjuk ezeket a feladatokat végeztetni a gyerekekkel, és akkor kimozoghatják magukat. A mozgástevékenység mellett természetesen minden más tevékenység megvan az óvodánkban. Egy kicsit sokszor másképp, mert kevesebb időnk jut rá, de akkor koncentráltabban adjuk át a gyerekeknek az ismereteket. A szabad játék viszont, mint minden óvodában nálunk is nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a szabad játék szentségét nem is szabad feladni. Tehát a gyerekekkel mi nagyon sok időt töltünk az udvaron is, mert abban fejlődik a leginkább. Ő tudja, ő érzi, hogy neki mire van szüksége, milyen mozgásformában, milyen játékra van szüksége, és ő ott tudja azokat az ismereteket magába szívni, ami neki szükséges.
1: A szabad mozgás, vagy az irányított mozgás mind a kettő örömet tud okozni, mind a kettőnek megvan a pozitív hozadéka a több tekintetben is. A gyermekek, ugye óvodáskorú gyermekekről, ha beszélünk, akkor azért ők elég örök mozgók, fejleszti ugye az agy működését is a sok mozgás, és hogyha még itt a további jótékony hatásairól szólna, illetve hogy miért fontos az, hogy azért a mindennapi mozgás a későbbiekben is, gyermekkorukban, majd fiatal felnőttként is végigkíséri egy ember életét, a mozgás fontossága már ugye egészen ilyen korban megalapozódik, sőt már hogyha még a még kisebbekre is gondolunk, akkor természetesen már, ahogy megtanul járni, szaladni egy gyermek, ebben is ki tudja fejezni az örömét.
2: Igen, hát amikor bekerülnek a gyerekek 3 évesen az óvodába, általában azt mondják a szülők, hogy nagy a mozgás igénye. Ez rendben van, tehát, hogy fut, szalad, mindenre felmászik, de ezeket a mozgásokat finomítani kell. Tehát az, hogy ő tud futni, és nem összerendezett még akkor a mozgás. Tehát ez az óvodáskornak a feladata, az óvoda pedagógusoknak a feladata, hogy a mozgásokat finomítsuk. És a mozgásban nem csak maga a tevékenység a fontos, hanem annak a, úgymond a hatása is. Tehát amikor a gyerek mozog, akkor fejlődik az agya, fejlődik a gondolkodása. A mozgás nem csak azt jelenti, hogy egy öncélú tevékenység, hanem abban a hallása, például a víznek a csobbanása, hogy hogy megyünk a vízbe, hogy mennyivel másként hangzanak ott a szavak, mennyire másként hangzanak a szavak mondjuk a tornaszobába. Amikor énekelünk, abban is az énekes mozgásos játékokban is mozgunk végül is. Tehát az énekhez is kapcsolódik a mozgás. Amikor ábrázoló tevékenységet végez egy gyerek, rajzol, az is először kell ugye a nagy mozgásokat fejleszteni, és utána fejlődik a finom motorika. A kettő fel nem cserélhető. Mindenféle tevékenységgel, a mesét például azért azt is összevontuk a mozgással, a mesetornával, mert az is sokkal jobban megmarad a gyerekekben, hogyha egy mesét, egy verset mozgással kísérünk, főleg kisebb életkorban, tehát a kisebb csoportokban, nagyon-nagyon fontos, hogy minden mondókához valami mozgást találjunk ki, mert sokkal jobban rögzül, és abban a gyerekek sokkal, tehát figyelmesebbek, jobban érdekli őket, és jobban fejlődnek.
1: Az izmokról is, vagy a fizikai hozadékairól is szóljunk.
2: Természetesen hát az izmok fejlődése az egy nagyon kiemelt feladatunk szintén. Tehát egy óvodapedagógus, amikor felkészül egy mozgástevékenységre, akkor át kell gondolnia, hogy most melyik izomcsoportot szeretné fejleszteni. A koordinációs, kondicionális képességeket esetleg, vagy az ügyességet szeretné fejleszteni, vagy mind a három benne lesz, általában azért benne van mind a három egy mozgástevékenységbe, ami általában egy olyan 45 perces, játékokkal tűzdelve természetesen, és akkor meghatározza, hogy melyiket fejleszti, és mindig egymásra épül minden. Tehát ha látom, hogy már a csoport nagy része már ezt nagyon jól tudja, akkor tudok tovább lépni. De természetesen mindig differenciálunk. Egy gyereket mindig saját magához mérten fejlesztünk. Soha nem az átlagot nézzük, hanem azt, hogy az a gyermek hol tart most a mozgásfejlődésben. Nálunk a mi óvodánkban tiszta csoportok vannak. Ez azt jelenti, hogy kis csoport, középső csoport, nagy csoport, illetve van egy vegyes csoportunk is. Az óvodánkat 2023-ban adták át újra, egy hatalmas felújítás után, akkor kaptuk a tornaszobánkat is, és 5. csoportunk is lett. Általában a gyerekek 3 vagy 4 évig járnak óvodába, de legtöbben 4 évig. Így 4 csoport volt, ez így ideális volt, hogy mindig megvoltak a csoportok, viszont lett 5. Őket nem tudtuk már hova tenni, úgymint, hogy most ő kis csoportos lesz, középsős, és ezért ők lettek a vegyes csoport. Érdekes így látni az óvodát, tehát teljesen más a struktúrája is, mert amikor azt mondjuk, hogy mennek a nagy csoportosok bárhova, akkor másik csoportból is jönnek gyerekek, tehát ezt még újra kellett tanulnunk.
1: Hiszen ugye itt azért más foglalkozásokon vesz részt egy nagy csoportos korú gyermek.
2: Így van, illetve ők, tehát van, amikor nekik van a multisport, például nagy csoportosoknak volt, akkor a nagy csoportosokat onnan kihoztuk, és ők akkor igazi nagy csoportosokkal voltak együtt.
1: És ugye azért pici átfedés van, hogy egy kis, középsős vagy nagy csoportos akármilyen mozgás tevékenységeket is végez, vagy akár itt az időbeni eltérés, hogy mit bírnak, vagy milyen különbözőségekről beszélhetünk.
2: Mint ahogy mondtam az előbb, minden gyereket magához képest fejlesztünk. Meglátjuk, tehát az óvónénik felmérik először évelején, hogy hol tart a csoport, mert lehet, hogy 2-3 hónapos nyári szünet után is annyit fejlődnek, hogy nem is ugyanazok a gyerekek szinte, akik visszajönnek, és felmérik a gyerekeket, és ahhoz képest egy éves tervet készítenek, és meglátják, hogy hol tart a gyerek. Van olyan kis csoport, aki a középső csoportosokat meghazudtulóan ügyes, de van olyan nagy csoport, akinek még a középsős tevékenységek is gondot jelentenek időnként. Nekem is volt olyan csoportom, aki a versenyjátékokat nagyon nehezen tudta megtanulni, a másik csoport azt nagyon ügyesen, de például a padgyakorlatok sokkal nehezebben mentek nekik. Tehát ezt az óvónéni mindig látja, hogy melyik az a terület, ami arra a csoportra íródik.
1: A környezet hogy tudja inspirálni a gyermekeket, vagy a tevékenységüket, ezt hogy látja?
2: Hozzánk a mi óvodánkba azok a szülők hozzák a gyerekeiket, akik nagy mozgásigényűek. Nem csak a mi körzetünkből jönnek gyerekek, hanem a város másik részéről is elhozzák, mert tudják, hogy itt a mozgásigényük ki lesz elégítve, illetve olyan mozgásformákat tanítanak, mutatnak be a gyerekeknek, nem tanítunk semmit, megmutatjuk a gyerekeknek a mozgásformákat, amit esetleg más helyen nem szerezhetne meg. Így a társadalmi környezet, tehát ezek a szülők általában a sportosabb elfoglaltságúak, akik szeretik a sportot. Egy páran vannak olyanok, akik a körzetből jönnek, és esetleg nem, de most már ők is, akik elhozzák hozzánk a gyereküket, azok mind a családok is átváltoznak, és ők is ezek után szeretik majd a sportot.
1: Egy picit, ha még maradhatunk ennél a gondolatnál, amikor a gyermek viszi haza akár a sport szeretetét is egy családban, vagy hogyha néhány olyan mozgásformát ajánlana, amit otthon is a gyermek a szülővel együtt örömet okozva is végezhet, és jótékony hatása is van a mindennapokban beépíthető, és azt sem elhanyagolható, hogy azért közösen végezzenek tevékenységet a családok.
2: Hát, amit én szeretnék, hogy a szülők a gyerekekkel minél többet játszanak. Azt gondolom, hogy a mai digitális kultúra világában ez a leginkább kevesebb, és elég régen vagyok óvónő ahhoz, hogy látom, hogy a gyerekek sokkal kevesebb időt töltenek együtt a szülőkkel, illetve az az idő sem minőségi. Hogyha lehetne és kérhetném, akkor az lenne a kérésem, hogy a gyerekekkel minőségi időt töltsenek, amikor rájuk figyelnek, amikor jó idő van, játszóterezni lehet menni, ami a gyerekeknek a legjobb lehetőség. És akkor a gyerekre figyelni. Lehet, hogy akkor is lehet a telefonnal foglalkozni, de ilyenkor a gyerekkel kellene egy kicsit, hogy én már milyen ügyes vagyok, hova tudok felmászni, megmutatni nekik. A szülők is, tehát vannak olyan játszóterek már, ahol a szülők is segíthetnek a gyereknek, és ők is felmehetnek, és ez egy hatalmas élmény a gyerekeknek. Ha elmennek sétálni, akkor is nézzék meg a kis bogarakat, nézzék meg a leveleket, nézzék meg a fákat, mert ez a gyerekkel töltött idő soha nem jön már vissza. És ezek elvesztegetett idők lesznek, azt gondolom, a szülőknek később. Most még nem biztos, hogy értik, de már nagyon büszke vagyok, mert azért van már egy pár ilyen szülő nemzedék, aki próbál a gyerekével minél több időt tölteni, és igen, a mozgással is, de nem csak a mozgással, bármivel, ami közös, ami a családokat összefogja, hogy ne csak az, hogy mert egy család vagyunk, hanem igazán együtt tudjunk lenni a gyerekünkkel.
1: Most pedig azt szeretném kérni, hogy ezt a gondolatot folytassuk, még én is ezt szerettem volna kérdezni az előbb, hogy így a több évtizedes óvoda pedagógusi szakmája során hogyan látja így a változást a mindennapokban? Egyrészt ugye már ebben a válaszában is hallhattunk, itt akár a digitalizációra is gondolva, de sok mindenben történt ugye olyan változás, olyan fejlődés, aminek így a pozitív hatása is érzékelhető. Mik még azok, amiket így kiemelne? Nagyon sok mindenről lehetne ugye beszélni, de talán a legfontosabbak, amelyek most így először eszébe jutnak.
2: Nagyon sokat változott a világ, mióta én óvodapedagógus vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó hatása is van. Én magam is változtam. Tehát egy idősebb óvodapedagógus sem lehet ugyanolyan, mint régen volt, mint pályakezdő koromban. Teljesen más tartottam fontosnak, teljesen másként éltem én is az életem. Most tudom, hogy a kutatások igazolják, és látom a gyerekeken, hogy ezek a gyerekek már nem bírnak el sok minden olyat, amit a régiek igen. Tehát régen kiálltunk, elmondtuk nekik, amit kell, 30 perces foglalkozásokat, és úgy, hogy a gyerek csak nézett minket, frontális foglalkozásokat. A mai gyerekek erre már nem alkalmasak, illetve nem is kell, hogy alkalmasak legyenek, mert az ő idegrendszerük fejlődése még nem tart azon a fokon ebben az életkorban. Most tevékenykedtetni kell a gyerekeket. minden manipuláljanak közben. Tehát ha bármiről beszélgetünk, akkor tudja megfogni, tudja megérezni, tudja megszagolni, tudja megtapogatni. Az, hogy csak elmondjuk, az a gyereknek már nem érdekes. Ennek mondjuk legfőbb baja ez a digitalizáció, ami szerintem a gyerekekre nagyon rossz hatással van. Amit még kérhetnék esetleg a szülőktől, hogy pici babakorban nem kell a gyereknek a kezébe adni a telefont, hogy azzal csendben marad. Amikor étkezik, akkor nem kell a telefonra étkezni, mert amikor bejön óvodába, akkor először vannak olyan gyerekek, akinek minden unalmas. Mert nem pörögnek az események, mert nem pörög a kép, hanem csak beszélünk, elmondjuk nekik, hogy mit kell csinálni, hogy most le kell ülni, és miért. Mert otthon ezek a közös étkezések is, tehát ami fontos lenne, hogy a kisgyerekek megtanuljanak egy bizonyos kultúrát is. Persze egy szülőnek a gyereke a legfontosabb, az ő gyereke, de más gyerek is van az óvodában. Tehát ezt egy kisgyereknek meg kell tanulni, és ha egy szülő próbálja őt erre nevelni már kisebb korától, akkor neki könnyebb lesz. Azt szoktam mondani, hogy az óvodába bejönnek a királynők és a királynék, és utána egyszer csak alattvalóká válnak. Mert amikor otthon csak az van, amit ő akar, és ha nem akar leülni, étkezni, ha nem akarja ezt csinálni, ha nem akar elpakolni, akkor anya, apa szalad és megcsinálja. Az óvodában viszont közösen csináljuk ezeket. És nekik ezt meg kell tanulni, és sokkal könnyebb annak a gyereknek, aki otthon már valamilyen szinten ezt elsajátította, vagy valamilyen szinten ő el tudja pakolni maga után a játékot, vagy tud az asztalnál étkezni a szüleivel, mint annak, akinek nem szükséges. Lehet, hogy akkor jó neki, amikor az van, amit ő akar, de amikor már közösségbe kerül, akkor ez már kevésbé jó neki. Az óvodában az élet is teljesen megváltozott végül is, mert mi tudjuk, hogy ezek a gyerekek másak már, mint a régiek voltak. És nekünk kell alkalmazkodni. A gyerek nem fog alkalmazkodni hozzánk, ez mindig az óvodapedagógusnak a feladata, hogy ő találjon ki olyan feladatokat, olyan játékokat, ami a gyereknek érdekes. Ha látom, hogy nem érdekli, hiába le van megtervezve, hogy mit kell csinálnom, de ha látom, hogy nem érdekli a gyereket, akkor váltani fogok, és rugalmasan kezelem, mert annak nincs értelme, hogy a gyerek csak néz, és semmi nem megy a fejébe, mert nem érdekli. Azon kívül a gyerekeknek, ami megváltozott, a figyelme. Tehát a régi gyerekek, ők figyeltek ránk, mert otthon megmondták, hogy azért az óvónéni, amit mond, azt figyelni kell, arra hallgatni kell, tehát ő jót akar neked. Most már ez kevésbé van, és ha nem vagyunk érdekesek, akkor ők ezt ki is fejezik, és erre nagyon kell figyelnünk.
1: Mert ahogy mondta is, ugye sok olyan digitális eszköz, ami másképp működik, mint mondjuk egy könyv, amikor átlapozzák, tanulmányoznak akár együtt, ugye különböző oldalakat is a szülőkkel együtt, vagy az óvodában, ugye az óvodapedagógusokkal együtt, társaikkal együtt, hogy máshogy működik ez a két dolog. De azért még ezek a dolgok is bizonyára sok családban, vagy sok helyen megvannak és működnek.
2: Igen, nagyon örülök neki, hogy sok családban szeretnek társas játékozni például. Ez egy hatalmas öröm a gyerekeknek. Könyveket már azt ritkábban nézegetnek, illetve van egy pár felkapott a bíró, akinek a könyvét még mesélik a szülők a gyerekeknek, de ez a ritkább. Inkább a digitális, tehát hogy megnézzünk egy mesét, az sem baj. Tehát én azt gondolom, hogy ha a tévén megnéznek egy mesét, az nem okozott még senkinek kárt, csak ott is a legfontosabb, hogy a szülővel együtt nézzék meg, és megbeszélik a végén, hogy miről szólt, mit lehet levonni, milyen következtetést ebből a meséből, szerinted milyen volt. Az érzések kifejezése például a mai gyerekeknek borzasztó nehéz. Ez a boldogságprogram, amiben mi részt veszünk, ez segíti. Mi folyamatosan a gyerekeket megtanítjuk arra, mert újra kell tanítani, hogy mit érzel, mikor mérges vagy például, mit érzel, mikor boldog vagy, hogyan lehetne a mérgedet kivenni magadból, hogyan tudnád ezt áttenni arra, hogy öröm legyen, mikor érzel örömet. És ezt a gyerekeknek most tanítgatjuk, és egy kis csoportossal még csak elkezdjük, de a nagy csoportosok már nagyon-nagyon ügyesek, és olyan szépen meg tudják fogalmazni azt, ami bántja őket például.
1: Talán itt is a mértékletesség ugye az a kulcs szó, amit ugye sok esetben használunk így a mindennapokban is, és sosem késő ezen változtatni, hiszen úgy gondolom, hogy egy gyermek nyitott arra, hogy megfogja a szülő a kezét, és együtt menjenek játszani, és egy ilyen tevékenység talán azért sokszor hibogatóbb lehet, mint mondjuk egy tévé elé leülni.
2: A gyerekek, ők mindig a szülővel szeretnek játszani. Tehát ők mindig a felnőtt, ők azt szeretik, hogy csak rájuk figyelünk mi is. Na most ez 25 gyerek között azért nem mindig sikerül nekünk, ezért a szülő feladata az legfőképp, hogy a gyerekével játszon. Együtt legyenek, ha csak elmennek, elutaznak valahova, ha busszal utaznak, vagy villamossal, akkor nézzenek ki, nézd már ott egy piros autó, hányan ülhetnek benne. Tehát, hogy lehet olyan dolgokat is megbeszélni a gyerekkel, ami fejlesztő hatású. Ott lehet mindenről, hogy mi történt veled aznap. Ez a beszélgetés, ami a legfontosabb talán, hogy a gyerekeknek a szókincse ilyenkor fejlődik. És a szülő is mondja el a gyereknek, hogy mi történt vele. Ebből rengeteget tanul a gyermek, hogy milyen napja volt anyának. Amikor azt mondja a gyerek az anyukájának, hogy szép napot, anya, legyen szép napot. Tehát ez számomra ez egy borzasztó örömforrás, mert akkor érzem, hogy akkor ez oda-vissza van, tehát akkor a gyermek is ebben nő fel, hogy a szülőnek fontos a saját gyereke. Ez a lényeg, hogy együtt legyenek, nem sok idő, mert már egy 16-17 éves gyerek azért már a kortársaival szeretne lenni. Ilyenkor van az az idő, amikor igenis a gyerekre kell koncentrálni, hogy a családok közösen együtt játszanak, együtt legyenek mindenféle tevékenységben. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, hogyha a szülő dolgozik is akár, akkor a gyerek tud benne segíteni. Azt a részét a munkájának, amit lehet, hogy elront, lehet. De ha ő anyával vagy apával együtt tud valamit tenni, akkor ez azt gondolom, hogy a gyerek számára ez a legszebb élmény.
1: És itt többször elhangzott már azt hiszem az a kulcs szó, hogy játékosan kell ugye azokat a tevékenységeket végezni, hogy játékként élje meg gyermek azokat a tevékenységeket, amelyekre akár a szülő hívja mindennapokban, még egy pakolás is lehet ugye játék, és így fejlődik a gyermek.
2: Igen, az a legfontosabb, hogy a gyereknek ez nem feladat legyen, mert ha feladat vagy munka, akkor az egy gyereket már elrettent. Mindenből lehet játékot készíteni, minden olyan tevékenység, ami a szülőnek fontos, az a gyerekének is fontos. Ha főzünk, akkor is oda lehet állítani a kisgyereket, hogy főzzön, válogasson ki valamit, tegye jobbra, tegye balra, ez már egy fejlesztés, tegye előre, tegye hátra. Amikor ír valaki, a szülő bármit a számítógépen, akkor mellé teszi, és akkor ő addig rajzolhat. Tehát mindenből lehet játékot készíteni, és ez a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát. Mindenféle tevékenységben, ha egy gyerek nem érzi jól magát, úgyis ezt el fogja mondani, illetve akkor semmi nem fejlődik. Tehát akkor tud fejlődni a gyermek, hogyha jól érzi magát abban a tevékenységben. Bármilyen, hogyha a szülőnek olyan feladata van, ami esetleg nem is gyerekbarát, de mellé tud menni a gyerek, és eljátszik mellette olyasmivel, ami nem is gondolja a szülő. Például a tollakat egymás mellé teszi. Ha arrébb teszi, akkor három, hogyha elvesz belőle, akkor na most mennyi a toll. Tehát mindennel lehet játszani, és mindennek van fejlesztő hatása. És a boldogság, az öröm, hogy együtt vagyunk.
1: Igen, és talán az érzéseket is úgy megélni, felnőttként is, a gyermeknek megmutatni, kifejezni őszintén, hogy abból is tanul a gyermek, és akkor ő is jobban fogja érteni, hiszen hallhattuk, hogy tanítják az óvodában is már, hogy bizonyos érzéseket hogyan lehet megélni, vagy hogyan lehet feldolgozni, de ha ezt mintaként nem eltitkolva végzi a szülő.
2: Természetesen, tehát a szülőnek joga van szomorúnak lenni egy anyukának, joga van mérges lenni egy apukának, és ezt a gyereknek meg kell értenie. Tehát ő úgy is látja, hogy valami baj van. A kisgyerek az óvoda pedagógust, hogyha szomorú, akkor odajön és megvigasztalja, mert érzi. Tehát ő ezt tudja, hogy valami nincs rendben. Az, hogyha szokták mondani a szülők, de ők egymással például nem vitatkoznak a gyerek előtt. De ha feszültség van, azt is érzi a gyerek. Nem kell ahhoz elmondani semmit, mert ők a legjobb lokátorok, tehát ők észreveszik azt, hogy egy szülő esetleg mérges. Akkor el kell mondani, hogy én most mérges vagyok, ezért és ezért. És hogy dolgozom fel, de majd ezt úgy és úgy oldom meg. Mert ha a gyerek kap egy irányt, ő neki nem az lesz a problémája, de ha látja, hogy igen, anya is lehet mérges, és ő is szokott mérges lenni, de ezt csinálja, akkor én is megpróbálok rá egy megoldást találni. Az a lényeg minden ilyen érzés kifejezésében, hogy ha nem jó az érzés, akkor fel tudjam dolgozni. De ezt csak akkor tudja a gyerek feldolgozni, ha van rá valami paletta, amiből tud válogatni.
1: És itt beszélgetésünk végén, még hogyha az óvoda mindennapjairól szólunk, ugye hallhattuk már azokat a tevékenységeket, amelyeknek a mindennapba való beültetésével játékos formában fejlődnek a gyermekek, fejlődnek különböző készségeik, különböző területeken ugye jártasabbak lesznek, itt ugye sokat szóltunk természetesen a sportról, de emellett a rajz, az ének, különböző tevékenységek is szóba kerültek már. Még egy picit, hogyha itt záró gondolatként összegezni mindazt, ami itt az eddigiekben elhangzott.
2: Óvodánkban tehát, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgás fejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportovoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játékban legyen egy kis mozgás, akkor annál értelmesebb lesz, és annál jobban fejlődik. Lettek egyébként sportolók óvodánkból, tehát vannak, akik az óvodákba jártak, és utána sportolók lettek. Most a legnagyobb örömünk Büki Ádám, aki részt vett a téli olimpián, de vannak más sportoló gyerekeink is, akik esetleg már nem élsportolók felnőttként, de nekik is a mozgás nagyon fontos maradt az életükben. Nekünk ez a lényeg, hogy az egészséges életmódot képviseljük, hogy a gyerekeink tudják és érezzék, hogy mozogni jó, és úgy éljék majd a napjaikat felnőttként is, meg először iskolás korukban, utána felnőttként is, hogy egészségesek, és emlékeznek még az óvodánkra is.
1: Tóth Edinának, a Miófi Stadion sport tagóvodája, tagintézmény igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazinműsora csütörtökön délelőtt 11 órától.

0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: like the party, cool.
1: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, Nyírmártonfalva frissen beiktatott lelkipásztoráról, de először Hosszúpályba látogatunk, ahol május 10-én iktatták be az új református lelkipásztort, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a Hosszúpályi Református Egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítéséért is hálát adtak. A lelkipásztorral beiktatás apropóján Olá Ilona beszélgetett.
3: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor egy kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
4: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a Hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az Újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitérium ezzel a szándékával, és elmondtam a beiktató istentiszteleten is, hogy hát ez az ige volt az, ami engem akkor is vezetett, meg egész életembe is vezetett, mert egyébként ez a konfirmálásomnak volt az alapigéje, a hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, és hát akkor azt mondtam, hogy Uram, hogyha te így gondolod, meg így látod jónak, akkor én

0: Ezt elfogadom, hogyha az ellenkezőjét, hogyha nem ezt látod jónak, és nem tőled van ez a szándék a presbitériumban, akkor nekem úgyis teljesen jó. És hát végül is engem kerestek meg, engem hívtak meg, és végül választott meg a gyülekezet, meg a presbitérium. Úgyhogy ez számomra is egy megerősítése volt annak, hogy hát ez az Úr akarata, és hogyha nem én gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemben vagyok a hosszúpályi gyülekezetben.
1: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
0: Igen.
1: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
0: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz a ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
1: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településsel, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
0: Tudni kell azt, hogy a hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről. Mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
0: Ugye hosszúpályi maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályiak mondani, meg dicsekedni vele, hogy három templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen, és én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. Gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődést. Változást.
1: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
0: Hát itt vidéki gyülekezet kép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
1: De akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
0: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkész beiktató istentisztelet volt, hanem egy háládó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több mint fél évben.
1: Mit sikerült megvalósítani?
0: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt időkben, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak. Az elmúlt esztendőkben kívülbelül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívülbelül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
1: Egyébként milyen régi épületről van szó?
0: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
1: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
0: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozatkészsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által. Hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Nyírmártonfalvi Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk, akit szintén a közelmúltban iktattak be. Nagy Norbert Adrián már 5 éve szolgál a gyülekezetben. Egy alig 70 tagot számláló egyházközséget vett át, amelynek 2016-ban volt utoljára helyben lakó lelkésze. Ma már több mint 200 név szerepel a választói névjegyzékben. Megújultak a helyi református épületek, és igyekeznek az újonnan beköltöző családokat is elérni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy a nyírmártonfalvai gyülekezetben milyen úttal jutott el nagy tisztelet úr, én arra lennék először kíváncsi, hogy egyáltalán a lelkipásztori szolgálati útra mi hívta el.
1: Ez egy olyan kérdés, amelyen újra és újra eltöprengek. Ez ugye korral jár, hogy az ember visszatekint életének útjára és azoknak eseményeire, és mindig olyan megelégedett és Istenben bízó szívvel tekint egyes momentumaira, hogy valójában mi miért történt, de az én lelkipásztori elhivatásom szerintem javarészt a középiskolai tanulmányaimhoz kapcsolódik. Tehát én nem egy református felekezetű iskolában végeztem, de egyházi iskola volt, tehát ez a nagykárolyi kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola Központ volt, ahol neves pedagógusok és hitben élenjáró tanárok neveltek, és ők csillantották fel először előttem ezt a hivatást, a lelkipásztori szolgálatnak a hivatását, és tették számomra vonzóbbá az ő példaképükkel, az ő munkásságukkal, az ő hitben járásukkal, és ez indított el, gyakorlatilag ez volt az a momentum, amely rá irányított erre a lelkészi hivatásra. Persze aztán ugye élete folyamán, ugye teológián is újra és újra megkérdőjeleztem az én alkalmasságomat, de hála Istennek, hogy ahogy teltek múltak az évek, Isten mindig adott lehetőséget az újratervezésre, és adott számomra olyan megerősítő jeleket, amelyek ezen a pályán tartottak engem, és tartanak mind a mai napig.
0: Ugye, ahogy említi, hogy nem református intézménybe járt, akkor szerintem valahol kicsit adódik a kérdés, hogy akkor miért például a református teológiára jelentkezett, hogyha az előjárók és illetve a példamutatók nem ehhez a felekezethez tartoztak?
1: Hát ugye az én családom az református, de hát ugye, hát mint minden ugye átlagos református család, tehát ugye sátoros ünnepeken vettek részt az istentiszteleteken, tehát nem volt jellemző annyira a túlzott templomba járás a mi családunkban, de mégis azért a gyökerekhez csak a reformátusságom kötött. Illetve egy nagyon érdekes történés is történt, ami gyakorlatilag visszavitt engem a református valláshoz, mint pedig az, hogy 2012 tájékán a helyi református gyülekezetben a kántori állás megüresedett, és úgy én akkor kezdtem el hangszeren tanulni, tehát még nagyon gyerekcipőben jártam a hangszer játékot illetően, de mégis ugye a szükség nagy úr volt, ezért kaptam egy felkérést, hogy a helyi gyülekezetben azzal a kis parányi tudásommal, amivel rendelkeztem, tehát hogy szolgáljak az istentiszteleteken. Aztán persze később ebben jártasságot szereztem, és egyre jobbá vált az én játékom, de mégis ez volt az a pont, ami gyakorlatilag visszavezetett az én hitemhez, az én vallásomhoz.
0: És akkor hogy vezetett az út a teológiáról Nyírmártonfalvára?
1: Ez is egy nagyon érdekes út volt, hiszen ugye én a Párciumban nőttem fel, Nagykárolyban. Gyakorlatilag nem állt szándékomban semmiféleképpen Magyarországon szolgálni. Én otthon csak a sajátjaim körében éreztem magam valójában jól, és nekem számomra az volt a haza, és az volt a természetes, hogy én itt maradok, és továbbra is ott szolgálok. Viszont az Istennek más tervei voltak számomra. Segédlelkészi szolgálataimat Nagykárolyban, majd a Szatmárnémeti Szigetlankai gyülekezetben végeztem, és utána pedig, mivel akkoriban a környékünkön nem nagyon volt lehetőség lelkészként nálóan elhelyezkedni, így jött ez a felkérés egy akkori lelkipásztor testvéremtől, aki Vámospércsen szolgált, Komor Csaba személyében, aki akkoriban 5 gyülekezetet vitt a környéken, tehát Vámospécset, Nyírmártonfalvát, Nyíracsádot, Fülöpöt és Nyírábrányt. Tehát ez egy lelkipásztornak, ez borzasztó sok, és szükség volt a segítségre. És jött egy ilyen megkeresés, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha beosztott lelkészként ő mellette ketten vinnénk ezt az 5 gyülekezetet. Hát nagyon sokat gondolkoztam ezen a felkérésen, de végül is, mivel Vámospécs nincs olyan távol, sem Debrecentől, sem az én szülővárosomtól, Nagykárolytól, tehát így úgy gondoltam, hogy hát miért ne. Végül is itt vagyunk a közelben, annyi, hogy egy határ választ el bennünket, de hát ez nem nagy távolság. És így kerültem erre a vidékre, erre a környékre, és egy darabig ment is az, hogy gyülekezetet vittünk ketten, de akkoriban Esperes úr úgy látta jónak, hogy mégiscsak egy gyülekezet úgy tud fejlődni, hogyha önálló és helyben lakó lelkipásztora van. És jött a határozat, hogy egy lelkész csak egy gyülekezetben szolgáljon, és azt teljes mértékben építse, mert így tud egy gyülekezet teljes mértékben fejlődni. És gyakorlatilag így lett Nyírbátorfalva az enyém, azóta is itt szolgálva hűségesen, lelkesen az itt lévő nyájat.
0: Akkor már jól ismeri, mint a beiktatás időpontját nézve, azelőttről a gyülekezetet és annak az életét és múltját. Egy picit mutassuk is be, hogy hány lelket számlál ez a gyülekezet, hányan gyűlnek össze Isten tiszteltenként, és ha már a számoknál tartunk, akkor hányan fizetnek egyházfenntartói járadékot?
1: Kérdezően nagyon távolról fogok indulni. A gyülekezetről azt kell tudni, hogy 2016 óta nem volt helyben lakó lelki pásztora. 2016 volt az az év, amikor az előző utolsó helyben lakó lelki pásztor nagy tiszteletű néhai Pázmány József nyugdíjba vonult, aki 1989 óta szolgált a gyülekezetben. És az ő utolsó éveit sajnos, hogy a betegség nagyon meghatározta, a szolgálatait már nem tudta ugyanolyan lendülettel, frissességgel végezni, és ez rányomta a pecsétjét a gyülekezet életére is. Az ő nyugdíjba vonulását követően pedig még jobban romlott a helyzete a gyülekezetnek. Helyettesítő, beszolgáló lelkipásztorok voltak itt vasárnaponként, mikor, honnan, hol Vámospércsről, hol a környező települések gyülekezeteiből érkezett egy lelkipásztor, hogy a szolgálatot elvégezze. Tehát 2016-tól 19-ig nagy tiszteletű Petró László vámospércsi lelkipásztor látta el a szolgálatokat, majd Komor Csaba, majd a Simon Mátyás is az ő kedves felesége voltak, akik beszolgáltak, de ugye ez mind-mind kevésnek bizonyult, hiszen tényleg, ahogy az előbb mondtam, egy gyülekezet csak akkor tud fejlődni és épülni, hogyha helyben lakó, itt lakó lelki pásztora van. És 2021-ben, amikor ugye ide kerültem, nagyon siralmas és keserves állapotokkal szembesültem. Mind külsőleg és mind belsőleg a gyülekezet egy óriási mély ponton volt. Külsőleg ugye a parókia épülete romokban hevert, tehát lakhatatlan volt. Ezért én egy évig ingáztam, tehát rá voltam kényszerülve, hogy saját gépjárművemmel otthonról lássam el a szolgálatokat. A templom is felújításra szorult, hiszen az állaga akkora már nagyon megromlott. A templom kertben is mindenfajta növények elburjányzottak, tehát borzasztó látvány volt. A gyülekezeti ház bár felújított állapotban került, de egy lezáratlan pályázat miatt a gyülekezet nem tudta azt birtokába venni, tehát egy óriási hiánnyal indítottuk a szolgálatot, és sajnos ez a hiány még inkább a lelki téren is jelen volt. Hát akkoriban, jól emlékszem, Isten tiszteleteken olyan 10-15 ember, ha járt, egy teljes lelkészi állást természetesen nem tudtak fenntartani, tehát alig-alig azt a minimális fizetés sem tudták biztosítani. Istennek legyen hála, elkezdtük a szolgálatot, azzal a tudattal, hogy a bizalmat az sokkal nehezebb megnyerni, megszerezni, mint azt eljátszani. És elindultunk, hogy megismerjük a települést, a falut, és a családlátogatások nagyon nagy kulcsszerepet játszottak az én szolgálatomban, amikor szemtől szembe megismerhettem azt, hogy kik is laknak ezen a településen, kik a reformátusok, kik tartoznak mi hozzánk. És így sikerült nagyon sok emberhez eljutni, őket elérni, megszólítani, hívogatni, dédesgetni, és így, hála Istennek, hogy a választói névjegyzékünk, hát a közel 70 főről 200 fölé emelkedett, tehát jelenleg is 204 főt számlál a választói névjegyzékünk. Gyakorlatilag ugyanennyien fizetnek egyházadót is, hiszen az kerül be a névjegyzékbe, aki fizeti a járulékot, de ettől sokkal több református tartunk nyilván, tehát jelenleg olyan 400 főtről tudjuk, hogy református vagy volt valamilyen kapcsolata a gyülekezetünkkel.
0: Azért elég nagy kihívás volt akkor önálló lelkipásztorként elkezdeni Nyírmártonfalván a szolgálatot, de gyönyörű épülésről hallhatunk, mind lelki, és talán ez a legfontosabb értelemben, mind pedig ugye infrastruktúrálisan. Most már megtörtént ugye a beiktatás, ami mondhatjuk úgy, hogy végleg hivatalossá tette ezt a szolgálatot és a szolgálati helyet. Milyen tervek fogalmazódtak meg önben? Mi az, amit még szeretne fejleszteni? Legyen szó tényleg akár a lelki vonalról, vagy akár ugye az épületeknek a felújításáról?
1: Hál' Istennek az épületek, ahogy elhangzott, mostanra már teljes mértékben megújultak. Nyilván vannak még tervek, jelenleg is folyamatban van egy munkálat. Gyülekezeti ház előtetejét építjük, egy 18 méteres hosszú előtetőt, ami ugye egy teraszként funkcionál, ami a nyári programokhoz egy fedett részt biztosítana a kinti alkalmakhoz, illetve lefedni ezt a részt, a bejárati részt, védve a fagytól, az esőtől, meg mindentől. Tehát ugye ez a munkálat most jelenleg is folyamatban van, és ugye hozzáteszem, hogy Istennek legyen hálát, hogy ezeket a munkálatokat, majdnem mindegyiket szinte teljes mértékben a gyülekezet önerőből tudta megvalósítani. Persze az egyházmegye és az egyházkerület is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lezáratlan pályázatokat ki tudja a gyülekezet fizetni, rendezni tudja. Tehát nagy segítségünk volt onnan is, az egyházi felsőbbségtől is, de a hívek alázatos, áldozatos hozzájárulásából is azért nagyon sok minden megvalósulhatott, aminek külön örülök, hiszen ezáltal a magukénak is érezhetik ezeket az épületeket, hiszen így látják az ő kezüknek munkáját, az ő anyagi fáradozásuknak az eredményét, hogy valóban ők is hozzájárulhattak mindehhez. Lelki téren pedig hát továbbra is fontosnak tartom azt, hogy minél több emberhez elérjen az evangélium üzenete, hogy ez a sorsfordító, életeket átformáló isteni erő megérintse minél több ember szívét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a fiatal családosokat, akik újonnan beköltöztek a településünkre, és keresik a helyüket, keresik a közösséget. Hál' Istennek egyre több ilyen család érkezik a településre. Debrecen közelségéből adódóan egyre többen vesznek itt házat, és telepednek le. Tehát nekik a megszólítása most már ugye elsődleges célpont, illetve a helyi, most már református fenntartású intézményben a gyermekeknek a nevelése, oktatása és hitre juttatása egy további fontos célunk lesz. Munka bőven van, az ember talál magának feladatokat, hogyha tényleg szolgálni akar tiszta szívből, akkor erre lehetőség adatot millió egy alkalom, amiben helyt kell állni. Bízunk a legjobbakban, és hitünk és reménységünk szerint az az Isten, aki egykor velünk volt és megsegített, az ezután is továbbra is előttünk jár, mint vezérlő csillagunk, és bevilágítja előttünk azt az utat, amelyen ennek a gyülekezetnek járnia kell.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona felvételi időszakáról szórunk. Az intézmény a következő 2026-27-es tanévben, ahogy már megszokott, három új osztályt indít. Ezekben az osztályokban összesen 99 diákot tudtak felvenni. Az idei felvételi eljárás során is többszörös túljelentkezést tapasztaltak, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. Erős a képzés, a nagy múltú intézményben erről tanúskodnak évről évre az érettségi eredmények és a továbbtanulási ráta is. Mindezekről Olá Ilona interjújában Iváné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató beszélt.
1: Mint minden középiskolának, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának és diákotthonának is fontos az, hogy egy-egy felvételi ciklusban hány diákot sikerül megszólítani, és az ő irántuk érdeklődő fiatalok közül hányat sikerül felvenni a következő tanévre. Kezdjük a konkrétumokkal, mit mutatnak a számok?
2: Az idei számok azt mutatják, hogy a Debreceni Református Gimnázium beiskolázási programja az elmúlt évek szervezettségének, és most már mondhatom azt, hogy gyakorlatának megfelelően alakult, sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor azt is kimondhatjuk, hogy talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és azért vagyunk nagyon hálásak, mert nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több olyan diák is van, aki sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk az idén is, ahogy ez az elmúlt években is történt, és összesen 4 tanulmányi területet hirdettünk meg. Nagyon jól látszik az, hogy az intézmény egyik legnépszerűbb tanulmányi területe, és így egyben osztálya is, az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt, és a másik 2 olyan terület, amely azt mutatja az elmúlt években, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik iránta, az a biológia-kémia tagozatunk, valamint a matematika tagozat. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztály, ami szintén erős, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk, ahol át kell gondolni, hogy hogyan lehet még megszólítani gyermekeket és tanulókat, hogy magát a nyelvi képzést is minél népszerűbbé tudjuk tenni, és valóban tudjunk rá megfelelő keretet találni és biztosítani. Így is elégedettek vagyunk, hiszen
3: a 3-szoros túljelentkezés
2: itt is nagyon-nagyon jó. De ami talán az egyik legerősebb mutató szám az idei felvételinél, hogy a maximális 200 pontból átlagosan 160-165 pont körüli értékekkel kerültek be gyerekek, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép mutató.
1: A számokat most már átfordítva a tapasztalatokra, amiket ebből le lehet szűrni, ugye egyrészt a többszörös túljelentkezés azt mutatja, hogy van érdeklődés a gimnázium iránt, míg az idegen nyelvi képzésnél is elmondhatjuk ezt, azért 3-szoros túljelentkezés sok iskola összetenni a kezét, hogyha ezt úgy általánosan tapasztalhatná, de a többi specializációnál, illetve pont a nem speciális osztálynál pedig még magasabb ez az arány. Másrészt pedig ez a magas pontszám azt is mutatja, hogy nem csak ötletszerűen jönnek a gyerekek, nem csak azért, mert nincs jobb ötletük, vagy nincs jobb lehetőségük, hanem igenis jó alapokkal érkező, okos, jól felkészült, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező gyerekek tudatosan választják a gimnáziumot.
2: Így van, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek beiskolázásának ez volt az egyik legfontosabb szempontja, hogy olyan gyerekeket tudjunk megszólítani, akik célzottan és valóban tudatosan a Debreceni Református Gimnáziumban szeretnének tovább tanulni. Ez azért is nagyon fontos, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik célirányosan érkeznek, akiknek van kötődése, akiknek van célja és van elképzelése a Református Gimnáziumról, azok sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez és azokhoz a tanulmányi elvárásokhoz, amit a Református Gimnázium elvár a diákjaitól.
1: Hiszen itt azért van egy olyan évszázados hagyomány, amihez igazodni kell, aminek meg kell felelni, és azzal, hogy egyházi egy intézmény, azzal is jönnek bizonyos normák, amik az alapot adják.
2: Így van, és azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik már eleve ebben a rendszerben szocializálódtak, ebben nőttek fel, ezért nagyon fontos számunkra az, hogy a református fiatalokat, a református köznevelési intézményben tanuló fiatalokat meg tudjuk szólítani. Ők egy egészen más perspektívából képesek szemlélni azt az intézményi keretet, amiben mi élünk és amiben mi dolgozunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat őrizzük és ápoljuk. És ezek a hagyományok nem csak a kulturális területeket érintik, és nem csak a külső megjelenéseinkben vannak jelen, hanem valóban azokban a református értékekben is, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk, és azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatás mellett ez az az alap, amire később a fiatalok, amikor majd kikerülnek ebből az intézményből, vissza tudnak nyúlni, és ami tulajdonképpen segíti őket majd abban a, így szoktam fogalmazni, őrülten gyors és talán egy kicsit kaotikus világban és társadalomban, amit most élünk ebben a korban. És én hiszem azt, hogy ez a gimnázium valóban képes megerősíteni őket lelkileg és mentálisan is úgy olyan formában, hogy ez később majd a hasznukra váljon, amellett, hogy egyébként valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatásunk minőségi legyen, és egy olyan alapot tudjunk nyújtani és biztosítani a fiataljaink számára, ami nem csak a továbbtanulást segíti elő, hanem az egyetemeken való bennmaradást is.
1: Mindjárt beszélgetünk erről is, a bemenet után a kimenetről is, de még maradjunk a felvételinél. Három osztályt említett, de többfajta tematikát, ezt azért tisztázzuk egy kicsit. Egyrészt az idegen nyelvű képzés, az angol nyelvű képzése.
2: Az idegen nyelvű képzésünk tulajdonképpen két nyelvre specializálódik. Az első nyelv az angol, ami mindenki számára kötelező, a második idegen nyelv pedig választható, vagy németet, vagy franciát tanulhatnak a fiatalok, és attól lett egy picit más az elmúlt években, hogy áthelyeztük a hangsúlyt a második idegen nyelvre.
1: Hiszen manapság ez az elvárás szinte, hogy egy angolul beszélő fiatal tudjon még egy nyelvet, azzal tud már kitűnni, mert az angol most már alap.
2: Pontosan, és ezt tapasztaltuk mi is, hogy a diákjaink többsége nagyon jó alapokkal érkezik angol nyelvből, viszont a második idegen nyelvet a nulláról kezdik ezek a fiatalok, és azt gondoltuk, hogy ha magasabb óraszámban és valóban emelt szintű tartalommal töltjük meg ezt a nyelvet, akkor azon túl, hogy egy középszintű vagy egy emelt szintű érettségi vizsgát le tudnak tenni belőle, valóban kapnak egy olyan nyelvi alapot, ami majd később az elhelyezkedésüket, vagy egy egyszerűen csak az életben való igazodásukat segíti majd.
1: A másik osztály pedig ez a reál beállítottságú osztály, és ott van többféle tematika, ha jól emlékszem, három kiemelt tantárgyat is említett, tehát ez hogy oszlik meg?
2: A B osztályunkat, mi csak így hívjuk őket, tulajdonképpen két csoportra bontjuk. Ennek az osztálynak a kétharmad része biológia, kémia tagozatos, és az egyharmad része, tehát egy kisebb csoport matematika tagozatos diákként kezdi meg a tanulmányait.
1: Ide olyan gyerekek jelentkeznek, jól gondolom, akik már nagyon konkrét továbbtanulási elképzeléssel vágnak neki a gimnázium éveknek?
2: Így van, ők a legcéltudatosabbak, tehát ezt látjuk. Nagyon komoly célokkal, nagyon komoly elhatározásokkal érkeznek hozzánk, és ezt minden egyes igazgatói tájékoztatón elmondom a szülőknek és a diákoknak is, hogy aki ezt a tagozatot választja, az egy nagyon komoly elhivatástudattal kell, hogy rendelkezzen tulajdonképpen is kitartással, hiszen nagyon-nagyon magas óraszámokkal dolgozunk ezekben az osztályokban. Ahhoz, hogy valaki orvosi pályára vagy mérnöki pályára bekerüljön, és ott tényleg kiváló tanulmányokat tudjon majd folytatni, ahhoz nagyon komoly alapokat kell letenni. És azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri az érettségi követelményeket ezekből a tantárgyakból, biológiából, kémiából és matematikából, az tudja, hogy komoly kihívások elé állítják a fiatalokat. Mi ennek próbálunk a magasabb óraszámokkal és az emelt szintű tematikával megfelelni, és mindenben segíteni és támogatni a fiatalokat.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, valamint Nyírmártonfalva és Hosszúpályi frissen beiktatott lelki pásztoraival is beszélgettünk. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzán Zsborit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Tizenkét óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. Június 2. felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Az élelmiszeripar aktuális kihívásaival foglalkoztak a szakemberek, a vállalati kereskedelmi és tudományos szektor képviselői a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara által nemrég megrendezett gazdálkodás konferencián. Az élelmiszerbiztonság javítása, az ellátási láncok rövidítése, a fogyasztói bizalom erősítése egyaránt fontos kérdés, amikre megoldási javaslatokat kell kidolgozni. A marketingben is innovációkra van szükség. Mindenről Szűcs István, a Kar Ökonómiai Intézetének egyetemi tanára, a rendezvény főszervezője beszélt rádiónknak.
2: Ez a konferencia nem igazán termeléscentrikus, hanem sokkal inkább kereskedelem, marketing, fogyasztócentrikus. Szólamok szintjén nagyon sokszor elhangzik az, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, gondoskodni kell az élelmiszerbiztonságról, az élelmezés biztonságról, az élelmiszereknek az ökológiai lábnyomait, különös tekintettel a széndioxid lábnyomra például, a vízlábnyomnak a csökkentésére mindenképpen oda kell figyelni. Most egyik dolog az, hogy ezeknek próbáljunk megfelelni az új kihívásoknak, az ESG-nek például a teljes élelmiszerlánc, élelmiszervertikum mentén. A másik dolog pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni a promócióba, hogyan tudjuk ezt elfogadtatni a fogyasztókkal, és ugye ez nem egy egyszerű történet, éppen ezért a konferencia próbálta, hogy

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Rab Árpád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Örülök, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: A házi feladat elbliccelésétől kezdve a háborús célpont kijelölésig egyaránt lehet hallani arról, hogy ebben benne van a mesterséges intelligencia keze, már amennyiben van neki keze. De ugyanaz az eszköz elemzi az anyám tyúkját, mint amelyik engedi lebombázni a leányiskolát? Vagy nem ugyanaz az eszköz?
2: Ugyanaz a technológiai eszköz olyan értelemben, hogy amit mesterséges intelligenciának hívunk, nagy adatbázison végzett statisztikai műveletek, mintázatkeresések valamilyen kimenettel, és ilyen értelemben, hogy a kimenet egy házi feladat megoldása, vagy mondjuk egy javaslat, hogy ezen a röppályán haladjál, vagy ezt a célpontot találd meg először, ez igazából mind statisztikai művelet. A generatív mesterséges intelligencia is függvények alapján dolgozik, bizonyos szempontból szuperintelligens, más szempontból pedig fogalma sincs, mit csinál, tehát ő nem tudja, hogy anyám tyúkját elemez, vagy háborús célpontot jelöl ki.
1: A mesterséges intelligenciát azt nagyjából értem, mert azt mondhatom, hogy akkor az nem emberi. De mi benne a generatív?
2: A generatív mesterséges intelligenciák azok, amikkel a társam leginkább ilyen chatbotok formájában találkozik, tehát ami ír, rajzol, fest, beszél, vagy gondolkodik, ezt szoktuk mondani, ami N elemből egy N plusz egyediket hoz létre. Tehát elolvas X verset, és ír neked egy plusz egyedik verset ezek összességéből. Már egy ilyen antropomorfizáció, hogy arról beszélünk, hogy ő csinálja, stb., de a rövid lehetne ilyen nagyon nyakatekert nem fogalmazni mindig, de így rövidebb, de sose feledjük el, hogy se öntudata, se célja és akarata nincsen. A generatív az, amikor létrehozunk egy új változatot, nem egy válasz létezik az ilyen rendszerekben, nem a válasz jön létre, hanem egy válasz legenerál a sok közül.
1: A chatbot meg az ügynök között mi a különbség? A chatbottal szoktam találkozni, amikor fölhívom valamelyik telefonszolgáltatót, és egy idő után arra a következtetésre jutok, hogy könyörgöm, kapcsoljon egy embert.
2: és körülbelül az ügynök lenne ez az ember, tehát kicsit a kontrollról van szó, illetve az adott technológiai eszköznek a mozgása.

0: testerőről. Az egyik, hogy milyen adatokra lehet rá, a másik az, hogy mit tehet meg. Talán úgy a legegyszerűbb megérteni, hogy régebb kereshettem a neten nyaralás szállásokat, most már ugye egy generatív AI eszköz már összefoglalja nekem, és nagyon jól előkészíti, hogy merre menjek majd, és hogy melyik a legszebb tengerpart az év ezen szakaszában. Egy ügynök pedig akár meg tudja nézni a számlaszámomon, mennyi pénz van, és arra alapozva meg is veszi, vagy kibérli azt a szállást, és az autó elintézi helyettem az ügyeket. Bizonyos szempontból az álom, mert azt szeretjük, ha elintézik helyettünk az ügyeket, az életünk java részét logisztikai dolgok teszik ki. Másrészt meg ez egy újabb mértékű kockázat vagy félelem az emberek számára. Jó, de mi van, ha nem azt a szállást akartam kivenni? Mi van, ha rosszul dönt a pénzügyi ügynököm, és így tovább?
1: De ahhoz, hogy kiválassza az év ezen időszakában legszebb tengerpartot, neki kell, hogy legyen fogalma arról, hogy nekem mi tetszik? Mert lehet, hogy nekem a vadvizek tetszenek, a kavicsos part, meg lehet, hogy a csillezős, homokos part. Akkor ezt nekem előtte el kell neki magyarázni?
0: Igen, itt erre céloztam azzal, hogy attól függ, milyen adatokat használ. Azért látszik, hogy a generatív mesterséges intelligencia vagy nyelvi modellekből nagyon sokféle van. Legalább 300 van a piacon, de azért 2-3 uralja azok a legnagyobbak. Ezek a legnagyobbak nem csak azért a legjobb nyelvi modellek, mert több nem is szinapszisuk, de algoritmusok, vagy mintázatfelismerésük, vagy pont számban, amire alapozva gondolkodik, hanem hogy milyen adatokat használ. Például egy Google nyelvi modell, ha engedem neki, akkor a levelezéseimet, keresési előzményeiket nézi. Abból az is lehet, hogy nagyon jól kiderül, hogy én a vad tengerpartokat szeretem, vagy az, hogy biciklizni szeretek, de bicikliből pedig inkább a hegyvidékit, és akkor ezt is bevonhatja, de tisztán is működhet adat nélkül, hogyha én megmondom ez a promptolás, tehát egy elmondom neki, hogy nekem az a fontos, hogy ez a szállás ilyen legyen, legyen erké, ne legyen, mi az, ami íz, és akkor elmagyarázom neki. A kényelmet, és egyébként a nagyobb cégek üzleti érdekét nyilván azt szolgálja, ha nem is kell elmondanom neki, hanem ő ezt már tudja, mert egyre inkább egy állandó gépi asszisztensé válik. Most ez az egyik csata, hogy az okostelefonunkon melyik cég szolgáltatója lesz az a gépi asszisztens, aki gyakorlatilag a mindennapok ügyeiben segít nekem.
1: De hogyha nekem a mindennapok ügyeiben segít, és én kényelmes vagyok, akkor fogja látni azt is, hogy én kivel, miről cseteltem? És fel fog nekem ajánlani, hát alsból vett példa nyilván, de piros lámpás negyedet, ha látta, hogy én valakivel ilyen tartalmú chat beszélgetést folytattam?
0: Az a helyzet, hogy igen. Természetesen...
1: Óvatosnak kell akkor mostantól kezdve lenni.
0: Ez mindig is egy ilyen különböző hozzáállások voltak, hogy hát végül is, tehát például a targetált vagy célzott reklámoknál is vannak, akik azt mondták, hogy én jobb is szeretem, hogy targetál, mert minek nézek olyan reklámokat, amit nem érdekelnek, így mindig olyat látok, ami engem érdekel. Van, akit ezt feszültséggel töltötte, hogy hát lehallgatott, honnan tudja, stb. Legtöbbször adatalapon ezt meg lehetett mondani, nem kellett lehallgatni. Az, hogy van, akiben majd kialakul ilyen tudatossági rendszer, hogy mondjuk a Google chatben akkor ízér, de ha olyanról beszélek, akkor valami más használok, hogy ez ne derülhessen ki. Az az igazság, hogy nagyon szerte ágazó digitális lábnyomokat tudunk hagyni. Az ígéret természetesen az, hogy a személyes adataink nem kerülnek ki. Az ígéret természetesen az, hogy én akár meg is mondhatom neki, hogy figyelj, semmiképp se hozd elő beszélgetésben az, hogy én nem tudom, spanyol mesztelenségákról szoktam videót nézni szabadidőn, vagy a kollégák ne nézzenek furának. Tehát ugye ezek a finom beállítások, amiket eddig mondjuk úgy csináltuk, hogy beállítottuk egy online szolgáltatás háttérszínét, ezek majd beszélgetéssel lehetségesek lesznek.
1: Azt lehet ma tudni, hogy az emberek leginkább mire használják a mesterséges intelligenciának azt a megvalósulását, azt a formáját, amivel találkoznak? Mert nem is mindig tudjuk, hogy amit használunk, abban van-e mesterséges intelligencia.
0: És egyre kevésbé fogjuk tudni, főleg azért, mert minden technológia elbújni szeret, meg természetessé válik számunkra. Igazából pont ezek a chatbotok azok, amiket leginkább mesterséges intelligenciának érzékelünk, és az, hogy kb. Minden szolgáltatáshoz most már oda van írva, hogy mesterséges intelligenciát tartalmaz, de azért nem gondolkodunk már nagyon azon, hogy amikor a prezentációm egy klikkel szebb lesz, vagy hogy a fotóim szebbek, mint másé, vagy hogy könnyen ki tudok törölni egy nem odaillő embert a képről, ezeket háttérben automatizált rendszerek végzik. Ezeket nem fogjuk nagyon érzékelni, mint ahogy az sem, hogyha mondjuk egy e-kormányzati szolgáltatás megfelelő időben szól, hogy a mögött milyen robusztus rendszer szól, nem érdekel minket. A közvetlen kapcsolat, tehát az én asszisztensem, aki a rendelkezésemre áll, és akivel beszélek, Egyrészt nagyon sok adatunk van, mert nyilván a cégek diadaljelentéseket és használati adatokat valamennyire közzétesznek, másrészt azért keveset tudunk, egyrészt mert a munkahelyeken nagyon sokszor még shadow IT-ként használják, nem beszélnek róla, mert félnek a retorziótól, vagy mert más okok is lehetnek, illetve nagyon sokféle használati mód van, de az egyik nagyon jelentős például az egyik fejlesztésünkben idősebb emberek beszélgetnek, pont azért szeretik használni, mert nem ítél, vagy nem mondja azt, hogy megmennek tőle olyat kérdezni, amit más embertől azért nem, mert az nem akarja, hogy butának lássák. Sok félelem van bennünk, legtöbb ezek közül nem jogos, de ő megint nem fog erről a használatról beszélni. Ne valami, nem tudom, extrém dologra gondoljunk, hanem hogy mondjuk az unokájával való beszélgetésnél ő kikérdezi, hogy akkor mi ez a manga, vagy hogy legyen, és ezt nem akarja mástól. Ezért tényeket keveset tudunk, ami biztos, hogy két trend azért jól kimutatható. Az egyik az, hogy a jelen idejű keresések száma megnőtt. Tehát az elején inkább tudásszerzés volt, hogy na, mondj, foglalj össze valamit, most már azt is szeretjük ezekkel megtudni, hogy a holnap utáni meccs hánykor kezdődik. Ami egyébként erőforrás pocsékolás, de maguk a nagy cégek vezettek erre. A másik pedig, hogy egyre több magánjellegű, vagy érzelmi alapú, vagy inkább ilyen emberi beszélgetést folytatunk vele, ahol tanácsát, véleményét kérjük. Tehát nem egyszerű információszerzésről, hanem társalgásról van szó.
1: Ez kell, hogy feltételezzen bennünk egy bizalmat az eszköz iránt. De akkor, ha kell, akkor előbb-utóbb úgy fogjuk tekinteni, mintha nem gép lenne.
0: Igen, ez az egyik kockázat, és ez az egyik dolog, amit nem szabad elkövetnünk. Csak az a baj, hogy a digitális tér, amit már használunk 15-20 éve, ott van néhány jellemző, ami alapján eddig az embertársainkat megítéltük. Például az én kedves barátaim, vagy a partnerem gyorsan reagál, és mindenre reagál egy chatben. Igyekszik normálisan válaszolni, és akik meg csak úgy odavetnek, vagy gosztolnak, minket egy darabig nem olyan fontosak. Most egy AI mindig azonnal fog, és nagyon jól fog válaszolni. Az AI okos. Nem az a probléma, hogy az emberek azt gondolják, hogy nem géppel beszélgetnek, hanem az, hogy kicsit versenytársává válik a barátoknak, és az ismerősöknek. Tehát mondjuk egy baráti társaság beszédtémái közül az egyik, hogy na, mi van most a világban, mit gondolsz erről, arról, ez egy kicsit kiesik, hogyha én amúgy megbeszélem egy mesterséges intelligencia chatbottal. És erre sokan panaszkodnak. A bizalom nő, mert működik. A bizalom azért is nő, mert megbocsátóak vagyunk egy kicsit a tévedéseivel, ilyenkor egy kicsit elégedettek is vagyunk, hogy hát azért annyira nem okos, de egyre többet használjuk. Azt a képességet, ami közvetlenül minket érint, nem szoktuk szeretni, egy fordító a fordítást, egy újságíró szövegírás, de a többi képességet szeretjük kölcsönvenni másoktól, terjed, és nyilván az e-business üzleti modelljeit abszolút érvényesül, tehát az elején ingyen adunk szolgáltatást, megszokja, megszereti, lekötjük, és utána elkezdjük apránként elkérni a pénzt. Ezek nagyon drága szolgáltatások. Egy ChatGPT, ingyenes ChatGPT használó havi 20 000 forintba is kerülhet a cégnek, még nem tud érte pénzt kérni, de majd fog.
1: De nem lesz ennek a bizalom épülésnek gátja az, hogy a mesterséges intelligencia, én legalábbis úgy tapasztalom, hogy nem nagyon szeret velünk vitatkozni, nem szokott elküldeni a fenébe. Soha. Pedig a barátaim, amikor csetelünk, beszélgetünk, el szoktak küldeni, és annak azért van egy íze, egy emberi íze, mert az én gondolkodásomat befolyásolja. A mesterséges intelligencia mindent rám hagy.
0: Igen, bár lehet úgy is majd promptolni, vagy lehet majd kérni tőle, vagy lehet így beállítani, figyelj. Ha én mondok valamit érvei ellene, sőt, kiindulhatok abból is, hogy fordítva, de valóban üzleti szolgáltatásról van szó, ami sosem lesz kegyetlenül, vagy gúnyorosan őszinte, vagy az elmúlt éveink poénjait, vagy összekacsintásait nem fogja használni. Meg tudná csinálni, de ez borzasztó nagy erőforrás. Azért a legjobban kifizetődő a 80%-os hatékonyság, tehát a többi kevésbé igaz, a mindig működő dolog, az utolsó 10-20% az nagyon drága. Az, hogy ez a bizalom átcsöpe az antropomorfizáció abba, hogy már élőlényként gondolunk rá, stb. Ezt a jelenséget látjuk, és erre mindig is, vagy egy kicsit ez volt az álom. Nem? Tehát ez egy teremtés történet, ami itt most zajlik, hogy létrehozunk egy intelligenciát, neve is ez, hogy egy intelligenciát, ami igazából nem jó szó rá. Az, hogy ez kiket mennyire zavar össze, azért ez nem csak az eszközhasználaton múlik, hanem az adott embernek a lélektani állapotán, társadalmi szövedékén. Én azt szoktam mondani, hogy akkor nem hibázhatunk, hogyha a valósághoz közelbe tesszük, és valamilyen hálózatba. Tehát a legkiszolgáltatottabb helyzetek akkor vannak, amikor egy ember és egy AI beszélget. Ha már abban a hálózatban van egy másik ember, van valami más, akár két AI, akit meg tudok mérni, le tudom tesztelni, akkor elkezd javulni ez az ellenálló képességet, és meg fogjuk tanulni, mint azt is megtanultuk, hogy többféle ember van, és lehet, hogy van, aki nem haboz tévedni, van, aki szeret túlozni, van, aki keveset beszél, de mindig igazat mond. Az, hogy érzelmeket kapjunk vissza, ez az utánzó, dicsérő képesség, ez tényleg van, ez sose fog eltűnni, mert ez egy üzleti szolgáltatás.
1: Mi a mesterséges intelligencia üzleti szolgáltatásának az üzleti modellje? Láttuk, hogy az előbb úgy tűnt, mintha ingyenes volna. Utána most már egy havi előfizetés egy átlagosnak nagyjából 9000 forintba kerül, ami azért már egy húzós összeg. Tehát előbb-utóbb pénzfele megyünk?
0: Pénzfele megyünk, mindig lesz ingyenes modell, sőt a technológia demokratizálódásával már az, hogy magunk telepítsünk egy sajátot, és így védve az adatainkat, ez is egyre könnyebb, de azért alapvetően ez tényleg egy üzleti szolgáltatás, ami egyelőre abszolút nem működik hatékonyan. A fejlesztés nagyon drága volt, egyelőre rendkívül energiapocsékoló, tehát az energiaszámla is nagy, és az, hogy kin lehet konkrétan keresni, ezeket ugye zajlik, tehát hogy az, hogy hogyan veszi el az AI a munkánkat, nagyon sokszor csak arról van szó, hogy hát most az én munkámat mennyire érinti, mit végez el helyettem, kevesebb fizetést fogok-e kapni, ez egy ugye népszerű témakör, de például az is benne van, hogy lopja el a piacot, csökkenti a piac méreteket. Tehát az informatika egy nagyon sikeres társadalmi alrendszer, bevonult hagyományos piacokra, bemegy az egészségügybe, onnan is elhoz egy adag pénzt. Bejön a médiába, elhoz egy adag pénzt. A piac méret csökkenésével azt a pénztől le tudja nyúlni, ez egy átlagos fogyasztó számára láthatatlan. Ő azt mondja, hogy milyen jó, most már a kereső össze is foglalja nekem az eredményeket, még csak rá se kell klikkelnem a Google harmadik találatára, mert már ott van szövegesen. Ott azért pénzelvétel van, csak nem a fogyasztótól. Az, hogy egy jól működő, professzionális AI az azért 200-300 ezer forintos összegbe kerül majd havonta, amikor azt mondom, hogy egy nagyon speciális titkárnő, egy nagyon speciális ágúnak is sose hibázik. Nem az lesz a kérdés, hogy az ingyenes AI kontra drága ember, hanem az, hogy egy drága AI bizonyos képességekkel jobban, mint az ember, és egy ember, aki szinte ugyanannyi, vagy kicsivel drágább, viszont megint csak nagyon más képességei vannak.
1: Hogy fog demokratizálódni a technológia, ha mindig lesznek nagyon pró és nagyon drága szolgáltatások, amiket én nem fogok tudni megfizetni, akkor akik azok, akik megfizetik, azok nyernek, és a világ ugyanolyan marad?
0: Sajnos a mondjuk úgy gazdasági vagy technológiai jólón növekszik. Tehát még 100 évvel ezelőtt is a fejlődő ország belátható időn belül lehetett fejlett ország, lehetett tudni, hogy kb. Mik kellenek. Ez a távolság nő is, ennek az egyik része az AI. Nem lehet már ilyen könnyen beírni. Azért vannak különbségek. A társadalomra leginkább ható mesterséges intelligencia szintet azért már kezdjük elérni. Ez azt jelenti, hogy lesznek még bonyolultabb nyelvi modellek, összetettebb szolgáltatások, de azok már nem a házi feladatírásban, vagy akár egy PowerPoint prezentációban lesznek, hanem gyógyszergyártásban, vagy űrkutatásban, ahol amúgy is kevés szereplő teljesen más pénzösszegekkel mozog. Azért az, hogy az idősebb emberek életét jobbá tegyem, az, hogy az oktatást megreformáljam, az, hogy a termelékenységet növeljem, ezekre már úgy jók. Most tartanak ott az AI-ok körülbelül, ahol gondoltuk 3 évvel ezelőtt, hogy tartanak. Tehát amit mi beleképzeltünk, az most már úgy működik. Most jön az a rész, hogy a valósághoz kell közelíteni, és elkezd megoldani valós problémákat, ebben azért még nem olyan jó, és akkor, amikor ez megtörténik, akkor derül ki valójában mennyit ér. Most azért ez a piac nagyon fölülárazott, hitalapú, ez egy olyan technológia, ami bármennyit ér, tehát bármennyit is kérhetek érte, már mint azok a cégek, akik gyártják, de ez a következő éveknek a nagy kérdése.
1: Nem fogja a valóságérzékelésünket végleg lerombolni? A minap láttam egy országgyűlési képviselőt a cigány himnuszt énekelni, miközben az alelnök háta mögött tamburázott, megtévesztésig valóságosnak tűnt. Tudom, hogy nem történhet meg, mert valamennyire ezzel foglalkozom, de csomó ember nem ezzel foglalkozik, és azt gondolja, hogy ez megtörténhet.
0: Igen. A probléma az, és ez a média tudatosságnak a nagy gyötrelme, hogy régen még volt ennek egy mechanikus oktatási része, hova klikkelsz, mit néz a címsorba.
1: Ki a megbízható, ki nem, ezt nagyjából tudtuk.
0: Keres rá máshol. Ez ebben a világban már nem ilyen egyszerű, hanem igazából a kulturális tőkén múlik. Kicsit gondolkodj rajta, legyenek más ismereteid, hogy a parlamentben szokás-e ott, vagy sem, vagy egy egyedi eseménye, vagy egyáltalán. És ez az látszik, hogy egyrészt a jó hír, hogy a mesterséges intelligencia, mivel mindenkinek megvan az értéke nulla a társadalmi érvényesülésben, és fölemeli az emberi értékeket, aki jobban tud kérdezni, és aki jobban tudja értelmezni a választ. Viszont ez a nehézsége is, mert pont ezt a megosztottságot növeli, mert hogy akinek meg nincsen olyan kulturális tőkéje, hátrányba kerül. Ez minden digitális technológiánál így volt. Ugyanaz az okostelefonban egy jó szituált középiskolás, vagy egy hátrányos helyzetű középiskolás kezében más tud belőle kihozni.
1: Vannak is erre mérések, ki mire használja. Van, aki játszik vele, van, aki meg az ügyeit intézi vele.
0: Igen, de maga az egész világnak a megélése más. Tehát nem beszélt, tehát hogy... Egy olyan gyereknek, akinek mondjuk a fizikai, szociális hálója nagyon erős, családi háttere is nagyon erős, teljesen más, hogy megy egy olyan üzenet, hogy figyelj ismeretlen embereket, ne jelölj vissza, mint mondjuk egy olyan, akinek nincsenek amúgy a közösség médiában csak olyan ismerősei, akik amúgy is az ismerősei, és nagyon érdekesnek, misztikusnak tűnik, és akkor persze dicséri őt. Emberek vagyunk, és ez amúgy tök szuper, de annyira jól működik ez a technológia ember utánzó viselkedésben, hogy ezért nem eszközként kell ilyen tudatosság szempontból. Nem is az a baj, hogy a valóságérzékenyünket ellopja, hanem az a baj, hogy azt üzeni, hogy te döntesz el, hogy mit hiszel el, mert úgyse lehet tudni, hogy mit lehet elhinni, és ezért az történik, hogy az emberek kiválasztanak egy olyan igazságot, amit neki kényelmesebb elfogadni. Most a magyar internetezőknek közel 10%-át dühíti, ha a véleményétől eltérő véleményet találkozik. Körülbelül 20-30% az, aki meg is keresi a más véleményeket, és a többi pedig azt mondja, hogy engem ez a téma érdekel, ezt tedd le, nekem fél órán van naponta a médiát fogyasztani, és az legyen az, ami foglalkoztat, és nem érdekel, hogy kinyomozzak mindent. Egyik se bűnös cselekvés, de inkább ezt okozza, hogy nem is kell már hinnem semminek, úgyis mindenről kiderülhet, hogy hamis. És ez borzasztóan erodálja a polgári társadalmat.
1: De ennek van valamilyen ellenszere? Tehát az iskolában el kell kezdeni megtanítani a gyerekeket arra, hogy egy forrás nem forrás?
0: Igen, meg sajnos tényleg a gondolkodás, meg a műveltség. Tehát, hogy ugye az van, és ez a jó benne, mert igazából kicsit most a képességpótlásokról beszéltünk eddig, hogy valamihez nem értek, és most megcsinálja az AI helyett. De a legizgalmasabb része az ugye a képességpokozás, és ez a jövőnek az értéke. Az üzleti szándék az, hogy a múlt értékeihez képes mutassa meg, hogy mennyit ér, mert akkor fog fizetni érte. Figyelj, te ennyi ideig írtál valamit, most ennyi idő alatt írod, és azt mondom, jó, akkor fizetek ennyit, mert megspóroltam 2 napot, ez megért nekem 5000 forintot. De a jövő értékei a lényegesek, amihez műveltség kell, ügyek, kíváncsiság, az, hogy tudja mondani egy másik embernek, hogy nincs igazad, vagy vitatkozzak vele. Ahhoz viszont a gondolkodás kell, a képesség pokozás a legizgalmasabb része, ahhoz viszont olyan emberek kellenek, akik kíváncsiak, akik hisznek ügyekben. Ezek a jövő ember típusai, nem is a nem tudom hány történelmi dátumot tudjon. Annak határon, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy legyen kritikus gondolkodásod, azon ugye minden alaptan terv készítői végtelen sokat szoktak vitatkozni. A lényeg az, hogy nem csak az az út, hogy tanítsuk iskolában, hanem is az az út, hogy beszélgessünk egymással, az is az út, hogy a valósággal foglalkozzunk, és csak egy eszközként tekintsünk rá, illetve azt, hogy közösségeket építsünk, ahol vissza tudunk jelezni. Tehát egy rendszer sose a saját rendszerelemével gyógyítasz meg. Az AI problémát nem újabb AI-ok fejlesztésével oldjuk meg, hanem az, hogy más környezetbe tesszük az embereket.
1: Lehet tanulás közben arra promptolni a mesterséges intelligenciát, hogy fokozza a képességeimet? Tehát azt kérni tőle, hogy ne csak old meg helyettem, hanem közben fejlesz engem is?
0: Igen. Igazából tényleg gépekről van szó, amik úgy működnek, hogy kérjük tőle. És ebben benne van minden jó és minden rossz is. Tehát, hogyha bután és egyszerűen teszek föl egy kérdést, buta és egyszerű választ fog kapni. De ha úgy ülök le, mondjuk nyelvet tanulni, hogy figyelj, javíts ki, figyelj, kezdjünk egyszerű feladatokkal, kezdjük úgy, ha dolgozzunk ki egy fél éves tervet, én erre a vizsgára készülök, ez a gyengeségem, az a gyengeségem, akkor partneri viszonyként sokkal többet tudok belőle kihozni. De ehhez már ugye az kell, hogy legyen valamiféle elképzelésem, hogy hogyan akarok nyelvet tanulni, hogy most ennél maradjunk, vagy a töriről. Mondhatom azt, hogy figyelj, taníts törire. El fogja látni a feladatát, minden nap lerak majd egy hosszabb szöveget a töriről. vagy azt mondom, hogy építsünk föl egy logikát. Nekem nagyon fontos az, hogy egy időben lássam a magyar, az európai és a nemzetközi dolgokat. Vagy pontosabbak a portrék, fontosabbak a csaták. Vagy, tehát, hogy már van valami elképzelésem, ezt lehet nulláról építeni, hogyha úgy tanulunk, hogy a tanult képességeket, tehát ez egy kölcsönvett tudás, egy kölcsönvett tudást be kell építeni. De amúgy is ez a szabály az AI-jól, mert ha kölcsönvett tudást beépítem, akkor nyerek. Ha kölcsönvett tudást nem építem be, például nem értek az Excelhez. Mindent AI-jól megcsináltatok. De közben tanulom az Excel-t. Ez így kell, erre is képes. Jobban járok, mint akkor, hogy nem kell nekem ezt tudnom, mindig lesz egy AI, akkor nagyon lecserélhető elemi termékké válunk.
1: A mesterséges intelligencia használatához kell valami minimális fizikai infrastruktúra? Azért kérdezem, mert ma nekem például az egyik programom az olyan lassan működött, hogy kínlódtam. Még máshol is sem nagyon tudtam, aztán egy idő után helyreállt. Tehát kell valami áram, az kell hozzá, azt tudom.
0: Hát áram kell, ugye egy háttérben futó szolgáltatás, tehát ilyenkor egy szerver számítógéppel beszélget az ember. Olyan is van, hogy a kapacitásokat nem egyenletesen nyújtják, mert nem végtelenek, és mondjuk egy fizető ügyfélnek gondja van, de nagyon sokszor az internet sebességén múlik, az internet elérés sebességén, most éppen mobilnettel használom, most éppen akadozik amúgy az országban, és az sem mindegy, hogy milyen alkalmazáson keresztül használja az ember, ahogy mondjuk egy nagy szolgáltató többi képessége között, tehát tudom, egy Google-nél használom, de úgy, hogy közben táblázatok is, levelezek is, stb., akkor nyilván osztja az erőforrásokat. Ezt kliens oldalon használjuk, nem nálunk fut az erőforrás, mi csak egy kis ablakon bekukucskálunk, bekiabálunk kérdéseket.
1: Mentális, személyes képességek kellenek a mesterséges intelligencia jó használatához?
0: Leginkább azok kellenek.
1: Leginkább?
0: Leginkább, mert itt már a Régen, most amikor azt mondom, hogy régen, ugye információs társadalomról beszélünk, az 5-6 évet jelent. Akkor még volt egy technikai tudás, hogy hogyan használjuk, hova klikkelünk, mit nyitunk meg, melyik programot hogy hívják. De ezek annyira felhasználó barát eszközök a post-PC korszakban, hogy most már nem is tudom, hogy szerintem pont ennek a műsornak a hallgatói tudják, hogy mi a POP, meg az IMAP 3 levelezés, meg mit tudom én, a POP 3 IMAP levelezés közötti különbség, de ezeket most már nem kell tudni. Igazából itt csak begépelek valamit, és ő. És pont ez adja, hogy hogyan kérdezek, mennyire vagyok kíváncsi. Én megteszem el, hogy figyelj, biztos így van ez, mutasd meg a forrásba, hogy hol. Visszaellenőző kérdést adok neki, érvelje ellene. Mi van, hogyha többet mondasz? Mi van akkor, hogy azt mondtam, hogy nem tudom, az e-learningnek 6 fontos tényezőjét sorolt föl, de ez azt jelenti, hogy 60 összesen, vagy csak azért 6-ot mondtál, mert én 6-ot kérdeztem. Pont ez az emberi rész, ezért nagyon jó velük dolgozni. Én nagyon szeretem a mesterséges intelligenciát, egy iszonyú jó eszköz, de a sikeressége és a hatékonysága abszolút azon múlik, hogy te hogyan használod. Ez kicsit olyan, mint annó a szuperszámítógépek voltak ilyenek, amik elképesztő sebességet tudtak számolni. De az, hogy te odaülj elé, és úgy legyen előkészítve a problémát, hogy megérje azon a számítógépen lefuttatni, az nagyon hosszú munka volt. Mi az, amiért én egy ilyen bonyolult infrastruktúrát használok? Jól tettem-e fel a kérdést, mert ha eldobom a malomkövet, elmegy. És itt jelenik meg a bizalom része, a tudatosság része, csak nagyon sokszor mi magunk hozzuk ezeket a finom apró döntéseket. Szeretjük azt mondani, hogy valahogy a technológia csinál velünk dolgokat, de mi hozunk döntéseket. Nem a technológia idegenít el, hanem lehet, hogy mi választjuk többször azt, hogy megoldjuk technológiával, mint máshogy. Ez a tudatosság, ez nehéz ügy, meg fárasztó, de szükséges, ez nagyon fontos képesség. És ugyanúgy cégeknél is, tehát azért, hogy használom-e, kell-e, milyen mértékben kell, nem kell ezt varázslatnak látni. Tehát a mesterséges intelligencia tényleg egy borzasztóan összetett technológia, de ahhoz, hogy megítéljem az értékét, a megoldó értékét, mennyi pénz hoz nekem, mennyibe kerül, mennyire válok függővé egy terméktől, ki tudok-e törni a lekötési láncból, azért ezeket érti mindenki. Nem kell túl misztifikálni magát a technológiát, azt a hatás viszont, amit ránk gyakorol, ezt érdemes.
1: Tehát ha leülök és elmerengek azon, hogy mégis mi a fenét akarok most csinálni, és ezzel eltöltök néhány percet, akkor valószínűleg jobb eredményre fogok jutni a mesterséges intelligencia használatával, mint hogyha nekiesek rögtön az elején, és menet közben próbálom kitalálni, hogy mit is akarok?
0: Igen, ez a legjobb használat, mint az előbb mondott. Én amúgy is a médiatudatosság egyik szabálynak tartom azt, hogy persze használjuk, ezek szuper jó eszközök, szuper jó szolgáltatások, de amikor hozzányúlok az okostelefonomhoz, tudnom kell, mit akarok. Most azért veszem kézbe, mert írni akarok egy barátomnak, hogy találkozunk a 2 óra múlva. Most azért veszem kézbe, hogy megnézem, hogy nem tudom, nyitva van-e az áruház, bármi. De ha csak úgy kézbe veszem, hogy valami majd fog történni, valami fog történni, mert egy élmény ipar része, tehát valami fog történni, fognak pörögni dolgok, stb. De akkor kicsit termékké váltam.
1: De akkor ez kell egy tudatos lassítás. És mindennyihez ahhoz vagyunk szokva, hogy gyorsulnunk kell állandóan, minden gyorsabban várnak el tőlünk, meg magunktól is gyorsabban várjuk.
0: De nem kell. Ez egy olyan varázslat, tehát a mi gondolkodásunk azért jóval többet közeledett a gépekéhez, mint a gépeké hozzánk. Igyekszünk egyre hatékonyabbak lenni, igyekszünk minden időt minél jobban kihasználni, mikroidőkben gondolkodunk, a busz még a kanyarban van, még meg tudok választani egy csetüzenetet. Nem értékítéletekről beszélek, nem ítélek meg senkit, hogy most többet kommunikál, boldogabb-e vagy sem. Egy társadalomkutatóként nem ítéli meg az ember, hogy boldogak az emberek, de ez túl van pörgetve, és azért is, mert hogy ezek önmagukat fokozó, rendkívül professzionális kialakított eszközök. De most azért néha szerintem nem baj, ha megállunk és gondolkodunk egy kicsit, mint a pénzügyi tudatosság terén sem akkor kell pánikba esni, most a kiberbiztonságról beszélek, amikor ott hirtelen történik valami a képernyőn, és nem tudom, mi van. Hanem előtte egyszer leülök, és azt mondom, hogy létrehozok egy ingyenes számlát, ahol kevesebb pénz van, ott intézem az online ügyeket, egy másik számlát, ami ingyen van, gyűjtöm a pénzt, és azt nem adom meg sehol. Nyugodt időbe gondolkodok el. Azt, hogy leülök a géphez, és azt mondom, hogy na most az a feladatom, hogy így lehet jól használni. Nem kell mindig így használni. Most az, hogy vasárnap délutáni csőzenét játsszál le, vagy rajzolj egy vicces képet, hogy földobjam a csoportot, hogy érdekesnek tűnjek, ez nem kell túragozni. De ha ezt nekünk tudnunk kell, mi az a döntés, ami fontos. És ez lehet akár az édesanyámnak szánt könyv kiválasztása ugyanolyan fontos, vagy akár egy hitelfelvétele, de ezt tudnunk kell, ez a tudatosság az, ami eddig is szükséges volt. Csak most sokkal többször találkozunk vele, vagy sokkal nyomasztóbbnak érezzük, mert azt érezzük, hogy pont a sietség miatt a döntéseink irreverzibilisek.
1: Mit jelent a mesterséges intelligencia önmagát fokozó képessége? Előbb-utóbb a nyakunkra nő? Már most is gyorsabban csinál meg néhány dolgot, mint amit ezt én elképzelni vagyok képes. Előbb-utóbb öntudatra gerjed, és én ott leszek uralma aláhajtva?
0: Igen, nem most csak azért, mert hogy teljesen jogos. Ezért nehéz, hogy intelligenciának hívjuk-e vagy sem, mert nyilván bizonyos területeken kár is arról beszélni, hogy versengünk, tehát a sebessége. Máshogy működik az emberi agy egyébként. Eleve a fejlesztés onnan indult ki, hogy tudunk-e gondolkodógépet fejleszteni. És az egyik irány az emberi agy utánzása volt, ami egy lassabb, viszont egyszerre több szinapszis mentő működik, vagy egy ilyen rendkívül gyors gépi gondolkodó. Ez lett. Tehát a sebessége, vagy az adatbázis mennyisége, ezekkel mi nem tudunk versenyezni. Tehát ilyen értelemben gondolhatjuk azt, hogy intelligensebb. Plusz a másik, az a nagy varázslata, hogy eddig mindig az volt a fejünkben, hogy van egy lény, egy alkotó, aki létrehoz valamit, egy terméket, és ez a kettő mindig valahogy összetartozott. Tehát írt egy könyvet, okosít a könyv. És az AI ezt elmetszette, mint a sebész, és ez már önmagában létezik. Egy okos könyv, amit most ki is írt végül is, hát sok-sok ember tudásából összerakó statisztikai mintázat. De jó a könyv. Nyilván a kettő együttműködése a jövő útja, és nem is az a lényeg, hogy az AI-nak hogyan fokozódik a képessége, hanem a miénk. Tehát nagyon hosszan tudnak az emberek arról mesélni, hogy mennyi kockázatot látnak a jövőben. Ez megoldandó feladat. Igazából arra van szükségünk, hogy okosak legyünk, és hogy gyorsan gondolkodjunk. Ezért van az AI. Ez egy gép, nullák és egyesek rendkívül bonyolult, rendkívül meggyőző sorozata, de akkor is nullák és egyesek sorozata. Ez az öntudat kérdés, ez nehéz ügy, mert az öntudatnak számos szintje van. Van a reaktív öntudat, megbökök egy ostoros egysejtűt, arrébb megy. Most egy mesterséges intelligencia, vagy bármelyik informatikai rendszer időnként mentéseket végez. A szövegszerkesztőmet használom, percenként elmenti. És vannak emberek, azt mondják, hogy az AI lementette magát, tehát már valamiféle öntudat. Nem, ez egy informatikai szolgáltatás. És a legmagasabb szintű társadalmi öntudat, amikor már olyan értékeket vallok magaménál, hogy akár saját magamra nézve káros döntéseket is hozok, tehát mondjuk egy szülő igazából életének szignifikáns részét a gyerekeire áldozza, mert szereti őket. Életrekelésről nem beszélhetünk. Az, hogy mi annak fogjuk látni, hogy már öntudata van, vagy döntései és egyénisége, az szinte már most is megvan, de lesz. De itt nem életről beszélünk, hanem egy készített gépről.
1: Mi lesz a mesterséges intelligencia egyéniségének a jele? Ha dühös, ha megsértődik, ha intrikus lesz? Mi lesz? Emberi tulajdonságok lesznek ezek? Arról ismerjük föl, mert mást hogyan ismernénk föl?
0: Mindig mi látjuk bele. Ez a klassz. Tehát, hogy, de ez amúgy is így volt az emberi cselekvéseknél is. Az, hogy egy vers hogy hat rám, vagy egy zene szám az adott pillanatban, abban az én történetem is ugye benne van. Egy kommunikációnak mindig három része van, a küldő, a fogadó és a közvetítő csatorna. Lehet, hogy egy képet egy gép festett, és fogalma se volt, mit festett, de én ránéztem, és átélek egy olyan kóan élményt, amitől megváltozik az életem, vagy egyszerűen csak boldog vagyok, elérzékenyülök. Ez nem zárja ki. Én nagyon sok érzelmi intelligenciát fejlesztek most AI segítségével, ahol algoritmusokkal és egyenletekkel, meg adatokkal, valós idejű adatokkal nagyon pontosan be tudjuk lőni, hogy a tartalom mellett milyen hangszínnel és hogyan válaszoljon a gép. Hogy most egy kicsit meg kell nyugtatni, hogy most kreativitást sugárzunk, gyorsabban beszélünk. Ezek függvények. Ő, hívjuk így, a szerkezetnek továbbra sincs fogalma sem, de nagyon jól fog működni. Az egyéniség ott fog megjelenni, hogy az adatokat tudja úgy kombinálni, hogy attól nekem nagyon meggyőző lesz. Nem azt mondja, hogy Árpád pénteken napsütés lesz, hanem azt mondja, hogy Árpád péntekenként édesanyádhoz szoktál utazni, ezen az útvonalon szoktál menni, ott van egy akció, és pont édesanyádnak ez a kedvenc dolga, vedd már meg, sőt, akár meg is veszem előre. Attól sokkal okosabbnak fog tűnni, pedig ez csak adatstruktúra. Vagy olyan hangszínen fog beszélni velem, tehát mondjuk tudja az, hogy amikor én ideges vagyok, akkor nekem nem az kell, hogy valaki nagyon elkezdjen nyugtatni, mert attól idegesebb leszek, hanem mondjuk nagyon semleges hangszínen azt mondja, hogy Árpád 5 perc múlva beszéljük meg. Ezek nem bonyolult dolgok. A társadalmi lényünk, hála Istennek, nem bonyolult, és ez a lényege. Ilyen szempontból nagyon jól fog működni, de megint csak ne feledjük el azt, hogy nem az a cél, hogy embereket pótoljunk, hanem azt, hogy magunknak a képességeit kibővítsük, tehát hogy felszabadítsuk a tudatunkat és a képességeinket.
1: De hogyha egy fejlesztő olyasmire képes, amit most mondott, akkor előbb-utóbb egy fejlesztő lesz a világura, sokkal több mindenre képes, mint bármelyik politikus.
0: Igen, azért a valóság sokszínű. Olyan értelemben, hogy ahhoz, hogy a világura legyen, vagy akár egy országura, ahhoz igazából most még én inkább átkozódni szoktam azon, hogy mennyire elképesztően nem működnek az adatmegosztások, meg hogy melyik adat milyen struktúrában van. Tehát az, hogy így egy AI átvegye az uralmat, hogy nem tudom, a piros lámpát átállítsa, vagy ilyesmi, adok mögött általában rosszul működő szerverek, meg rossz ezek vannak. De ettől függetlenül a pénzügyi rendszereink, vagy mondjuk az irodai, vagy tehát a üzleti szolgáltatásaink, azok nagyon befolyásolhatják az életünket. Nem, hát a fejlesztők, ők fejlesztők, őket cégek bízzák meg, akkor már inkább arról beszélhetnénk, hogy a cégek milyen befolyással vannak a kormányokra, vagy ezek hogyan fonulnak össze, ezt azért látjuk. Az AI a geopolitika része, a geopolitikai verseny része, hogy kinek okosabb, vagy jobban működő az AI-ja, helyett most már azért inkább az, hogy milyen adatokból táplálkozik, mennyire megbízható, és így tovább. Ez egy verseny ilyen szempontból, és az, hogy a hadiparban egyre nagyobb mennyiségben használják, ilyen értelemben még kiélezettebb geopolitikai verseny. De azért ezek nagyon drága dolgok.
1: Más hozzáállással fejlesztenek a kínaiak, az amerikaiak, meg az európaiak?
0: Szerintem mint hozzáállás nem. Olyan értelemben, hogy mindenki azt akar, hogy jól működő rendszerei legyenek. Az a nem mindegy, hogy a valóság más elemeinél mi passzol. Az, hogy Kína a világ gyártó üzeme, az egy adottság. Az, hogy ezt a gyártást milyen jól el tudták osztani és eljuttatni a világ másik pontjaira, az kellett ez a konténertársadalom, tehát egy konténert hogyan tudsz optimalizálni, és akkor még nem hívtuk AI-nak, de azért egy Alibaba irányító központ, tehát az, hogy a konténerben még van egy köbméter szabad hely, ott van néhány zöldbékás valami, ha azt feltöltöm, nem szállítok levegőt, abban a pillanatban a világ másik pontján megjelenik akciósan a zöldbéka, nekem személyre szabva, van akinek 500 forintért, van akinek 900 forintért, de megveszik, ez egy optimalizáció. Az Egyesült Államok, hogyha most az AI modelleket nézzük, és nagyon leegyszerűsítjük, ugye a kínai rendszerek jól működnek, mert nagyon szeretik az adatokat, ugye az adatalapú rendszerek, és ott kevesebb a kötöttség, a személyes adatok védelme, ilyesmi, ezt nem pejoratíve mondom, hanem nagy robusztus adattömegek. Az USA-ban az üzleti szolgáltatások írnak fölül mindent, ha te elvállaltad egy használt egy üzleti szolgáltatást, szinte alig van valami jogod, persze bármikor kiszállhat. Az Európai Unió a szabályozás oldalt képviselő, ami a legolcsóbb, mert törvényeket írunk, de ezeknek a betartatása nyilván azon fog múlni, hogy mennyire nagy a gazdasági súlyunk. De igazából mi vagyunk a legkiszolgáltatottabbak. Tehát a nyelvi modellek fejlesztése, a működőképesség ereje az még az amerikai modellnél van. A robusztusság és a való világhoz való közelítés sokkal inkább a kínaiaknál. Nálunk azért itt van egy lemaradás, és most az, hogy a gazdasági értékünket növeljük és vásároljuk a kínai vasat, amerikai szoftvert, vagy mi magunk lefejlesztjük, hát nyilván a második a jobb út.
1: Az látszik valami abból, hogy milyen munkapozíciókat fog komolyan veszélyeztetni a mesterséges intelligencia?
0: Hát első körben, és általában azokat, amik eddig is veszélyeztetettek voltak. Tehát, hogyha az outsourcing jelenségében gondolkodunk, akkor az jól leírja, hogy mondjuk egy indiai telefonos segélyszolgálatot, azt jóval könnyebb automatizálni és lemásolni, és nem azért, mert indiai, és nem azért, mert segélyszolgálat, hanem amúgy is outsourcing, jól le tudtam írni, mit várok, stb. Minél összetettebb valami, vagy minél kevesebb, minél kevésbé leírható, nyilván annál kevésbé automatizálható. Minden automatizálható, csak megint az van, hogy mi éri meg. Nem éri meg, most elnézést, nem narcizmusból mondom ezt a példát, de nem éri meg egy rabárpádi biznisztanát lefejleszteni, mert ott van egy csomó fölösleges dolog, ami nagyon sok energiát éget, ha nem tudom, rabárpád fejmozgása, kedvenc szavai. Hanem egy jó e-business tanárt éri meg lefejleszteni, aki ugyanazt tudja, nem egyéniség, de megtanít, amire kell. Mert azt millió helyen el tudom adni. Egy Robert Perry e-business tanárt x helyen tudok eladni, mert magyarul olyan kulturális dolgokat használ. És ezért ugye nem az van, hogy mindent megtámad, hanem az, hogy ez elkezdi a piac egy részét, elkezdi a legpénzesebb melókat, vagy a nagyon gyakran előforduló munkákat. Nem az egyéni megoldásokat akarjuk lemásolni, hanem az olyan megoldások, amik nagy számban fordulnak elő. Nem projektmenedzser munkáját akarod elvenni, de a projektmenedzser szoftvert AI alapokra áttenni, és azzal felgyorsítani az ő munkáját, tehát ő maga fogja használni, és azon keresni, tehát így nyúljuk le a könnyen megszerezhető pénzeket. Minden munkát transformál. A fizikai világhoz közelít majd egyre inkább, ez a következő évek trendjei. Nem is csak a humanoid robotokban, de az egyre intelligensebb eszközökben. Ez egy nagyon izgalmas rész, ez nem azt jelenti, hogy most már szobafestők munkát is elveszi, hanem azt a kérdést teszi föl, hogy rendben, mit nem akarsz dolgozni már, ugye egyik bajunk, hogy túl sokat dolgozunk, a másik az, hogy miben vagyok jó, a harmadik, hogy hogyan tudom kombinálni, a negyedik pedig az, hogy az adott pillanatban, az adott helyen milyen minőségben tudom ezt nyújtani. De az AI nem egyéniségek vagy speciális funkciók elvételére megy, hanem a statisztikai átlag elvételére.
1: Mi lesz a munkajoggal? El fog menni dolgozni, nem lesz szabadság, se apaszabadság, se semmilyen szabadság, és 7/24-ben fog tudni dolgozni. Mi lesz a munkajoggal?
0: Hát igen, de a munkajog az amúgy is egy nagyon izgalmas világ, akár a platform társadalmak világában, hogy ő most egy ilyen sharing economy szereplő ad most munkavállaló vagy sem. Most munkajogi szempontból ez bonyolult, és ugye ezek az elején azért működtek jól, mert amíg az van, hogy én nekem van munkahelyem, de időnként 1-2 órát vezetek, kvázi taxizom, az extra bevételre teszek szert, de nincsen semmi jogom, és akkor ezek a platformok arra felé tolnak, hogy de taxizál 8 órán keresztül, akkor viszont már igazából taxissá váltam, csak nincsenek jogaim, csak kötelességeim, és ugyanannyit dolgozom. Ezeket, az, hogy a gép éjjel-nappal működjön, a drága funkció, de való igaz, hogy főleg a háttérrendszerekben, logisztikában, kisegítésekben ezek nagyon jól fognak tudni működni. Itt azért, ami látszik, az egy borzasztó ember és szakember hiány. Tehát itt messze nem az a vízió, hogy valakit le kéne cserélni, hanem az, hogy hogyan tudom pótolni a munkaerőt ahhoz, hogy megtartsak termelékenységet. Persze lehetne ennek egy másik iránya is, de itt nem ilyen értelemben van elvétel. Ami az, azt a töredezettséget, hogy az adott pillanatban dolgozok egy adott ideig, már mindegy is, hogy honnan dolgozom. Ez a munkaköröknek nem mindegyikét érinti, de alapvetően a munkavilágának egy jellemző dolga, hogy többféle identitásunk van, nem ez a hosszú távon egyféle, stb. Ezek megint csak kicsit a gépi megoldásoknak kedveznek meg, hogy ebben cserélhető elemekké változunk. Azért hosszú távon azt is látni kell, hogy a jövő értéke nem a hatékonyság. Pont azért, mert ezt kiszerveztük a gépeknek, hanem a hatékonytalanság. Az, amikor azt mondom, hogy megéri ezt a fát beszélni hozzá, hogy szebben virágozzon, megéri egy emberrel hosszabban beszélgetnem, lehet, hogy nem szerezte meg annyi információt, de jól éreztük magunkat. Igazából az emberi értékek a jövő erős értéke, és azok hatékonytalanok. Hogyha a humanoid robottal beszélgetek egy órán keresztül csak úgy a nagyvilágról, az a 7-8-szor annyi energiát égetek el, mint ha két ember beszélget. Hogyha össze-vissza csevegéseinket robotokkal fogjuk csinálni, földgyullad a bolygó. Ha megfelelő tudást leszívom egy pillanat alatt, és van idő más emberekkel beszélgetni, akkor megmentjük a bolygót. Tehát kettő között ez a különbség. Hatékonytalan az nem a, ez nem gyengeség, hanem erő. Tehát az apró részletek megfigyelése, egy kedves mosoly, egy 10 perces beszélgetés egy munkavállalóval, mondjuk a HR-es részéről, és közben az automatizált szoftver megcsinálja az apróságokat, hogy ír be a tajszámodat, meg ad be a nem tudom gyermek igénylő lapot, vagy nem gyermek igénylő, hanem hogy valamilyen adminisztratív lapot, az működik jól együtt.
1: Tehát ez az emberi élet.
0: Igen.
1: Egymással beszélgetni.
0: Igen. És ez a legjobb dolog. Ez a jó része, ez a jó ígéret része, csak ehhez kell az a kulturális kontextus, amiről szó volt, hogy például a tudást szívjam le a géptől, azt a tudást, amit kell hitelesen, de tudjam azt, hogy fontos emberekkel beszélgetnem. Mert ha emberekkel beszélgetek, akkor tudom, hogy hogyan tudom megoldani, nem tudom, egy vízparton az árnyék problémát, hogy merre sétálnak az emberek, mitől érzik jól magukat. A jövő vezetői nem szuper hatékonyak lesznek, hanem kontextust látók, és ilyen holisztikus megközelítése mennek. Itt a kulcs, mondhatom azt is, hogy az adatvagyon elemzés. Mi most, ahogy beszélgettünk, közöttünk áramlanak az adatok. Legalább 100-150 adatcsatorna nyitva van. Rezdülések, szusszanások, levegőminőség, stb. Hogyha most két AI beszélgetne, megadhatok adatokat, mire figyeljen, amikor ön elhallgat, vagy előkerült egy téma, stb. Megadhatok 150-et is, de akkor nagyon drága, tehát nagyon sok energiát égetve működik. Vagy megadok neki 2-3-at, a beszélgetés lefolyik, és ezek a hatékonytalan apróságok, azok meg azt az ember majd érzékeli. Tehát ez a különbség a kettő között.
1: Lehet elvileg egy AI-t arra promptolni, hogy a beszélgetés szórakoztató legyen, hogy aki minket hallgat, az úgy érezze, hogy ehhez van valami köze, és végig akarja hallgatni? Mert akkor nyert ügye van, akkor nekem nincsen holnaptól munkám.
0: Azért az időtényező borzasztó sokat számít, ugye az előbb szóba került ez a rendkívül fontos kérdés, hogy kibe bízunk. És hogy mi lehet ennek az egyik megoldás? Az egyik megoldás azért a validitás, tehát hogy aki egy ideje már ott van, és akkor tőle meghallgatnom. Azért azt is látjuk, hogy például az internet az elején egy tudásgyűjtő rész, de amikor a dezinformáció és a túlzottan sokszínűség ideje lett, azért elindult a visszatérés, hogy emberektől jó tanulni. Tehát igen, én is meg tudom keresni egy hét alatt az összes méhész könyvet, de mennyivel jobb egy olyan podcastet meghallgatnom, ahogy egy méhész, konkrét méhész, tényleg élő méhész mesél az életéről. Néhány hatékonytalan dolgot is, mert hogy mikor találkoztam először, miért szeretem a méheket, de mondd egy-két olyan tippet, trükköt, hogy lehet, hogy megtaláltam volna, de hát nem szórakoztatóból. Tehát mindig apály-dagály hatás van. Az, hogy ez a beszélgetés mitől érdekes, ugye itt van egy olyan szereplő, akit a gép ebben a pillanatban nem ismerhet, az a hallgató, hogy ő mit tart érdekesnek. Mivel sokan hallgatják, ezért be lehet statisztikai átlagot lőni, tehát egy olyan beszélgetés folytatni, ami biztos, hogy nem zavaró senki számára. Vagy reoptimalizálom a beszélgetést arra, hogy legyen nagyon jó azoknak, akik szeretik a pikírt humort. A pikírt humor kedvelő hallgatók azt fogják mondani, ez a legjobb beszélgetés, de a többi nem. Nem csinálunk AI-jal ilyen beszélgetést, hanem olyat csinálunk, ami mindenkinek a lehető legjobb. Nem rossz hangcín, stb. Nem lehet ezeket így belőni, mert ezek egyedi pillanatok, és gépi tananyagoknál, vagy ismeretterjesztő anyagoknál nem keresjük a kockázatot. Le lehet promptolni, de akkor gyakorlatilag egy olyan döntést hozunk, amivel kockáztatjuk azt, hogy elveszítjük a hallgatók egy részét.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Rabár Pád, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet tudományos főmunkatársa volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt.
1: Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretet Hidel nevezésű önkéntes programja Ózdon.
2: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházatnak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába.
1: Vallástudományi konferencia Kolozsváron.
3: A vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Fischeri Gyermekstúdió egy népszerű kárpátaljai színjátszó stúdió és drámapedagógiai műhely, amelynek célja a gyermekek tehetséggondozása, színpadi magabiztonságának fejlesztése és közösség.

0: érettségi nevelése. A foglalkozásokat és az előadásokat a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színészei, többek között Vas Magdolna színésznő vezeti. A következőben a stúdióról vele beszélgetünk, aki kérdez, Birta Zoltán.
1: A Ficseri Gyermekstúdiónak a munkája nagyon-nagyon végig múltra tekint vissza, és nagyon sok olyan színész köszönheti neki a mai karrierjénk a kezdetét, amelyet mi magunk is ismerünk, illetve ez fontos, hogy ezt a munkát ti 11 év ezelőtt vettétek át, és már ebben a 11 évben is rengeteg fiatallal dolgozhatok. Kérlek, meséljenek a Gyermekstúdiónak a múltjáról és a jelenéről.
2: Valamikor most hirtelen meg sem tudom mondani, hogy hány éve, de hát Vinyenszky Éva néni csinálta ugye valamikor, illetve ő kezdte el ennek a Gyerekstúdiónak a működését, és hát megtisztelő volt, és egyben egy nagyon-nagyon kellemes dolog volt számunkra, hogy ezt mi átvehettük 11 évvel ezelőtt. Igazából mi megpróbáltuk tovább vinni, illetve próbáljuk tovább vinni azt a munkát, amit ő akkoriban tényleg csodálatos alázattal és tudással vitt. Biztos, hogy kicsit más volt akkoriban még a Színi Stúdió, de tényleg nagyon-nagyon sokan vannak a kollégáim között, akiket Éva néni karolt föl, és Éva néni egyengette a pályájukat, tehát annak köszönhetően kerültek be a Színművészeti Főiskolára. Én igazából csak remélni merem, hogy nálunk is lesznek ilyen tehetséges gyerekek, akik majd egyszer, illetve hát van is, egy-kettő. Tudunk mi is már felmutatni egy-két ilyet. Például Csékely Adrien most a Kaposvári Egyetemen tanult, tehát ő is most másodéves, szóval van egy-két ilyen diákunk már nekünk is, hál a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a Színi Stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal Ficseri Gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
2: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
1: igen,
2: legyenek.
1: Ez mennyire fontos kérdéskör, igen?
2: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit. Nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni. Szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen hirtelen odajön és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
2: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztályközösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskatujáznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
0: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Hidel nevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Hídhoz. Többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszáninneni Református Egyházkerületből több mint ezren vettek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pellé kollégánk, akinek helyszín összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallják.
2: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházatnak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebbe az időszakban szokták megtartani a Szeretett Hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Caritasszal is, a Katolikus Egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
3: Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, gyülekezet, illetve tiszteltes asszony, hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
2: Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református anyagyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
3: Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említett, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben? Itt ez a kis gyülekezet miként hangolódik a pünkösdre?
2: Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep. Ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban. És így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről, belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét az ebben az ünnepben is.
3: Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg? Hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
2: Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az ózdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a még kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretett szolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek, és számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
3: A Szeretett Híd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretett Szolgálata. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretett Szolgálatnak.
2: Nekünk van egy támogatott lakhatásunk. tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amibe a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek, mind természetben, mind pedig munkaerővel lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
3: Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
2: Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. Tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózdvárosának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
3: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
4: A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyszinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet, szól az imádságról, elénk beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk. Hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
3: A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
4: Mindenképpen a kapcsolatban van a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejehez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberekbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez föl kell tekinteni, ahogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat, azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül. Előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy van félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
3: Balog Róbert, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a szeretetszolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom, tisztelt ügyvezető helyettes úr?
5: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen Szeretett Híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
3: Te Szeretett Híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
5: A Szeretett Híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretetszolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezni is önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretetszolgálat és a református egyház közössége a Szeretett Híd alkalmán, és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
3: A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egyben.
5: Igen, a pünkösd közelsége valóban, hiszen a pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a Szeretett Híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen. Nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úrról prédikálni. Azt gondolom, hogy a Szeretett Hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
3: Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
5: Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretetszolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
3: Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
6: Ugye a Szeretett Híd az benne van, hogy összeköt embereket, És mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus ime hét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus ima hétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
3: A mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalman?
6: Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
3: Mitől különleges ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
6: Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
3: A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
6: Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
1: Az elmúlt percekben Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi irrelevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
2: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz, illetve hogyan történt ez a felmérés?
3: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő-szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással, ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
2: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
3: Tehát amit fontos megemlítenünk, és legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újra rendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
2: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
3: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatal korban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjúalanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
2: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
3: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztéssel jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, vallás elhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támad akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el. Ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
2: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, ami bekapaszkodtak?
3: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
1: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemzőkészségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Idén a tavainál kevesebben, a magyarok csak nem 40%-a tervez külföldi nyaralást, viszont többen választanának dél-európai úti célt, másfélszer többen látogathatnak Horvátországba, ez derül ki a Grupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A közleményükben kiemelték, az idei nyári szezonra a megkérdezettek 39%-a tervez legalább egy éjszakás külföldi nyaralást, ez csak nem 10%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az úti célok terén továbbra is Horvátország, Olaszország és Ausztria alkotja a 3 legnépszerűbb országot. A kutatás szerint a külföldi nyaralás tervezők 61%-a választana dél-európai úti célt, ami szintén markáns emelkedés. Görögország és Spanyolország is változatlanul népszerű. Európán kívülre a megkérdezettek mindössze 7%-a menne. A tervezett összköltség átlagosan 500 ezer forint körül alakul, a gyermekes családoknál jellemzően ennél is magasabb. A nyaralás tervezők tudatosan készülnek erre a kiadásra, 61%-uknak van kifejezetten utazási célra félretett megtakarítása, és csak nem 60%-uk más nagyobb kiadásról is hajlandó lemondani az utazás érdekében, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
0: Európa Rádió híreit hallották.

dobd ki a régit, és jöjjön az új. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe. Márk evangélium a második fejezet 22-es vers. Új teremtésként többé már nem a régi viselkedésed, hanem a Krisztussal való kapcsolatod irányít. John Walker ezt írja. Néhány mérföldre a házamtól felújítottak egy közértet, de az ott dolgozók a jelek szerint kimaradtak a renoválásból. A pult mögött álló srác új egyenruhát viselt, de közben ugyanazzal a mogorva tekintettel bámult rám, mint azelőtt. Az jutott róla eszembe, hogy valahogy így néz ki, amikor régi tömlőkbe próbáljuk tölteni az új bort. Jézus figyelmeztet, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkre megy a bor is, a tömlő is. Mégis hajlamosak vagyunk így élni a keresztény életünket, nem igaz? A munkahelyi becsületesség új borát a sumákolás régi tömlőjébe töltjük, a feltétel nélküli szeretet új borát a két ajtóval odébb lakó család iránti gyűlölet régi tömlőjébe, a dicsőítés új borát a pénz, a hatalom, a zene vagy a legújabb videójátékok bálványozásának régi tömlőjébe, a reggeli biblia tanulmányozás új borát a kapkodás és rohanás régi tömlőjébe, az alázatosság új borát az önteltség régi tömlőjébe, a megbocsátás új borát a megkeseredettség régi tömlőjébe, mások előtérbe helyezésének az új borát az önző ambíciók régi tömlőjébe, az öröm új borát a féltékenykedés és a pártoskodás régi tömlőjébe,

0: és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Országszerte számos megemlékezést tartanak e napon. Kedves hallgatóink, itt az Európa Rádióban zenével és sporttal foglalkozunk az első órában. Meghirdette következő évadját a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vendégünk lesz Szászné Pónus Krisztina, ügyvezető igazgató.
1: Alapvetően a művészeti vezetésnek van egy elgondolása, hogy ő mit szeretne, és aztán én ennek általában gátakat szabok. Ez szokott lenni a fő irányvonal. Próbálunk ilyen arany középutat megtalálni, hogy színes is legyen, szórakoztató is legyen, legyenek benne nagy klasszikusok, legyenek benne kortársak, megfeleljünk a törvényi előírásoknak, mert ugye ezekre, hogy milyen műsor struktúrában kell nekünk egy év alatt működnünk, azért erre előírásaink is vannak, nem feltétlenül teljesen szabadon mozgunk.
0: E hét szombaton, június 6-án tartják a Kis György Ádám emlékverseny Bükki hegyi maratont, erről is kérdezzük majd a főszervezőt.
2: Fönt a Királyasztalon lesz idén is a versenyközpont, a verseny az pedig most szombaton, június 6-án lesz megrendezve. Reggel 9-re tettük át az első rajtot, a maratonisták rajtját előrehoztuk, mert talán így jobban elkerülik a meleget, ha netán meleg lenne, meg így időben be tudnak érkezni a célba gond nélkül. Úgyhogy velük kezdünk, a maraton 9 órakor rajtól, illetve a maratonváltó is. Utána 10 órakor elmegy a félmaraton, elmegy a kismaraton, az ugye 21,2, illetve 10,6 kilométerről beszélünk. Majd negyed órával később, 10 óra 15-kor elindítjuk a minimaratont, az egy 3,2 kilométeres.
0: Maradjanak velünk a részletekért!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Meghirdette 2026-27-es évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az októbertől májusig tartó programban 3 sorozatra, a Maestro, a Capriccio és a Gál Károly bérletre várják a közönséget. Vendégünk Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Mielőtt a jövő évi tervekről beszélnénk, mert hiszen már réges-régen készen van a következő évad, én arra kérlek, hogy próbáljuk összegezni az eltelt időszakot, tehát a 25-26-os évadot.
2: Én amióta ide meghívást kapok, és tudunk beszélgetni, mindig úgy kezdem a beszélgetésünket, hogy alapvetően egy sikeresnek mondott évadot zárunk. Én ezt most is így érzem, sőt azt mondom, hogy az elmúlt időszakhoz képest kiemelkedően sikeresnek gondolom a 25-26-os évadunkat. Koncertszámba, látogatószámba lehet azt mondani, pénzügyileg is a gazdasági évet nézünk, a 25-ös évünk egy kiemelkedően jó bevétellel, saját bevétellel zárt. Tehát azt mondom, hogy talán erre az évre jutottunk el oda, hogy a Covid után visszatértünk a normál kerékvágásunkba mindenféle szempontból. Úgyhogy hogy mindenképpen azt mondom, hogy sikeres volt akár a művészeti programjainkat tekintve, a vendégművészeinket személyében és számában, akiket elhívhattunk, a közönség elégedettségén azt gondolom, hogy mindenben jó évünk volt.
1: Mennyire vált be ez a koncert struktúra? Egy kicsit magyarázzuk el annak a hallgatónak, aki nem bérlettulajdonos, aki mondjuk nem rendszeres koncertre járó.
2: A zenekar évek óta 2 bérlet sorozatot hirdet meg. Ezeknek az összeállítása az, hogy melyik sorozatban hány darab került bele, ez azért változott az évek folyamán. Most azt hiszem már talán harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg úgy a bérleteinket, hogy van egy hosszabb sorozatunk, amiben 8 hangverseny van, ez a Maestro bérletünk, és van egy rövidebb, amiben 4 hangverseny van, ez a Capriccio, és az elmúlt évtől hirdetjük meg úgy ezeket a hangversenyeket, hogyha a 2 bérletet összekapcsoljuk, akkor jelentős kedvezményt kaphatnak a bérlőink, ezzel elég sokan élnek is, hogy mindkét bérletet megvásárolják, és így 12 hangversenyt látogathatnak kedvezményes áron.
1: És egy újfajta sorozat volt a Gál Károly sorozat, ennek milyen sikere volt?
2: A Gál Károly sorozatot, hogyha lehet ezt mondani, gondozásunkba vettünk egy évtizedes hagyományokkal rendelkező koncerthelyszínt, illetve koncertsorozatot. Valamikor ez Miskolc városának volt sorozat, a belvárosi zenei estek. Idővel ezt a sorozatot átvette a Filharmónia, és valahogy a Covid után nem találta a gazdáját. Ez a sorozat viszont ugye mi is egy kicsit hiányát éreztük kamara koncerteknek, illetve a közönség is hiányolta azt, hogy kamara események is megjelenjenek a palettán, és így úgy gondoltuk a tavaly előtti évben, hogy hozzuk vissza ezt a belvárosi zenei esteket. Tavaly évben kapta a Gál Károly nevet a zenekar koncertmesterének emlékére.
1: Aki tulajdonképpen alapító tag is volt a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, és hát évtizedeken keresztül tanított az akkori még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol kinevelte a hegedűsök szólamait szinte, hiszen nagyon sok Gál Károly tanítvány ült a zenekarban évtizedekig.
2: Igen, gyakorlatilag most is a kemény magot még az ő tanítványai alkotják, úgyhogy ez egyfajta tisztelgés a személy előtt.
1: A műsor szerkezetről beszéljünk talán, hogy alakul ki egy-egy hangversenynek a programja, milyen műsorválasztási tendenciák szerint, illetve hogyan alakul ki egy bérletnek a programja. Ebben Fehér János produkciós vezetőnek is nagy része van, de hogyan születik meg a valós program, a produkciós vezető, a karmester, az ügyvezető között?
2: Általában ez egy hosszú folyamat, vannak alapvetően a művészeti vezetésnek van egy elgondolása, hogy ő mit szeretne, és aztán én ennek általában gátakat szabok. Ez szokott lenni a fő irányvonal.
1: Tehát... Mert hogy van itt azért a kulisszák mögött olyan, hogy szerzői jogdíj, kell-e hangszert bérelni, tehát nagyon sok olyan kottát honnan lehet beszerezni, tehát nagyon sok olyan gyakorlati dolog van, ami azért megdrágíthatja a produkciót.
2: Igen, elsődlegesen én mindig a gázsig, tehát a legnagyobb tétel azért az, hogy ki melyik fellépőnek mennyit kell fizetni. Tehát elsődleges szűrő az az, hogy mindig megmondok egy értékhatárt, amin túl nem szeretem, hogyha túllépünk koncertenként egy tiszteletdíj mértékben, és ugye utána jönnek még az ilyen járulékos költségek, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a kotta beszerzés, a jogdíj és társai, és akkor próbálunk ilyen arany középutat megtalálni, hogy színes is legyen, szórakoztató is legyen, legyenek benne nagy klasszikusok, legyenek benne kortársak, megfeleljünk a törvényi előírásoknak, mert ugye ezekre, hogy milyen műsor struktúrában kell nekünk egy év alatt működnünk, azért erre előírásaink is vannak, nem feltétlenül teljesen szabadon mozgunk.
1: Mert hogy nemzeti filharmonikus zenekar besorolás alatt van a Miskolci Szimfonikus Zenekar is?
2: Nemzeti szimfonikus zenekarként vagyunk, ugye két kategóriába sorolják per pillanat az előadó művészeti törvény szerint, vannak a nemzeti besorolásúak és a kiemelt zenekarok, ennek ilyen végül is fenntartói struktúrában van lényeges különbsége, illetve az, hogy a feladatát hol kötelező ellátnia, tehát mi abban különbözünk a kiemelt együttesektől, hogy még ők csak az önkormányzataikkal kötnek fenntartói, illetve közszolgáltatási megállapodás, nekünk ilyen szerződésünk az állammal és az önkormányzattal is van, tehát nem csak városi feladatokat látunk el, hanem gyakorlatilag a régiót is el kell, hogy lássuk. Tehát a műsorainkat is úgy kell, hogy összeállítsuk, hogy ezt akár, hogyha arra van szükség, ne csak Miskolcon, hanem a megyében, illetve a régióban is be tudjuk mutatni, és erre törekszünk is, hogy legyenek olyan produkcióink, amiket utaztatni tudunk alkalomattán. Úgyhogy próbáljuk így az egész évadunkat úgy kialakítani, hogy lehetőleg a kollégákat se terheljük túl, tehát azért ne legyen minden héten nagyon nagy apparátust igénylő nagy szimfonikus koncert, de legyen minden héten azért koncert, és akkor próbáljuk így ezt az egészséges egyensúlyt fenntartani.
1: Na hát akkor lépjünk ki Miskolcról, illetve Miskolcon is maradhatunk, mert említetted, hogy a bérletes koncerteken kívül saját szervezésű, úgymond lehet, hogy még más műfajban is zajló koncertek is vannak. Mik voltak ezek az előző évadban?
2: Alapvetően azt mondom, hogy háromféle koncert az, amit így szívesen elviszünk a városból. Az egyik az az újévi koncertünk, aminek már most egészen nagy kereslete van, ha lehet ilyet mondani a városon kívül is. Ugye tavaly már négy helyszínen voltunk Miskolcon kívül, illetve ilyen koncertek a vár és kastély koncertek, amiket ugye nem, itt Miskolcon nem is rendezünk meg, hanem ez kifejezetten vidéken, tehát elsősorban Edelény a fő helyszínünk, de idén például megyünk Borsiba és Homonnára is ezzel a koncerttel.
1: De volt a Szerencsivárban is koncert,
2: a Szerencsivárban is az volt, ott tavaly promenád koncertet vittünk, tehát az a másik típus, ami egy kicsit ilyen, tehát nem egy szimfonikus nagy program, hanem inkább egy kicsit ilyen könnyedebb irányba elvitt történet, illetve szerencsén ott nagyon nagy lelkesedéssel fogadták az opera gálánkat. Tavalyi évben nem ott voltunk, hanem Sátoralja új helyen, de idén szerencsére visszük újra az opera gálát, valamint a filmzene az, amire nagy kereslet van rendszeresen vidéken is. A most lezáruló évadba gyerekprogramot is vittünk többet, saját szervezésben is, és a Lázár Ervin program keretében is több.
1: Mert helyszín. Hogy vannak a Ciróka koncertek is, ugye?
2: Igen, Ciróka koncert, az is, ha lehet így mondani, kinőtte már a kereteket. Ugye alapvetően a 0 és 3 éves korosztály számára szerveztük meg ezeket a koncerteket, de hát ezek a gyerekek megnőttek, és egyre nagyobb igény alakult ki arra, hogy egyel nagyobb korosztálynak is, tehát a óvodáskorúaknak, a 3-tól 4 éves korú gyerekeknek is legyen egy ilyen program, így hoztuk létre a Ciroka plusz koncerteket, ami már ebben az évadban a második évünk volt, hogy fut, most lesz pont a jövő héten sőt nem is ezen a hétvégén egy újabb ilyen eseményünk, amire úgy látszik, hogy tartósan nagy az érdeklődés. Ezeket a koncerteket ritkán, de szoktuk vinni vidékre is. Amiket inkább elviszünk, az a nagyobb gyerekeknek való, tehát ez a zendülő típusú koncertünk, amik az alsó tagozatos gyerekeket célozzák kifejezetten, illetve tavaly elvittünk Kazincz Barcikára diótörő előadást, ami kifejezetten ilyen karácsonyi időszakra a Csajkovszki baletteket vette sorba, és az itt Miskolcon is bemutatásra került, illetve Barcikán is. Én nagyon fontosnak tartom azt egyébként, hogy eljussunk olyan helyekre is, ahova egyébként az ilyen típusú komoly zene nem jut el, és hogy már gyerekkorba felkeltsük az érdeklődést, illetve az igényt arra, hogy a későbbiekben kapjanak ilyen lehetőségeket is.
1: Egy vidéki zenekar számára nagyon fontos, hogy megmutatkozzon a fővárosban. Sokszor az embernek fáj a szíve, hogy hall itt egy jó koncertet a Művészetek Házában Miskolcon, és nem születik róla zenekritika, hanem jut el országos fórumokig, de hát van arra is lehetőség, hogy Budapesten megmutatkozzon a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
2: Igen, minden évben legalább egyszer elmegyünk Budapestre. Én azt gondolom egyébként, hogy egy vidéki zenekarnak olyan szempontból mindenképpen szüksége van, hogy felutazon a fővárosba, hogy ahogy mondtad is, hogy meg tudja mutatni, hogy mire képes, hogy egy magas színvonalú, szakmailag kiemelkedő színvonalat nyújtó zenekar, de nem gondolom azt, hogy tartósan jelen kell lennünk a fővárosba, akár egy bérlettel is. Úgyhogy mi eddig, amikor lehetőségünk volt, mindig volt 2-3, esetleg 4 koncertünk egy évben, de ennél nem több. Az az igazság, hogy az, hogy mi a fővárosban megjelenjünk, az nagyon komoly anyagi terhet jelent. Ebben az évadban voltunk a Vigadóba egy kortárs esten, ez általában ingyenes regisztrációhoz kötött koncert szokott lenni, szoktunk hozzá kapni támogatást, tehát azért tudjuk így megrendezni, illetve a Zeneakadémián volt most áprilisban egy nagyon sikeres koncertünk, gyakorlatilag mondhatni, hogy teltházzal ment le ez a koncert, de sokkal nagyobb a befektetett energia és főként a financiális rész, mint amennyit ebből effektíve profitálni lehet a zenekarnak, úgyhogy ez mindig nagyon keskeny mesdje, hogy mi az, ami még belefér, mi az, amit igényel szakmailag, hogy menjünk, és mennyi fér bele költség oldalon, hogy ezt megvalósítsuk.
1: Nem szóltunk még a művészeti vezető karmesterről, itt az Európa Rádió stúdiójában is már elbúcsúztunk Török Leventétől, aki vendégünk volt, mert hogy ő második évadát töltötte a zenekarnál, de Aachen fő zeneigazgatói állását megkapta, és hát tulajdonképpen leköszön a zenekartól. Azt a programot, amely azonban a 26-27-es évadra összeállításra került, még Török Levente közreműködésével készítettétek. Hát akkor most átkötünk ebbe a következő évadba. Kérlek, hogy próbáljuk meg összefoglalni, mi az a fő irány, amivel készültök a jövő szezonra.
2: Igen, ahogy mondtad, a Levente volt az, aki még ezt az évadot összeállította, a következő évadunkat. Egyébként nem búcsúzunk el tőle teljesen, mert mint első karmester részt fog venni a zenekar életébe, de úgy érezte, hogy olyan mélységben, mint egy művészeti vezető nem tud jelen lenni a zenekar életébe, és ezért, ha lehet ezt mondani, egy kicsit hátrébb lépett, de azért nem válunk el tőle teljesen. Ahogy az előző évadban is igazán az ő kezemunkáját nem is annyira a szerzők dicsérik, de akiket ő beválogatott, de egyébként egy nagyon színes programot állított össze, tényleg benne vannak a nagy klasszikusok, a kortársak, a magyar klasszika, ahogy ez szükséges, hogy jelen legyen az évadba. És főként a fellépők azok, akik az ő személyéhez köthetők, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápol sok külföldi fiatal művésszel, és ennek köszönhetően nálunk is ők jelennek meg többségében. A hallgatók számára lehet, hogy teljesen ismeretlen nevek, de ebben az évben is nagyon sok fiatal jelent meg nálunk a hangversenyeink alkalmával, és nagyon nagy sikert aratott mindenki.
1: Hát amit én kiemelnék, nyilván nem fogjuk tudni elmondani, mert ahhoz túl sok program van, de például, hogy Káli Gábor vezényelít. Hát én ennek borzasztóan örülök. Én egyszer hallottam őt, talán a fesztivál zenekarral, nem tudom már, egy kiemelt zenekarral, és szenzációs, és ő nagyon keveset vezényel Magyarországon.
2: Igen, őt elég nehéz is volt megszerezni, mert évek óta próbálkoztunk őt hívni. Azért egyébként az, hogy valaki hogy jön el, hogy nem jön, és végül is ezek az emberek kerülnek bele, és ezek a produkciók egy bérletbe. Ez azon túl, hogy mi mit szeretnénk, nagyon hosszú egyeztetéseknek köszönhető. Tehát sokszor tényleg egy-két napon múlik az, hogy valaki bekerül-e ebbe a programsorozatba, vagy nem. Szerencsénk volt, hogy éppen arra az időpontra, amikor most tudtunk neki koncertet ajánlani, szabad volt Káli Gábor. Nekünk egyébként nagyon régen, én úgy emlékszek, még 2020 előtt volt talán, vezényelte már a zenekar, de a Filharmónia bérletében, tehát úgy a mi meghívásunkra még soha nem tudott így eljönni. Akit én még kiemelnék így mint kiemelt előadó a nyitóhang, tehát a Maestro bérlet nyitó hangversenyén két orosz művész lesz, a hegedű művész Anton Szorokov, a bécsi filharmonikusoknak a koncertmestere, illetve a másik orosz fog vezényelni. Ő inkább Oroszország területén dolgozik többet, de egy nagyon jó karmester, aki számos karmesterversenynek a alapítója és zsűri tagja, és egyébként egy nagyon elismert a szakmájába. Akit még szintén kiemelnék, az a Szkálának a koncertmester, aki már járt nálunk, a Francesco De Angelis, aki úgy tűnik, hogy jól is érezte magát akkor, mikor
1: meg a közönség is nagyon jól érezte magát. Soha nem felejtem el azt a gyönyörű puha hangot, amit tőle hallottunk.
2: Úgyhogy őt viszont láthatjuk, illetve lesz egy olasz fiatal karmesterünk, Alessandro Palumbo, akiről azt mondják, hogy a Gustavo Dudamelnek egy fiatalabb kivitele, tehát hogy egy rendkívül energikus fiatal karmesterő a kap Pricsó bérletbe fog fellépni. Lesznek távol-keleti vendégeink a Maestro bérlet sorozatba, egy bariton énekes, aki egyébként a Kapucsili énekversenynek Cremonába volt díjazottja. Őt személy szerint én hívtam meg, illetve ugyanebben a bérlet sorozatban lesz egy zongorista, aki szintén itt majd meg Magyarországon volt versenygyőztes, de díjfelajánlás volt a bérletbe való résztvétel. Pusker Júlia is fellép újra, ő pár évvel ezelőtt játszott a Bartók hegedű versenyét nagyon-nagyon nagy sikerrel. Újra fog jönni hozzánk Toshifumi Kanai, aki egyébként Szolnokon vezető karmester, de nagyon szívesen dolgozik a miskolci zenekarral, és úgy gondolom, hogy igazán nagyon jól érzi egyébként a magyar virtust, most már így hosszú évek során beleszokott, és nagyon szereti a közönség is.
1: Megtanítottuk a japánokkal is a pentatont, meg a verbunkos ritmust.
2: Lehet, hogy néha jobban megy nekik, mint nekünk.
1: Igen. Nyáron még mindig szokott lenni valami kis külföld lesz a nyáron.
2: Hát most, ha nem szól közben semmi, akkor fogunk utazni, már most mondhatni, hogy mint minden évben, Olaszországba, ez már most a 6. augusztusunk lesz, amikor el tudunk menni Észak-Olaszországba. Ebben az évben 3 koncertünk lesz, Varallusa, Zomaggiore, illetve Cremona városokban, operagálán. Egyébként ezt a programot lehet majd meghallgatni június végén itt Miskolcon, a Miskolci Operagálán is.
1: Köszönöm szépen, figyeljék a programfüzeteket, Szászné Pónus Krisztinát hallottuk, szép évadot kívánunk minden zenebarátnak.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Közeledik a 34. Bükki hegyi maraton. A Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalt június 6-án szombaton rendezik meg. A komoly hagyományokkal rendelkező 4 egyéni és 1 váltószámot kínáló versenyre már csak a helyszínen lehet nevezni. Magyarország legidősebb terepfutó maratonjának versenyközpontját ezúttal is Miskolcon, a Majális Park királyasztalon jelölik ki. A 4 versenyszámnak a mezőnye 10,6 kilométeres, 309 méter szintemelkedéssel nehezített, 2012-ben sikerrel debütált körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az erdei stadionba, így a szurkolók, családtagok folyamatosan figyelemmel kísérhetik a verseny alakulását. A részletekről Szűcs István, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnöke számolt be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
2: Bükki hegyi maraton, Kisgyörgy Ádám emlékverseny. Milyen múltra tekint vissza?
3: A Bükki hegyi maraton 1991-ben indult el Kisgyörgy Ádám ötlet alapján. Kisgyörgy Ádám egy miskolci magashegyi túrázó volt, és ő alapította meg társaival az Alpin Klubot, Miskolci Alpin Klubot, mely 91-re eldöntötte, hogy rendeznek egy futóversenyt, egy maratoni futóversenyt Miskolcon. Kiderült, ez az országban az első hivatalos hegyi maratoni verseny volt, ez a Bükki hegyi maraton, ugye már akkor Bükki hegyi maratonnak nevezték. Onnantól kezdve 1991-től minden évben megrendezték a versenyt. Az akkori maratonklub Kisgyörgy Ádám irányításával már akkor 3 egyéni és 1 váltószám volt, maraton, félmaraton, kismaraton és 1 maratoni váltó. Majd gyermekfutamat is belecsempésztek a programba. Ezt a dolgot egészen 2011-ig gond nélkül meg tudtuk csinálni. Annyi volt a probléma a menet közben, hogy 2 éven keresztül, vagy 2 évben Ádám betegsége miatt elmaradt a verseny. Tehát azért járunk most még csak a 34-nél, de 91-től számítva, mert Ádám betegsége miatt 2 évben elmaradt a verseny. Nem tudta kinek átadni, így nem tudott mit csinálni. Kórházban volt, tehát nem azért, mert nem akarta, hanem egyszerűen fizikai lehetetlenséget meg tudja csinálni. És 2011-ben sajnos Ádám elhunyt, elég váratlanul, 78 éves korában, és akkor felmerült a kérdés a bennünk, akik futottunk a versenyen kezdettől fogva, illetve a rendezésben segítettük már akkor az előző években jó pár éve, hogy befejezzük a versenyt, megszüntetjük az egyesületet, vagy pedig tovább visszük az ő emlékére a versenyt is, meg az egyesületet is. Mi az utóbbi mellett döntöttünk futóbarátaimmal együtt, és hát az a megtiszteltetés ért engem akkor, hogy engem választottak meg az egyesület elnökének. Így Ádám után. Ádám felnevelte a Bükki hegyi maratont, nekem pedig az a tisztem volt, hogy tovább vigyem. Úgyhogy így jutottunk el idáig.
2: Milyen céllal szervezitek meg?
3: A klasszikus dolgokat tudnám mondani, hogy a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a természetnek, a szeretetének az erősítése, a közösségek építése, a sportbarátságoknak az ápolása, tehát ez mind-mind ide beletartozik, és hát ennél szebb környezetet nem nagyon tudunk elképzelni, és nem csak azért mondom, mert elfogult vagyok a Bükkel kapcsolatban, hanem ezt azok is mondják, akik 25-30 éve visszajárnak.
2: Ha már így a környezetre rátértünk, helyileg idén hol lesz, és mikor kerül megszervezésre?
3: Hát a helyszín az változatlan, Miskolc Csanyikvölgy királyasztal a verseny központ már jó pár éve, illetve hát mindig is ott volt, csak a rajt helyszíne változott korábban. Fönt a királyasztalon lesz idén is a versenyközpont, a verseny az pedig most szombaton, június 6-án lesz megrendezve. Reggel 9-re tettük át az első rajtot, a maratonisták rajtját előre hoztuk, mert talán így jobban elkerülik a meleget, ha netán meleg lenne, meg így időben be tudnak érkezni a célba gond nélkül. Úgyhogy velük kezdünk, a maraton 9 órakor rajtól, illetve a maraton váltó is. Utána 10 órakor elmegy a félmaraton, elmegy a kismaraton, az ugye 21,2, illetve 10,6 kilométerről beszélünk. Majd negyed órával később, 10 óra 15-kor elindítjuk a mini maratont, az egy 3,2 kilométeres. Hát mondanám azt, hogy gyermekfutam, mert hogy a gyermekeket díjazzuk, kisiskolásokat díjazzuk, de bárki elindulhat rajta, akár túrázva is le lehet sétálni 3,2 kilométert, ez már bevett gyakorlat, tehát nagymamák mennek a gyerekekkel, szülők is mennek a gyerekekkel, annyi az ő szerencsétlenségük idézőjebe téve, hogy ők nincsenek kategorizálva, tehát ők nincsenek kihozva, viszont befutóérmet kap mindenki, tehát az élmény megvan mindenkinek, hogy nem is áll a dobogóra, de befutóérmet megkapja ő is.
2: Milyen távok, milyen kategóriák lesznek?
3: Hát a verseny egy 10,6 kilométeres körön lesz megrendezve, ebből ugye attól függően, hogy ki mit választ, egyet, kettőt vagy négyet fognak teljesíteni a sportolók. Körönként 380 méter szintkülönbség van benne, tehát azért ez nem egy egyszerű történet. Mondhatnánk azt is, hogy nehéz, főleg a maratonistáknak, de akár a félmaratonistáknak is, illetve azon kis maratonistáknak is, akik félváról veszik a hegyet, és azt gondolják, hogy az aszfalton futottam én már 15-20 kilométert is, majd itt jó leszek. Ez sajnos nem fog összejönni. Saját tapasztalatból mondom, hogy ez így nem fog működni. Tisztelni kell a hegyet, nem szabad úgy neki menni a hegynek, na akkor majd én ezt, mert akkor fél távnál elég komoly problémákkal fog szembesülni. Az, aki lenézi úgymond a hegyet, hogy ugye a 10,6 km-es körről beszélünk, a kis maraton egy kört megy, a fél maraton kettőt megy, a maratonosok négy kört mennek, visszajönnek mindannyian a versenyközpont a kiindulási helyre, amit mi úgy titulálunk már jó pár éve, hogy az Erdei Stadion, mert ott tudják követni a nézők, a szurkolók, családtagok a verseny alakulását, hogy ki hol jár a versenyben. Ott ugye az elektromos időmérő rendszeren pedig látják azt, hogy az előző körhöz képest milyen tempóban halad az általuk kísért futó.
2: Lesz egyéni váltó. A váltó amúgy az hogy néz ki egy maratonon, miként képzeljük el?
3: A maratonváltó úgy néz ki, hogy a 10,6 kilométeres körön négyen osztoznak, tehát négy fő teljesíti a maratont váltóban. Visszaérnek a célba, csipátadással váltják a társukat, aki megy a saját körére, és akkor ugyanígy is, hogy a negyedik ember célba érkezik, akkor áll meg az óra, amikor a negyedik ember is megérkezik a célba.
2: A nevezések, ha jól tudom, már lezárultak az előnevezések. Helyszínen lesz-e még lehetőség nevezni, illetve nagyjából milyen számokkal rendelkezik a verseny, mennyien indulnak előre láthatólag, erről mit lehet tudni?
3: Az előnevezés valóban lezárult már, jóval 200 fölött van az előnevezők száma. A helyszínnevezés is van természetesen. Én úgy számolom, hogy a tavalyi 350-400 futó körül idén is megleszünk. Mondhatja azt valaki, hogy jó, hát csak ennyien. Azért csak ennyien, mert ez egy komoly erőpróba, tehát nem, amit az előbb is mondtam, nem lehet csak úgy nekivágni. Illetve azért is, mert nagyon sok verseny van már Magyarországon, tehát egy-egy hétvégén akár itt a környezetünkben is 2-3 verseny van, tehát muszáj, nem muszáj, de hát döntenek, értelemszerűen döntenek a futók, hogy hová akarnak menni. Nekünk azért, hál' Istennek, van egy nagyon stabil mag, akik visszajárnak hosszú-hosszú évek óta. Mindig elmondom, mert mindig elcsodálkozom bajta, sőt, majdnem, hogy el is érzékenyülök, hogy van egy Horváth György nevezetű gyógyszerész barátunk, aki 91-től ide jár Miskolcra, Veresegyházáról, és minden évben lefutja a maratont. Ő egy négy gyermekes családapa egyébként, de az első között nevez, és idén is itt lesz természetesen a versenyen. Mint hogy Bogár Jani is jelezte, hogy érkezik, hát őt ugye nem nagyon kell bemutatni a futók körében, de a korábbi dobogósok közül jön Alsányi Tamás, szintén maratont fog futni, illetve ha már itt tartunk, akkor lesz egy amerikai srác is, aki meg akar ismerkedni a Bükkel természetesen maratonon, úgyhogy kíváncsian várjuk őt is, hogy hogyan fogja majd értékelni a Bükk lankáit. A váltók közül is például Miskolc önkormányzatnak, aki ugye a verseny főtámogatója, neki is lesz egy külön maraton váltója. Visszatérő váltók is vannak elég sokan. Ha már Miskolc önkormányzatról beszéltünk, amellett, hogy a Miskolc önkormányzat a kiemelt támogatója a versenynek nagyon régóta, tehát legalább 25-30 éve, hál' Istennek. A fővédnek a versenynek Tóth Szántai József polgármester úr, ami szintén megtiszteltetés számunkra.
2: Itt említettük, hogy azért tisztelni kell a hegyet, és ez egy megmérettetés. Te maratonfutó, terepfutó, hegyi futó szemmel, hogyan képzeljük el, mekkora felkészülés kell a futóknak, és nem tanácsot szeretnék kérni a futók szemszögéből, mert már ilyenkor nem fognak tudni felkészülni 2-3 nappal a verseny előtt, de hogy a hallgatók hogyan képzeljék el, mekkora felkészülés előz meg egy ilyen hegyi maratont.
3: Ha a leghosszabb távról beszélünk, akkor legalább egy éves felkészülésre gondolok. Illetve hát attól függ, honnan indul az ember, tehát milyen alapokról indul, de általánosságban azt tudom mondani, hogy legalább egy évről beszélünk, és az azt jelenti, hogy heti 5 edzés legalább kezdetben, de azt a verseny közelettével az már inkább 6. hétvégi hosszú futásokról kell beszélnünk, az azt jelenti, hogy a hétvégi hosszú futás az 25 és 35 km közöttinek kell lennie. Ez amatőrökre ugyanúgy vonatkozik, mint a profikra, bár a profiknál más a tempó, mások az összetevők, de maga a táv, annak meg kell lennie. Tehát, hogy szoktuk mondani, a kilométereket bele kell tenni a lábakba, ha nincs meg a kilométer, akkor nagy baj van kint a pályán.
2: Milyen időket szoktak futni? Tavaly esetleg a célba érkezők milyen időket futottak? Idén mi várható? Bár tudom, hogy ezt előre megjósolni nehéz.
3: De sok mindentől függ, szintűrők azért vannak, mert a maratonosoknak 6 óra áll rendelkezésükre, hogy beérkezzenek a célba. Ez azt gondoljuk, hogy ezen a pályán is bőven elégnek kell lennie. A félmaratonnak pedig 3 órás a szintideje. Hát, hogy milyen időkkel fognak nyerni, az egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a maratonon 3 óra környékén lesz a győztes idő a férfiaknál, tehát az abszolút idő az olyan 3 óra, 3 óra 10 körül lesz. Félmaratonon szerintem olyan 1 óra 20 lehet a legjobb idő. A kis maratonon az ugye 10 kilométer. Hát azt gondolom, hogy 40 perc környéke lesz a győztes idő. Ha már kis maratonról beszélünk, a napokban futott be 3 nevezés a Tiszaújavási Triatlon Klubból. Az, hogy a vezetőedző, elnökvezetőedző Lehmann Tibor fut, az nem meglepetés számunkra, mert ő mai napig sportol, a tanítványával jár az edzésekre, ráadásul szereti ő is a bükköt, nem először fut itt természetesen ő sem. Tehát, hogy ő jön, az majdnem, hogy természetes nekünk, és nagy öröm, annál is inkább, mert a Tiszaújavási Triatlon Klub nagyon sok eszközzel segíti a verseny megrendezését évek óta, ennek a versenynek és egyéb versenynek is a megrendezését. Na de az, hogy az Európa-bajnok Lehmann Csongor, aki olimpiai 11. helyezett, ő is itt akar lenni a verseny, és már volt itt, olimpiai évében volt, és akkor fölényesen nyerte a 10 kilométert. Most újra eljön, edzőtáborból jönnek haza, és úgy gondolták, hogy ezt a versenyt még beütik, illetve szintén egy klubtársuk, a Kovács Gyula is érkezik. A Kovács Gyuszi, ő még csak 23-as versenyző, de már a magyar mixváltóval Európa-bajnoki érmesnek mondhatja magát, és nagyon tehetséges, nagyon jó versenyző, már felnőttek között az elitben versenyző is. Tehát ez a 3 plusz nevezés, ez most érkezett be tényleg tegnap vagy tegnap előtt. Erre is azt mondom, hogy büszkék vagyunk, hát így néznek ki az idők, így nézhetnek majd ki az idők, ilyen emberekkel.
2: Mit jelent ez a verseny, hogyan látod a hegyi maraton futásokban, egyáltalán a versenyek között, milyen kiemelkedő nívója van?
3: Azt halljuk vissza, hogy azért jönnek vissza, mert jól érzik itt magukat, mert jó a pálya, jó a rendezés, mi igyekszünk minden évben szívvel, élekkel beletenni magunkat abba, hogy itt jól érzik magukat a futók. Ez ugye visszaköszön, illetve hát a maga bükknek a varázs az sokakat ide vonz, főleg ugye debreceni, hajdunánási, hajdú, szoboszlói embereket, tehát a földi embereket, Szegedről is jönnek sokan. Azt gondolom, hogy nekik ez egy külön program, meg egy külön kihívás szó szerint. És ha már programról beszélünk, többnyire családok jönnek, tehát elhozzák a futók, a családok, a feleséget, gyerekeket. Nekik egy plusz programot tudunk biztosítani azzal, hogy a Miskolci Vadaspark vagy Miskolc Zoo idén is partnerséget vállalt velünk abban, hogy rajtszám felmutatás ellenében mindössze 200 forintért meg lehet látogatni a Vadasparkot, mind szombaton, mind vasárnap, tehát ezen a hétvégén, mind a két napon ezt meg lehet tenni, úgyhogy egyfajta ilyen családi program kiegészítőként is gondolunk erre. Hát igyekszünk minden évben valamit oda tenni, mellé, hál' Istennek ez a Vadasparkos program, ez már évek óta megy. Magunkat nem igazán dicsérjük soha, a visszajelzések mutatják azt, hogy jó ez a verseny, nem tudok erre mást mondani.
2: Kicsit a háttérről, mekkora csapat áll itt mögötte, milyen a hangulat ilyenkor a szervező csapatban, gondolom már egy pár nappal előtte már ezért pörgés van.
3: Ez ugye jó néhány hónapos az előkészület, tehát majdnem azt mondanám, hogy januárban legalább el kell ezt kezdeni. Ezeket az előkészítő munkátokat, hogy mindennel elkészüljünk. Most hajrában, meg majd a versenyen, a lebonyolításban legalább 40-50 ember lesz kint a pályán, lesz kint a versenyközpontban, plusz a versenyiroda, akik ugye a versenyrajtszámokat osztják ki, pólókat osztják ki. Tehát összesen olyan 60 ember fog elég keményen dolgozni azért, amit mondtam, hogy ne rendben legyen. Ezen kívül a Diógyőri polgárőrségtől 3 kolléga fog nekünk segíteni a verseny biztosításában. Úgyhogy hát a jól megszokott menetrend szerint tesszük majd a dolgunkat, mindenki oda teszi magát, amennyire csak kell, meg amennyire tudja, illetve sokszor még erőn felül is az a cél, hogy mindenki megelégedéssel menjen el innen Miskolcról, és netán jöjjön vissza legközelebb.
1: Kedves hallgatóink, hétvégén június 6-án szombaton rendezik a Kisgyörgy Ádám emlékverseny terepfutó viadalt. Erről hallottuk Szűcs Istvánt, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Néhány perc múlva 16 órakor jönnek a hírek, majd folytatjuk a csütörtöki Svédasztal című programot.
1: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. Európa Rádió, a református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, ilyen bárhol a nagyvilágban, jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról, óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsék a nemzetet, hogy olyan közigazgatási méltóságok képviseljék az országot, akik valóban kifejezik a nemzet egységét, nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni, kiállnak az elesettek, a rászorulók, a magára hagyottak, a megtámadott gyermekek mellett, akik nem hagyják szó nélkül azt sem, ha egy külföldi politikus magyar hősöket gyaláz és a sírjukat tapossa, és nem hagyják, hogy bárkit is kirekesztenek a nemzetből, mutatott rá a miniszterelnök. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van akkor a gyermekkornak. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, és bezáratta a 3000-es sertés számláló gazdaságot, amely körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, és korlátozásokat vezettek be. Megkezdődött a fertőzés eredetét és esetleges továbbterjedését felderítő járványügyi nyomozás, valamint az állomány felszámolása is, írja a közlemény. A Nébih járványvédelmi előírások betartására, a fertőtlenítési eljárások végrehajtására figyelmezteti a sertéstartókat. A telepeket zárva kell tartani, korlátozva az idegenek és a járművek belépését, a házi sertések pedig nem érintkezhetnek vaddisznókkal közvetett módon, sem eszközök vagy takarmány révén. Hirtelen lázas megbetegedés vagy elhullás esetén az állatorvosokat azonnal értesíteni kell. Az afrikai sertéspestist Magyarországon eddig nem mutatták ki házi sertésekben. Emberre nem veszélyes, de a sertéságazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ezt követően mindenhol napos idő várható, nyugat felől érkező magas szintű felhőzettel és főképp keleten gomoly felhőkkel. Elszórtan záporok, zivatarok a keleti észak-keleti megyékben fordulhatnak elő, az északnyugati szelet sokfelé kísérik élénk lökések, majd a legtöbb helyen déli-délnyugati irányba fordul a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között alakul.
1: Európa Rádió híreit hallották.

szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Maradni szeretnék mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos leves porokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni.

kötődő eseményeit. Az óra második felében a Debreceni Református Egyetemi Templomba hívjuk meg a kedves hallgatókat, ahol Nemzet és Emlékezet címmel kiállítás nyílik szombaton. Remélem, ezen a délutánon is velünk lesznek.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 4-e van a Nemzeti Összetartozás napja. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező június 4-ére eső Nemzeti Emléknap Magyarországon ez, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az országgyűlés. 1920-ban e napon írták alá Versailles-ban a Nagy Trianon palotában a Magyarország területének kétharmadát elcsatoló trianoni békediktátumot. 1741-ben e napon született Reinisch József költő, bölcseleti és teológiai doktor, tanár, műfordító. 1862-ben Jekelfalusi Zoltán, a monarchia utolsó fiumei kormányzója született. 1869-ben Tragor Ignác

0: jogász, takarékpénztári igazgató, helytörténetíró, 1902-ben Illés Endre író született. 1925-ben e napon látta meg a napvilágot Harag György erdélyi színész, rendező, 1940-ben Kozma Imre római katolikus papa, magyar máltai szeretetszolgálat elnöke született, 1942-ben Béres Ilona Kossuth Díjas színésznő, kiváló művész, 1952-ben Lempert László magyar-amerikai matematikus, 1966-ban pedig Cecilia Bartoli olasz operaénekesnő született. E napon hunyt el 1946-ban Simonyi Semadom Sándor politikus ügyvéd miniszterelnök, akit 1920-ban Horthy Miklós kormányzó nevezett ki miniszterelnöké. 1976-ban Latinovics Zoltán színművész hunyt el, ő érdemes művész volt, a Magyar Színház művészet kiemelkedő egyénisége, posztumusz Kossuth Díjas. Szuggesztív indulatok, belső tűz, az érzelmek és az értelem harmóniájából fakadó alakábrázolás jellemezte művészetét. És 1977-ben hunyt el Kovács Margit, keramikus művész, a modern magyar kerámia művészet megalapozója.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: útra való. Egy társul szegődő gondolat.
1: Életfilozófiák, minden mindegy. Indulni kellene. Csak menni, de lehet, hogy elmenni. A közelségért, a távolságért. Még sincs, ami vezéreljen. A láb nem mozdul, vagy csak éppen tétova lépéseket tesz. Várnak, nem várnak, úgyis mindegy. Maradni kellene. Valakinek ez fontos lenne, de a lábak szinte szaladnak a maradás felelőssége elől, úgyis mindegy. Meg szólni kellene. A szavak vigasztalhatnának, taníthatnának, talán simogatnának, elgondolkoztatnának. A száj mégis zárva marad, nehogy viselni kelljen a következményeket. És úgyis mindegy. Vagy hallgatni kellene. Meghallgatni, elhallgatni, végighallgatni. De a szózuhatag elkergeti a csendet. Nehogy utána véletlenül elfogjanak a szavaink. Úgyis mindegy. Tanulni kellene. Emberséget, törődést, élni tudást. Mégis mindegy, ha a boldoguláshoz mindezek nem elegendőek. Tanítani kellene. Átadni a tudást. Mindazt, ami által úgy gondoljuk, jobbak lettünk. Az ismeretet, amivel többek lettünk. De nem lehet tudni, lesz-e, aki hallgatja, akkor meg mindegy, hát ha megteszi más. Látni is kellene a mellettem lévőt s a távoliakat. De a szem bezáródik. Túl sok energiát emésztene föl a látni tudás, és úgy is mindegy, hogy én látom-e, vagy más. Tenni is kellene kis dolgokat, amelyek kevesek számára láthatóak, legfőjebb érezhetők. Ám ha látványosat, nagy dobra vertet nem lehet, a többi úgy is mindegy. Várni kellene, kivárni, megvárni. De ami nem ma az enyém, az már nem is számít. Mindig az a mindegy, a minden mindegy. Még mindegy, és már mindegy. Élet célok nélkül, élet felelősség nélkül, élet értékek és mértékek nélkül, mert még nem számít, mert már nem számít. Egyszer itt, egyszer ott, egyszer így, egyszer úgy, oly mindegy. Minden lépés, minden szó, minden tett, még nem mindegy, már nem mindegy. Pedig az életben, azért ugye tudjuk jól, semmi sem mindegy.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Régió Krónikáját hallják. 2026. június 4-én, csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, ha a munkálatok kivitelezésének augusztus végi határidejét követő vizes próbaüzem eredménye megfelelő lesz. Ezt mondta el Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magában foglaló projektműszaki vezetője, aki sajtóbejárást tartott szerdán a komplexumban. A fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is. A fürdőkomplexum épületgépészeti elemei teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is, írja a minap.hu. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, emiatt 40 cm-nyi mélyítés történt a padlózatban, ismertette a műszaki vezető. A fürdőcsarnokban található medence burkolatának megerősítése is indokolt, így ott egy olyan szigetelő anyagot helyeznek el az oldalfalon és az alzaton, amely hosszú távon fogja biztosítani a vízzárást. A barlangjáratokban szintén teljesen megújul az elektromos hálózat és a világítás. A műszaki bejáráson elhangzottak szerint a lebonyolító és a kivitelező folyamatosan esetenként nyújtott műszakokban dolgozik a helyreállításon, hogy a lehető legközelebb hozzák a nyitás időpontját. A sikeres vizes próba és a megfelelő bakteriológiai eredmények után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdőkomplexum külső és belső medencéi. Horváth Tamás kitért arra is, hogy a kivitelezőnek nem szerződéses kötelezettsége a fürdőgyógyászati részlegének a rekonstrukciója. Mint mondta, a város önkormányzata keresi a lehetőségeket a források mozgósítására, a részleg megújulásához. 6 új környezetkímélő és klímasemleges BYD elektromos busszal bővült a Miskolci Városi Közlekedési ZRT autóbusz flottája, az új járműveket szerdán sajtótájékoztatón adták át. Gadnai Bodnár Éva, az MVK ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, az átadott új autóbuszokat a zöld busz programnak köszönhetően 50%-os támogatási intenzitás mellett szerezték be. Egy csaknem 1 milliárd 200 millió forintos beruházás részeként. A vezérigazgató elmondta, a járművek beszerzése mellett fejlesztették a vállalat háttérkiszolgáló bázisát is, emellett az elektromos buszok töltéséhez használt töltők mellett publikus töltőket is kialakítottak. A vezérigazgató elmondta, idén még további 2 elektromos busz érkezik a város számára, ezek beszerzésének támogatási intenzitása 100%-os, így az MVK ZRT elektromos autóbuszainak száma 22-re fog növekedni. Tóth Szántai József polgármester az átadással egybekötött sajtótájékoztatón azt mondta, márciusban adták át a flotta első 4 elektromos csuklós buszát, és a most érkezett 6 jármű mellett további 2 autóbusz fogja segíteni az MVK működését. Krenner László, a BYD közép-kelet-európai értékesítési vezetője ismertette, hogy az átadott autóbuszok esetében a vállalat az akkumulátor kapacitás emelése mellett a garanciális vállalásokat is 1 évvel meghosszabbította. Mint mondta, Budapest után Miskolcon van az ország második legnagyobb BYD és elektromos autóbusz flottája is. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Változásra kell számítaniuk a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon utazóknak. Május 27-től jelentős pályakarbantartási munkálatokba kezdett a MÁV a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti szakaszon. A bő 3 hónapig tartó augusztus végéig tervezett munkák célja, hogy megszüntessék a sebességkorlátozásokat, javítsák a pálya állapotát és pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsanak az utasok számára ezen a fontos vasútvonalon is. A Miskolc-Debrecen között utazók számára közvetlen MÁV buszokat indít a társaság a kényszerű átszállások elkerülése érdekében. A részletekről Váci Viktor, a MÁV szóvivője számolt be rádiónknak.
2: Május 27-én kezdődött el ez egy jelentős pályakarbantartás, ami lényegében a Miskolcot Nyíregyházával összekötő 100 céljelű vasútvonalon történik a nyáron. Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon bő 3 hónapig, tehát augusztus végéig tervezett munkáinknak a célja, hogy megszüntessük a sebességkorlátozásokat, illetve javítsuk a pálya állapotát, és ezáltal pontosabb, kiszámíthatóbb vonatközlekedést biztosítsunk utasaink számára ezen a vasúti szakaszon. A változások érintik az Intercity-k és a személyvonatok utasait, illetve ezek közlekedését is egyaránt. A vonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között pótlóbuszokkal kell utazni, emiatt ezen a viszonylaton lényegesen hosszabb eljutási idővel és többlet átszállásokkal kell számolniuk az utasoknak. A főváros felől Miskolcra utazók utazásában az hoz változást, hogy a Vágányzár alatt a Tokaj Intercity-k helyett Színva Intercity néven, de ugyanazzal a megszokott indulási időkkel közlekednek a vonatok a keleti pályaudvar és Miskolc-Tiszai között. Miskolcon túl Szerencsik 2 óránként a megszokott Budapest felől közvetlen eljutást biztosító Zemplén Intercity-k maradnak meg. A másik órában, amikor a normál időszakban a Tokaj Intercity menne, a Vágányzár idején Színva elnevezéssel közlekedik Intercity Budapestről Miskolcig, és ezekhez Miskolcon az ebben az időszakban közlekedő Bodrog-Sebes vonatok csatlakoznak majd. Ezek közlekednek lényegében a Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely vonalszakaszon.
1: A II. Világháborúban elesett 29 magyar katona maradványait tárták fel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tiszadorogmán, közölte a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisír Gondozó és Hőskultusz Igazgatóság a Facebook oldalán. Mint írták, a hadisír gondozók saját adatbázisai, valamint az 1948-ban készült jelentések alapján több mint 20 a II. Világháborúban elesett magyar katonát temethettek el Tiszadorogma református temetőjében. A szakemberek 3 sír helyett, valamint egy nagy területű, sírok közötti üres részt jelöltek ki feltárási területként. A márciusi feltárás első napján 3 egyéni, 3 dupla, valamint egy 19 katona maradványait tartalmazó tömegsír feltárását kezdték meg. A szakemberek a munkaterületen további nyomokat találtak eltemetett katonákról, ezért a terepmunkát meghosszabbították 1 nappal, és egy további elesett magyar katonát exhumáltak, valamint befejeződött a tömegsír teljes feltárása. A korabeli jelentések, a helyi református halotti anyakönyv és a sírokban talált tárgyak alapján 16 katonát tudtak azonosítani. Hozzátették, egy igen jó állapotú azonossági jegytok segítségével olyan katonát is be tudtak azonosítani, akiről előzetesen nem volt információ. A hősi halált 6 magyar katonákat várhatóan 2026 őszén katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei úti sírkert 52-es hősi parcellájában.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Új képzőművészeti kiállítás nyílik a Debreceni Református Egyetemi templomban. A kulturális centrumként is hasznosuló szakrális épület már többször adott teret különböző tárlatoknak. Ezúttal két autodidakta alkotó, Kolozsvári Edit festő és Szabó József szobrász történelmi ihletésű munkáit láthatja a nagy közönség. Nemzet és emlékezet címmel június 6-ától. Olá Ilona beszélgetett az alkotókkal.
2: Új kiállítás készülődik a Debreceni Református Egyetemi templomban. Nem ez az első már, hiszen már kiállító térként is debütált ez a különleges helyszín, ami több funkciójában szolgálja a kultúrát és a hitélet mellett. Itt a stúdióban ülünk Tóth Matolcsi Lászlóval, a templom kulturális igazgatójával, és két alkotó művésszel, a kiállításnak a két főszereplőjével, Kolozsvári Edittel, autodidakta festőművésszel, és Szabó József autodidakta fémszobrásszal, akiket mindjárt majd kérdezünk arról, hogy mivel is készül. De először is igazgatóhoz fordulok, hogy mekkora szerepe van a templom életében egyrészt a kulturális jelenlétnek, és azon belül az ilyen kiállításoknak. Miért fontos, hogy ilyen funkciójában is működjön az egyetemi templom?
3: Ugye többször is beszéltünk az egyetemi templom elmúlt éves történeteiről. Ugye a felújítás óta van a kerületnek egy olyan szándéka, hogy kulturális térként is, rendezvényhelyszínként is megjelenjen az egyetemi templom. Lassan 4 éve csináljuk ezt a munkát, és valóban a kultúra az egy fontos lába lett, úgymond az egyetemi templom működésének. Ezen belül a kiállításokat is igyekszünk rendezni. Az első ilyen az már 2 éve megrendezésre került, és azóta több kiállításnak is otthont tudott adni a templom. Úgyhogy fontosnak tartjuk, mert azt gondoljuk egyrészt, hogy az egyetemi templom adottságait érdemes kihasználni ilyen szempontból is, hogy kulturális térként is tudjon funkcionálni, és hát a kultúra is egy olyan missziós eszközként tud funkcionálni akár, ami jobban be tudja húzni úgymond az embereket a templomba.
2: És hát ez az elsődleges cél, hogy belépjenek a kapukon, aztán remélhetőleg beragadjanak, hogy visszatérjenek. Azt azért érdemes elmondani, hogy ez egy olyan különleges építmény, ami szerkezetében is szinte erre van kitalálva, hogy többféle élménynek otthont adjon, felerősítse ezeket az élményeket, és kiállításokról, ha beszélünk, ugye ez is egy érdekes dolog, hogy egy mobilis belső tere van, nincsenek padok, amik lekorlátozzák feltétlenül akár a közönség mozgását, és a fények, a naturális háttér, ez mind azt mutatja, hogy jól működjön egy kiállított tárgy ebben a térben.
3: Igen, ugye az egyetemi templomnak az a különlegessége, meg talán ez a szerencsénk is ilyen szempontból, hogy egyrészt nem a klasszikus templomtérről beszélünk, tehát ha valaki belép az egyetemi templomba, akkor egy modern teret talál, és egy modern teret lát maga körül. Viszonylag kevés dolog utal arra, hogy klasszikus templomtérben vagyunk, mondjuk az orgona például, vagy az úrasztala. A másik valóban a variálhatóság, ami egy nagyon nagy előny, tehát hogy nem fix padsorok vannak, hanem székek, és ez egy kiállításnál kifejezetten előny tud lenni. És hát ott van valóban az, hogy ugye egy rendkívül fényes térről beszélünk, mert hogy Borsos úgy tervezte meg annak idején ezt a templomot, hogy ömlik be a fény, nyáron meg aztán főleg a rengeteg ablakon. Úgyhogy valóban én azt gondolom, hogy ezek mind ideálissá teszik a teret arra, hogy akár kiállítások, különböző installációk is bekerülhessenek a térbe. Sőt, ez néha még egyébként picit korlátoz is minket, mert nagyon nem mindegy, hogy az ember egy ennyire fényes térben mit hova tesz, és hogy mire hogyan esik rá a fény. Úgyhogy ezt mindig külön meg kell nézni egy anyag előtt.
2: De nagyon fel tudja erősíteni egyébként. Igen. A hatást, erre is láttunk már példát. Kedves Edith, önhöz fordulok elsőként, hiszen ön már tapasztalt, hogy milyen egy szakrális térben kiállítani. Kismarja református templomában már volt egy bemutatkozása. Mennyiben tesz hozzá egy alkotó művésznek a mindennapjaihoz? Egyrészt, amikor egy kiállítás össze kell gyűjteni az anyagát, másrészt, amikor egy ilyen térbe kerül be, és ezzel kap egy hozzáadott értéket.
4: Hatalmas felelősségnek érzem, legalábbis így tudom be, mert egyáltalán nem mindegy, hogyha egy egyszerű galériába állítom ki a műveket, vagy egy szakrális térbe. És a téma nemzeti emlékezet. Én úgy gondolom, hogy ebben a térben kapja meg az igazi mi voltát, és nagyon remélem, hogy az általunk készített installáció is még nagyobb hatást fog adni. A templom mi voltáról még annyit hozzátennék, hogy nagyon-nagyon szép fényeket tud vetíteni az ablakok által, már az ülőtérre is, úgyhogy én erre alapozva állítottam össze a koncepciót.
2: Tehát maga a tér, hogy hova hozza el az alkotásokat, befolyásolt az, hogy mik kerülnek be a válogatásba.
4: Mindenféleképpen.
2: Nyilván az alaptémán túl.
4: Mindenféleképpen, igen. Tehát nem mindegy, hogy hogyan állított fel azt a bizonyos paravánt vagy installációt, hogy annak olyan hatása legyen, amikor belép a szemlélő, azt ne csak egy kiállított anyagnak lássa, hanem egy komplex történelemnek. Én úgy mondom erre, hogy zarándok út.
2: József, önnek jelente ez egy plusz felelősséget, vagy lehetőséget, hogy egy templomi térben fogják látni az önműveit?
5: templomban még nem volt kiállítva soha általam készített szobor, különböző galériákban igen, és megtiszteltetésnek érzem ezt a dolgot, hogy megcsináltam, pláne meg azért, mert minket Edittel véletlenül sodort össze a sors egy kedves ismerősünk által, aki felhívta a figyelmemet, hogy Edit keres nagy erővel egy installátort a képeim elé, és konkrétan akkor már volt egy célzott kép, amit el kellene készíteni, tehát ennek az installálását, úgyhogy mivel akkor épp olyan korszakon volt, hogy talán úgy gondoltam belefér egy ilyen monumentálisabb dolog, felvettem Edittel a kapcsolatot, és így alakult tovább a mi közös alkotásunk.
2: Lépjünk is tovább akkor arra, hogy mit is láthat majd a közönség. Nemzet és emlékezet, ez a cím. Nyilván egy vizuális műfajt nehéz egy rádióban továbbadni, meg hát nem is az a cél, hogy lelőjük a poént, mert menjenek el az emberek és nézzék meg ezt a kiállítást, de mégis csináljunk hozzá kedvet. Mit láthatunk majd?
5: Először is a képekről beszélnék, mivel ez alapján indult el az egész történet. Amikor Edit fölvázolta nekem, hogy ő milyen irányba szeretne megmozdulni, akkor engem is elkezdett egyre jobban inspirálni, meg kezdtek a gondolataim cikázni, hogy hogy lehetne megvalósítani azt a szobrot, amit Edit szeretne, hogy megjelenjen. Menet közben egyébként önálló életre kelt a szobor, mert mi, ha a méretekről beszélünk, kisebb méretekkel indultunk ez elején, csak aztán úgy voltam vele, hogy mivel ezt a történelmi ikont, akit meg sikerült személyesíteni így a fémek által egy szoborban, tehát nem lehet elaprózni.
2: Történelmi nagyság hozta magával a fizikai nagyságát a tárgynak?
5: Gyakorlatilag igen. Ha szabad elmondani, akkor Szent István lovasszobra lesz egy nem szokványos anyagválasztással, nem szokványos helyzetben, illetve nem szokványos ábrázolásban. Mert gyakorlatilag ő kevesen tudják, de sok csatában vett részt. Nyilván valahogy el kellett neki élnie, hogy mögé álljanak az emberek. Viszont ilyen szobra tudomásom szerint nincsen még eddig, illetve nem a Szent Koronával a fején látható, hanem a csatában használatos vas koronája van a fején.
2: Mindenképpen egy újdonság.
5: Nem egy általános Szent István szobor, ha szabad így fogalmazni.
2: Beszéljünk a képekről is, hiszen ez adta az indulást akkor ezek szerint ennek az egész installációnak, tárlatnak, ennek az új kulturális élménynek, hogy elindult egy új úton, egy új tematikával, koncepcióval.
4: Visszalépnék a tavalyi évhez, Kismária református templomi kiállítás. Ott, mint tudjuk, a Bocskai családi sírhely található, és talán onnan indult el ez az egész számomra.
2: Így jönnek össze a dolgok,
4: így van,
2: az inspiráció.
4: Tehát kapcsolódnak, görögnek a gondolatok, és először, mivel a tiszteletes úr Vida Máté nagyon nagy rajongója Bang Bang történetnek, először arra gondoltam, hogy a Bang Bang-t fogom megalkotni, és egy hatalmasat léptem előre, miért ne honfoglalás történetünk kezdetektől napjainkig. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy mik azok az elementek, amiket ki tudnák emelni. Végül is 36 történelmi kép készült el, és konkrétan a honfoglalástól a mai Magyarországra kivetülő háborús problémákat zárom be a fejezetet, vagyis a történelmi sorozatot. Ezen kívül, mivel úgy gondolom, hogy a művészet az a magyarság, a magyar állam egyik stabil pilléreként működik, még 14 népi motivumokból álló festményt is készítettem, és így lesz kerek az egész immár összművészeti tárlat.
2: Jött egy új inspiráció, ez egy új lökést adott a tematika szempontjából, a technika szempontjából, és hát ez a sorozat, ez így megjelenésében is, technikájában, kifejező módjában is egyfajta új egységet alkot?
4: Igen, végül is, mert hozzányúltam a kubizmushoz. A nagyon egyszerű kubizmus, Picasso által inspirált festészeti mód. Nagyon illusztratívan kezdtem el az első képeket, egyszerűen csak formai anyagot mutatok, így a legkisebb gyerektől is értelmezhet lesz, és én itt meg is ragadom az alkalmat, én nagyon remélem, hogy a pedagógusok is fel fognak rá figyelni, mert talán így meg tudják szerettetni egy kicsit a történelmünket, hiszen annyira el van felejtve, hogy honnan is származunk.
2: Legalábbis másik oldalról, egy kicsit talán egyedi oldalról lehet megközelíteni ezeket a sokszor porosnak, avitnak vélt a történelemkönyvek lapjaira űzött sztorit,
4: igen,
2: ami a magyarság története is innentől kezdve része kéne, hogy legyen, igen, a mindennapjainknak. Igazgató úr, mennyire van a helyén egyrészt egy nemzeti emlékezet című kiállítás, egy ilyen válogatás önöknél, és ugye ez is egy érdekes dolog, hogy miközben a téma ennyire nagy, heroikusnak is mondhatnánk, a megközelítés azonban nagyon is kortárs, úgyhogy szerintem ez is elég jól mutatja, hogy mennyire trendi és napra kész a templom, hogy mer egy ilyen témához ilyen oldalról közelíteni.
3: Igen, azt gondolom, hogy a tematika nemzet és emlékezet az abszolút passzol természetesen. Debrecen, meg hát az egyetemi templom egész története is át van szűve a reformátusság és a város évszázados kapcsolatával, meg az egyetem és a református egyház évszázados kapcsolatával, tehát hogy természetesen itt ilyen szempontból ez a tematika nagyon passzol a templomhoz. Az valóban újszerű, nagyon is újszerű azt gondolom, hogy egy szobor installáció is bekerül. Főleg egy református templomban, ugye tudjuk, hogy a reformátusok a szentképek és szent szobrok kiüzetése után nem
2: ábrázolás, nagyon, ugye nem
3: igen,
2: annyira jellemző.
3: Nem nagyon szeretik a templomokban az emberábrázolás, de nyilván ez itt most nem mint liturgikus tárgy fog bekerülni, és nem mint az Isten tiszteleteken használt tárgy, hanem mint kiállítási tárgy, mint művészi koncepció. És én azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez teljesen helyén van és rendjén van, és ez egy izgalmas kísérlet is lesz számunkra is abban a vonatkozásban, hogy az emberek hogy fogadják majd ezt, és hogy a látogatók hogy fogadják majd ezt a koncepciót. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy ez pozitív visszhangokat kap.
2: A művészektől kérdezem, kikre számítanak itt, már az előbb utaltra, hogy szeretné, hogy gyerekek is jöjjenek, akár diákok, iskolai csoportok, meglátjuk, hogy ki az, akiket meg tudnak szólítani, de kire számítanak, kiket várnak vagy remélnek közönségnek?
4: Igazából mindenkit. Mert én úgy gondolom, hogy a szobrok és a festmények által mindenki egy kicsit közelebb kerül a gyökeréhez, vagy újra gondolja, újra értelmezheti, hiszen olyanok is belekerültek, mint Augsburgi csata, Merseburgi csata, amit a történelmi könyvekben nem tanulhatunk meg. Én nagyon remélem, hogy lehetőleg minél többen fogják meglátogatni ezt a kiállítást, mert tényleg egyedi. A külföldről kapott visszajelzésekből ők is azt mondták, hogy Magyarországon még ilyet nem hallottak, hogy egy művésztől 56 képen keresztül a történelmet napjainkig valaki ábrázolta volna, és a lovasszobor is egy teljesen kivételes.
5: Szerintem a művészet az kortalan, tehát igazándiból csecsemőkortól. A csecsemők is ugye tudnak vizuálisan már felfogni a dolgokat a fotók alapján, tehát érdemes elkezdeni onnan. Tehát gyakorlatilag mindenkinek ajánlom ezt a tárlatot, ami nagyon különleges lesz. Eddig a szobraim, ahol megjelentek, mindenhol feltűnést tudtak kelteni, mert kicsit kívül esnek a hagyományos, meg megszokott kortárs művészetben is anyagválasztás szempontjából, mivel hogy újrahasznosító művész vagyok, tehát itt ennek több mondani valója van a művészeten kívül.
2: Több gondolkodni valót ad a látogatóknak.
5: Ez szerintem a mai világban az egyik legfontosabb tényező lesz a jövőt tekintve, és ezáltal egy kicsit a figyelmet is fel lehet hívni rá. Az meg, hogy a művészet által közvetítem ezt a dolgot, ez egy teljesen jó, inspiratív dolog, inspirálhat másokat nyilván, hogy védjék a környezetet, meg arra is, hogy hogyan védjék, mert például elkezdhetnek otthon művészkedni.
2: A múlt ismeretével, meg a történelmünk tiszteletével, akkor így át lehet fordítani a tekintetünket egy kicsit a jövőbe, hogyha azt akarjuk, hogy ez meg is maradjon, nem is csak akár nemzeti, hanem emberi szinten. Az adatokat, tényeket halljuk még, mikor, mettől meddig lehet látni ezt a kiállítást.
3: Június 6-án 10 órától lesz a megnyitója a kiállításnak, mindenkit szeretettel várunk erre a megnyitóra, ami nem csak egy sima kiállítás megnyitó lesz, hanem próbáljuk egy kicsit színesen zenés közreműködőkkel is színesíteni majd ezt a megnyitó alkalmat, és 6-ától folyamatosan látható lesz a kiállítás 18-áig, hétfőtől szombatig, 9-től 12 és 13-tól 16 óra között, és a belépés ingyenes, úgyhogy valóban mindenkit szeretettel látunk.
1: Új képzőművészeti kiállítás nyílik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kulturális centrumként is hasznosuló szakrális épület már többször adott teret különböző tárlatoknak. Ezúttal két autodidakta alkotó, Kolozsvári Edit festő és Szabó József szobrász történelmi ihletésű munkáit láthatja a nagy közönség. Nemzet és emlékezet címmel június 6-ától. Olá Ilona beszélgetett az alkotókkal.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Svéd Asztal című magazinműsor június 4-én, csütörtökön itt az Európa Rádióban. Katona Béla református lelki pásztor napige is gondolatával zárjuk ma is az órát. Megköszönöm, ha velünk tartottak, további kellemes szép estét kíván a szerkesztő műsorvezető Béli Katalin.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
6: Isten igéjét a Zsoltárok könyve 76. fejezetének 7. verséből hallgassuk meg. dorgálásodtól Jákób istene mozdulni sem tud a kocsi és a ló. A zsoltáríró egy olyan képet fest elénk, ahol a legyőzhetetlennek hit harcosok hirtelen elvesztik erejüket, a leggyorsabb harci kocsik pedig Isten egyetlen szavára lebénulnak. Ha őszinték vagyunk, mi is nagyon büszkék vagyunk a saját modern harci kocsiainkra, a felívelő karrierünkre, a percre pontosan beosztott naptárunkra, a sikereinkre és a végtelennek hit teherbírásunkra. Padlógázzal száguldunk az életben. Isten azonban tisztán látja, ha ez az őrült rohanás egyenesen a szakadékba vezet. Ilyenkor előfordul, hogy a szeretetéből fakadóan enged egy bosszantó defektet az utunkon. Kapsz egy megállító betegséget, egy váratlan akadályt, vagy egy látszólagos kudarcot, ami hirtelen lefékez. Az adott pillanatban ez iszonyatosan bosszantó és fájdalmas, hiszen felborul a gondosan felépített terved. Valójában azonban ez a defekt ment meg a teljes kiégéstől, vagy egy sokkal nagyobb tragédiától. Amit te ma kudarcnak, időrabló akadálynak, vagy fájdalmas megakadásnak élsz meg, az nagy eséllyel Isten kegyelmes vészfékezése az életedben. Ő állított meg, mielőtt teljesen tönkretennéd magad. Ma reggel ne a csúszásokon vagy a bezárult ajtókon mérgelődj. Helyette állj meg egy pillanatra, és engedd meg magadnak a pihenést. Vedd észre, hogy az akadály sokszor nem büntetés, hanem mentőöv. A mai ige magyarázat Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik, aki a Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgálja az Urat.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve, a májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. negyedik hónapja stabilan 12 ezer felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 ezer feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni. Itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a tekősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát hogy ez így nagyon dinamikusan változik. Nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak. Vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy kettő, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyok tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén végeztek terepi kutatást a Hunren Ökológiai Kutatóintézet Vízi Ökológiai Intézetének munkatársai. Dr. Horváth Zsófia és csapata Santa Cruz szigetén egy nemzetközi együttműködés részeként vizsgálták a szigetek egyik legkevésbé ismert, mégis kulcsfontosságú természeti kincsét, az édesvízi tavakat. Ezeket a védett szárazföldi teknősök hozzák létre. Szó szerint tavatásnak, testtömegüket kihasználva mélyedéseket formálnak, amelyekben az esős időszakban víz gyűlik össze. Ezekben hűtik magukat, innen isznak, miközben számos más élőlény számára is élőhelyet teremtenek. Horváth Zsófia, a Vízi Ökológiai Intézet igazgató helyettesének elmondása szerint a teknősök által létrehozott apró tavak első pillantásra jelentéktelennek tűnhetnek. Valójában azonban választ adhatnak arra, hogy miként reagál egy ikonikus, sérülékeny ökoszisztéma a globális klímaváltozás kihívásaira.
0: Ennek egyébként egy meglepően hosszú kifutása volt, hogy mi oda eljutottunk. Igazából még a Covid alatt kezdődött, senki nem mehetett sehova, és akkor ugye nagyon sok mindenbe az emberek úgy beletették magukat, hogy jó, akkor mi az, amit online lehet csinálni, mit lehetne kitalálni, ki kivel, hogyan tudna még így az online térbe kollaborálni. És ebben a fázisban kerestek meg engem egyébként ott dolgozó brazil kolléga, akit én ismertem máshonnan. Ő a Covid alatt nekiállt annak, hogy most úgyis van ideje, mert nem mehet sehova. Ő kitalál egy programot arra, hogy a Galápagos szigeteken hogy lehetne felmérni a nem túl ismert édesvizeket. És viszonylag sok kutatót meghívott ebbe a programírásba, tehát én is így keveredtem bele. És akkor ez egy ilyen nagyon komplex program volt a helyi nemzeti park részvételével, illetve hát rengeteg külföldi kutató, mindenki beletette a saját kis témakörét, és akkor a kolléga elkezdett ezzel kampányolni, és akkor próbált rá keretet szerezni, de hát ugye nem lehetett sehova se utazni, nagyon nehéz volt ezt úgy megvalósítani, és akkor ilyen apró dirib darabokban, amikor a résztvevőknek volt esetleg egy kis lehetőségük, hogy akkor valahogy segítség ezt a programot, akkor így mindenki egyedileg végül is az évek során elkezdte belerakosgatni. És nekünk is most volt egy olyan nagy projektünk, az az egyik ilyen nemzeti laboratórium, amiben mi részt vettünk, ez az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratórium. Ez most zárult, tehát most zárjuk, és ennek részeként tudtunk végül is mi is egy kicsit hozzájárulni ehhez a programhoz és ennek az elindításához.
1: De jól értelmezem, hogy az óriás teknősökhez köthetők a Galápagos-szigeten az édesvízi tavak, vagy azért ez így nem teljesen igaz?
0: De nagy részben egyébként ez igaz, mert hogy ezeken a szigeteken, ezek vulkanikus szigetek. Valahogy úgy alakult, hogy viszonylag kicsik, és valahogy a kőzet meg a egyéb feláramlások a legtöbb szigeten nem érik el a felszínt, nem alakulnak ki olyan tavak, mint mondjuk kontinenseken sokkal gyakrabban. A legtöbb szigeten patakok sincsenek, tehát konkrétan folyó víz sincs, ami ugye

0: valahol összegyűlne és kialakítan egy tavat. És olyannyira nincs édesvíz, hogy egyébként a legtöbb szigeten ezért tudott nagyon sokáig az élővilág érintetlen maradni, mert az ember nem tudott oda menni tartósan belakni. És ugye ahol nincs ember, ott általában azért a természet kicsit jobban érzi magát. Úgyhogy nagyon sokáig így évszázadokon keresztül igazából mindenki tudta, aki a környéken hajózott, kalózok, kutatók, konkvisztádorok, felfedezők, tudták, hogy ott vannak a Galapagos-szigetek, de azt is tudták, hogy nem érdemes ott nagyon hosszan elidőzni, mert kaja van, mert hogy a teknősöket be lehet fogni, föl lehet tenni a hajóra, és akkor abból el lehet élni, de víz az nem nagyon van. És emiatt a kalózok is inkább csak ugye ilyen átmeneti gyors megállónak használták, fölpakoltak pár teknőst, és akkor mentek vele tovább, és nem alakultak ki nagy települések, mert hogy ugye tényleg egy emberi település az egyik alap dolog, hogy édes víz legyen, mert ha nincs mit inni, akkor nem tudunk ott megtelepülni.
1: Mekkora tavat tudnak ásni a teknősök? Tehát Magyarországon picike teknősökkel szoktunk találkozni, maximum az állatkertekben vagy vadasparkokban találkozhatunk a hatalmas teknősökkel, de hogy képesek tavat ásni ezek a teknősök?
0: Igen, nagyon izgalmas. Egyébként tényleg ilyen dinoszauruszok közelről, tehát olyan súlya van egyik-másiknak, akár 300 kg-os is lehet egy nagy gímteknős, és egyébként hatalmas körmeik vannak, ilyen lapátszerű lábaik, főleg a mellső lábaik. A páncéljuknak a széle így egy kicsit így fölfele kanyarodik, tehát szinte ilyen beépített saját lapátrendszerük van, amivel amikor mondjuk pláne kicsit esik az eső, sárosabb a talaj, ők ezt így kiválóan elkezdik kiásni maguknak, és akkor először mondjuk csak a sárban ülnek, és akkor ugye egy melegebb napon tök jó, hogy lehet benne hűsölni. És aztán, ahogy egyik-másik olyan jobb helyet talál, akkor ott többen összegyűlnek, elkezdik jobban kiásni, és akkor igazából ezek a tavak olyanok, hogy akár évről évre változhat a helyük is. Nagyon érdekes, hogy amikor mi mentünk, akkor semmilyen adatunk nem volt, hogy hol vannak a tavak. A Google-ről ilyen szatellitképek alapján próbáltuk belőni, itt valószínűleg van valami, de hát mondjuk a legkisebb kép is 2 éves volt, és volt olyan, hogy kimentünk, azt hittük, hogy ott lesz egy tó, de már nem volt semmi, csak a kis mélyedés, mert a teknősök odébb álltak és csináltak egy másikat mondjuk 10 méterrel odébb. Tehát hogy ez így nagyon dinamikusan változik. Nem nagyon tudjuk mi se, hogy mi alapján választják mondjuk, hogy hova és mekkora tavatásnak. Vannak ilyen kisebbek is, és akkor az ember oda megy, látja, hogy mondjuk egy darab teknős van benne általában, vagy kettő, és akkor tényleg csak mondjuk 2x2 méter. És vannak a nagyobb tavak, amiket meg már, hát valószínűleg ugye ők is régebb óta fenntartják, meg vannak olyan tavak is, amikhez hát már ugye az ember is egy kicsit hozzájárul, mert megörült neki, hogy jaj, de jó, hogy itt mindig vannak teknősök, és akkor kicsit esetleg ki is kotorták egyik-másik tavat, víztározóként használják például fönt a farmokon, hogy az állatoknak is legyen ugye honnan inni, és akkor egy kicsit meg is segítik, és akkor ezek egészen viszonylag nagyok tudnak lenni, tehát akár egy ilyen 50 méter átmérőjű is, de azok is úgy indultak, hogy mondjuk először egy-két teknős oda ment, és elkezdte kiásni.
1: És akkor utána ezeket a tavakat már mesterségesen mélyítették az ott lakók?
0: Egy részüket igen, de a nagy részét nem. Tehát a nagy része az most is folyamatosan olyan, hogy attól függően, hogy éppen a teknősök az adott évben használják-e vagy nem, megtelhet vízzel, vagy akár begyepesedik is. Következő évtől már nincs ott.
1: De egyébként a teknősök ezt elsősorban önmaguk hűtésére kezdték el ásni ezeket a kis tavakat?
0: Hűtik is magukat benne. Galapagos-szigetek az Ecuadorhoz tartozik, és Ecuador, ahogy a nevében is ott van, rajta van az egyenlítőn, tehát nagyon meleg, nagyon magas UV, tényleg igazi trópusi területet kell elképzelni. Tehát őnekik az számít, hogy egy kicsit tudnak hűsölni a vízben, meg isznak is belőle, tehát ez nekik is egy jó ivóvízforrás. És ha már ott van a víz, akkor egyébként meg ugye a környező élővilág is ezt használja. Tehát ha az ember egy kicsit megáll ezeknek a tavaknak, folyamatosan jönnek a madarak, a Darwin pintyek.
1: Honnan tudják, hogy hol kell ásni? Tehát ők érzik, tudják, hogy hol van víz?
0: Valószínűleg ők is érzik, hogy mondjuk ahol hűvösebb egy kicsit, ott érdemesebb. Tehát mi azt figyeltük meg, hogy sokszor például egy-egy ilyen nagyobb fa alatt kezdenek el ásni. Tehát az új tavak, amiket mi még úgy láttunk, hogy még nem igazi tó feltétlenül, hanem inkább csak egy kis gödör, amit most kezdtek el kialakítani, az egyébként nagyon sokszor fák alatt van, tehát az árnyékban.
1: És egyébként mindig ugyanazokon a helyeken tartózkodnak, vagy azért vándorolnak?
0: Folyamatosan mozognak a tavak között is, meg szezonálisan is egyébként van egy vándorlási útvonaluk, Ugye a különböző szigetek mindegy kicsit máshogy működnek. Mi a központi szigeten voltunk a leghosszabb ideig, meg ott próbáltunk egy ilyen nagyobb felmérést elvégezni. A központi sziget ez Santa Cruz, ahol mondjuk idézőjeles fővárosa is van a szigeteknek, Puerto Ayora. És ez a sziget, ez így nagyjából egy ilyen kerekedett sziget, és a közepén egy ilyen kifli alakban van egy felföldje. Mivel hogy ugye vulkanikus, tehát mind úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyon lekopott vulkán, a közepén, a felföldön, olyan 400 méterrel vagyunk az óceán fölött, tehát a víz fölött, úgyhogy ott egy kicsit más klíma van, és az az érdekes, hogy ugye bár az egyenítőn vagyunk, a tenger áramlatok miatt azért van száraz, meg nedves évszak. És a teknősök ezt lekövetik, mert hogy ugye úgy van, hogy mivel fönt a felföldön, meg lent a tengerparton nem ugyanaz a növényzet van, meg nem ugyanakkor elérhetőek a zsengelevelek, amikkel ők szeretnek esetleg táplálkozni, vagy ugye a zsengefű, általában mint a fűnyírói mennek végig a gyepen, ezért ők ezt lekövetik, és akkor fölle vándorolnak, igazából fél évente változtatják azt, hogy ők fönt vannak-e a felföldön, vagy lent egészen akár a tengerparton.
1: És mi állt a kutatás, a vizsgálatok középpontjában, fókuszában? Tehát miért érdekesek ezek a kis édesvízi tavak?
0: A vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyon sokáig elhanyagoltuk, nem foglalkoztunk velük, mert mindenki a nagy tavakra, meg a nagy folyókra fókuszált, és ezért ökológiában is volt egy nagy váltás így a 2000-es években, amikor rájöttünk, hogy nem arról van szó, hogy a kisvizekben is nagy biodiverzitás, vagy nem fontosak, csak igazából nem nagyon foglalkoztunk velük. És például ma már tudjuk, hogy Európában az ilyen pici vizecskék, ezek az európai biodiverzitás 70%-át fent tudják tartani, tehát óriási biodiverzitás van bennük. És egyébként az embernek is nagyon fontos, mert rengeteg ilyen ökoszisztéma szolgáltatást tudnak biztosítani, és ugyanez megfigyelhető egyébként Galapagoszon is. Ugye el voltak hanyagolva, senki nem foglalkozott ott sem velük, hiszen azt lehet mondani, hogy nincsenek nagy tavak, nincsenek patakok, ugye nagyon sokat vizsgálták a terrasztis élőhelyeket, a tengereket, ugye a madarakról rengeteg vizsgálat volt, de valahogy ezek a kis vizek nem kerültek sorra. Ugyanakkor meg egy nagyon érdekes rendszer, mert ugye az embernek is fontos, mert például ott a felföldön, ahol ezeket a teknősök kialakítják, ugye a teknősök is nagyon gyakran ezek mellett vagy ezekben találhatóak meg, és például a turizmus erre abszolút elkezdett ráépülni. Tehát a fönti felföldi farmokon, ahol ilyen tavakat lehet találni, ott látogatói központok alakultak ki, tehát aki teknős szeretne látni, azt tudja, hogy az ottani farmra kell fölmenni, és akkor meg lehet nézni a tavaknál a teknősöket. Ugyanakkor nagyon fontos nézni, mi van a vízben, mert például a különböző inváziós fajok sok esetben úgy kezdenek el terjedni, hogy mondjuk ugye nem figyelünk rájuk, nem nézünk bele ezekbe a kis vizekbe, és hát ez a kettő kislogunk, és már ott vannak mondjuk a szúnyogok, amik addig nem voltak jelen a szigeten, és ez csupa olyan dolog, amit eddig nem monitorozott senki, nem nézett senki.
1: Tehát magyarán akkor vizsgáltátok azt is, hogy milyen élőlények telepednek meg, találnak életfeltételeket ezekben az édesvízi tavakban?
0: Igen, mi a helyszíneket próbáltuk felvenni, ugye hol vannak maguk a tavak, milyen vízkémiai paraméterek jellemzik, milyen mélyek, mennyire borít őket vegetáció, és mi él bennük. Tehát vettünk belőlük különböző planktonikus mintákat, tehát ez az a lebegő életközösség, ami mindennek az alapja, milyen algák, milyen kisrákok élnek bennük, illetve milyen apró gerinctelenek, és igazából ott ugye nagyjából véget is ér a táplálékhálózat, mert annyira picikék, hogy hát a hal az ugye mint bennük, tehát a maximum az az, hogy mondjuk szitakötőláról ők a legnagyobb ilyen top predátorok ezekben a vizekben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Horváth Zsófiával, előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, ilyen bárhol a nagyvilágban, jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról, óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó benes dekrétumokat. Magyar Péter úgy fogalmazott, arra adtak felhatalmazást a magyarok, hogy újra egyesítsék a nemzetet, hogy olyan közigazgatási méltóságok képviseljék az országot, akik valóban kifejezik a nemzet egységét, nem hallgatnak, amikor meg kell szólalni, kiállnak az elesettek, a rászorulók, a magára hagyottak, a megtámadott gyermekek mellett, akik nem hagyják szó nélkül az sem, ha egy külföldi politikus magyar hősöket gyaláz és a sírjukat tapossa, és nem hagyják, hogy bárkit is kirekesztenek a nemzetből, mutatott rá a miniszterelnök. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti az ehhez szükséges jogi kereteket, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, a Velencei tónál az egyeztetésen a helyi környezetvédő civilek, a polgármesterek és a vízügyi szakemberek is személyesen kifejtették álláspontjukat. Az elmúlt évek elhanyagoltsága után széleskörű párbeszéd indult a tó megmentéséért. Gajdos László kiemelte, a helyzetet övező sok ellentmondó érdek komplex megoldást követel a tó hosszú távú ökológiai védelméért. A közös munka alapja egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése lehet, amely megteremti ehhez a szükséges jogi kereteket. A szakértői javaslatok alapján a legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Horváth Zsófiával, a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének igazgató helyettesével arról, hogy a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galápagos-szigetek területén vizsgálták az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavakat. A klímaváltozás hogyan befolyásolja ezeknek a tavaknak a fennmaradását vagy a meglétét? Mert ugye egyre jobban szárazodunk, gondolom a Galápagos-szigetek sem kivételez alól.
2: Így van, nagyon érinti őket a klímaváltozás, és ugye minél kisebb egy víztest, annál inkább érzékeny erre, tehát szokták őket ilyen szentinelnek, ilyen őrszemnek is hívni, hogy ugye a klímaváltozás akkor látjuk meg először, mikor esetleg még nem látjuk, hogy a nagy tavaknak vagy a nagy folyóknak megváltozik a vízrajza, de a kis tavak első között ugye eltűnnek, az az első lépés. És abszolút lehetett látni, például ugye mi azért mentünk februárban, tehát február az gyakorlatilag a két évszaknak, az esősnek meg a száraznak a váltása, el kellene kezdődjön a nagy esőzés, és mi arra számítottunk, hogy akkor ugye a legtöbb tó fel lesz már töltve. De most ehhez képest alig volt eső, és hát mondták, hogy ez a szuper El Niño, ugye amiről most már nagyon sokan beszélnek, és Magyarországot is érinti, ugye onnan indul, Dél-Amerikából a tengeráramlatok alakítják, és azok alatt, a hetek alatt, amíg mi ott voltunk, tehát folyamatosan egyébként a helyiekkel is erről beszéltünk, hogy mennyire furcsa, hogy mennyire szárazodik, alig van eső. A tavaknak föl kellett volna telniük, és ehhez képest volt olyan tó, hogy mondjuk két héten keresztül többször kimentünk, és a szemünk előtt láttuk, hogy szárad ki a helyet, hogy egyébként telne meg vízzel.
1: Sok egyébként az inváziós faj a Galápagos-szigeteken? Egyáltalán hogy kerülnek oda?
2: Igen, ez nekem például személyesen nagyon furcsa volt, tehát én arra számítottam, mivel nekünk kutatóknak rengeteg kutatási engedélyt kell beszerezni, hogyha kutatni szeretnénk a Galápagos-szigeteken, és olyannyira szigorú, hogy például a mintáinknak a nagy részét nem is tudtuk még megvizsgálni, tehát a mintákat magukat, amiket begyűjtöttünk, ott kellett hagyni, és egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat mentén fogják majd kiengedni egyáltalán Galápagosról, ahonnan mi kölcsönbe kapjuk, és miután földolgoztuk a mikroszkóban, vissza kell juttatni, mert hogy az az övék, tehát nem lehet ugye kivinni se semmit tartósan, és hogy ugyanígy befele sem szabad semmit, tehát nekünk nyilatkozni kellett arról, hogy a cipőnket lepucoltuk, nem viszünk semmi olyat, amivel sátorazni szoktunk máshol, tehát mi nagyon komoly ellenőrzésre számítottunk, és igazából engem nagyon meglepett, hogy ehhez képest azért annyira nem volt szigorúan véve, és igazából nagyon sokan simán sárosba kancsal behozták azt, amit nem kellene. Meg hát ugye folyamatában, amikor hatalmas tankerekkel érkezik egy csomó minden mondjuk, mert hogy a sziget nem önellátó olyan szempontból, hogy ugye még a vizet is be kell hozni. Uh-huh. Tehát amit ugye mondtam, hogy nincs ivóvíz, tankerhajókon szállítják be, tehát nincs igazából egy önfenntartó gazdasága a szigetnek ilyen szempontból, nem mindent tudnak maguknak megtermelni. És ugye ezeken aztán hát nem tudnak minden sarkot átvizsgálni, és elég elképzelni, hogy mekkora egy ilyen hatalmas tanker, hogy abból hány érkezik, akár heti szinten, ha abból minden másodiknak a sarkában van mondjuk egy kisegér, ami éppen bejut a szárazföldről, akkor az már azonnal bent van, és folyamatosan így érkeznek egyre inkább az inváziós fajok. Igazából sokkoló, hogy milyen sok van, ahhoz képest, hogy mennyire messze van ez a sziget együttes a kontinenstől, és azt gondolnánk, hogy pont azért, hogy nagyon sokáig nem találkozott igazán tartósan emberekkel, egy kicsit talán jobb a helyzet, de sajnos sehol nem jó.
1: Vannak olyan inváziós fajok, növények, amelyek például nem jók az óriás teknősöknek, tehát gátolják például őket?
2: Abszolút, így van. Van például egy olyan, cédrusnak hívják így az angolban, és akkor magyarra is úgy szokták fordítani, de ez egy olyan fafaj, amit annó bevittek a szigetekre azért, hogy ugye amikor elkezdtek betelepülni, akkor ez egy nagyon jó faanyagot biztosított, mert nem voltak ilyen igazán nagy olyan erdőségeik, amikből olyan igazi, szép, nagy dongányi fákat lehetett volna kivágni. Ezért betelepítettek olyan fafajt, ami ilyen hatalmas erdőségeket képzett, és ott egészen más az aljnövényzet, Például ott is az aljnövényzetében megjelennek az európai szeder, például az egy ilyen inváziós faj újabban, és azt figyelték meg az ott dolgozó kutatók, hogy például az óriás teknősök konkrétan kikerülik ezeket az erdőségeket, meg a szedret, amikor ugye vándorolnak a szigeteken, és nem mennek át rajta, mert nekik is kényelmetlen, tehát egy ilyen áthatolhatatlan erdőséget, meg bozótost hoz létre. Tehát konkrétan megváltoztatta az ő mozgási útvonalaikat. Tehát vannak olyan teknősök, amiket a helyi kutatók megjelöltek ilyen rádiótelemetriásan, tehát mi is láttunk, amikor ott voltunk ilyet, hogy ugye így rá van ragasztva gyakorlatilag a teknősnek a hátára egy adóvevő, és hát akkor ugye követni lehet, merre járnak, és akkor mikor már 10-15-20 ilyen teknős megjelölnek, akkor egyébként gyönyörűen kirajzolja azt, hogy a szigeten hol vannak ezek a, úgy is mondják, hogy ilyen teknős autópályák, amiken ők szeretnek közlekedni, és egyébként fantasztikus, hogy abban a több száz ezer évben, amíg a teknősök mindig ugyanazon az útvonalon mentek, van, ahol a kőzetben lehet látni, hogy a kő már ki van koptatva, mert már a teknős átment rajta, tehát ténylegesen autópályáik vannak, és hogy ez konkrétan eltolta az, hogy mondjuk betelepítettek erre a részre egy ilyen nagy cédrus erdőt, és a teknősök így jobbról balról ki kell kerüljék, és akkor mondjuk annyival többet kell, hogy vándoroljanak, hogy eljussanak a szaporodó helyükre.
1: És hogyha a tavakat nézzük, ugye mondtad a szúnyogokat, de vannak olyan élőlények, amelyek inváziós fajnak számítanak, és elszaporodhatnak pontosan ezeknek a tavaknak köszönhetően?
2: Igen, például a szigeteken természetes módon nincsenek kétéltűek, mert ugye a kétéltűek egy olyan csoport, ami tipikusan nem szoktak nagyon messzi szigetekre eljutni, mert hogy ilyen nagyon kis szenzitívek, tehát ugye kiszárad a kis főrük, nem tudnak visszahúzódni a páncéljukba, nincs igazán olyan petéjük, ami mondjuk el tudna messzire jutni, mert azonnal kiszárad, úgyhogy kétéltűeket szinte soha nem találunk őshonos kétéltűt messzi szigeteken, és a Galapagos szigeteken sem alakultak ki, és sajnos az utóbbi hát egy-két évtizednek a hozadéka az is, hogy egyszer csak bekerült egy ilyen invazív, hát ilyen leveli béka fajnak nevezhetjük ezekbe a tavakba. Szintén nem pontosan tudjuk, hogy most ezt valaki ott tartotta, megunta, kidobta, vagy véletlenül bekerült ugye valami emberi mozgásnak köszönhetően, de egyszer csak megjelent, és vannak olyan régiók, ahol egész egyszerűen már ilyen fülhasogató a hangjuk, annyira hangosan kurutyolnak, és minden tóban ott vannak.
1: Mi lesz ennek a kutatásnak a további élete? Tehát magyarán ezek az adatok, amelyeket ti elemeztek, miért fontos ez a kutatás?
2: Hát mi nagyon reménykedünk abban, hogy ehhez a programhoz így igazából tényleg hozzá tudtunk járulni, hogy a Nemzeti Parknak is adunk a kezébe olyan adatokat, amiket ők előttünk nem tudták még, hogy hogyan vagy hol kellene fölmérni, mire figyeljenek, mert ugye a Nemzeti Park is inkább ugye a magukkal a teknősökkel, illetve mondjuk a tengeri élőlényekkel, vagy a különböző őshonos növényekkel foglalkozott, tehát hogy ez új kutatási irányvonal nekik is, meg új tudásanyag nekik is, ami nagyon hasznos ahhoz, hogy ugye ők helyben tudjanak olyan dolgokat dönteni, tervezni, hogy az úgy mindenkinek jó legyen, tehát az invazív fajok se feltétlenül terjedjenek tovább, de a teknősöket is mondjuk segítsék, hogy akár jobb útvonal mentén jobban fent tudják tartani a nekik kellő tavakat. Úgyhogy mi nagyon reménykedünk abban, hogy ennek van egy ilyen helyi hasznossága, vonzata is. Ugye ezen belül meg nyilván van egy olyan alapvető tudományos érdeklődés is, ami miatt nekünk ez fantasztikusan izgalmas, mert hogy én sokat dolgozom élőhelyhálózatokkal, tehát pont azzal, hogy a kis tavak azok nem egyesével pontosak mondjuk, hanem egy nagy tájban, az különösen izgalmas, hogy ők hogy állnak egymással összeköttetésben. Tehát nekem egy ilyen rendszer, ahol egyébként rengeteg kis tó van, tehát ezrével, tízezrével vannak valószínűleg a szigeten, tehát ennek fel se lehetett mérni, mert annyi van belőlük, hogy ha rendesen esik az eső és föltölti őket, és nagyon-nagyon izgalmas abba belegondolni, hogy ők körülbelül ilyen csíkosan vannak összekötve egymással, tehát ugye ahogy mennek a teknősök föl le a hegyre, ők összekötik egymással ezeket az élőhelyeket. Ez alatt azt értem, hogy ugye a hátukon viszik a sárral együtt mindenféle élőlényeket, meg azoknak a petéit, vagy magvait, és ugye egyik tóból a másikba tudják juttatni. És az én kutatócsoportom sokat dolgozik, sokat foglalkozik ilyen jellegű összekötésekkel, tehát önmagában, mint egy tudományos élőhely hálózati rendszer is borzasztóan izgalmas egyébként ez az élőhely hálózat.
1: Lesz esetleg folytatás? Tehát van még mit kutatni, hogyha ezeket a tavakat nézzük?
2: rengeteg mindent lehet még kutatni, tehát ez egy terra incognita igazából az édesvízrendszer a szigeten. Én nagyon remélem, hogy egyébként lesz még folytatás, amíg kim voltunk, az alatt is egyébként új dolgokba csöppentünk bele, meg új kollaborátorokat találtunk. Például a helyszínen pont akkor kezdtek el dolgozni egy ilyen kísérleti rendszerben, ilyen mezokozmosz rendszerben egy kísérleten arra, hogy megvizsgálják, hogy ezek az invazív kétértőek mit csinálnak a vízben, mivel függ össze az ő elterjedésük, és akkor például ebbe is csak úgy szinte random belecsöppentünk, hogy éppen zajlott, és egy fantasztikus koincidencia volt, hogy egyébként mi ugyanilyen kísérleti rendszerekkel dolgozunk itthon, tehát például ebbe is nagyon sokat tudtunk akkor ott helyben segíteni, hogy mire érdemes figyelni, milyen gyakorlati módon lehet ezt megvalósítani. Úgyhogy nagyon reménykedünk benne, hogy lesz még folytatása, mert ez egy fantasztikus élőhely, tényleg különleges. Tehát amit az ember olvas arról, hogy a Galapagos-szigetek mennyire különleges és szinte álomszerű, az egy biológusnak ez teljesen tényleg a non plus ultra.
1: Banálisnak tűnhet a kérdés, de most Magyarország jutott eszembe, hogy Magyarországon lenne olyan élőlény, ami képes lenne ilyen édesvízi tavakat létrehozni vagy ásni? Ezt tudjuk, a klímaváltozás Magyarországot nagyon sújtja, az egész Kárpát-medencét. Talajvízszint az már nagyon-nagyon mélyen van, nagyon-nagyon alacsony. De hogy lenne olyan élőlény, ami nálunk képes lenne ilyenre?
2: Vannak olyan emlőseink nekünk is, amik egyébként hasonló módon, mondjuk nem ennyire intenzíven, meg kizárólagosan csinálják. Tehát például a hód az tipikusan most nagyon sokat elő szokott kerülni, most itt az Ökológiai Kutatóközpontban a kollégák nagyon sokat dolgoznak a hódokkal, meg az ő tájalakító szerepükkel, tehát ők tényleg egy kis csordogáló patak mentén ki tudnak egy hatalmas vízes élőhelyet alakítani, tehát formálják a tájat. Ezeket egyébként ökoszisztéma mérnök fajoknak szoktuk az ökológiában hívni, hogy tényleg mint egy mérnök kimegy, és odébb rakja a dolgokat, és egyszer csak azt tesszük észre, hogy a térképen ott mondjuk megjelent egy öblözet, vagy egy tó, vagy akár kicsit megforgatta a vízjárást mondjuk egy patakon. Úgyhogy igazából igen, tehát nekünk a hód az például egy ilyen faj, de mondjuk az erdőben, amikor mondjuk több víz van, tehát nem ennyire száraz az időszak, hanem mondjuk tényleg egy ilyen saras esős időszak van, akkor a vaddisznók turkálásukkal szintén tudnak ilyen kisebb pocsolyákat kialakítani az erdeinkben. Az is egyébként egy nagyon hasonló folyamat.
1: És egyébként, hogyha lesz folytatás, akkor lesz lehetőségetek arra, hogy újra kimenjetek a Galapagos-szigetekre, elmenjetek?
2: Folyamatosan keressük azokat az ilyen pályázati formákat, ami ezt lehetővé tenné, mert ugye nyilván ez mindig valamilyen projektből, valamilyen pályázatból van finanszírozva, és a kollaborátorinkat egyébként folyamatosan keressük ezeket a lehetőségeket. Úgyhogy ha lesz rá lehetőség, akkor igen.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy miért fontosak a világ egyik legismertebb természetes laboratóriumában, a Galapagos-szigetek területén az óriás teknősök által létrehozott édesvízi tavak.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Június második felében kezdődik az érdemi egyeztetés a kormánnyal az önkormányzatok helyzetéről. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének konkrét javaslatai vannak az önkormányzati rendszer átalakításáról. Ezt mondta Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke Budapesten. A nap folyamán Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter önkormányzati érdekszövetségekkel egyeztetett. A tárgyalásról beszámoló Gémesi György elmondta, konkrét ügyekről nem esett szó, de a szövetség átadta az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó javaslatait. Ez tartalmaz sürgős, de még az évben döntést igénylő kérdéseket, és része egy közép- és hosszú távú stratégia is az állam és az önkormányzatok közötti feladat és forrás megosztásról. Karácsony Gergely főpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének társelnöke arról beszélt, hogy üdvözli a Tisza képviselői által a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok és reklámhálók betiltására vonatkozó törvényjavaslatot, bármint fogalmazott, lesznek a végrehajtás szolgáló jogtechnikai módosító javaslataik, az irányt kedvezőnek tartja. A törvényjavaslat az önkormányzati világ számára az első pozitív kézzel fogható jel, hangsúlyozta a társelnök. Kiszámítható, tervezhető és hosszú távon fenntartható működési környezet szükséges a magyar fürdő ágazat fejlődéséhez. Az új elnökség egyik legfontosabb vállalása, hogy minden rendelkezésre álló szakmai fórumon képviselni fogja a magyar fürdők érdekeit. Ezt mondta Vég Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke sajtóbeszélgetésen Budapesten. Vég Andor kiemelte, Magyarországon mintegy 170 olyan település található, amely valamilyen egészségturisztikai adottsággal, gyógytényezővel vagy fürdőlétesítménnyel rendelkezik. A vidéki vendégforgalom csaknem 70%-a fürdővel rendelkező településeken realizálódik. A magyar fürdők nélkül elképzelhetetlen a magyar turizmus teljesítménye vagy a vidéki turizmus sikere, fogalmazott az elnök hozzátéve. A májusi tisztújító közgyűlésen megválasztott elnökség a hazai fürdő ágazat előtt álló gazdasági, energetikai és turisztikai kihívások kezelését tekinti elsődleges feladatának. Vég Andor kitért arra is, hogy a fürdőknek még mindig nem sikerült a rekordnak tekintett 2019-es vendégszámot elérniük, átlagosan 20%-os az elmaradás. A fürdők nettó árbevétele 2019 óta folyamatosan és erőteljesen nőtt, ugyanakkor a bér és működési költségeik is jelentősen emelkedtek, hangsúlyozta az elnök. Együttműködési megállapodást írt alá a Központi Statisztikai Hivatal és a Debreceni Egyetem. A kooperáció részeként a hivatal szakmai támogatást nyújt az egyetemi hallgatóknak és kutatóknak, emellett a felek közös projekteket indítanak, többek között a mesterséges intelligencia alkalmazása, az adattudomány, illetve a kísérleti statisztikák fejlesztésének területén, tájékoztatott a Központi Statisztikai Hivatal. Közleményükben azt írták, a KSH konzultációval is segíti a szakdolgozatok, valamint a TDK munkák elkészítését. Az egyetemmel való kooperáció előzményeként 2025. novemberében Debrecenben a hivatali képviselői szakmai program részeként ismerkedtek meg az informatikai karon zajló képzésekkel, tudományos kezdeményezésekkel és innovatív hallgatói startupokkal. Az egyetem képviselői januárban a KSH székházba látogattak, írja a közlemény hozzátéve. A Központi Statisztikai Hivatal elkötelezett a felsőoktatási intézményekkel való szakmai kapcsolatok bővítése és folyamatos mélyítése mellett. Az egyetemekkel kötött megállapodások hozzájárulnak a statisztikai edukáció és kultúra erősítéséhez, az adatjártasság és az elemző készségek fejlesztéséhez, a tudományos párbeszéd ösztönzéséhez, valamint a legújabb technológiák hatékony alkalmazásához. Negyedik hónapja stabilan 12 000 felett alakul a havonta importált használt autók száma, amire utoljára 7 éve volt példa, közölte a Datahouse adatai alapján a jóautók.hu. Májusban 12.382 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, a hónap végéig 61.092 külföldről származó autót regisztráltak, 18,5%-kal a tavalyi első 5 havi 51.542-nél. Április eleje óta a jelentősen megerősödő forint árfolyam tartja magasan a regisztrált import személyautók mennyiségét, idézik a közleményben Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját, aki szerint az erősebb forint az év második felében is 12 000 feletti szinten tarthatja a havi behozatalt. Így a tavalyi 128 ezret követően akár a 150 ezres szint közelébe is nőhet a behozott használt személyautók darabszáma ebben az évben. A hazai autópark másik fő utánpótlási forrását jelentő új autópiacon 9,6%-os növekedést mértek az év első 5 hónapjában, írja a jóautók.hu.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Az Európa Rádió családban maradt című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Miovi Ovi olimpiát. Erről az alkalomról és a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion sport tagóvodájának mindennapjairól is beszélgetünk Tóth Edinával, a Miovi Stadion sport tagóvodájának tagintézményigazgatójával, óvodapedagógussal.
2: Óvodánkban, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgásfejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportóvoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék,

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, május 28-án rendezték meg a második Mi Óvi Óvi olimpiát. Tóth Edinát, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatóját, óvodapedagógust köszöntöm műsorunkban.
2: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat a beszélgetésre, és azt szeretném kérni, hogy beszélgetésünk elején szóljunk ennek a rendezvénynek a céljáról, és egy rövid összefoglalót, értékelést is tegyen igazgatónő.
2: A második Mi Óvi Óvi olimpiát óvodánk rendezte ebben az évben. Szakítottunk a régi hagyományokkal. Idáig versengtek a gyerekek, egymás elleni küzdelem volt, csapatokat alkottunk, és egymás ellen versenyeztek a gyerekek, de rájöttünk, illetve a korszerű óvodapedagógia azt adja, hogy a gyerekeknek nincs szüksége versenyzése, elég lesz, akik sportolók lesznek, illetve nagyobb korukban, és a játék öröméért játszunk. A játék öröméért legyen mindenféle versenyszám. Ezek a versenyek változatosak voltak, különféle olyan játékokat találtunk ki, amik érdekesek a gyerekeknek, ugyanakkor fejlesztő hatásúak. A gyerekek idegrendszeri érettsége az utóbbi időben lassabban fejlődik, és ezért fontos, hogy a gyerekeknek olyan játékokat alkossunk, amivel ezt fejleszteni tudjuk. Nagyon változatos játékok vannak erre. Érzékelő párnák, érzékelő szőnyeg, olyan játékok, amikor a jobbal agyféltekét fejleszteni szükséges. És próbáltuk ezeket a játékokat összehozni, összehangolni, és 10 pályán játszottak a gyerekek, 6 fős csapatok voltak,

0: nagyon-nagyon élvezték a gyerekek a játékokat, mindenki boldog volt, és a legnagyobb boldogságot az adta a végén, hogy nagyon jót játszottak, de minden gyermek aranyérmet kapott. És ez volt az, amikor a gyönyörű gyermekszemek olyan boldogsággal töltöttek fel, ami a felnőtteknek is egy nagyon nagy örömet okozott.
1: Szóljunk a helyszínről is.
0: A DVTK-nak nagyon köszönjük, hogy biztosította számunkra a sátrat. Ez egy olyan hely volt, egy családias hely, ahol a gyerekekkel nagyon jól elfértünk. Nagyon jó volt a szín, tehát ez a nagy zöld, ez sokkal jobban feldobta azokat a játékokat, amiket mi kitaláltunk, és nagy volt a tér, tehát a gyerekeknek nem kellett picike helyen összezsúfolódnia, hanem lehetőség volt rá, hogy kimozogják magukat.
1: Mert itt röviden szólt, hogy 10 feladat típusban játszottak, sportoltak a gyermekek, hogyha néhány elemet kiemelhetünk mindezekből a tevékenységekből.
0: Célba dobás volt, egyensúlyozás, gumikarikák alatti álbújás, szögdelés, eszközöket kellett egyik oldalról a másik oldalra helyezni a következő gyereknek vissza. És volt egy nagyon érdekes játék, ami ez egy csapatjáték, be kellett találni a labdával a lyukba egy ilyen lepedőszerű játékeszközön, ami nagyon szép színes volt, ami nagyon megnyerte a gyerekek tetszését.
1: Az óvodás korosztály melyik csoportjának, milyen életkorú gyermekeknek szólt elsősorban ez a hívás erre a napra?
0: Elsősorban nagy csoportosoknak tartjuk ezeket a rendezvényeket, hisz ki kell mozdítani őket az óvodából, a közlekedés azért egy kis csoportosnak nem lenne annyira biztonságos, és ezért az óvónénik a nagy csoportosaikat hozták el.
1: És ugye itt az egyéni tehetségüket, ügyességüket is megmutathatták a gyermekek, illetve a csoportban, csapatban való együtt működést is megtanulhatták.
0: Igen, itt az együttműködésre is szükség volt, mert voltak olyan játékok, amikor együtt kellett működnie 2-3 gyereknek is. Voltak olyanok, amikor az egyéni ügyességüket fejlesztettük, illetve azt bontakoztathatták ki.
1: Mely intézményekből vettek részt a gyermekek ezen a napon?
0: A Műjovi óvodáiból nagy részt a sportóvodák, de csatlakoztak hozzánk közeli óvodák is, illetve olyanok, akik a sportot kiemelt figyelemben tartják.
1: Egy picit részletesebben szólhatunk a napnak a felépítéséről. A reggeli órákban megérkeztek a csapatok bizonyára.
0: Igen, 9 órakor kezdődött a verseny. Verseny, de igazán nem verseny, ez szinte egy játékfesztivál volt. 9 órakor érkeztek a csapatok, volt egy bemelegítő, az egyik kolléganőm tartotta ezt a nagyon jó hangulatú kis bemelegítő tornát, és utána mindenki egy versenyszámhoz ment, ahol elvégezte a feladatot, és mindig a következő versenyszám, az egy sípszó után ment át a másik pályára. Nagyon hálásan köszönjük Pallai Sáréti Ritának, a DVTK kosárlabda szakosztály részéről, aki ezt az eseményt lekoordinálta, ő volt a műsorvezető, és ő volt mindig az, aki sípszóval irányította, hogy mikor mennek át a gyerekek egy másik pályára. Az is egy nagyon jó új ötlet volt, hogy mivel meleg volt, nem csak a végén, az elején és a végén volt ivószünet, hanem közben is, mikor láttuk, hogy a gyerekek egy kicsit fáradnak, vagy szomjasak lehetnek esetleg, akkor volt egy kis szünet, és akkor így felfrissülve tudták folytatni a feladatokat. 11 óráig tartott a rendezvényünk. A végén még volt egy közös tánc. Az egyik kolléganőnk a Diák Olimpia zenéjére betanított nekünk egy táncot, és ez az óvodáknak annyira tetszett, hogy úgy gondoltuk, hogy itt ezen a fesztiválon minden csoport előadhatja együtt közösen, és elküldtük a videófelvételt minden óvodának, és ők is megtanulták, és közösen eltáncoltuk a végén, ami ennek a rendezvénynek igazán nagyon jó hangulatot adott, és úgy búcsúztunk el a gyerekektől, hogy jövőre újra találkozunk.
1: És ugye akkor 10 csapat, 10 különböző helyszín, feladat, típus, akkor így megvolt a folytonossága a dolognak, bizonyára ez nem véletlen.
0: Így van, ez volt a célunk. Az, hogy egy versenyen egy gyerek csak áll és vár, még a többi gyerek végzi a feladatot, ennek úgy gondoljuk, hogy a mai korszerű pedagógiában nincs helye, és ez úgy a legjobb, hogyha mindenki folytonos mozgásban van. Úgyhogy úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy pörgősek is legyenek. Egy pályánál általában 2 feladat is volt, hogy a gyerekek még jobban, tehát legyen annyi idő, hogy amíg végigmegy az egyik a pályán, addig a másik elkezdhesse, és ne legyen olyan, hogy várakozik a gyermek. Mert ez a legjobb, hogyha ez az igazi mozgás, hogyha folytonos, és nem várakozással telik el az idő.
1: Egy-egy ilyen fesztiválon, sporteseményen való résztvétel a sporttevékenységen túl miben fejleszti egy gyermek személyiségét, miben fejlesztheti?
0: Hát már az, hogy kimegy az óvodából, és felkészül egy ilyen versenyre, az már egy nagyon nagy pozitív élményt ad neki.
1: Bocsánat, hogy itt közbeszúlok. Akkor volt ennek egy felkészítési íve is, hogy készültek a gyermekek az intézményekben?
0: Persze, elküldtük a gyerekeknek a feladatot is, minden óvoda megkapta, és kipróbálhatták otthon is, hogy már ne úgy jöjjenek ide, hogy ismeretlen számukra ez a feladat. Ez a gyerekeknek mindenképpen fontos, hogy ne ijedjenek meg, ne azt lássák, hogy én ezt nem tudom megcsinálni. Itt az a lényeg, hogy a gyerekek boldogan végezzék ezeket a feladatokat, azt meg csak akkor tudják végezni ilyen örömmel, hogyha biztosak a tudásukban. És nem szabad megijeszteni egy gyereket, ezért már ez, hogy kijöttek az óvodából, és ők részt vehetnek egy óvi olimpián, ez már biztos, hogy egy nagy örömet okozott a gyerekeknek, és pozitivitást. A másik, hogy itt csapatban dolgoztak, tehát a csapatszellem kialakítása szintén egy nagyon jó dolog az óvodai életkorban, és kis csapatban voltak, kis létszámú csapatokat alkottunk. Ez is nagyon fontos, mert sokkal jobban össze tudnak dolgozni a gyerekek. A másik, hát itt a sport értéke végül is, tehát ezeken a feladatokon végigmenni, ez mind fejlesztő hatású. Tehát olyan feladatok voltak, amiknek mind megvan a fejlesztő hatása, tehát nem öncélúak, hogy csak végigmennek és kész. Van, ami a rugalmasságot, ügyességet fejlesztette, a mozgáskultúrát mindenképpen fejlesztette bármelyik feladat, és igyekeztünk, hogy újszerűek legyenek. Nem az a megszokott óvodai, amit a mozgástevékenységeken általában használunk, hanem mindegyik egy kicsit új feladatot okozzon a gyerekeknek, tehát legyen miért csinálni és miért kipróbálnia. És a végén, mikor beszélgettünk a gyerekekkel, megkérdeztük, hogy hogy érezték magukat, mindenki azt mondta, hogy nagyon jót játszottunk. És ennél nagyobb dicséret azt gondolom, hogy nincs az óvónéniknek.
1: A közösségépítő jellegét miben látja egy ilyen találkozónak? Milyen lehetőségek voltak erre a gyermekek számára?
0: Az elején volt a közös mozgás, a bemelegítő mozgás, ahol egymás mellett és egymással is tornáztak a gyerekek, és a végén a táncnál beállítottuk őket, hogy csoportonként álljanak, de azért mindenki egy kicsit ismerkedett a másik gyermekkel is, illetve az óvodapedagógusok is örömmel köszöntötték egymást, mikor találkoztak.
1: És akkor, ha jól értettem a beszélgetésünk elején, akkor jövőre tervezik folytatni ezt a programot.
0: Igen, a 10 óvoda nevét feltüntettük, és kihúztuk egy kalapból, hogy ki lesz a jövő évi szervező. Jövő évben egy másik óvoda fogja szervezni. Nálunk van a Vándorkupa, és jövőre mi átadjuk egy másik óvodának, aki a szervező lesz.
1: Reménység szerint erről is be tudunk majd számolni a későbbiekben, műsorunkat pedig hamarosan folytatjuk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
2: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Családban marad című magazinműsorunk Tóth Edinával, a Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Stadion Sport tagóvodájának tagintézmény igazgatójával, óvodapedagógussal beszélgetünk, és azt szeretném kérni, hogy itt a folytatásban tagintézmény igazgatónő mutassa be a Stadion Sport tagóvodát.
2: Óvodánk 1975-ben épült, akkor nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. 1990-ben szakmai megújítási törekvésként a mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési programot alkottuk meg, akkori vezetőnkkel, Patócs Bélánéval. Ebben a programban, mivel rájöttünk, hogy a gyerekek mozgásszegény életmódot élnek a lakótelepen, ezért ebben a programban arra építettünk, hogy minél többet mozoghassanak a gyerekek, és az egészséges életmódot tartsuk kiemelt figyelemmel. Óvodánkban elkezdtük az úszásoktatás lehetőségét. Először még kis csoportosok is jártak, ők januárban kezdték az úszást, de a mostani kis csoportosok elég kicsik, úgyhogy most már csak középső csoporttól járnak a gyerekek úszni, de rendszeresen szeptembertől májusig. A korcsolya oktatás is folyamatosan működött az óvodába, először szeptembertől márciusig, most már csak egy hat alkalmas korcsolya oktatáson tudunk sajnos részt venni, mert úgy megnövekedtek az árak, hogy ezt a szülők nem tudják a gyerekeiknek biztosítani. Azon kívül mindenféle sportot bevonunk az óvodába. Szinte sportban mindenevők vagyunk. A multisport keretein belül mindenféle mozgást, ritmikus sportgimnasztikát, kosarat, birkózást megismertetünk a gyerekekkel. Nagyon szépen köszönjük a Nagy Lajos Király Általános Iskolának, hogy az ő testnevelő tanárai eljöttek hozzánk, és heti rendszerességgel a gyerekeinket megismertették a sportágakkal. De nem csak a sport van az óvodában természetesen. Igyekszünk a gyerekeket boldog gyerekként nevelni. Ez kifejezett célunk. Boldog óvoda vagyunk, a boldogság programba csatlakoztunk már az elsők között. Az a célunk, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, mert aki szereti a felnőtteket, szereti a gyerekeket, szereti az óvodát, az olyan biztos burokban nevelkedik, hogy amikor iskolába megy, akkor erős energiákkal felvértezve nagyon jól fogja magát érezni, és nagyon büszkék leszünk rá, mert jól fog tanulni.
1: Még hogyha picit részletesebben szólhatunk a nevelési programról, ugye a mozgásműveltséget fejlesztő óvodai nevelési programról hallhattunk. Hogyan épül fel, vagy hogyan képzelhetjük el mindezt a mindennapokban?
2: Az ONA szerint mindennapos mozgásnak minden óvodában lennie kell. Ez nálunk ugyanígy van, mint minden óvodában, azon felül vannak még ezek a mozgástevékenységek. Heti rendszerességgel járunk úszni a középső csoporttól. A kis csoportosoknak, mivel láttuk, hogy mindig csak a nagy csoportosokra épül minden, azt találtuk ki, hogy mesetornát vezetünk be. Egy pályázat segítségével lehetőségünk volt rá, hogy ezt bevezethessük. Azon kívül, amikor nincs mozgás, akkor még ezeket az érzékelő párnáinkat, mindenféle olyan eszközünket, ami a gyermekek idegrendszeri fejlesztéséhez szükséges, kitesszük a hatalmas nagy tornaszobánkba, és bármikor használhatják a gyerekek. Csoportonként bemegyünk, amikor rossz az idő és nem tudunk kimenni, akkor a tornaszobában tudjuk ezeket a feladatokat végeztetni a gyerekekkel, és akkor kimozoghatják magukat. A mozgástevékenység mellett természetesen minden más tevékenység megvan az óvodánkban. Egy kicsit sokszor másképp, mert kevesebb időnk jut rá, de akkor koncentráltabban adjuk át a gyerekeknek az ismereteket. A szabad játék viszont, mint minden óvodában nálunk is nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy a szabad játék szentségét nem is szabad feladni. Tehát a gyerekekkel mi nagyon sok időt töltünk az udvaron is, mert abban fejlődik a leginkább. Ő tudja, ő érzi, hogy neki mire van szüksége, milyen mozgásformában, milyen játékra van szüksége, és ő ott tudja azokat az ismereteket magába szívni, ami neki szükséges.
1: A szabad mozgás, vagy az irányított mozgás mind a kettő örömet tud okozni, mind a kettőnek megvan a pozitív hozadéka a több tekintetben is. A gyermekek, ugye óvodáskorú gyermekekről, ha beszélünk, akkor azért ők elég örök mozgók, fejleszti ugye az agy működését is a sok mozgás, és hogyha még itt a további jótékony hatásairól szólna, illetve hogy miért fontos az, hogy azért a mindennapi mozgás a későbbiekben is, gyermekkorukban, majd fiatal felnőttként is végigkíséri egy ember életét, a mozgás fontossága már ugye egészen ilyen korban megalapozódik, sőt már hogyha még a még kisebbekre is gondolunk, akkor természetesen már, ahogy megtanul járni, szaladni egy gyermek, ebben is ki tudja fejezni az örömét.
2: Igen, hát amikor bekerülnek a gyerekek 3 évesen az óvodába, általában azt mondják a szülők, hogy nagy a mozgás igénye. Ez rendben van, tehát, hogy fut, szalad, mindenre felmászik, de ezeket a mozgásokat finomítani kell. Tehát az, hogy ő tud futni, és nem összerendezett még akkor a mozgás. Tehát ez az óvodáskornak a feladata, az óvoda pedagógusoknak a feladata, hogy a mozgásokat finomítsuk. És a mozgásban nem csak maga a tevékenység a fontos, hanem annak a, úgymond a hatása is. Tehát amikor a gyerek mozog, akkor fejlődik az agya, fejlődik a gondolkodása. A mozgás nem csak azt jelenti, hogy egy öncélú tevékenység, hanem abban a hallása, például a víznek a csobbanása, hogy hogy megyünk a vízbe, hogy mennyivel másként hangzanak ott a szavak, mennyire másként hangzanak a szavak mondjuk a tornaszobába. Amikor énekelünk, abban is az énekes mozgásos játékokban is mozgunk végül is. Tehát az énekhez is kapcsolódik a mozgás. Amikor ábrázoló tevékenységet végez egy gyerek, rajzol, az is először kell ugye a nagy mozgásokat fejleszteni, és utána fejlődik a finom motorika. A kettő fel nem cserélhető. Mindenféle tevékenységgel, a mesét például azért azt is összevontuk a mozgással, a mesetornával, mert az is sokkal jobban megmarad a gyerekekben, hogyha egy mesét, egy verset mozgással kísérünk, főleg kisebb életkorban, tehát a kisebb csoportokban, nagyon-nagyon fontos, hogy minden mondókához valami mozgást találjunk ki, mert sokkal jobban rögzül, és abban a gyerekek sokkal, tehát figyelmesebbek, jobban érdekli őket, és jobban fejlődnek.
1: Az izmokról is, vagy a fizikai hozadékairól is szóljunk.
2: Természetesen hát az izmok fejlődése az egy nagyon kiemelt feladatunk szintén. Tehát egy óvodapedagógus, amikor felkészül egy mozgástevékenységre, akkor át kell gondolnia, hogy most melyik izomcsoportot szeretné fejleszteni. A koordinációs, kondicionális képességeket esetleg, vagy az ügyességet szeretné fejleszteni, vagy mind a három benne lesz, általában azért benne van mind a három egy mozgástevékenységbe, ami általában egy olyan 45 perces, játékokkal tűzdelve természetesen, és akkor meghatározza, hogy melyiket fejleszti. És mindig egymásra épül minden. Tehát ha látom, hogy már a csoport nagy része már ezt nagyon jól tudja, akkor tudok tovább lépni. De természetesen mindig differenciálunk. Egy gyereket mindig saját magához mérten fejlesztünk. Soha nem az átlagot nézzük, hanem azt, hogy az a gyermek hol tart most a mozgásfejlődésben. Nálunk a mi óvodánkban tiszta csoportok vannak. Ez azt jelenti, hogy kis csoport, középső csoport, nagy csoport, illetve van egy vegyes csoportunk is. Az óvodánkat 2023-ban adták át újra, egy hatalmas felújítás után, akkor kaptuk a tornaszobánkat is, és 5. csoportunk is lett. Általában a gyerekek 3 vagy 4 évig járnak óvodába, de legtöbben 4 évig. Így 4 csoport volt, ez így ideális volt, hogy mindig megvoltak a csoportok, viszont lett 5. Őket nem tudtuk már hova tenni, úgymint, hogy most ő kis csoportos lesz középsős, és ezért ők lettek a vegyes csoport. Érdekes így látni az óvodát, tehát teljesen más a struktúrája is, mert amikor azt mondjuk, hogy mennek a nagy csoportosok bárhova, akkor másik csoportból is jönnek gyerekek, tehát ezt még újra kellett tanulnunk.
1: Hiszen ugye itt azért más foglalkozásokon vesz részt egy nagy csoportos korú gyermek.
2: Így van, illetve ők, tehát van, amikor nekik van a multisport, például nagy csoportosoknak volt, akkor a nagy csoportosokat onnan kihoztuk, és ők akkor igazi nagy csoportosokkal voltak együtt.
1: És ugye azért pici átfedés van, hogy egy kis, középsős vagy nagy csoportos akármilyen mozgás tevékenységeket is végez, vagy akár itt az időbeni eltérés, hogy mit bírnak, vagy milyen különbözőségekről beszélhetünk.
2: Mint ahogy mondtam az előbb, minden gyereket magához képest fejlesztünk. Meglátjuk, tehát az óvónénik felmérik először évelején, hogy hol tart a csoport, mert lehet, hogy 2-3 hónapos nyári szünet után is annyit fejlődnek, hogy nem is ugyanazok a gyerekek szinte, akik visszajönnek, és felmérik a gyerekeket, és ahhoz képest egy éves tervet készítenek, és meglátják, hogy hol tart a gyerek. Van olyan kis csoport, aki a középső csoportosokat meghazudtulóan ügyes, de van olyan nagy csoport, akinek még a középsős tevékenységek is gondot jelentenek időnként. Nekem is volt olyan csoportom, aki a versenyjátékokat nagyon nehezen tudta megtanulni, a másik csoport azt nagyon ügyesen, de például a padgyakorlatok sokkal nehezebben mentek nekik. Tehát ezt az óvónéni mindig látja, hogy melyik az a terület, ami arra a csoportra íródik.
1: A környezet hogy tudja inspirálni a gyermekeket, vagy a tevékenységüket, ezt hogy látja?
2: Hozzánk a mi óvodánkba azok a szülők hozzák a gyerekeiket, akik nagy mozgásigényűek. Nem csak a mi körzetünkből jönnek gyerekek, hanem a város másik részéről is elhozzák, mert tudják, hogy itt a mozgásigényük ki lesz elégítve, illetve olyan mozgásformákat tanítanak, mutatnak be a gyerekeknek, nem tanítunk semmit, megmutatjuk a gyerekeknek a mozgásformákat, amit esetleg más helyen nem szerezhetne meg. Így a társadalmi környezet, tehát ezek a szülők általában a sportosabb elfoglaltságúak, akik szeretik a sportot. Egy páran vannak olyanok, akik a körzetből jönnek, és esetleg nem, de most már ők is, akik elhozzák hozzánk a gyereküket, azok mind a családok is átváltoznak, és ők is ezek után szeretik majd a sportot.
1: Egy picit, ha még maradhatunk ennél a gondolatnál, amikor a gyermek viszi haza akár a sport szeretetét is egy családban, vagy hogyha néhány olyan mozgásformát ajánlana, amit otthon is a gyermek a szülővel együtt örömet okozva is végezhet, és jótékony hatása is van a mindennapokban beépíthető, és azt sem elhanyagolható, hogy azért közösen végezzenek tevékenységet a családok.
2: Hát, amit én szeretnék, hogy a szülők a gyerekekkel minél többet játszanak. Azt gondolom, hogy a mai digitális kultúra világában ez a leginkább kevesebb, és elég régen vagyok óvónő ahhoz, hogy látom, hogy a gyerekek sokkal kevesebb időt töltenek együtt a szülőkkel, illetve az az idő sem minőségi. Hogyha lehetne és kérhetném, akkor az lenne a kérésem, hogy a gyerekekkel minőségi időt töltsenek, amikor rájuk figyelnek. Amikor jó idő van, játszóterezni lehet menni, ami a gyerekeknek a legjobb lehetőség. És akkor a gyerekre figyelni. Lehet, hogy akkor is lehet a telefonnal foglalkozni, de ilyenkor a gyerekkel kellene egy kicsit, hogy én már milyen ügyes vagyok, hova tudok felmászni, megmutatni nekik. A szülők is, tehát vannak olyan játszóterek már, ahol a szülők is segíthetnek a gyereknek, és ők is felmehetnek, és ez egy hatalmas élmény a gyerekeknek. Ha elmennek sétálni, akkor is nézzék meg a kis bogarakat, nézzék meg a leveleket, nézzék meg a fákat, mert ez a gyerekkel töltött idő soha nem jön már vissza. És ezek elvesztegetett idők lesznek, azt gondolom, a szülőknek később. Most még nem biztos, hogy értik, de már nagyon büszke vagyok, mert azért van már egy pár ilyen szülő nemzedék, aki próbál a gyerekével minél több időt tölteni, és igen, a mozgással is, de nem csak a mozgással, bármivel, ami közös, ami a családokat összefogja, hogy ne csak az, hogy mert egy család vagyunk, hanem igazán együtt tudjunk lenni a gyerekünkkel.
1: Most pedig azt szeretném kérni, hogy ezt a gondolatot folytassuk, még én is ezt szerettem volna kérdezni az előbb, hogy így a több évtizedes óvodapedagógusi szakmája során hogyan látja így a változást a mindennapokban? Egyrészt ugye már ebben a válaszában is hallhattunk, itt akár a digitalizációra is gondolva, de sok mindenben történt ugye olyan változás, olyan fejlődés, aminek így a pozitív hatása is érzékelhető. Mik még azok, amiket így kiemelne? Nagyon sok mindenről lehetne ugye beszélni, de talán a legfontosabbak, amelyek most így először eszébe jutnak.
2: Nagyon sokat változott a világ, mióta én óvodapedagógus vagyok. Azt gondolom, hogy nagyon sok jó hatása is van. Én magam is változtam. Tehát egy idősebb óvodapedagógus sem lehet ugyanolyan, mint régen volt, mint pályakezdő koromban. Teljesen más tartottam fontosnak, teljesen másként éltem én is az életem. Most tudom, hogy a kutatások igazolják, és látom a gyerekeken, hogy ezek a gyerekek már nem bírnak el sok minden olyat, amit a régiek igen. Tehát régen kiálltunk, elmondtuk nekik, amit kell, 30 perces foglalkozásokat, és úgy, hogy a gyerek csak nézett minket, frontális foglalkozásokat. A mai gyerekek erre már nem alkalmasak, illetve nem is kell, hogy alkalmasak legyenek, mert az ő idegrendszerük fejlődése még nem tart azon a fokon ebben az életkorban. Most tevékenykedtetni kell a gyerekeket. minden manipuláljanak közben. Tehát ha bármiről beszélgetünk, akkor tudja megfogni, tudja megérezni, tudja megszagolni, tudja megtapogatni. Az, hogy csak elmondjuk, az a gyereknek már nem érdekes. Ennek mondjuk legfőbb baja ez a digitalizáció, ami szerintem a gyerekekre nagyon rossz hatással van. Amit még kérhetnék esetleg a szülőktől, hogy pici babakorban nem kell a gyereknek a kezébe adni a telefont, hogy azzal csendben marad. Amikor étkezik, akkor nem kell a telefonra étkezni, mert amikor bejön óvodába, akkor először vannak olyan gyerekek, akinek minden unalmas. Mert nem pörögnek az események, mert nem pörög a kép, hanem csak beszélünk, elmondjuk nekik, hogy mit kell csinálni, hogy most le kell ülni, és miért. Mert otthon ezek a közös étkezések is, tehát ami fontos lenne, hogy a kisgyerekek megtanuljanak egy bizonyos kultúrát is. Persze egy szülőnek a gyereke a legfontosabb, az ő gyereke, de más gyerek is van az óvodában, tehát ezt egy kisgyereknek meg kell tanulni, és ha egy szülő próbálja őt erre nevelni már kisebb korától, akkor neki könnyebb lesz. Azt szoktam mondani, hogy az óvodába bejönnek a királynők és a királynék, és utána egyszer csak alattvalóká válnak. Mert amikor otthon csak az van, amit ő akar, és ha nem akar leülni étkezni, ha nem akarja ezt csinálni, ha nem akar elpakolni, akkor anya, apa szalad és megcsinálja. Az óvodában viszont közösen csináljuk ezeket. És nekik ezt meg kell tanulni, és sokkal könnyebb annak a gyereknek, aki otthon már valamilyen szinten ezt elsajátította, vagy valamilyen szinten ő el tudja pakolni maga után a játékot, vagy tud az asztalnál étkezni a szüleivel, mint annak, akinek nem szükséges. Lehet, hogy akkor jó neki, amikor az van, amit ő akar, de amikor már közösségbe kerül, akkor ez már kevésbé jó neki. Az óvodában az élet is teljesen megváltozott végül is, mert mi tudjuk, hogy ezek a gyerekek másak már, mint a régiek voltak. És nekünk kell alkalmazkodni. A gyerek nem fog alkalmazkodni hozzánk, ez mindig az óvodapedagógusnak a feladata, hogy ő találjon ki olyan feladatokat, olyan játékokat, ami a gyereknek érdekes. Ha látom, hogy nem érdekli, hiába van megtervezve, hogy mit kell csinálnom, de ha látom, hogy nem érdekli a gyereket, akkor váltani fogok, és rugalmasan kezelem, mert annak nincs értelme, hogy a gyerek csak néz, és semmi nem megy a fejébe, mert nem érdekli. Azon kívül a gyerekeknek, ami megváltozott, a figyelme. Tehát a régi gyerekek, ők figyeltek ránk, mert otthon megmondták, hogy azért az óvónéni, amit mond, azt figyelni kell, arra hallgatni kell, tehát ő jót akar neked. Most már ez kevésbé van, és ha nem vagyunk érdekesek, akkor ők ezt ki is fejezik, és erre nagyon kell figyelnünk.
3: Mert ahogy mondta is, ugye sok olyan digitális eszköz, ami másképp működik, mint mondjuk egy könyv, amikor átlapozzák, tanulmányoznak akár együtt, ugye különböző oldalakat is a szülőkkel együtt, vagy az óvodában, ugye az óvodapedagógusokkal együtt, társaikkal együtt, hogy máshogy működik ez a két dolog. De azért még ezek a dolgok is bizonyára sok családban, vagy sok helyen megvannak és működnek.
2: Igen, nagyon örülök neki, hogy sok családban szeretnek társas játékozni például. Ez egy hatalmas öröm a gyerekeknek. Könyveket már azt ritkábban nézegetnek, illetve van egy pár felkapott a bíró, akinek a könyvét még mesélik a szülők a gyerekeknek, de ez a ritkább. Inkább a digitális, tehát hogy megnézzünk egy mesét, az sem baj. Tehát én azt gondolom, hogy ha a tévén megnéznek egy mesét, az nem okozott még senkinek kárt. Csak ott is a legfontosabb, hogy a szülővel együtt nézzék meg, és megbeszélik a végén, hogy miről szólt, mit lehet levonni, milyen következtetést ebből a meséből, szerinted milyen volt. Az érzések kifejezése például a mai gyerekeknek borzasztó nehéz. Ez a boldogságprogram, amiben mi részt veszünk, ez segíti. Mi folyamatosan a gyerekeket megtanítjuk arra, mert újra kell tanítani, hogy mit érzel, mikor mérges vagy például, mit érzel, mikor boldog vagy, hogyan lehetne a mérgedet kivenni magadból, hogyan tudnád ezt áttenni arra, hogy öröm legyen, mikor érzel örömet. És ezt a gyerekeknek most tanítgatjuk, és egy kis csoportossal még csak elkezdjük, de a nagy csoportosok már nagyon-nagyon ügyesek, és olyan szépen meg tudják fogalmazni azt, ami bántja őket például.
3: Talán itt is a mértékletesség ugye az a kulcs szó, amit ugye sok esetben használunk így a mindennapokban is, és sosem késő ezen változtatni, hiszen úgy gondolom, hogy egy gyermek nyitott arra, hogy megfogja a szülő a kezét, és együtt menjenek játszani, és egy ilyen tevékenység talán azért sokszor hibogatóbb lehet, mint mondjuk egy tévé elé leülni.
2: A gyerekek, ők mindig a szülővel szeretnek játszani. tehát ők mindig a felnőtt, ők azt szeretik, hogy csak rájuk figyelünk mi is. Na most ez 25 gyerek között azért nem mindig sikerül nekünk, ezért a szülő feladata az legfőképp, hogy a gyerekével játszon. Együtt legyenek, ha csak elmennek, elutaznak valahova, ha busszal utaznak, vagy villamossal, akkor nézzenek ki, nézd már ott egy piros autó, hányan ülhetnek benne. Tehát, hogy lehet olyan dolgokat is megbeszélni a gyerekkel, ami fejlesztő hatású. Ott lehet mindenről, hogy mi történt veled aznap. Ez a beszélgetés, ami a legfontosabb talán, hogy a gyerekeknek a szókincse ilyenkor fejlődik. És a szülő is mondja el a gyereknek, hogy mi történt vele. Ebből rengeteget tanul a gyermek, hogy milyen napja volt anyának. Amikor azt mondja a gyerek az anyukájának, hogy szép napot, anya, legyen szép napot. Tehát ez számomra ez egy borzasztó örömforrás, mert akkor érzem, hogy akkor ez oda-vissza van, tehát akkor a gyermek is ebben nő fel, hogy a szülőnek fontos a saját gyereke. Ez a lényeg, hogy együtt legyenek, nem sok idő, mert már egy 16-17 éves gyerek azért már a kortársaival szeretne lenni. Ilyenkor van az az idő, amikor igenis a gyerekre kell koncentrálni, hogy a családok közösen együtt játszanak, együtt legyenek mindenféle tevékenységben. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, hogyha a szülő dolgozik is akár, akkor a gyerek tud benne segíteni. Azt a részét a munkájának, amit lehet, hogy elront, lehet. De ha ő anyával vagy apával együtt tud valamit tenni, akkor ez azt gondolom, hogy a gyerek számára ez a legszebb élmény.
3: És itt többször elhangzott már azt hiszem az a kulcs szó, hogy játékosan kell ugye azokat a tevékenységeket végezni, hogy játékként élje meg gyermek azokat a tevékenységeket, amelyekre akár a szülő hívja mindennapokban, még egy pakolás is lehet ugye játék, és így fejlődik a gyermek.
2: Igen, az a legfontosabb, hogy a gyereknek ez nem feladat legyen, mert ha feladat vagy munka, akkor az egy gyereket már elrettent. Mindenből lehet játékot készíteni, minden olyan tevékenység, ami a szülőnek fontos, az a gyerekének is fontos. Ha főzünk, akkor is oda lehet állítani a kisgyereket, hogy főzzön, válogasson ki valamit, tegye jobbra, tegye balra, ez már egy fejlesztés, tegye előre, tegye hátra. Amikor ír valaki, a szülő bármit a számítógépen, akkor mellé teszi, és akkor ő addig rajzolhat. Tehát mindenből lehet játékot készíteni, és ez a legfontosabb, hogy a gyerek jól érezze magát. Mindenféle tevékenységben, ha egy gyerek nem érzi jól magát, úgyis ezt el fogja mondani, illetve akkor semmi nem fejlődik. Tehát akkor tud fejlődni a gyermek, hogyha jól érzi magát abban a tevékenységben. Bármilyen, hogyha a szülőnek olyan feladata van, ami esetleg nem is gyerekbarát, de mellé tud menni a gyerek, és eljátszik mellette olyasmivel, ami nem is gondolja a szülő. Például a tollakat egymás mellé teszi. Ha arrébb teszi, akkor három, hogyha elvesz belőle, akkor na most mennyi a toll. Tehát mindennel lehet játszani, és mindennek van fejlesztő hatása. És a boldogság, az öröm, hogy együtt vagyunk.
3: Igen, és talán az érzéseket is úgy megélni, felnőttként is, a gyermeknek megmutatni, kifejezni őszintén, hogy abból is tanul a gyermek, és akkor ő is jobban fogja érteni, hiszen hallhattuk, hogy tanítják az óvodában is már, hogy bizonyos érzéseket hogyan lehet megélni, vagy hogyan lehet feldolgozni, de ha ezt mintaként nem eltitkolva végzi a szülő.
2: Természetesen, tehát a szülőnek joga van szomorúnak lenni egy anyukának, joga van mérges lenni egy apukának, és ezt a gyereknek meg kell értenie. Tehát ő úgy is látja, hogy valami baj van. A kisgyerek az óvoda pedagógust, hogyha szomorú, akkor odajön és megvigasztalja, mert érzi. Tehát ő ezt tudja, hogy valami nincs rendben. Az, hogyha szokták mondani a szülők, de ők egymással például nem vitatkoznak a gyerek előtt. De ha feszültség van, azt is érzi a gyerek. Nem kell ahhoz elmondani semmit, mert ők a legjobb lokátorok, tehát ők észreveszik azt, hogy egy szülő esetleg mérges. Akkor el kell mondani, hogy én most mérges vagyok, ezért és ezért. És hogy dolgozom fel, de majd ezt úgy és úgy oldom meg. Mert ha a gyerek kap egy irányt, ő neki nem az lesz a problémája, de ha látja, hogy igen, anya is lehet mérges, és ő is szokott mérges lenni, de ezt csinálja, akkor én is megpróbálok rá egy megoldást találni. Az a lényeg minden ilyen érzés kifejezésében, hogy ha nem jó az érzés, akkor fel tudjam dolgozni. De ezt csak akkor tudja a gyerek feldolgozni, ha van rá valami paletta, amiből tud válogatni.
3: És itt beszélgetésünk végén, még hogyha az óvoda mindennapjairól szólunk, ugye hallhattuk már azokat a tevékenységeket, amelyeknek a mindennapba való beültetésével játékos formában fejlődnek a gyermekek, fejlődnek különböző készségeik, különböző területeken ugye jártasabbak lesznek, itt ugye sokat szóltunk természetesen a sportról, de emellett a rajz, az ének, különböző tevékenységek is szóba kerültek már. Még egy picit, hogyha itt záró gondolatként összegezni mindazt, ami itt az eddigiekben elhangzott.
2: Óvodánkban tehát, mivel mozgásműveltségfejlesztő óvodai nevelési programmal dolgozik, kiemelt célként a mozgásfejlesztése áll, de ugyanakkor mindenféle tevékenységet ugyanúgy megtartunk, és ugyanúgy nagyon gondosan megtervezve, megvalósítva a gyerekeknek, mint másik óvodákban. Az a legfontosabb, hogy az óvodánk hiába sportovoda, nem az a célunk, hogy élsportolókat neveljünk. Az a célunk, hogy a gyerekek mozogjanak, boldogan mozogjanak, örömmel tegyék mindezt, mert a mozgásban fejlődik minden. Ezt az új kutatások már igazolták, de ez biztos, hogy a gyerek, hogyha mozog, és úgy éli meg a napjait, hogy minél több lehetősége van arra, hogy minden játékban legyen egy kis mozgás, akkor annál értelmesebb lesz, és annál jobban fejlődik. Lettek egyébként sportolók óvodánkból, tehát vannak, akik az óvodákba jártak, és utána sportolók lettek. Most a legnagyobb örömünk Büki Ádám, aki részt vett a téli olimpián, de vannak más sportoló gyerekeink is, akik esetleg már nem élsportolók felnőttként, de nekik is a mozgás nagyon fontos maradt az életükbe. Nekünk ez a lényeg, hogy az egészséges életmódot képviseljük, hogy a gyerekeink tudják és érezzék, hogy mozogni jó, és úgy éljék majd a napjaikat felnőttként is, meg először iskolás korukban, utána felnőttként is, hogy egészségesek, és emlékeznek még az óvodánkra is.
3: Tóth Edinának, a Miófi Stadion sport tagóvodája, tagintézmény igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
3: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió Családban Maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
0: Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.

0: Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, ezt közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Orbán Anita kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter kitért arra is, hogy különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. Orbán Anita hangsúlyozta, Ukrajna európai útja csak akkor lehet hiteles, ha közben maradéktalanul biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai magyarok jogait. Ez a megállapodás, a párbeszéd, a következetes érdekérvényesítés és a kárpátaljai magyar közösség bevonásával végzett szakmai munka eredménye, mutatott rá a magyar diplomácia vezetője. Minél korábban fektetünk be az emberi erőforrásba, annál nagyobb az eredmény, hívta fel a figyelmet Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Kora Gyermekkori Platform második országos konferenciáján Budapesten. Nyitó előadásában a miniszter úgy fogalmazott, minél többet és jobban foglalkoznak a hátrányos helyzetű családokkal, annál nagyobb lesz a gazdasági megtérülés is az ország számára. A miniszter rámutatott arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. Az állami ráfordítás mértéke a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot. A közoktatásban és a kisgyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár, ismertette Lannert Judit hozzátéve, ezt a rendszert a fejéről a talpára kell állítani. A miniszter hangsúlyozta, saját kérése volt, hogy a gyermek szó bekerüljön a minisztérium nevébe. Fontos újításnak nevezte továbbá, hogy most először külön államtitkársága van akkor a gyermekkornak. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén két közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézy Dávid. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 22. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az élelmiszeripar aktuális kihívásaival foglalkoztak a szakemberek, a vállalati kereskedelmi és tudományos szektor képviselői a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara által nemrég megrendezett gazdálkodás konferencián. Az élelmiszerbiztonság javítása, az ellátási láncok rövidítése, a fogyasztói bizalom erősítése egyaránt fontos kérdés, amikre megoldási javaslatokat kell kidolgozni. A marketingben is innovációkra van szükség. Mindenről Szűcs István, a Kar Ökonómiai Intézetének egyetemi tanára, a rendezvény főszervezője beszélt rádiónknak.
2: Ez a konferencia nem igazán termeléscentrikus, hanem sokkal inkább kereskedelem, marketing, fogyasztócentrikus. Szólamok szintjén nagyon sokszor elhangzik az, hogy rövidíteni kell az ellátási láncokat, gondoskodni kell az élelmiszerbiztonságról, az élelmezés biztonságról, az élelmiszereknek, az ökológiai lábnyomait, különös tekintettel a széndioxid lábnyomra például, a vízlábnyomnak a csökkentésére mindenképpen oda kell figyelni. Most egyik dolog az, hogy ezeknek próbáljunk megfelelni az új kihívásoknak, az ESG-nek például a teljes élelmiszerlánc, élelmiszervertikum mentén. A másik dolog pedig az, hogy ezt hogyan tudjuk beépíteni a promócióba, hogyan tudjuk ezt elfogadtatni a fogyasztókkal, és ugye ez nem egy egyszerű történet, éppen ezért a konferencia próbálta, hogy mind a termelői oldalról, mind a kiskereskedelmi oldalról, mind a piackutatás oldaláról, mind a tudomány oldaláról legyenek olyan képviselők, akik ezeket a kérdéseket körbejárják, és szakértő szintű válaszokat fognak tudni adni. Nagyon szépek ezek a célkitűzések, az, hogy legyen rövid ellátási lánc, növeljük a hazai élelmiszereknek az arányát, szerepét a kiskereskedelmi szektorban. Ezzel általában egyet is szoktak érteni a fogyasztók, legtöbbször az a probléma, hogy ennek a plusz költségeit nem tudják a szektor szereplői áthárítani a fogyasztókra, és azért ez nagyon komoly konfliktusokat szokott okozni. Ezt próbálnánk tényleg körbejárni, feltárva a legfontosabb kihívásokat és megoldási javaslatokat is adni ezekre a kihívásokra.
1: Kezdődik a szenvedélyes juniális idei program sorozata Debrecenben, már hagyományosan ezzel vezetik fel június 26-át, a kábítószer elleni küzdelem világnapját. A szervező a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, annak tagszervezetei, de partnerek a kulturális egészségügyi civil egyházi szervezetek is. A hónap folyamán sokféle rendezvénnyel hívják fel a figyelmet a drogok és más addiktív szerek veszélyeire, és hogy van kiút a függőségből. Az első esemény június 4-én a faültetés lesz, amivel a szenvedélybetegségek áldozataira emlékeznek. Az elmúlt években több intézménynél ültettek egy-egy emlékfát, ezúttal a Debreceni Javító Intézet lesz a helyszín. Juhász Béla Szilárdot, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetőjét hallják.
3: A kábítószer ellenes világnap kapcsán országosan mindig rendezvények voltak, akár 15-20 évre visszamenőleg. Debrecenben kevésnek éreztük ezt az egy napot, hogy erről beszéljünk. Azt szoktuk mondani, hogy mi nem a kábítószer ellen harcolunk, hanem valami mellett tesszük le a voksunkat. Mi inkább az egészségfejlesztést helyezzük fókuszba, és ezért azt gondoltuk, hogy először kibővítjük ezt az egy napot 2-3 napra. Akkor lett egy hét, ez a szenvedélyek hete volt, és akkor kiterjesztettük egy hónapra, és így alakult ki 8 évvel ezelőtt ez a szenvedélyes juniális, és azóta ez egy hagyománnyá vált, hogy a június hónapot ennek jegyében próbáljuk különböző programokkal megtölteni. Kezdődik rögtön a héten, 1-én a Göszörmény úti javítóintézetbe lesz egy emlékfaültetés, ami már szintén hozzátartozik a szenvedélyes juniálishoz. Azoknak az elhunyt szenvedélybetegeknek az emlékére ültetjük, akik eltávoztak. Ezzel is javítóintézetbe egy kicsit emlékeztessük a fiatalokat, akik ugye nem véletlenül kerültek menjenek oda, érzékenyítsük, edukáljuk őket ez ügyben. Délután lesz bent lévő fiataloknak egy roadshow, ahol különböző tagszervezeteink különböző állomásokat fognak vinni, hogy ez is egy kicsit a probléma különböző megközelítéséből beszéljünk. Júniálisnak vannak konstans rendezvényei, ilyen például egy ártalomcsökkentő program, ez az éjszakai pingpong a Moonshine, lesznek konferenciák, színházi műhelyek, ifjúsági vetélkedők, kiállítások.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió kedves hallgatóit. Ottenberger Balázs vagyok, és a borsodi Nekézseny község református gyülekezetében szolgálok, ahol immáron feleségemmel és két lányunkkal élünk. A mai napra szóló igét hallgassuk meg a Róma beliekhez írott levél 16. részének 16. verséből. Köszöntsétek egymást szent csókkal, köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Köszöntsétek! Ennek a szakasznak ez az ünnepélyes szó az újra és újra visszatérő ritmusa. Mert az ige megérkezik oda a római levél végére, amiért az egész levél fontos. Mert megváltottságunk nem élhető meg magányosan, ha csak ez nem egy speciális élethelyzetből következik. A Krisztus testvérként hív bennünket. Még ha egészen egyedül lennénk, akkor is Isten hívő közösségének a nagy családjába köt bennünket szerte ezen a világon és református egyházunkon keresztül. Ez az, amiért Isten életünket oly korán igyekszik megszólítani. Olyan nagy öröm, hogy ez a köszöntsétek azt is jelenti, hogy van egy élő hitű közösség. Van Isten szeretete, amely segít a befogadásban. Van Isten szolgálatra hívó igéje, amely olyan sokféle módon gazdagítja egy-egy gyülekezetnek és közösségnek is az életét. Csodálatos módon számolhatjuk imádságunkban, hálaadásunkban, hány és hány ember szorgoskodik, munkálkodik azon, hogy az Isten tisztelet létrejöhessen. Hányan és hányan vannak azon, hogy ne csupán szavakban, hanem tettekben is megnyilvánuljon Isten szeretete ebben a világban. Hányan dolgoznak akár diakónia, akár másfajta szeretetszolgálat által azok között, akiknek valódi szükségeik vannak. Hányan gyógyítanak, ápolnak az Isten hívására. És ne felejtsük el Calvin szavait, aki azt mondta, hogy minden hivatás végezhető Isten dicsőségére. Micsoda nagy dolog, amikor így látjuk az Isten által elhívott egyházat, mint az ő dicsőségét zengő közösség, amely nem csak vasárnap, hanem a hét minden napján őt magasztalja. Amíg lehetőségünk van arra, hogy egy gyülekezetnek fizikálisan is, valósan is része legyünk, nem virtuális gyülekezetbe hív bennünket. A különböző szolgálatok kiteljesednek, megérnek, és ezek által növekedik a gyülekezet Krisztus testévé, mint egymásnak tagjai. Az Úr kiteljesíti életünk, hiszen mindannyiunk szívére bíz nem csak fontos ügyeket, hanem olyan személyeket, akikről gondoskodhatunk, akikért imádkozhatunk, akiknek segítségére lehetünk. És éppen ugyanígy indítja őket is, a mi megerősítésünkre. Bár Pál még nem járt személyesen a római gyülekezetben, számtalan személyt név szerint üdvözöl. Így adhatunk hálát mi is gyülekezeti, testvérgyülekezeti közösségeinkért és egyházunk meg annyi szolgáló tagjáért. Nem vagyunk egyedül, mert az Isten munkálkodik. Olyan felemelő, amikor egy tágabb közösség tagjaiként látjuk és érezzük magunkat. Olyan nagy dolog nekünk is, Nekézsenyben, amikor imádkozhatunk Lénártfalvi testvéreink mindennapjaiért, akik testvérgyülekezetünk lehetnek, vagy egész egyházunk magyarországi és határon túli gyülekezetéért, vezetőiért. Egy szóval szeretett közösség az, amiben hív minket az Úr, s az itt újra felbukkanó házi gyülekezet kifejezés arra is indíthat, hogy mi se csak a vasárnap találkozásaira gondoljunk. Fogadjuk be egymást, legyen imádságos közösségünk, olvassunk együtt Bibliát, imádkozzunk és készítsünk kicsiny szeretet vendégséget testvéreink számára. Hiszen olyan kevés a valós és élő barátság és szeretet átadó közeg. A szent csók abban az időben, családban, gyülekezetben a szeretet, a tisztelet megadásának a jele is volt. Hálás szavak és tettek által mi is fejezzük ki egymás felé örömünket és megbecsülésünket. Nem kerül sokba, szokták mondani, de mégis felüdíti a másikat, hogy Isten észreveszi, látja azt, amit igyekszünk érte megtenni, és egymásért. Hiszen Isten ajándékozott meg bennünket egymás által. Így adhatunk hálát a gyülekezetünkben szolgáló lelkészek, gondnokok, presbiterek, szívvel és kézzel munkálkodó, sokszor csak kevesek számára ismert testvérek életéért. Köszöntsétek egymást, legyen a mai nap és minden vasárnap ennek az áldott köszöntésnek és közös örömnek az alkalma az evangélium által. Legyen az Úr magasztalásáé, aki megláttatja velünk hány és hány hívő testvér volt segítségünkre, életünk folyamán abban, hogy hívőkké lehettünk. Amen. Imádkozzunk. Szerető Urunk, dicsőítünk és magasztalunk. Kérünk, hogy erősítsd meg azt, hogy igéd adjon nekünk valódi sasszárnyakat, hogy örömökön és bánatokon felülemelkedve tudjuk a te látószögedből tekinteni életünket. Kérünk, hogy légy a mi erős kővárunk, légy oltalmazó, irgalmas atyánk minden megpróbáltatás, kihívás és kísértés között. Erősítsd a mi gyülekezeti kötődésünket. Hadd tudjunk hálát adni minden általad küldött kedves testvérért, akik által ma azok lehetünk, akik által ma is munkálkodsz szerte a világban, hogy meghallhattuk hívó szavadat, hogy megérthetjük életünkre vonatkozó akaratodat. Így könyörgünk ma azért is, hogy te légy gyülekezeteink, egyházunk minden szolgálattevőjével. Te légy a mi megerősítő Urunk, aki szeretettel fegyelmezed, és utat mutatsz egyházunknak, hogy hűséges és hiteles követőid és hirdetőid lehessünk. Így légy velünk ezen az egész napon és egész életünkben. Amen.

Kassák Lajos. Harangszó. Feltámadott, mondják a népek, és megsüvegelik nevét a názáretinek, ki az Ács fia volt, s megenyhült már a szél is, s a rügyek kisarjadtak. 2000 éve látják őt a vének és a gyerekek, amint hosszú fehér ingecskéjében lépeget, s alszik a tengerre szállt halászok bárkájában. Én is emlékszem rá, mint az egykori játszótársra. S ti is, útszéli csavargók és mesteremberek, akik hű követői vagytok valamennyien a nincstelenségben, az útban és az igazságban. Igen, igen, az ő árnya és visszhangja vagyunk mi. S bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát, mindennapi kenyerünkben s vízünkben dicsérjük, hogy vérünkből való, s meghalt értünk a kereszt.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Palkó bajba kerül. No, nem sokáig aludt, mert egyszerre csak érezte, hogyha eddig nem volt baj, most már van. Rajta ütöttek kacskaringi bújtorján istrázsái, és mire kidörzsölhette volna szeméből a mézes álmot, már bele is vetették egy zsákba, a zsák száját bekötözték, lóhátára dobták, aztán neki az útnak. Sokáig lovagoltak, nagyon sokáig. Gyöngyharmat Palkó úgy érezte, széjjel szakadt testének minden porcikája. Már azon volt, hogy elmondja az Irgundum-Burgundumot, és oda szólítja óriás szolgáit. Amint így zögyköli a ló, és ott kucorog a sötét zsákban, elgondolja, hogy vajon lehetne-e még rosszabb is a rossz? Hát, biza lehetne, mert azt is megtehették volna ezek az istrázsák, hogy ott helyben összekaszabolják, miszlikbe vágják. Az pedig rosszabb lett volna, mint a zsákban ülni. Ha pedig így van, akkor még ráér az orrojások szólongatásával. Ebben aztán szépen meg is nyugodott. Egyszer aztán nagy csörgéssel, csörömpöléssel megálltak az istrázsák, és kirángatták Palkót a zsákból. A legényke körülnézett, hogy ugyan mit lát. Hát egy várat. Ez lenne a kacskaringi bújtóján híres nevezetes gyémánt kastélya? Pittyeztette el a száját. Mert ennek biza füstös volt a fala, és nem kristályból csiszolt gyémántból rakták, hanem kövekből, és még azokat se faragták meg, csak tél túl. De rücskös volt a strázsák képe is. Gúnyájuk meg csuparongy. Mérgesen villogtatták feléje a láncsájukat, és kard hegyével döfögették a hátát, úgy mutogatva az utat, hogy merre van a merre. Ment is Palkó, hogy mit tehetett egyebet. A kovácsok egy-kettőre láncot kovácsoltak kezére, lábára, derekára, de még a nyakára is. Úgy adták át az egyik istrázsának, hogy vigye be az úrhoz. Az istrázsa kirántotta a kardját, a hegyét neki támasztotta gyöngyharmat Palkó szívének, és úgy noszogatta. Amit így mennek végig egy hosszú folyosón, megkérdi őrzőjétől. Hová viszel, te istrázsa? Nagyon nagy úr elé kerülsz. Magán a kacskaringi bújtorján fő-fő kamarásának a zinasa elé. Úgy hívják, hogy délig evő. Ő a mi kapitányunk. Az ő méltóságos szájából hallod meg ítéleted. Bizonyosan levágatja a fejedet, hogy ide merészkedtél. Hát nem kacskaringi bújtorjánhoz viszel. Az istrázsa elkacagta magát. Hallott ember! Kacskaringi bújtorján olyan nagy úr, hogyha ezer esztendeig élnél, akkor se érhetnéd meg, hogy bár egyszer megsimítsad azt a helyet, ahová ő 100 esztendővel ennek előtte a lábát tette. Beszédes kedvű ember volt az istrázsa, és tám mutatni is akarta, hogy ő milyen sokat tud, ezért aztán tovább fecsegett. Kacskaringi bújtorján a mi úrunk olyan nagy úr, hogy annál nagyobb már nem is lehet. És még az is nagy tisztesség számodra, hogy legkisebb kapitánya délig evőn leméltóztatik csapatni a fejedet. Mondhatta volna Palkó, hogy köszöni a tisztességet, nem kér belőle, de inkább tovább kérdezősködött. Aztán milyen ember ez a kacskaringi bújtorján? Hogy is gondolod, hogy én láttam valaha? Ilyet meg az istrázsa. El is vakulna tőle a szemem világa. Hát azt mondják, csupa fényesség. És olyan jó illatú körülötte a levegő, hogy üvegbe lehetne tölteni. Meg erős is a mi urunk. Olyan borzasztóan erős, hogy elég, ha ránéz egy vasrúdra, és az menten ketté roppan. Mi, őrző istrázsák, persze csak kívülről kerülgetjük a földjét. Hajtjuk be az adót a népektől, és megyünk a háborúba, hogy még fényesebbé fényesítsük az ő fényességes nevét, hogy hordjunk újabb kincseket teli kamrájába, hadd teljék öröme benne, mert úgy tud meg, hogy semmi egyébtől nem vidámodik meg az ő szíve, csak kincsek láttán is. Vannak olyanok is, akik azt beszélik, hogy nem is eszik egyebet, csak merő gyémántot és kárbunkulust. Idáig jutott a beszédben, amikor elérték a folyosó végét. Ott volt egy nagy vasajtó. Azon bementek. Oda bent egy nagy kerek szobában, a közepén, egy kerek asztalnál ült egy ember. Már legalábbis az lehetett, mert volt neki két keze, két szeme, meg két lába. Ha nem, Szájának annak többnek is kellett lennie, mert úgy tömködte magába az ételt olyan gyorsan és olyan sokat, hogy az egyetlen szájba be nem férhetett. De kövér is volt jócskán. Három széken ült, és így is éppen csak, hogy elfért. Ez volt az istrázsák kapitánya, Déligevő. A teremben elő-hátra sürgölődő kukták, inasok, ételhordók forgolódtak. Ott aztán láthattak ételt. Egészben sült vaddisznókat hoztak ezüst tálon úgy, hogy négy szolgánál kevesebb nem is bírta. Ott várakoztak az asztal előtt a tálakkal, tányérokkal. A három széken ülő ember pedig szép sorjában bekebelezte a tömérdek ételt. Közben-közben oda hengerítettek egy-egy hordó bort is, azt egy szippantásra kiitta, aztán egy-egy szusszantott, és már is evett tovább. Mire mindent elpusztított, éppen dél lett. Az ételhordozók eltakarodtak, és az egyik szolgaféle előbbre taszigált a gyöngyharmat palkót. Az istrázsa, aki idáig hozta volt, menten hasra vágta magát Déligevő előtt, de palkó megállt, annál keményebben, és a szeme közé nézett a nagy tohonya kövér embernek.
1: Ki vagy te, hogy ide merészkedtél a fényességes és jó illatú kacskaringi bújtorján birodalmába?
0: Kérdezte Déligevő.
1: Én vagyok gyöngyharmad palkó. Mit keresel itt?
0: Kacskaringi bújtorjánt a maga személyében.
1: Mit akarsz tőle?
0: Az az én bajom. Megmérgelődött a kövér.
1: Hallod-e te, gyöngyharmad palkó? Három singnyire nyújtatom ki a nyelvedet, ha nem felelsz.
0: Ha mérges lett Déligevő, hát palkó még mérgesebb. Nem sokat kerülgette, hanem odavágta.
1: Már pedig én csak magának, kacskaringi bújtorjánnak mondom el, hogy mit akarok.
0: Te?
1: Bújtorján uraságnak? Ilyen bolondot se hallottam.
0: Palkó azt várta, hogy menten lenyisszantják a fejét, de nem ez történt. A nagy pöfetek Déligevő elkezdett kacagni, de úgy kacagott, hogy a gombok sorra lepattogzottak a kabátjáról, és szerteszét ugráltak a szobában. Rezegtek az ablakok, táncoltak az asztalon a puharak, belekékült, beleveresedett a hahotázásba. Vele együtt vihogott a sok étek hordozó, palást emelgető, meg mindenféle ringy-rongy udvari légykergető, mert itt az volt a szokás, hogyha Déligevő kacagott, akkor mindenkinek kacagnia kellett. Mikor aztán Déligevő selyemkendővel megtörölgette, a kacagástól elkönnyesedett szemét így szólt.
1: Na te gyöngyharmad, palkó, úgy megnevettettél ezzel a bolond gondolatoddal, hogy lássad a jó szívemet, megkegyelmezek neked, nem vágatom le a fejedet. De van az én váramnak a pincéje fenekén egy grádics, annak 77 foka. A 77. fok aljában van a börtön. Oda én téged bezáratlak. Ott aztán élhetsz boldogul egész halálod napjáig. Enni ugyan nem kapsz, mert ami kevesen van, az nekem magamnak is kell, hanem a börtönfala elég nedves ahhoz, hogy a haszt nyalogatod, hát szomjan nem veszel.
0: Akkor elkezdett megint hatalmasan hahotázni, és közben leste, hogy a legényke mit szól a kegyetlen ítélethez. De annak még a szeme pillája se rebbent meg. Palkónak nyakába akasztották a tarisznyáját, kezébe nyomták a botját, hátba ütötték, és vitték a legmélyebb pincének a legalsó fenekére, onnan le a 77 grádicson a legalsó börtönbe. Ott jó ízűen megette a cipót, ivott rá a kagylóból, és lefeküdt aludni. És mivel éhes embernek nem kell déli harangozás az evéshez, másnap is ugyanígy cselekedett, harmadnap sem másképpen. Eltelik egy hét. Él kettő. Egyszer csak jönnek az istrázsák, gondolták már régen éhen halt. Azt ugyan várhatták. Olyan fürge volt akár a csík, még ki is gömbölyödött a sok alvástól, egybenüléstől. Az istrázsák, amikor látták, hogy gyöngyharmad palkónak nem ártott meg a nehéz rabság, nagy mérgesen rácsapták az ajtót. Megint eltelik két hét. Nézik.
1: Hallják, még fütyörészik is.
0: Nézik egy hónap múlva, hát olyan, mintha tejbekásán hízlalnák. Mikor eltelt egy esztendő, palkó csak élt, virult, pedig egy falás ételt, egy kort italt sem adtak neki. Az istrázsák jelentették a kapitányoknak, Déligevőnek. Az meg hírt adott róla magának, a főkamarásnak, estig evőnek.
2: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsi kőre, fűre, fára, szöllőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, Buzás Bori vagyok. Mai magazinunkban több témával foglalkozunk. Hallhatnak a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, Nyírmártonfalva frissen beiktatott lelkipásztoráról, de először Hosszúpályba látogatunk, ahol május 10-én iktatták be az új református lelkipásztort, Keresztény Károlyt. Az előző lelkész Balogh Barnabás nyugdíjba vonulása után hívta meg őt a szolgálatra a Hosszúpályi Református Egyházközség presbitériuma. A közösségépítő munkát, a gyülekezet erősítését szeretné folytatni Keresztény Károly, amit az immár megújult templomban végezhet. Az ünnepi istentiszteleten az épület több lépcsőben megvalósított külső-belső korszerűsítéséért is hálát adtak. A lelkipásztorral beiktatás apropóján Olá Ilona beszélgetett.
2: Lelkipásztor életében fontos állomás, amikor elérkezik a pillanat, hogy hivatalosan beiktassák egy gyülekezetnél, és érdemes ilyenkor egy kicsit vissza is tekinteni, hogy milyen út vezetett idáig.
3: A lelkész beiktató istentiszteleten és igehirdetésemen a Zsoltárok könyve 37. rész 5. versét olvastam. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. És el is mondtam akkor ott a gyülekezetnek, meg a jelenlévő ünnepi közösségnek, hogy elég rögös volt az út, amit én megtettem a Hosszúpályi gyülekezetig, és hát ez az ige is volt az, amiben tudtam kapaszkodni, hogy hagyd az Úrra utadat, és elmondtam, hogy meg sem gondoltam volna soha, hogy én a Hosszúpályi gyülekezetbe egyszer beiktatásra kerülök, mert hát teljesen más céljaim, terveim voltak az életem felől. Kárpátaljáról származom, és én a teológia elvégzése után is Kárpátaljára mentem haza segédbe, osztott lelkésznek, és valahogy az Úristen mégis úgy alakította az életemet, hogy visszatértem, meg akkor már visszatértünk a feleségemmel, családommal, és ezt követően pedig egyébként én az újlétai gyülekezetben szolgáltam 6 évet. Megyén belül voltam, tehát a Debreceni Református Egyházmegyének a lelkésze voltam azt megelőzően is, és tudtam azt, hogy az elődöm Balogh Barna tiszteletes már tudatosan készül a nyugdíjba vonulásra. Sokszor találkoztunk, meg beszélgettünk, nem az utód választással kapcsolatban, és tehát én elmondtam, hogy meg nem gondoltam volna azt, hogy én az ő utódja legyek a gyülekezetben, amíg meg nem keresett a presbitér.

0: gondoltam, meg nem az én gondolatom volt, de rá tudtam hagyatkozni, és így érezhetem azt, hogy valóban a helyemen vagyok a hosszúpályi gyülekezetben.
1: A presbitérium bizalma mégiscsak egy fontos állomás volt, hogy tényleg ide kösse ki a hajóját ön is, illetve a család.
0: Igen.
1: Ez most akkor egy megérkezés tulajdonképpen.
0: Igen, tehát szerintem mindenképpen megérkezésnek tekinthetjük, meg reménység szerint egy nagyon hosszú útnak a kezdete, mikor meghívott a gyülekezet, és először még a presbitérium egy bemutatkozásra, egy elbeszélgetésre, akkor megkérdezték, hogy mik a szándékaim, vagy hogyha elhívnak, akkor hány évre tervezek, és mondtam nekik, hogy hát nekem még eddig emberi számítások szerint 30-35 év van a nyugdíjazásig, úgyhogy hát maximum ennyit tudok ígérni. Reméljük, hogy az Úristennek az áldása lesz a ott végzett szolgálaton, és tényleg nagyon hosszú ideig tudok szolgálni a gyülekezetben, meg a közösségben.
1: Ha valaki hosszú távra tervez egy helyjel, egy településsel, egy közösséggel, akkor tényleg érdemes átgondolni azt is, hogy mik lehetnek azok a célok, amiket meg lehet fogalmazni, amiket rövid távon, középtávon vagy akár hosszú távon ki lehet tűzni. Tehát milyen elképzelésekkel érkezett a gyülekezet élére?
0: Tudni kell azt, hogy a hosszúpályi gyülekezetben azért most az elmúlt időben is, meg akiket én ismertem, lelkészeket, tehát hogy nagy elődök voltak a gyülekezetben, és szerintem meg is látszik a munkájuk, meg a szolgálatuknak a gyümölcse. Tehát én azt tapasztaltam, hogy egy nagyon jó közösség fogadott, várt, nem csak a presbitérium, hanem az egész gyülekezet. Nagyon sokaknak fontos a gyülekezet, és szívén hordozzák az egyházközségnek a sorsát, alakulását, már csak a beiktatással kapcsolatban is, tehát nem csak én izgultam, hanem az egész gyülekezet, hogy minden szépen és ékes rendben történjen, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy a gyülekezetet foglalkoztatja ez, és ilyen szempontból tehát azt lehet látni, hogy van egy jó közösség, hát az én célom az, hogy ezt a közösséget megtartsam, megerősítsem, és igazából hosszú távon tényleg a lelki építkezés, amit szeretnék a gyülekezetben végezni, aminek minden tekintetben nagyon jó alapjai vannak.
1: Beszélgessünk egy kicsit a gyülekezetről. Mekkora közösségről van szó, milyen aktív az ottani gyülekezeti élet?
0: Ugye hosszúpályi maga egy nagy község, és szokták is a hosszúpályiak mondani, meg dicsekedni vele, hogy három templomuk van, tehát van görög-római katolikus gyülekezet és református is, de a református felekezet az, ami dominál a településen, tehát a reformátusság az, ami igazából meghatározza a településnek a lelki arculatát, meg szellemiségét, és létszám tekintetében körülbelül 300 fő a választói névjegyzéknek a száma, bár ugye ez egy ilyen képlékeny szám, tehát ez az, amit mi magunk is nyilván tartunk, de 1500 református van a faluba, vagy a településen. És én azt látom egyébként itt az elmúlt 9 hónapban, mióta a gyülekezetbe szolgálok, hogy talán most egy kis lendületet is tudtunk a családommal, a feleségemmel vinni a gyülekezetnek az életébe. Alakult egy már lassan 30 fős kórus, amit tényleg nagy örömmel látunk, hogy a kórustagok örömmel jönnek a próbákra. Ez is egy nagy lendületet tudott adni. Gyermekistentiszteletek indultak az istentisztelettel párhuzamosan, és így ez kicsit talán még az istentiszteletre járásnak a létszámát is megemelte, vagy tapasztaltunk most egy kis fejlődést. És változást.
1: Egy átlagos vasárnapon egyébként hányan ülnek a padokban?
0: Hát itt vidéki gyülekezet kép, tehát most jelenleg ilyen 50-en vagyunk körülbelül. Én azt mondom, hogy itt a vidék terén, hogyha ezt szemügyre vesszük, akkor ez még viszonylag egy jó szám, és mondom, hogy talán most az elmúlt fél évben emelkedő tendenciát mutat, és hát reméljük, hogy ez a szám növekedni fog.
1: De akkor, mint más vidéki kisebb településeken, itt is az lehet a cél, hogy aktivizálják egy kicsit a híveket, tehát, hogy meg lenne a mag, meg van az alap, csak be kell őket jobban vonni, meg kell őket jobban mozdítani, és akkor ezen az úton el is indultak gyerekistentisztelet, kórus, gondolom a női kör esetleg aktivizálható, és akkor egy picit még élénkebb lehet a településen a református közösség összetartása vagy aktivitása.
0: Igen, igen. Megmondom azt is őszintén, hogy tehát ugye mióta oda mentem, azóta még itt az első nagy közös célunk, tehát a hálaadó istentisztelet és beiktatásnak a lebonyolítása, bár tényleg programok, alkalmak terén, meg szervezés terén, tehát már kirándulni is sikerült elmennünk, meg több ilyen rendezvényt lebonyolítottunk, ahol, tehát én azt látom, Istennek az áldása volt. Ez egy mérföldkő volt ez a beiktatás, tehát ezt szerettük volna szépen meg ékesen megrendezni, és hát igazából a lelki munka, meg az építkezés, ez meg szerintem mindentől fog még inkább elkezdődni, meg kibontakozni. Illetve azt is szeretném megemlíteni, hogy ahogy én oda mentem rögtön, sőt már a beköltözésünk előtt a parókiára elkezdődött a templomnak is a felújítása, mivel ugye ez nem csak egy lelkész beiktató istentisztelet volt, hanem egy hálaadó istentisztelet is a templom felújításért, és ez is azért emberpróbáló nagy munka volt az elmúlt fél évben, vagy kicsit több, mint fél évben.
1: Mit sikerült megvalósítani?
0: Akik a hosszúpályi gyülekezetnek a templomát az elmúlt idő

0: években, években meglátták, azok láthatták azt, hogy sajnos az időnek a vasfoga az nagyon-nagyon kemény és nagy munkát végzett rajta. Nagyon, ha fogalmazhatok így, katasztrofális állapotok uralkodtak. Az elmúlt esztendőkben kívül-belül le volt romolva a templomnak az állapota, és én úgy gondolom, hogy akik elmentek a településen, nem csak a református tagoknak sajdult bele a látványba a szíve, és az elmúlt évek során már az elődöm munkája révén is több ütemben több felújítás kezdődött el, aminek most a befejezéséhez értünk. Tehát a templomnak a tetejét egy nagyobb ütemben lecserélték, a tetőszerkezetet felújították, és most pedig állagmegőrzés címszó alatt, de kívül belül teljes mértékben megújulhatott a templom, és utolsó etapként még itt az utolsó hónapokban, meg hetekben, sőt, igazából beiktatásnak a hetén adták át a templomot számunkra is, hogy érkezzünk még előkészülni. A templom belső terének a teljes burkolását is meg tudtuk tenni, tehát tényleg én azt tudom mondani, hogy most már tudja hirdetni Istennek a dicsőségét a templom, és mindenki tud gyönyörködtetni.
1: Egyébként milyen régi épületről van szó?
0: Tehát a templomunk az több mint 150 éves. Néhány évvel ezelőtt volt a templom építésének a 150. évfordulója.
1: Nagy munka lehetett visszahozni a 21. századba, hogy a gyülekezetnek méltó helyet biztosítson, és istenházaként méltó módon tudjon szolgálni. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés, hogy főleg egy kis közösségről van szó, milyen forrásból sikerült ezt megvalósítani, mert általában a saját erőből nem nagyon lehet ekkora volumenű munkákat elvégezni.
0: Igen, tehát ez nem csak a gyülekezetnek az áldozat készsége révén valósulhatott meg, bár azért meg kell említenem, meg ki kell emelnem, hogy az adakozás terén a gyülekezet is derekasan kivette a részét a felújítási munkálatokból, adományokból, és igazából mindenki, ahogy tudott, igyekezett hozzájárulni, és hadd emeljem ki, hogy nem csak a reformátusok, tehát hogy még a katolikus hívek is, hogyha úgy volt, akkor odaálltak és segítettek, tehát ez is szerintem példaértékű, és ugye ezen felül Magyarország kormányának a támogatása, illetve az egyházkerületünknek is a segítsége közreműködése által, hát az elmúlt néhány évben több mint 100 millió forintos beruházást tudott megvalósulni több ütemben.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Nyírmártonfalvi Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk, akit szintén a közelmúltban iktattak be. Nagy Norbert Adrián már 5 éve szolgál a gyülekezetben. Egy alig 70 tagot számláló egyházközséget vett át, amelynek 2016-ban volt utoljára helyben lakó lelkésze. Ma már több mint 200 név szerepel a választói névjegyzékben. Megújultak a helyi református épületek, és igyekeznek az újonnan beköltöző családokat is elérni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy a nyírmártonfalvai gyülekezetben milyen úttal jutott el nagy tisztelet úr, én arra lennék először kíváncsi, hogy egyáltalán a lelkipásztori szolgálati útra mi hívta el?
1: Ez egy olyan kérdés, amelyen újra és újra eltöprengek. Ez ugye korral jár, hogy az ember visszatekint életének útjára és azoknak eseményeire, és mindig olyan megelégedett és Istenben bízó szívvel tekint egyes momentumaira, hogy valójában mi miért történt, de az én lelkipásztori elhivatásom szerintem javarészt a középiskolai tanulmányaimhoz kapcsolódik. Tehát én nem egy református felekezetű iskolában végeztem, de egyházi iskola volt, tehát ez a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola Központ volt, ahol neves pedagógusok és hitben élenjáró tanárok neveltek, és ők csillantották fel először előttem ezt a hivatást, a lelkipásztori szolgálatnak a hivatását, és tették számomra vonzóbbá az ő példaképükkel, az ő munkásságukkal, az ő hitben járásukkal, és ez indított el, gyakorlatilag ez volt az a momentum, amely rá irányított erre a lelkészi hivatásra. Persze aztán ugye életem folyamán, ugye teológián is újra és újra megkérdőjeleztem az én alkalmasságomat, de hála Istennek, hogy ahogy teltek múltak az évek, Isten mindig adott lehetőséget az újratervezésre, és adott számomra olyan megerősítő jeleket, amelyek ezen a pályán tartottak, engem is tartanak mind a mai napig.
0: Ugye, ahogy említi, hogy nem református intézménybe járt, akkor szerintem valahol kicsit adódik a kérdés, hogy akkor miért például a református teológiára jelentkezett, hogyha az előjárók és illetve a példamutatók nem ehhez a felekezethez tartoztak?
1: Hát ugye az én családom az református, de hát mint minden ugye átlagos református család, tehát ugye sátoros ünnepeken vettek részt az istentiszteleteken, tehát nem volt jellemző annyira a túlzott templomba járás a mi családunkban, de mégis azért a gyökerekhez csak a reformátusságom kötött. Illetve egy nagyon érdekes történés is történt, ami gyakorlatilag visszavitt engem a református valláson, még pedig az, hogy 2012 tájékán a helyi református gyülekezetben a kántori állás megüresedett, és úgy én akkor kezdtem el hangszeren tanulni, tehát még nagyon gyerekcipőben jártam a hangszer játékot illetően, de mégis ugye a szükség nagy úr volt, ezért kaptam egy felkérést, hogy a helyi gyülekezetben azzal a kis parányi tudásommal, amivel rendelkeztem, tehát hogy szolgáljak az istentiszteleteken. Aztán persze később ebben jártasságot szereztem, és egyre jobbá vált az én játékom, de mégis ez volt az a pont, ami gyakorlatilag visszavezetett az én hitemhez, az én vallásomhoz.
0: És akkor hogy vezetett az út a teológiáról Nyírmártonfalvára?
1: Ez is egy nagyon érdekes út volt, hiszen ugye én a Párciumban nőttem fel, Nagykárolyban. Gyakorlatilag nem állt szándékomban semmiféleképpen Magyarországon szolgálni. Én otthon csak a sajátjaim körében éreztem magam valójában jól, és nekem számomra az volt a haza, és az volt a természetes, hogy én itt maradok, és továbbra is ott szolgálok. Viszont az Istennek más tervei voltak számomra. Segédlelkészi szolgálataimat Nagykárolyban, majd a Szatmárnémeti Szigetlankai gyülekezetben végeztem, és utána pedig, mivel akkoriban a környékünkön nem nagyon volt lehetőség lelkészként önállóan elhelyezkedni, így jött ez a felkérés egy akkori lelkipásztor testvéremtől, aki Vámospércsen szolgált, Komor Csaba személyében, aki akkoriban 5 gyülekezetet vitt a környéken, tehát Vámospécset, Nyírmártonfalvát, Nyíracsádot, Fülöpöt és Nyírábrányt. Tehát ez egy lelkipásztornak ez borzasztó sok, és szükség volt a segítségre. És jött egy ilyen megkeresés, hogy mit szólnék ahhoz, hogyha beosztott lelkészként ő mellette ketten vinnék ezt az 5 gyülekezetet. Hát nagyon sokat gondolkoztam ezen a felkérésen, de végül is, mivel Bámospécs nincs olyan távol, sem Debrecentől, sem az én szülővárosomtól, Nagykárolytól, tehát így úgy gondoltam, hogy hát miért ne. Végül is itt vagyunk a közelbe, annyi, hogy egy határ választ el bennünket, de hát ez nem nagy távolság. És így kerültem erre a vidékre, erre a környékre, és egy darabig ment is az, hogy gyülekezetet vittünk ketten, de akkoriban Esperes úr úgy látta jónak, hogy mégiscsak egy gyülekezet úgy tud fejlődni, hogyha önálló és helyben lakó lelki pásztora van. És jött a határozat, hogy egy lelkész csak egy gyülekezetben szolgáljon, és azt teljes mértékben építse, mert így tud egy gyülekezet teljes mértékben fejlődni. És gyakorlatilag így lett Nyírbátonfalva az enyém, azóta is itt szolgálva hűségesen, lelkesen az itt lévő nyájat.
0: Akkor már jól ismeri, mint a beiktatás időpontját nézve, azelőttről a gyülekezetet és annak az életét és múltját. Egy picit mutassuk is be, hogy hány lelket számlál ez a gyülekezet, hányan gyűlnek össze Isten tiszteltenként, és ha már a számoknál tartunk, akkor hányan fizetnek egyházfenntartói járadékot?
1: Kérdezően nagyon távolról fogok indulni. A gyülekezetről azt kell tudni, hogy 2016 óta nem volt helyben lakó lelki pásztora. 2016 volt az az év, amikor az előző utolsó helyben lakó lelki pásztor nagy tiszteletű néhai Pázmány József nyugdíjba vonult, aki 1989 óta szolgált a gyülekezetben. És az ő utolsó éveit sajnos, hogy a betegség nagyon meghatározta, a szolgálatait már nem tudta ugyanolyan lendülettel, frissességgel végezni, és ez rányomta a pecsétjét a gyülekezet életére is. Az ő nyugdíjba vonulását követően pedig még jobban romlott a helyzete a gyülekezetnek. Helyettesítő, beszolgáló lelkipásztorok voltak itt vasárnaponként. Mikor, honnan, hol Vámospércsről, hol a környező települések gyülekezeteiből érkezett egy lelkipásztor, hogy a szolgálatot elvégezze. Tehát 2016-tól 19-ig nagy tiszteletű Petró László vámospércsi lelkipásztor látta el a szolgálatokat, majd Komor Csaba, majd a Simon Mátyás is az ő kedves felesége voltak, akik beszolgáltak, de ugye ez mind-mind kevésnek bizonyult, hiszen tényleg, ahogy az előbb mondtam, egy gyülekezet csak akkor tud fejlődni és épülni, hogyha helyben lakó, itt lakó lelki pásztora van. És 2021-ben, amikor ugye ide kerültem, nagyon siralmas és keserves állapotokkal szembesültem. Mind külsőleg és mind belsőleg a gyülekezet egy óriási mélyponton volt. Külsőleg ugye a parókia épülete romokban hevert, tehát lakhatatlan volt. Ezért én egy évig ingáztam, tehát rá voltam kényszerülve, hogy saját gépjárművemmel otthonról lássam el a szolgálatokat. A templom is felújításra szorult, hiszen az állaga akkora már nagyon megromlott. A templom kertben is mindenfajta növények elburjányzottak, tehát borzasztó látvány volt. A gyülekezeti ház bár felújított állapotban került, de egy lezáratlan pályázat miatt a gyülekezet nem tudta azt birtokába venni, tehát egy óriási hiánnyal indítottuk a szolgálatot, és sajnos ez a hiány még inkább a lelki téren is jelen volt. Hát akkoriban, jól emlékszem, Isten tiszteleteken olyan 10-15 ember, ha járt, egy teljes lelkészi állást természetesen nem tudtak fenntartani, tehát alig-alig azt a minimális fizetés sem tudták biztosítani. Istennek legyen hála, elkezdtük a szolgálatot, azzal a tudattal, hogy a bizalmat az sokkal nehezebb megnyerni, megszerezni, mint azt eljátszani. És elindultunk, hogy megismerjük a települést, a falut, és a családlátogatások nagyon nagy kulcsszerepet játszottak az én szolgálatomban, amikor szemtől szembe megismerhettem azt, hogy kik is laknak ezen a településen, kik a reformátusok, kik tartoznak mi hozzánk. És így sikerült nagyon sok emberhez eljutni, őket elérni, megszólítani, hívogatni, dédesgetni, és így, hála Istennek, hogy a választói névjegyzékünk, hát a közel 70 főről 200 fölé emelkedett, tehát jelenleg is 204 főt számlál a választói névjegyzékünk. Gyakorlatilag ugyanennyien fizetnek egyházadót is, hiszen az kerül be a névjegyzékbe, aki fizeti a járulékot, de ettől sokkal több református tartunk nyilván, tehát jelenleg olyan 400 főtről tudjuk, hogy református vagy volt valamilyen kapcsolata a gyülekezetünkkel.
0: Azért elég nagy kihívás volt akkor önálló lelkipásztorként elkezdeni Nyírmártonfalván a szolgálatot, de gyönyörű épülésről hallhatunk. mind lelki, és talán ez a legfontosabb értelemben, mind pedig ugye infrastruktúrálisan. Most már megtörtént ugye a beiktatás, ami mondhatjuk úgy, hogy végleg hivatalossá tette ezt a szolgálatot és a szolgálati helyet. Milyen tervek fogalmazódtak meg önben? Mi az, amit még szeretne fejleszteni? Legyen szó tényleg akár a lelki vonalról, vagy akár ugye az épületeknek a felújításáról?
1: Hál' Istennek az épületek, ahogy elhangzott, mostanra már teljes mértékben megújultak. Nyilván vannak még tervek, jelenleg is folyamatban van egy munkálat. Gyülekezeti ház előtetejét építjük, egy 18 méteres hosszú előtetőt, ami ugye egy teraszként funkcionál, ami a nyári programokhoz egy fedett részt biztosítanak a kinti alkalmakhoz, illetve lefedni ezt a részt, a bejárati részt, védve a fagytól, az esőtől, meg mindentől. Tehát ugye ez a munkálat most jelenleg is folyamatban van, és ugye hozzáteszem, hogy Istennek legyen hálát, hogy ezeket a munkálatokat, majdnem mindegyiket szinte teljes mértékben a gyülekezet önerőből tudta megvalósítani. Persze az egyházmegye és az egyházkerület is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a lezáratlan pályázatokat ki tudja a gyülekezet fizetni, rendezni tudja. Tehát nagy segítségünk volt onnan is, az egyházi felsőbbségtől is, de a hívek alázatos, áldozatos hozzájárulásából is azért nagyon sok minden megvalósulhatott, aminek külön örülök, hiszen ezáltal a magukénak is érezhetik ezeket az épületeket, hiszen így látják az ő kezüknek munkáját, az ő anyagi fáradozásuknak az eredményét, hogy valóban ők is hozzájárulhattak mindehez. Lelki téren pedig hát továbbra is fontosnak tartom azt, hogy minél több emberhez elérjen az evangélium üzenete, hogy ez a sorsfordító, életeket átformáló isteni erő megérintse minél több ember szívét. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat megszólítsuk, a fiatal családosokat, akik újonnan beköltöztek a településünkre, és keresik a helyüket, keresik a közösséget. Hál' Istennek egyre több ilyen család érkezik a településre. Debrecen közelségéből adódóan egyre többen vesznek itt házat, és telepednek le. Tehát nekik a megszólítása most már ugye elsődleges célpont, illetve a helyi, most már református fenntartású intézményben a gyermekeknek a nevelése, oktatása és hitre juttatása egy további fontos célunk lesz. Munka bőven van, az ember talál magának feladatokat, hogyha tényleg szolgálni akar tiszta szívből, akkor erre lehetőség adatot millió egy alkalom, amiben helyt kell állni. Bízunk a legjobbakban, és hitünk és reménységünk szerint az az Isten, aki egykor velünk volt és megsegített, az ezután is továbbra is előttünk jár, mint vezérlő csillagunk, és bevilágítja előttünk azt az utat, amelyen ennek a gyülekezetnek járnia kell.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Debrecen Református Kollégium gimnáziuma és diákotthona felvételi időszakáról szórunk. Az intézmény a következő 2026-27-es tanévben, ahogy már megszokott, három új osztályt indít. Ezekben az osztályokban összesen 99 diákot tudtak felvenni. Az idei felvételi eljárás során is többszörös túljelentkezést tapasztaltak, a tanulók igen magas pontszámmal kerültek be az iskolába. Erős a képzés a nagymúltú intézményben, erről tanúskodnak évről évre az érettségi eredmények és a továbbtanulási ráta is. Mindezekről Olá Ilona interjújában Iváné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató beszélt.
1: Mint minden középiskolának, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának és diákotthonának is fontos az, hogy egy-egy felvételi ciklusban hány diákot sikerül megszólítani, és az ő irántuk érdeklődő fiatalok közül hányat sikerül felvenni a következő tanévre. Kezdjük a konkrétumokkal, mit mutatnak a számok?
2: Az idei számok azt mutatják, hogy a Debreceni Református Gimnázium beiskolázási programja az elmúlt évek szervezettségének és most már mondhatom azt, hogy gyakorlatának megfelelően alakult, sőt, hogyha jobban belegondolunk, akkor azt is kimondhatjuk, hogy talán az elmúlt évek egyik legjobb beiskolázási időszakát zártuk. Összesen 99 tanulót sikerült az idén felvennünk, és azért vagyunk nagyon hálásak, mert nem csak, hogy minden létszámot maximálisan feltöltöttünk, hanem több olyan diák is van, aki sajnos helyhiány miatt nem tudott bekerülni az intézménybe. Három osztályt indítunk az idén is, ahogy ez az elmúlt években is történt, és összesen 4 tanulmányi területet hirdettünk meg. Nagyon jól látszik az, hogy az intézmény egyik legnépszerűbb tanulmányi területe, és így egyben osztálya is, az általános kerettantervű osztály, ahová az idén mintegy 6-szoros túljelentkezésünk volt, és a másik 2 olyan terület, amely azt mutatja az elmúlt években, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik iránta, az a biológia-kémia tagozatunk, valamint a matematika tagozat. Itt 4,5-szeres túljelentkezés mutatkozott az idén, és a nyelvi osztály, ami szintén erős, de jelen pillanatban azt látjuk, hogy a 3-szoros túljelentkezés mellett ők azok, akiknél még van hová fejlődnünk, ahol át kell gondolni, hogy hogyan lehet még megszólítani gyermekeket és tanulókat, hogy magát a nyelvi képzést is minél népszerűbbé tudjuk tenni, és valóban tudjunk rá megfelelő keretet találni és biztosítani. Így is elégedettek vagyunk, hiszen azt gondolom, hogy a 3-szoros túljelentkezés itt is nagyon-nagyon jó. De ami talán az egyik legerősebb mutatószám az idei felvételinél, hogy a maximális 200 pontból átlagosan 160-165 pont körüli értékekkel kerültek be gyerekek, ami azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép mutató.
1: A számokat most már átfordítva a tapasztalatokra, amiket ebből le lehet szűrni, ugye egyrészt a többszörös túljelentkezés azt mutatja, hogy van érdeklődés a gimnázium iránt, míg az idegen nyelvi képzésnél is elmondhatjuk ezt, azért 3-szoros túljelentkezés sok iskola összetenni a kezét, hogyha ezt úgy általánosan tapasztalhatná, de a többi specializációnál, illetve pont a nem speciális osztálynál pedig még magasabb ez az arány. Másrészt pedig ez a magas pontszám azt is mutatja, hogy nem csak ötletszerűen jönnek a gyerekek, nem csak azért, mert nincs jobb ötletük, vagy nincs jobb lehetőségük, hanem igenis jó alapokkal érkező, okos, jól felkészült, jó tanulmányi eredményekkel rendelkező gyerekek tudatosan választják a gimnáziumot.
2: Így van, és azt gondolom, hogy az elmúlt évek beiskolázásának ez volt az egyik legfontosabb szempontja, hogy olyan gyerekeket tudjunk megszólítani, akik célzottan és valóban tudatosan a Debreceni Református Gimnáziumban szeretnének tovább tanulni. Ez azért is nagyon fontos, mert azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy azok a fiatalok, akik célirányosan érkeznek, akiknek van kötődése, akiknek van célja és van elképzelése a Református Gimnáziumról, azok sokkal jobban tudnak alkalmazkodni ahhoz a rendszerhez és azokhoz a tanulmányi elvárásokhoz, amit a Református Gimnázium elvár a diákjaitól.
1: Hiszen itt azért van egy olyan évszázados hagyomány, amihez igazodni kell, aminek meg kell felelni, és azzal, hogy egyházi egy intézmény, azzal is jönnek bizonyos normák, amik az alapot adják.
2: Így van, és azt gondolom, hogy azok a fiatalok, akik már eleve ebben a rendszerben szocializálódtak, ebben nőttek fel, ezért nagyon fontos számunkra az, hogy a református fiatalokat, a református köznevelési intézményben tanuló fiatalokat meg tudjuk szólítani. Ők egy egészen más perspektívából képesek szemlélni azt az intézményi keretet, amiben mi élünk és amiben mi dolgozunk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományainkat őrizzük és ápoljuk. ápoljuk. És ezek a hagyományok nem csak a kulturális területeket érintik, és nem csak a külső megjelenéseinkben vannak jelen, hanem valóban azokban a református értékekben is, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk, és azt gondoljuk, hogy a minőségi oktatás mellett ez az az alap, amire később a fiatalok, amikor majd kikerülnek ebből az intézményből, vissza tudnak nyúlni, és ami tulajdonképpen segíti őket majd abban a, így szoktam fogalmazni, őrülten gyors és talán egy kicsit kaotikus világban és társadalomban, amit most élünk ebben a korban. És én hiszem azt, hogy ez a gimnázium valóban képes megerősíteni őket lelkileg és mentálisan is úgy olyan formában, hogy ez később majd a hasznukra váljon, amellett, hogy egyébként valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oktatásunk minőségi legyen, és egy olyan alapot tudjunk nyújtani és biztosítani a fiataljaink számára, ami nem csak a továbbtanulást segíti elő, hanem az egyetemeken való bennmaradást is.
1: Mindjárt beszélgetünk erről is, a bemenet után a kimenetről is, de még maradjunk a felvételinél. Három osztályt említett, de többfajta tematikát, ezt azért tisztázzuk egy kicsit. Egyrészt az idegen nyelvű képzés, az angol nyelvű képzése.
2: Az idegen nyelvű képzésünk tulajdonképpen két nyelvre specializálódik. Az első nyelv az angol, ami mindenki számára kötelező, a második idegen nyelv pedig választható, vagy németet, vagy franciát tanulhatnak a fiatalok, és attól lett egy picit más az elmúlt években, hogy áthelyeztük a hangsúlyt a második idegen nyelvre.
1: Hiszen manapság ez az elvárás szinte, hogy egy angolul beszélő fiatal tudjon még egy nyelvet, azzal tud már kitűnni, mert az angol most már alap.
2: Pontosan, és ezt tapasztaltuk mi is, hogy a diákjaink többsége nagyon jó alapokkal érkezik angol nyelvből, viszont a második idegen nyelvet a nulláról kezdik ezek a fiatalok, és azt gondoltuk, hogy ha magasabb óraszámban és valóban emelt szintű tartalommal töltjük meg ezt a nyelvet, akkor azon túl, hogy egy középszintű vagy egy emelt szintű érettségi vizsgát le tudnak tenni belőle, valóban kapnak egy olyan nyelvi alapot, ami majd később az elhelyezkedésüket, vagy egyszerűen csak az életben való igazodásukat segíti majd.
1: A másik osztály pedig ez a reál beállítottságú osztály, és ott van többféle tematika, ha jól emlékszem, három kiemelt tantárgyat is említett, tehát ez hogy oszlik meg?
2: A B-osztályunkat, mi csak így hívjuk őket, tulajdonképpen két csoportra bontjuk. Ennek az osztálynak a kétharmad része biológia, kémia tagozatos, és az egyharmad része, tehát egy kisebb csoport matematika tagozatos diákként kezdi meg a tanulmányait.
1: Ide olyan gyerekek jelentkeznek, jól gondolom, akik már nagyon konkrét továbbtanulási elképzeléssel vágnak neki a gimnázium éveknek?
2: Így van, ők a legcéltudatosabbak, tehát ezt látjuk. Nagyon komoly célokkal, nagyon komoly elhatározásokkal érkeznek hozzánk, és ezt minden egyes igazgatói tájékoztatón elmondom a szülőknek és a diákoknak is, hogy aki ezt a tagozatot választja, az egy nagyon komoly elhivatástudattal kell, hogy rendelkezzen tulajdonképpen és kitartással, hiszen nagyon-nagyon magas óraszámokkal dolgozunk ezekben az osztályokban. Ahhoz, hogy valaki orvosi pályára vagy mérnöki pályára bekerüljön, és ott tényleg kiváló tanulmányokat tudjon majd folytatni, ahhoz nagyon komoly alapokat kell letenni. És azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri az érettségi követelményeket ezekből a tantárgyakból, biológiából, kémiából és matematikából, az tudja, hogy komoly kihívások elé állítják a fiatalokat. Mi ennek próbálunk a magasabb óraszámokkal és az emelt szintű tematikával megfelelni, és mindenben segíteni és támogatni a fiatalokat.
0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban több témával foglalkoztunk. Hallhattak a Debrecen Református Kollégium gimnáziumának felvételi időszakáról, valamint Nyírmártonfalva és Hosszúpályi frissen beiktatott lelki pásztoraival is beszélgettünk. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
3: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében európai uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ilyen diákunk már nekünk is, hál' a jó Istennek, aki valamikor nálunk kezdte el 11 évvel ezelőtt, és még ilyen kis lányként jött be hozzánk a színi stúdióba.
1: Hogy kell elképzelnünk a színészi válás folyamatát? Hogyan lesz valakiből fiatal, ficseri gyermekstúdiós palánta? Hogyan kell elképzelnünk ezt az utat, hogy valaki meg akarja mutatni magát? Mi az, ami motivációként ott van azokban a gyerekekben, akik először hozzátok jönnek el?
0: Valószínűleg felfedezik otthon a szülők is azt, hogy a gyerek nagyon szeret szerepelni, szeret nyilván otthon is produkálja magát, otthon is verseket mond, vagy valamilyen kis jelenetet előad. Ez mindig egy otthoni felfedezés a szülőknél, és aztán behozzák őket hozzánk. Mi meghallgatjuk, hogy hogyan is mond verset, hogyan is énekel, milyen az ének hangja, és aztán elindul egy folyamat bent. Ezt nem feltétlen csak azoknak a gyerekeknek ajánlom, akik színészek akarnak lenni, vagy akiknek a szülei szeretnék, hogy a gyerekei színészek
1: igen, ez
0: legyenek.
1: mennyire fontos kérdéskör, igen.
0: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, mert tényleg van olyan, aki meg nagyon-nagyon szeretne hozzánk járni, és hát a szülők nem szeretnék, hogy színész legyen. Ez igazából, ez egy nagy tévhit, nem feltétlen csak azért kell hozzánk jelentkezni, vagy lehet hozzánk jelentkezni, mert színésznek akar menni. Természetesen mi nagyon örülünk, hogyha igen, de nem csak amiatt, és ne csak azért jöjjön valaki hozzánk, mert színész akar lenni, hanem lehet, hogy egyszerűen csak egy jó közösséghez akar tartozni, szeret verset mondani, szeret énekelni, szereti kipróbálni magát valamilyen más dologban. Mert azért nyilván ez egy teljesen más csapat, vagy más külön óra, hogyha így vesszük, mert a gyerekek azért nagyon-nagyon sok helyre járnak mostanság, táncra, énekre, matekra, angolra, és ez valami teljesen mást ad nekik, mert tényleg egy olyan közösségé formálódunk évek alatt, ami megtartó, ahol ki tudod magadat fejezni, megtanulod a másik rezgéseit, megtanulod azt, hogy hogyan tudj egy közösségben létezni, megtanulod azt, hogy miért jó, hogy nem csak te vagy az előtérben, hanem mást is előtérbe és előtérbe helyezni. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről szól, meg kicsit az önmagunk megismeréséről is. Tehát, hogy vannak olyanok, akik tudod, így eljönnek, azt mondták, hogy enyém a világ, de jó, és akkor nyilván én nem fogom, tehát nem mi mondjuk azt meg, hogy most te milyen szinten vagy, amikor oda kerülsz, de volt olyan is, képzeld el, aki megérkezett, és azt mondta, hogy otthon ugye produkálta magát mindent, és utána pedig arról beszélt, hogy tudom én egy hét múlva, hogy én azt érzem, hogy nem értek semmihez. De ez nem baj, mert ez egy folyamat. Tehát amikor mi hozzánk oda kerül egy-egy gyerek, akkor azt ne azt képzeljük most, hogy hirtelen oda jön, és mindent fog tudni, hanem ez egy szép folyamat, napról napra, hétről hétre, ahogyan foglalkozunk, úgy bontakoznak ki. 2-3 év kell ahhoz, most tudok már olyan diákot mondani, aki mondjuk 2 éve került hozzánk, és most láthatóak azok a dolgok, látható, hogy mennyit fejlődött, mennyivel másabb lett. Kicsit a személyiségét is fejlesztette, ahogy az évek haladnak, és kicsit másként áll hozzá egy-egy vershez, egy-egy szöveghez, egy-egy színdarabhoz, magához, a társához, aki ott áll mellette. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtanulunk, tisztelni a másikat, hogyan tudjunk a másikhoz egyáltalán fordulni. Szóval látszik, azért szoktunk ilyen nyílt napokat tartani minden év végén, hogy azok a szülők, akik ránk bíznak, vagy azok a családtagok, akik ránk bízzák a gyerekeiket, lássák azt, hogy mennyit fejlődik egy év alatt a gyerek. Nyilván ezt az első éven nem feltétlen fedezett fel, de mindig a második és harmadik éven látszik az, hogy mennyit fejlődött valaki, és miben lett egy kicsit teljesen más, és bontakozott ki a személyisége.
1: Ez az önmegvalósulási folyamat is érdekes, mert amikor azt mondjuk, hogy nem találja magát, és valaki a színpadon találja meg magát, az a gyerekek esetében láttok ilyen jellegű változás, hogy végre önmaga lehet, vagy olyan oldalát is megmutathatja, amit egyébként a hétköznapokban nincs lehetősége?
0: Nyilván egy iskolai közösség, egy osztály, az teljesen más csapatként működik, mint amikor bekerülsz újra egy másik közösségbe. És nagyon érdekes, mert ahogy telik az idő, és ha egy egy-egy osztályba így bekerülsz, próbálják nyilván tanárok is, és mindenki így azt a közösséget vinni tovább, azt az osztály közösséget. Van olyan, amikor elkönyvelünk valakiről valamit, hogy ő ilyen. Ez nem feltétlen, most én ezt nem számunkérésként mondom a tanárok, szülők, vagy igen, tanárok felé, hanem történik olyan, hogy valahova beskat.

0: befolyásznak valakit. Nem tudom, ő a jó tanuló, és neki állandóan jónak kell lennie. Vagy valaki a rossz tanuló, és ő állandóan rossz. Tehát itt pedig valahogy úgy alakul a közösségünk, hogy itt merhetsz jó lenni, merhetsz rossz lenni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazt hozni. Nem feltétlen tudod mindig ugyanazokat azt nyújtani, amit elvárnak tőled. És talán azért tud egy kicsit másabb lenni ez a közösség, mert elfogadjuk olyannak a másikat, amilyen. Egy másik közösségben létezhetünk, és megmutathatjuk azt, hogy lehet, hogy én a matekban nem vagyok eszméletlen jó, de verset mondani meg nagyon jól tudok, és ebben fejlődök. Szóval kicsit másabb. Ezt nem lehúzva akartam mondani semmilyen más közösséget, csak hogy próbálom afelé vinni, hogy ugye minden közösség, minden új közösség, amiben bekerül egy gyerek, fejleszt rajta valamit, mert más lehet. És ez nem azért, mert most más személyisége lesz, hanem kicsit mást bontakoztathat ki, és ezáltal fejlődik maga a személyisége is máshol is, és talán akkor könnyebben be fog illeszkedni az iskolai közösségben is, vagy valamilyen más közösségbe is.
1: Az elmúlt percekben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színésznőjével, Vas Magdolnával beszélgettünk a Ficseri Gyermekstúdióról.
2: Európa Rádió az interneten is. Európaradio.hu

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Református istentisztelettel kezdődött el a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Hidel nevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Hídhoz. Többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszán inneni református egyházkerületből több mint 1000 vettek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahét csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pellé kollégánk, akinek helyszín összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallják.
2: Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ózdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ózdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartásra, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebben az időszakban szokták megtartani a Szeretett Hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Karitasszal és a Katolikus Egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
3: Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, a gyülekezet, illetve tiszteletes asszony, hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
2: Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ózdon két református anyagyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
3: Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említette, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben itt ez a kis gyülekezet? Miként hangolódik a pünkösdre?
2: Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep. Ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban. És így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről, belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét az ebben az ünnepben is.
3: Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg? Hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
2: Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az Ózdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a még kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretett szolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek, és számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
3: A Szeretett Híd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretett Szolgálattal. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretett Szolgálatnak.
2: Nekünk van egy támogatott lakhatásunk. tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amibe a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek mind természetbeni, mind pedig munkaerővel, lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
3: Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
2: Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. Tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózd városának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
3: Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
4: A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyi szinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet szól az imádságról. Elénk beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk. Hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
3: A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
4: Mindenképpen a kapcsolatban van a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejéhez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez fel kell tekinteni, ahogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat, azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül, előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy van félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
3: Balog Róbert, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a szeretetszolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom? Tisztelt ügyvezető helyettes úr.
5: Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretet Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretet Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretetszolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen szeretett híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében, és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
3: A Szeretet Híd történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
5: A Szeretet Híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretetszolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalán aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezés önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretetszolgálat és a református egyház közössége a Szeretet Híd alkalmán, és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
3: A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy Pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egyben.
5: Igen, a Pünkösd közelsége valóban, hiszen a Pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a Szeretet Híd kézzel fogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen. Nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úrról prédikálni. Azt gondolom, a Szeretett Hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
3: Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
5: Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretetszolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
3: Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretetszolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
6: Ugye a Szeretet Híd az benne van, hogy összeköt embereket, És mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus ime hét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus ima hétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
3: Mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mik lesznek a mai alkalmon?
6: Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszút tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
3: Mitől különleges ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
6: Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
3: A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
6: Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
1: Az elmúlt percekben Veres Barta Beátát, az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség lelkipásztorát hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig, a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen a vallás kortárs társadalmi szerepének változásait vizsgálták a vallás és modernitás összefüggéseiben. A konferencián Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta, megfigyelve, milyen indítékok, okok és tapasztalatok állnak a fiatalok vallás elhagyása mögött. A riporter Pilbák Kincső.
2: A Vallásszabadság házában szervezett konferenciát a Valláskutató Intézet május utolsó hetén, sebzettségtől a színpadig a vallás átalakuló formái a bizonytalanság korában címmel. Az összejövetelen Tinka Richárd szociológussal beszélgettünk, aki előadásában a fiatalok dekonverziós narratíváit vizsgálta. Kutatásában a fiatalok dekonverziós narratíváit, a vallás elhagyás indítékait vizsgálta. Hogyan fogott ehhez hozzá, hogyan nézett ki a kutatás?
3: A személyes beszélgetésük révén vált számomra világossá, hogy tulajdonképpen a vallásosság intézményes elhagyása, valamint a hitvesztésnek a szisztematikus feldolgozása mindeddig marginális maradt a hazai valláskutatásban, és itt nem csupán hazai valláskutatásról beszélnék, hanem alapvetően Kelet-Közép-Európában is nagyon kevés kutatás van, ami a vallás elhagyást, a hitvesztést, vagy más szóval a dekonverziót kutatja. Tehát elsősorban választ próbáltam találni egy empirikus hiányra, hogy így fogalmazzak. A második ok pedig az, miért kezdtem el kutatni. Tulajdonképpen, amit korábban is említettem, hogy a legtöbb kutatás az főként nyugati volt, és többségi társadalomba született. A korai megközelítésekben itt leginkább a makrotársadalmi tényezők domináltak. Ilyen makrotársadalmi tényező például a szekularizáció, tehát hogy a vallás visszaszorul a közéletből. Ilyen magyarázat lehet, makrotársadalmi magyarázat, a modernizáció nyomán megerősödő individualizáció, vagy akár a vallási pluralizmusnak a térnyerése, tehát, hogy egyre több vallás van a piacon. És tulajdonképpen, hogyha Romániára tekintünk, akkor a nyugati modellekkel szemben a posztszocialista Romániában, tehát a rendszerváltás után a szekularizációval ellentétes folyamatról beszélhetünk, tehát deszekularizációval, tehát a vallás társadalmi relevanciája újbóli megnövekedéséről. És egy további sajátos helyzete Romániának az erdélyi magyar történelmi egyházak. Tudniillik ugyanis, hogy az erdélyi magyar egyházak a szakralitáson túl, tehát a vallási feladatok ellátáson túl egy fontos kisebbségi önszervezési pillére az erdélyi magyarságnak. Egy kiterjedt intézményrendszerrel rendelkezik az erdélyi magyar történelmi egyház. Tulajdonképpen számtalan olyan feladatot vállalnak el, amivel nem csupán a vallásosságot erősítik, hanem valamilyen szinten az erdélyi magyarság önszerveződését látják el, az etnokulturális reprodukciót.
2: Milyen visszatérő okok jelentek meg a fiatalok történeteiben, amelyek hozzájárultak a vallási közösségekhez való eltávolodásukhoz? Illetve hogyan történt ez a felmérés?
3: A vallás elhagyás nem egyetlen okra vezethető vissza, hanem több tényező együttes hatására. Tehát amikor én most a következőkben okokról fogok beszélni, akkor elsődleges okot említem, és nyilvánvalóan az elsődleges ok mellett megjelentek különböző más okok. A valláselhagyás egyébként egy lassú, fokozatos folyamatként ment végbe, tehát nem egy egyszeri döntés, egy hirtelen jövő egyszeri döntés. És rátérve az okokra és az indítékokra, három okot említenék. Az első a személyes tragédiák. Személyes tragédiák során mondjuk veszteségeket említenék, mint a nagyszülő-szülőnek az elvesztése, és itt nem csupán a veszteségnek a ténye, hanem tulajdonképpen a veszteségre adott magyarázata az egyháznak. A második ok az az egyházban való csalódás. Itt leginkább az egyházközségben való csalódás dominál. Tulajdonképpen a vallás elhagyóak több esetben is képmutatónak vagy akár kirekesztőnek mutatták be a saját közösségüket. A harmadik pedig az intellektuális kétely. Az intellektuális kétely alatt arra gondolok, hogy több interjúalanyom, például a különböző tudományos, különböző filozófiai vagy társadalomtudományi elméletekkel, tanokkal nem tudta összeegyeztetni a vallásos világképét. Tehát a két világkép, ami az egyik a tudományos, a másik pedig a hitbeli világkép, az feszültségbe került egymással. Ez vezetett a vallás fokozatos elhagyásához. A kutatásról azt kell tudni, hogy ez nem egy reprezentatív kutatás, ez nem egy általános. A kutatás során mély interjúkat készítettem a történelmi magyar egyházakban, leginkább református és katolikus volt vallású személyekkel. Tulajdonképpen összesen 12 darab interjú készült, ezek mély interjúk voltak, tehát a vallási szocializációtól egész a kitérést követő időszakig.
2: A vallás elhagyás ezen esetekben egyenlő volt a hit elhagyásával?
3: Tehát amit fontos megemlítenünk, és a legelső megállapításom pedig ez is volt, hogy különbséget kell tennünk a vallás elhagyás és a hitehagyás között, hiszen elkülöníthető, egymást nem szükségszerűen fedő folyamat. Az én értelmezésemben a vallás elhagyást az intézményes, illetve a rituális kötődések felbomlását jelentette, míg a hitehagyás pedig a vallási meggyőződés újrarendeződését. Miért fontos ez? Mert tulajdonképpen interjúalanyaim között volt olyan személy, aki azt mondta, hogy ő vallás elhagyóként tekint magára, ellenben úgy gondolja, hogy lehet valami felsőbbrendű erő, ami hatással van az ő életére, ami hatással van rá.
2: Szükséges-e valamit tenni, hogy ezeket a fiatalokat visszaintegrálják ezekbe a közösségekbe, vagy volt erre valami kérdés, vagy kimutatás, vagy ön szerint ez szükséges-e, vagy ők mit gondolnak, hogy valaha vissza tudnának-e térni, vagy ez ilyen végleges?
3: Tulajdonképpen az interjúkat az erdélyi magyar fiatalokkal készítettem, tehát a korosztály 18 és 35 év közötti. Nyilvánvalóan fiatalkorban történhetnek olyan változások, amik egy idő után visszatérnek. Úgy érzem, hogy a kutatás szempontjából nem az én feladatom megmondani, hogy az egyháznak milyen stratégiái lehetnek erre. Ami fontos még megemlítenem, hogy az interjúalanyaim között legtöbben aktív tagjai voltak az egyházközségnek.
2: Hogyan reagált a fiatalok környezete, családja, barátai a meghozott döntésükre?
3: Az indítékokon és okokon túl beszélnünk kell arról is, hogy milyen reakciók érkeztek a vallás elhagyásra. Itt többnyire negatívak voltak a reakciók, noha intenzitásuk és formájuk eltérő módon jelent meg. A családtagok, barátok, ismerősök, a közösség gyakran értetlenséggel fordult a vallás elhagyó személye felé, nem értette a döntésének az okát. A családban is például különféle reakciók születtek, például a csendes belenyugvástól egész az érzelmi nyomásig, a közvetett konfliktusig, hasonló módon mentek végbe a baráti körökben is a reakciók. Látnunk kell azt, hogy a vallás elhagyás egy adott személy számára jelentős identitásvesztéssel jár. Gondoljon csak bele a hallgató, hogy mit érezhet az a személy, aki úgy dönt, hogy elhagyja a vallását, és rövid időn belül, vallás elhagyás időszaka során elveszíti legfőbb barátait, elveszíti legfőbb világképét, amivel magyarázta azokat a dolgokat az életében, amik mondjuk negatívak voltak, amik értetlenek voltak számára. Gondoljunk csak bele, hogy mennyi vesztességgel jár egy ilyen folyamat. A vallás elhagyás időszakát követően, tehát miután megtörténik az adott vallásnak az elhagyása, ambivalens módon jelentek meg pozitív és negatív értelmezések. Pozitív alatt olyan értelmezésekre gondolok, hogy többen megkönnyebbülésként, felszabadulásként élték meg a vallás elhagyását, hiszen úgy érezték, hogy megszabadultak olyan kötésektől, tulajdonképpen kényszerektől, amelyek fogva tartották őket, és ezáltal pedig nyitottabbá váltak új lehetőségekre. De amit említettem korábban is, hogy a pozitív értelmezések mellett ott volt a veszteség tapasztalat is. Többen érzelmi űrként hivatkoztak arra az állapotra, amit éreztek a vallás elhagyás után, mert amit mondtam korábban is, megszűnt az a világértelmezési struktúra, megszűnt az a világértelmezési keret, ami a mindennapok rendjét biztosította, ami a kiszámíthatóságot biztosította, ami a saját biztonságokat volt hivatott biztosítani. Egy érzelmi teherről beszélhetünk ez esetben, és ambivalens volt. A negatív tapasztalatok gyakran társultak bűntudattal is, bűntudattal az egyházközség felé, hogy elhagyták őket, bűntudattal a barátok, család felé. Bűntudat támadt akkor is, amikor különböző vallásgyakorlati szokásokat hagytak el, ilyen volt például az ima, aki elhagyta például az esti imádságot, nehezebben tudott elaludni, mert úgy érezte, hogy valami hiányzik még az éjszakából, valamit még el kell végeznie.
2: Ilyenkor volt-e, vagy erről volt-e felmérés, hogy volt-e valami új, amibe kapaszkodtak?
3: Igen, alapvetően nem fordultak új spirituális utak felé, inkább egy racionálisabb, egy kritikusabb világszemlélet felé fordultak. Ez, ami a világszemléletet illeti. Ami a közösséget illeti, ott beléptek úgymondván profán világi közösségek, ami érdekes módon nagy mértékben hasonlítottak az egyházi közösségekhez, hiszen hasonló funkciók voltak megtalálhatóak benne. Mire gondolok itt? A rendszeres találkozás például. A társas támogatás, a közös tevékenységek, a bizalmi beszélgetések, vagy akár az értékrendi közelség abban az esetben, amikor az új világi profán közösség különböző értékrendekhez volt köthető.
1: Az elmúlt percekben Tinca Richárd szociológussal beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Éjfél.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyar Péter miniszterelnök sikernek tartja, hogy Közép-Európát és Brüsszelt követően alig 3 héttel az új kormány megalakulása után Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. A kormányfő szerdán párizsi látogatásán a közmédiának nyilatkozva elmondta, a német kancellár és a francia elnök is tájékoztatta arról, hogy a múlt héten fontos politikai megállapodást kötöttek az Európai Bizottsággal, a Magyarországnak járó több mint 16 milliárd euró, majdnem 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozataláról. Továbbá arról tárgyalt, hogy hogyan tudják tovább fejleszteni az országok közti kapcsolatot gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális területen. A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy mindkét vezető nyitott volt a kapcsolatok fejlesztésére, hiszen Németország Magyarország legfontosabb befektetési kereskedelmi gazdasági partnere, és mintegy 45 ezer magyarnak adnak munkát a francia cégek. A megkötött 16 milliárd 400 millió eurós uniós megállapodás eredményeként arra is képes lesz Magyarország, hogy sok év után újra teljesen új motorvonatokat vásároljon. A megállapodás értelmében Európai Uniós forrásokból legalább 35 új Intercity motorvonatot tudnak beszerezni, ami országosan érezhető Intercity flotta cserét jelent. Ezt közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében hozzátette, a terv szerint ezek a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, így például Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc, Budapest-Szeged, Budapest-Pécs és a jelenlegi ütemezés szerint az idén kért közbeszerzést követően az első példányok már 2029-re szolgálatba állhatnak. A miniszter rámutatott, a MÁV elmúlt években tapasztalt mélyrepülésének egyik fő oka az volt, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre elegendő jármű a rendszer működtetéséhez. Ez a mostani projekt óriási előrelépést hozhat a magyar Intercity vonatok színvonalában, akadálymentes, klimatizált járműparkkal tudják megújítani a flottát, fogalmazott Vitézi Dávid. Új elnököt és elnökséget választotta a Megyei Jogú Városok Szövetsége szerdai közgyűlésén, a továbbiakban Cser Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy 2 millió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet, közölte a Székesfehérvári önkormányzat. Az eddigi elnök Szita Károly Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát az elnöki tisztségre. Cser Palkovics András közösségi oldalán azt írta, elnökként fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. Vállalásai között említette, hogy világnézeti pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a gazdálkodókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az egységes kérelmek benyújtását, közölte a kamara. A minisztérium idén sem alkalmaz késedelmi szankciót, de a jövő keddi határidő után beadott kérelmeket vizsgálat nélkül visszautasítják. Kiemelték a közös agrárpolitika stratégiai terve és a vonatkozó rendeletek pályázati felhívások változásait, ezek miatt ugyanis módosul a kérelmek beadása. Segítségért telefonon lehet keresni a falugazdászokat, elérhetőségüket a kamara keresőjében tették közzé. A kérelembeadási időszak április 15-én kezdődött, keddig a gazdálkodók 133.275 kérelmet adtak be, 94.366-ot a kamarai falugazdászok segítségével. Tavaly 154.586 egységes kérelem érkezett a Magyar Államkincstárhoz, idén több mint 50 támogatási jogcímre intézkedésen lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, olvasható a közleményben. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrenföld Fizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A közlemény szerint a hónapban a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát-szerb határ közelében, a szerbiai Zombor mellett a magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitudójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitudójú földrengés keletkezett, írja a közlemény.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repetor. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repetor.
1: Kedves hallgatóink, a hagyományoknak megfelelően május 11-én Miskolc város napján ünnepi közgyűlésen adták át a kitüntető címeket és díjakat a város kiválóságainak. Az év sportolója díj férfi kategóriájának győztese Büki Ádám sífutó, a Miskolci Honvéd Sportegyesület sportolója lett, aki már 6 éves korában megismerkedett a sífutással. A sportegyesület színeit képviselve kvótát szerzett a sportágban a 2026-os milánói téli olimpiára. 5 versenyszámban indult a rangos megmérettetésen. A kiváló sportoló a veszprémi Kúnya Ádámmal képviselte hazánkat az 5 karikás játékokon. Büki Ádámmal Sütő Dávid Pelé beszélget.
2: Üdvözlöm Büki Ádámot, a Miskolci Honvédese sportolóját, sífutóját. Első körben gratulálok egy díjhoz, és korunkra való tekintettel, ha megengeded, tegeződnék. Milyen kitüntetést, milyen díjat vehettél át itt Miskolcon?